0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttes elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

Éjjel megérkeztek Tirolba, luxus vagomba, három kicsi boci. Tisza sintóba a hotelbe, őket bevitte, három kicsi csacsi. Zugban eladták az aranyokat, és Tirolba töltik a nyarakat. Baldahinos ágyban pihennek ők, mert olyan előkelők. És másnap délben marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

is your slum, villain to fee. Jetzt holt a vinyó cas, halkan dobogott, horgott párcként. Beült a nyúl és buzdi, csóró teknős meg csak lesett, és a teknőjé egy apmót fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy musztány

0: Bizonyosan lehetnék. Már csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem húzta engem a part. Már bocsánat a kifejezését. Hanem egy még drágább sportkocsi.
1: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleven melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édes-keserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

s'entravano a di che per s'ostano un flot di fantasia a bonni banche vescali tajt fel a művészú film a Pirinszki közből erre siet egy nyugdíjas filmes

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek. A sokoldalú jazz zongorista zeneszerző a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszki Bennevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emmy Roulette zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazz bitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Est FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emmy Roulette-től, itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagja és szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Színház.
1: Három új előadás is bemutatkozik októberben a Budapesti Centrál Színház kis színpadán. Az október 2-án debütáló 5. lépésről, Shell Judit táncos zenés önálló estjéről, és az október 30-án Szinetár Dórával látható a világtörténelem legjobb színdarabjáról a Centrál Színház igazgatóját, Puskás Tamást hallják.
2: Ez egy remek és egészen új darab, egy David Ireland nevű skót írta, furcsa a neve, ír, de valójában egy skót származású remek drámaíró, és az ő kétszemélyes darabja, amely Londonban debütált 2 évvel ezelőtt, és óriási sikerrel játszották, hogy október 2-án ez kerül színpadra nálunk, a kis színház reneszánsza, ha úgy tetszik, megújulása ügyében, vagy okán, mert hogy a kis színház 185 férőhelyével az egyik legjobb nézőtér Budapesten, igazán mind a 185 helyről pontosan olyan jól látszik ez a picinke színpad. Szomorú okokból úgy alakult az élet, szomorú okokból és gyakorlatias okokból úgy alakult, hogy az elmúlt évben egy kicsit megbillent az egyébként nagyon sikeres működése. Elvesztettük 2 nagyon szeretett munkatársunkat, a Kállói Molnár Péter és a Serret Péter is itt hagyott minket. Úgyhogy hirtelen megcsappant a műsora, valamint egyéb okokból is lekerültek a színről darabok. Ezt próbáljuk most ezzel a sok bemutatóval, most az 5. lépéssel, aztán a világ legjobb színdarabja és a Shirley MacLaine életéről készült Ragyog Shirley című előadással, hogy aztán majd még decemberben egy december 11-i bemutatóval koronázzuk meg ezt az igyekezetünket. A Shirley MacLaine, azt hiszem, talán az idősebbek körében a Legénylakás vagy az Apartman című Billy Wilder filmből ismerős az ő neve, amit a Jack Lemmonnal játszott. Egy egészen kivételes tehetségű színésztőről van szó, úgyhogy én nem tartom véletlennek, hogy a Shell Jucinak megakadt rajta a szeme, vagy hogy példaképének, vagy kedvencének, vagy ki tudja minek tekinti. Shirley MacLaine is, miként a Shell Juci egyébként, nem csak színészként volt ragyogó tehetségű, hanem nagyon jó táncos is volt, és egyébként is egy nagyon furcsa, kesernyés humorral megáldott remek nőszemély. Úgyhogy lehet találkozási pontokat a Juci a saját élete és a Shirley MacLaine élete között, és örömmel dolgozta fel így aztán ebben a zenés-táncos prózai produkcióban az ő kapcsolatukat. Bár igaz, hogy a Dóri egyedül áll csak majd a színpadon. Ő neki volt valóban, mint ahogy oly sokaknak volt egy életem című önálló este a Centrál Színház színpadán, de ez most egy valóságos színdarab, egy valóságos, ha úgy tetszik, egy valóságos amerikai romkom, amivel október végén jelentkezik, Újmészáros Károly rendezésében. Úgyhogy ez egy rendes színházba való színházi történet, remélhetőleg majd jól megfelel ennek a mondott címnek, hogy a világtörténelem legjobb színdarabja. Én drukkolok neki. Mindig szeretem a világtörténelem legjobb színdarabjait látni.
1: Irodalom. Idén először Debrecenben adják át a Szabó Magda díjat. Az írónő születésnapján, október 5-én lesz a gálást, amikor többek között Rakovszky Zsuzsa író, költő veheti át az elismerést. Szabó Magda szellemi és művészi örökségéről, valamint a kortárs női alkotók teljesítményéről, a díj névadójához való kötődésről, a díj egyik várományosával, Rakovszky Zsuzsával beszélgettünk.
3: Szabó Magda az úgy végig kísérte az én korosztályomat, az én korosztályom olvasó részét a gyerekkorától kezdve. Szóval ő itt volt otthon a könyvespolcon, én nagyon-nagyon szerettem az egyik gyerekkönyvét, a Szigetkéket, serdülőkoromban olvastam a Pöttyös könyveket, még mindig serdülőkoromban, amikor még anyám szerint nem volt nekem való, akkor anyai tilalom ellenére olvastam Szabó Magdát. Ahogy néztem, hogy kik kaptak még Szabó Magda díjat, úgy láttam, hogy ennek a fáklyának a továbbvitele, ha így fogalmazunk, emberi kapcsolatokkal, lélektani igazságokkal foglalkozó, nevezzük talán realista regénynek a hagyománya, és ez azt hiszem, hogy ez igen, ez nekem is fontos. első egyetemi évet az Debrecenben töltöttem, és hát nem tudom, akkor voltam 20 éves, úgyhogy nagyon élénk emlékeim vannak, és mindig örömmel megyek vissza, csak egy kicsit messze van, úgyhogy ez ritkán fordul elő. Meg hát Juhász Annával voltunk egyszer Erdélyben, és nagyon-nagyon kedves hölgy, és nagyon örülök, hogy viszont látom, hogy a két Annával fogok beszélgetni, a Szabó T. Annával és Juhász Annával, úgyhogy igen, várom.
4: Fesztivál. Októberben ismét a halaké és a balatoni ízeké lesz a főszerep Siófokon. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol a gasztronómia mellett koncertek, családi programok és látványos bemutatók is várják a látogatókat. A fesztivál egyik fő attrakciója idén is a halas ételek versenye lesz. A Vonberg Frigyes séf vezette zsűri választja ki 2026 legjobb halas street foodját, amelyet természetesen a közönség is megkóstolhat. A Halpiknik főzőversenyen pedig azok is megmutathatják konyhai tudásukat, akik inkább maguk készítenék el a balatoni finomságokat. A főtéren ezúttal is bemutatkoznak Magyarország híres halas városai, Baja, Szeged, Paks és Hódmezővásárhely saját halételekkel érkezik. A Nemzetközi Ízek utcájában pedig Siófok testvérvárosainak gasztronómiájába is belekóstolhatunk.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
5: Kockázatok és mellékhatások címmel tart színházi bemutatót a Szombathelyi Vörös Sándor Színház. Az előadás ihletője és mecénása Horváth László, akinek könyve inspirálta az előadást. A 11 szereplős darabban többek között a Jászai Mari díjas Szabó Tibor színházigazgatót és az egyik főszerepben Szerémi Zoltánt láthatja a közönség. A zenei hátteret pedig kifejezetten erre az alkalomra készítette el a felkért zeneszerző. A produkció mögött egy Magyarországon novumnak számító finanszírozási modellel, a színházzal kötött megállapodás alapján felülről nyitott büdzsével célzottan fedezik a színház állandó költségein felüli kiadásokat, például a vendégművészek, a rendező, a koreográfus, a dramaturg, valamint a jelmez és díszlettervező díját. Az előadás sztoriáról és a létrejöttéről Horváth Lászlóval beszélgettem. Kockázatok és mellékhatások a beszélgetésünk témája, ez egyben egy színházi előadás címe is, de ennél egy kicsit korábbra kell visszanyúlnunk a kiinduló ponthoz, ami pedig az Útravaló című könyv, amit szintén ön jegyez, az előadásnak pedig ötletgazdája, illetve mecénása. Picit meséljen arról, hogy ez a könyv miről szól, és honnan jött ez az ötlet, hogy ebből lehetne egy előadás is.
6: 2023. december közepén meghalt az édesapám, és 27-én volt a temetése, és amikor ráhúzták a fedlapot, ott volt egy viszonylag markáns koppanás, ami felidézte bennem apám egyik mondását, amit ma már szinte közhelyszerűen használnak, hogy tudnék, fiam, te hagy nyomot magad után, ahova nem mások lábnyomába lépdelj, és hogy ez így végigfutott rajtam. Így eszembe jutott, hogy úristen, hát ennyi egy embernek az élete. Az embereket, ha igaz az, hogy a történeteik alkotják, akkor én közel 15 éve foglalkozom gyógyszerszállítás logisztikával. Úgy véltem, hogy azoknak az embereknek a munkája előtti tisztelgésem jeleként rengeteg minden történt velünk ez alatt a 15 év alatt. Érdemes lenne ezeket a sztorikat valamilyen módon rendszerbe foglalni. És aztán a gondolatot tett követte, és valószínűleg egyébként a gyászfeldolgozás részeként is elkezdtem írni. Amiből aztán lett egy ilyen magazinszerű könyv, és Útravaló címmel, mert hogy azt gondoltam, hogy a sofőreim a munkájukat tekintve ugye útravalók, és egyébként meg útravalónak szántam az ő részükre ezeket a történeteket, sztorikat, illetve néhány ehhez kapcsolódó esszét, novellát helyeztem még el ebben a könyvben, azon túl, hogy bemutattam az ő munkájukat is, jelentős részben. Az embereim túlnyomó többsége ugye a kék galléros sok közé tartozik, és a személyes tapasztalatom az, hogy általánosságba véve azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik bizonyos szempontból láthatatlan munkát végeznek, de nélkülük mégis láthatóvá válna a rendszereknek a sebezhetősége. Megérdemlik azt a fajta tiszteletet és megbecsülés részéről ilyetén módon, amit általában véve nem vagy ritkán kapnak meg.
5: Említette, hogy magazinszerűen állnak össze ezek a történetek. Itt kicsit áttérve a színházi előadásra, ezeket egymás után be lehet mutatni, vagy ezekből összegyúrva egy ilyen általánosabb benyomást, vagy a legfontosabb történeteket kiemelve, egy picit menjünk át erre az irányra, hogy hogyan áll össze az előadás.
6: Nyilván az, hogy egy könyv alapján elkészülni egy színpadi mű, ez egy külön szakma. És az nagyon fontos, hogy az én kis könyvem, illetve ennek bizonyos részei alapanyagként szolgáltak egy kortárs dráma megalkotásához, ami egyébként ugye műfaját tekintve dráma, ez lehetne komédia, illetve tragédia. Ez ilyen fekete, abszurd humorral fűszerezett színdarab lett, amiben sok olyan általános érvényű gondolat jelenik meg, aminek köszönhetően sok mindenki a nézők közül magára ismerhet a saját helyzetére, és azáltal talán könnyebb lesz azonosulni vele. De egyébként azért választottuk az abszurd humornak a műfaját, mert hogy azt gondoljuk, hogy az a mi körülöttünk lévő világban mostanában történik, hitelesen úgy reflektálhatunk rá, hogyha ezt az eszközt használjuk, mert tényleg abszurditás, ami hétköznapjainkban nem csak kis hazánkban, hanem egyébként körbevesz minket. Úgyhogy kérdésére a válaszom röviden tömören tehát az, hogy ez egy kortárs dráma, egyébként abszurd, fekete humorral fűszerezve, de természetesen nem nélkülözi a mögöttes tartalmakat is hordozni képes gondolatokat.
5: Kivel sikerült az előadást életre kelteni? Erről tudna még egy kicsit mesélni, hogy ki volt az, aki ezt színpadra vitte végső soron?
6: A könyvemet eljuttattam egyebek mellett a Szabó Tiborhoz, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatójához, és vele több alkalommal beszélgettünk, és most nem emlékszem pontosan, melyik részén fölmerült a gondolat, hogy lehet, hogy érdemes lenne megfontolni, hogy egy önálló színpadi mű készüljön ennek alapján, de ez nagyon fontos, hogy tehát nem a könyv adaptációjáról van szó, és végül is ehhez kerestünk alkotókat, alkotó párosokat, és a választás Farkas Ádámra és Zsigó Annára esett. És az ő munkájuknak köszönhetően kerül sor majd október 2-án Szombathelyen a Kockázatok és mellékhatások premierjére, illetve az azt követő napon egy díszbemutatóra, amelyiként azért említésre méltó talán, mert a Vörös Sándor Színház életében díszbemutató még soha nem volt.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál. Kihagyhatatlan látnivaló a Káli medencében. A szorosan vett Káli medencét Köveskál, Kővágó Őrs, Kék Kút, Mindszentkálla, Szentbékkálla és Salföld települései alkotják, de a kicsit tágabban értelmezett környéket is érdemes felfedezni, amikor ide látogatunk. Ősszel is aktívan. Az aktív utazások szerelmesei csodákra lelhetnek itt. Kerékpáron különösen nagy élmény felfedezni a mesebeli falvakat, ráadásul kisebb emelkedők és lejtők kivételével nem kell számottevő szint különbségre számítani. Az egyetlen kivétel ez alól a hegyes testű meredek emelkedője. Útközben érdemes megállni Kékúton a Teodóra forrásnál, ahol azzal a kékúti ásványvízzel frissülhetünk fel, amely egykor állítólag Teodóra bizánci császárné kedvenc itala volt. Aki viszont a kerékpár helyett inkább a lovak nyergében érzi jól magát, annak Salföld és az itt található természetvédelmi major lesz a kedvenc úti célja. Az őshonos magyar állatfajták, például a rackajú, a szürke marha vagy a mangalica bemutatása mellett a majorban találunk fűszer- és gyógynövénykertet, állatsimogatót és lovaglási, sétakocsikázási lehetőséget is. Emberi komédia szoborcsoport a Kornyitó mellett. Kékkútról a Teodóra kékkő tanösvényen elindulva akár gyalog is felfedezhetjük a környéket. Ez az útvonal az egész Káli medencén végig vezet. Érdemes megállni a Kővágó Őrs melletti Kornyitónál, ahol az őszi természet csodálatos színei mellett egy ember alkotta műemlék is vár.
7: A domb tetejéről 2-3 méteres, emberszerű figurák figyelik a Káli medencét. Veszprémi Imre acélból és mészkőből készült emberi komédia elnevezésű szoborcsoportjának tagjai ezek a különleges őrszemek.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: 94.2.
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2026. október 2-a van, péntek reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, Kovács Gergő vagyok. Önök a Trend FM friss híreit hallják. Támadás ért egy tartályhajót a Hormuzi szorosban, ezt közölte a brit haditengerészet. Egy harmadik féltől kaptak jelentést arról, hogy a tankert ismeretlen lövedék talált el, ami tüzet okozott. A legénység biztonságban van. A hajóban keletkezett esetleges károkról és környezeti hatásokról még nem tudni, és arról sem, hogy ki áll a támadás mögött. Letartóztattak egy brit-iráni kettős állampolgárt a Fairford légibázisnál történt incidens miatt. Erről ír a BBC. A 25 éves férfit terrorcselekmények előkészítésének gyanúja miatt fogták el. A terrorellenes rendőrség minden lehetséges irányt vizsgál, egy külföldi állam esetleges érintettségét is. Andy Burnham miniszterelnök szerint erős jelek utalnak arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. További részleteket nem közölt, Teherán pedig határozottan tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz. Felállítja első drónezredét Németország az ukrajnai háború tapasztalatai alapján. A védelmi miniszter szerint az egységnek akár 600 tagja is lehet, és a cél a szakértelem megszerzése. Emellett megemlítette azt is, hogy a drónok hatótávolsága az 500 kilométert is elérheti. Az ezredet jövőre állítják fel. Vegyi üzem gyulladt ki Szegeden tegnap délután. A lángok a Medikémia zsámbokréti soron működő üzemében csaptak fel. Oldószerek, valamint tisztítószerek gyulladtak meg mintegy 2000 négyzetméternyi területen. A balesetben egy ember megsérült. A tűzoltók a lángok terjedését már megakadályozták, a tüzet még nagy erőkkel oltják. Veszélyes anyagokat egyelőre nem mutattak ki a mérések során, amit a tűz oltásával egyidejűleg azonnal megkezdtek. Újra indulhat a fakitermelés az állami erdőkben. Az élő környezetért felelős miniszter szerint a moratóriumot eleve csupán néhány hónapra tervezték, hogy ez alatt felmérhessék az állami erdőgazdálkodásban szükséges változtatásokat. A tárca a vizsgálat során több mint 12 000 erdőrészlet esetében határozta meg a jövőbeni munkálatokat, de a folyamat a moratórium lejártával nem zárult le. Gajdos László szerint egy éven belül látható jelei lesznek a non-profit működésre való átállásnak. A moratórium meghosszabbítását 23 természetvédelmi szervezet kezdeményezte, mivel álláspontjuk szerint a környezetvédelmi szempontoknak felül kellene írniuk a rövidtávú faanyag kitermelési célokat. Montenegró 2028-ban csatlakozhat az Európai Unióhoz, ezt jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a montenegrói miniszterelnökkel folytatott megbeszélést követően méltatta az ország reform eredményeit, különösen a jogállamiság területén. Azon dolgoznak, hogy az év végéig valamennyi hátralévő tárgyalási fejezetet lezárjanak. A montenegrói belpolitikai válsággal kapcsolatban arra szólította fel a pártokat, hogy segítsék az európai integrációt.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,6%-os eséssel 139.919 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 66,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,9%-kal 4.830 forintra csökkent, az OTP 6,4%-kal 39.980 forintra esett, a Magyar Telekom 6,1%-kal 2.560 forintra erősödött, a Richter 2,1%-kal 12.400 forintra nőtt. Vesztességgel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,7%-kal, a frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi CAC-on 1,6%-kal gyengült. Milánó és Madrid 2,2%-kal esett. Vegyesen teljesítettek a New York-i tőzsde fő mutatói. A Dow Jones stagnált, az S&P 500-as mutatója 2%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite stagnált. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. A térségben irányadó Japán Nikkei 1%-os mínuszban, Hongkong 2,7%-ot megy lefelé, Kína és India zárva, a dél-koreai Kospi enyhe 1%-ot emelkedik, Szingapur 4%-os mínuszban. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 369 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 328 forintot kérnek, egy svájci frankért pedig 395 forint 50 fillért kell adni. 1,1253 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Vessünk egy pillantást a kőolaj világpiaci árára. A Brent esetében egy pár pontos csökkenés látható, egy hordó olajért 102 dollár 30 centet kérnek, az észak-amerikai könnyolaj a VTI esetében pedig 92 dollár 60 centet.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, esőre nem kell számítani. Délutánra általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő, késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb fél óra múlva várjuk Önöket, Emszűs Péterrel indítjuk a reggeli monitort, tartsanak velünk, jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk. Október 2-án reggel 6:30 a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánunk.
2: Mi a jelszó ma reggel?
3: Macskafogó.
2: Ne, jaj, Istenem, elrontottad. Aprócska, kalapocska.
3: Nem tudom elmondani.
2: Csacska, macska, mocska. Hát ezt ne felejtsd el sose. Ez sem. Ma reggel azért ezt egy is. Pár idézettel megdobjuk önöket, hiszen 40 éve mutatták be. Egyébként szerintem minden idők egyik legkomolyabb, legviccesebb rajzfilmjét, és kezdeményezzük a Nemzetközi Macskafogó Nap.
3: Itt és most mindenki
2: itt,
3: előtt.
2: Itt a Trend FM belecsap a lecsóba. Milyen időnk lesz?
3: Nagyon jó időnk lesz, úgyhogy lehet menni macskafogót nézni az ilyen kertmozikba. Lehet menni kirándulni,
2: így van. Komoly.
3: Lehet menni kirándulni, ma ugye válogatott meccs is van a Puskásban, úgyhogy annak is örülünk, és jó idő lesz, ilyen 24-25 fok lesz ma is, hétvégén is.
2: Örülnénk, ha nyernénk
3: ha már végre. Úgy lenne a játék,
2: úgy,
3: de...
2: Vagy úgy játszanának akár, mintha nyerni akarnának, ennyi mennyivel igen. Egyszerűbb lenne, de...
3: Ez most egy adás kevés lenne, szerintem ezt kibeszélni.
2: Így van. Márpedig ugye te is nagy, vagy te szakértője vagy ennek.
3: Oh.
2: Hát aki labdát többet látott, mint én, ez biztos.
3: Hát meg meccset is lehet.
2: Na, azért meg ugye sportolsz is, focizol, úgyhogy ha nem tudnánk, a kedves hallgató, de a Pomász csapatát erősíti a Gergő, úgyhogy én már láttam játszani, és gólt is lőni. Úgyhogy...
3: Hát igen, igen.
2: Na, ez volt a promó. De most jönnek a hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Támadásért egy tartályhajót a Hormuzi szorosban közölte a brit haditengerészet.
3: Egy harmadik féltől kaptak jelentést arról, hogy a tankert ismeretlen lövedék találta el, ami tüzet okozott. A legénység biztonságban van. A hajóban keletkezett esetleges károkról és környezeti hatásokról még nem tudni, és arról sem, hogy ki áll a támadás mögött.
2: Felállítja első drón ezredét Németországa az ukrajnai háború tapasztalatai alapján.
3: A védelmi miniszter szerint az egységnek akár 600 tagja is lehet, és a cél a szakértelem megszerzése. Emellett megemlítette azt is, hogy a drónok hatótávolsága az 500 kilométert is elérheti. Az ezredet jövőre állítják fel.
2: Vegyi üzem gyulladt ki Szegeden tegnap délután.
3: A lángok a Medikémia zsámbokréti soron működő üzemében csaptak fel. Oldószerek, valamint tisztítószerek gyulladtak meg mintegy 2000 négyzetméternyi területen. A balesetben egy ember megsérült. A tűzoltók a lángok terjedését már megakadályozták, a tüzet még nagy erőkkel oltják. Veszélyes anyagokat egyelőre nem mutattak ki a mérések során, amit a tűzoltásával egyidejűleg azonnal megkezdtek.
2: Montenegró 2028-ban csatlakozhat az Európai Unióhoz, ezt jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.
3: Ursula von der Leyen a montenegrói miniszterelnökkel folytatott megbeszélést követően méltatta az ország reform eredményeit, különösen a jogállamiság területén. Azon dolgoznak, hogy az év végéig valamennyi hátralévő tárgyalási fejezetet lezárjanak. A montenegrói belpolitikai válsággal kapcsolatban arra szólította fel a pártokat, hogy segítsék az európai integrációt.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 3,6%-os mélyrepülésben 139.919 ponton zárt. A részvénypiac forgalma kiemelkedő, több mint 66 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 2,9%-kal 4.830 forintra csökkent, az OTP 6,4%-kal 39.980 forintra esett, a Magyar Telekom 6%-kal 2.560 forintra erősödött, a Richter 2%-kal 12.400 forintra nőtt.
2: Mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 1,7%-kal, a frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi CAC-on 1,6%-kal gyengült, Milánó és Madrid 2,2%-kal esett.
2: A tengeren túlon vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
3: A Dow Jones stagnált, az S&P 500-as mutatója 2,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite stagnált.
2: Ázsiában is azt mondhatnám, hogy vegyes a mozgás. A japán tőzsde 9,1%-kal van lejjebb, Hongkong 4,1%-os mínuszban, Shanghai ma zárva, csak úgy, mint az indiai tőzsde, a dél-koreai mutató az 1,1%-os pluszban, Szingapur pedig 3,1%-kal van lejjebb. A forint az euróval szemben már gyakorlatilag tegnapi záróértékén stagnál, 369 forintot kell érte adni. 1 dollárért 327 forint 90 fillért kérnek, itt egy picit tudtunk erősödni. Gyengültünk viszont a svájci frankkal szemben, ott 395 forint 30 fillér a kereszt. Az olajárak nagyon enyhe mínuszban, az észak-amerikai könnyűolaja VTI 3,1%-kal 92 dollár 60 centre esett vissza, a Brent éppen hogy pár centtel, 102 dollár 20 centre jegyzik. Az arany árfolyama 4,1%-ot drágult, egy unciáért 4218 dollárt kérnek. A többi fémára is emelkedik, a palladium 0,5%-kal, az ezüst 6,1%-kal, csak úgy, mint a réz, a platina viszont 1,6%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelőjárak gyakorlatilag mindegyike mínuszban eltérő mértékben, legkevésbé a rizs lett olcsóbb, de a többiek is, a gyapot és a búza 4/10, a szója és a kukorica 6/10%-kal kerül kevesebbe. A Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán a rendelkezésre álló információk szerint az egyik pilóta megpróbálhatta átvenni a repülőgép irányítását, közben dulakodás alakult ki közte és a kapitány között.
3: Az Egek Ura blog alapítója szerint a repülésben a biztonság hatékonyságát mindig valamilyen megtörtént esemény után javítják a történtekre reagáló intézkedésekkel. Varga G. Gábort hallják.
1: Itt jelen esetben a Germanwings jó 10 évvel ezelőtti katasztrófájának köszönhetően, amikor is ugye egy öngyilkos szándékú pilóta kizárta a kollégáját a pilótafülkéből, és egy hegynek vezette a repülőgépet. Ezután az eset után vezettek be olyan mechanizmusokat és olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek garantálják azt, hogy egy pilóta ne tudjon egyedül maradni a pilótafülkében. Például azóta kötelező, hogy amikor az egyik pilóta elhagyja a pilóta a fülkét, mondjuk azért, mert mosdóba kell mennie, vagy bármi másokból, akkor repülés közben kötelezően mindig egy utas kísérőnek be kell mennie mellette, tehát gyakorlatilag repülés közben nem lehet egy személy a pilóta fülkében, ami azt megelőzően egy teljesen rutin napi gyakorlatnak számított.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, esőre nem kell számítani. A délutánra általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő, késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével megyünk tovább, a zene után részletezzük a Fly Dubai dolgot. Ugye Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítóját kérdeztük erről a súlyos incidensről, ami azért szerencsésen ért véget, legalábbis abban a tekintetben, hogy mindenki megúszta az utasok közül.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc. A Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán történt a rendelkezésre álló információk szerint az, hogy az egyik pilóta megpróbálta átvenni a repülőgép irányítását, eközben dulakodtak. Az Egek Óra blog alapítója szerint a helyzetet végül a kabin személyzet és két a fedélzeten utazó egyébként szolgálaton kívüli pilóta segítségével sikerült megoldani, így a gép biztonságosan leszállhatott. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eset részleteiről még több ellentmondásos információ kering, ezért például a támadó motivációjáról vagy az alkalmazott eszközről korai biztos következtetéseket levonni. Varga G. Gábor szerint az eset egyik legfontosabb tanulsága, hogy a pilóták biztonsági háttér ellenőrzését és mentális állapotának folyamatos nyomon követését a súlyos pilóta hiány ellenére sem szabad lazítani. Kecső Rihárd beszélgetett vele a részletekről.
2: Szokatlan, vagy ha úgy tetszik, ritkán látott dolog történt itt az elmúlt nap folyamán, ugyanis az egyik Fly Dubai gép, hát merénylet áldozata lett, vagy mi történt itt pontosan?
3: A Fly Dubai Dubai Tel Aviv járata nagy valószínűség szerint eltérítési kísérlet, vagy merénylet kísérlet áldozata lett, ezt lehet ma tudni. Ugye az egyik pilóta megpróbálta átvenni az irányítását a gépnek, úgyhogy a másik pilótát kiiktatja, és tulajdonképpen csak a körülmények szerencsés összjátéka kellett ahhoz, hogy ez ne sikerüljön. Azt azonban nem lehet hitelt érdemlően tudni, hogy ennek a pilótának mi volt a célja a repülőgép eltérítésének a szándékával. Hát ez az, amit ma tudunk.
2: Összességében ugye ilyenről már régen hallottunk, hogy valami hasonló eset történt volna. Hála Istennek ez nem is egy gyakori jelenség, de ilyenkor mit lehet tenni? Mit lehet ezzel kezdeni?
3: Ugye a repülésben a biztonságot és a biztonsági intézkedések hatékonyságát azt mindig úgymond vérrel írják, tehát valamilyen megtörtént események után következnek be olyan intézkedések, amelyek tovább garantálják a biztonságot. Itt jelen esetben a Germanwings jó 10 évvel ezelőtti katasztrófájának köszönhetően, amikor is ugye egy öngyilkos szándékú pilóta kizárta a kollégáját a pilóta fülkéből és egy hegynek vezette a repülőgépet. Ezután az eset után vezettek be olyan mechanizmusokat és olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek garantálják azt, hogy egy pilóta ne tudjon egyedül maradni a pilóta fülkében, a kokpitben. Például azóta kötelező, hogy amikor az egyik pilóta elhagyja a pilóta fülkét, mondjuk azért, mert mosdóba kell mennie, vagy bármi másokból, akkor repülés közben kötelezően mindig egy utas kísérőnek be kell mennie mellette. Tehát gyakorlatilag repülés közben nem lehet egy személy a pilóta fülkében, ami azt megelőzően egy teljesen rutin napi gyakorlatnak számított. Így aztán most az történt, hogy a repülőgép irányítását átvenni szándékozó pilóta és a főnöke, a kapitány között dulakodás alakult ki. Szerencsére sikerült olyan helyzetet teremteni, hogy ki tudták nyitni a pilóta fülke ajtaját belülről, és így a dulakodást észlelő kabin személyzet, valamint két a gépen tartózkodó, de nem szolgálatban lévő pilóta gyakorlatilag hatástalanítani tudta ezt a merénylőt, és ezt követően még le is tudtak szállni a repülővel. Ennek köszönhető, hogy az utasok biztonságban vannak.
2: Szerencsés volt, hogy éppen a gépen tartózkodott, ha jól emlékszem, két olyan utas, aki egyébként ért a repülőgép vezetéshez, tehát pilóta.
3: Hát ugye itt ellentmondásosak az információk, én azt olvastam, hogy két nem szolgálatban lévő pilóta, akik ugyanerre a típusra rendelkeztek jogosítással, voltak valóban a repülőgépen. Ez ugye azt jelenti, hogy noha a nemzetközi jog szerint nem vezethették volna a gépet, de hát vészhelyzetben nyilván a repülőgép és az utasok biztonsága mindent felülírt, tehát tulajdonképpen ők tudták átvenni a gép irányítását. Ez valóban egy szerencsés helyzet volt. De egyébként azt is el kell mondani, hogy amennyiben megfékezték volna ezt a dulakodó első tisztet, és nem szenved a kapitány olyan sérüléseket, amelyek megakadályozzák a repülőgép vezetésében, szóval hogy a kapitány nagy valószínűség szerint önállóan is képes lett volna a landolásra. Itt ugye amiről még ellentmondásos információk vannak, és ezeket mind érdemes fenntartással kezelni, az az, hogy a gép mit csinált eközben. Ugye a legvalószínűbb az, hogy azért egy extrém repülési helyzetből kellett stabilizálni a repülőgépnek a mozgását. Ebben a helyzetben valószínűleg nem volt hátrányos az, hogy több a repülőgép vezetésére feljogosított személy tartózkodott a repülőgépen és később a pilóta fülkében.
2: Ilyen esetben egyébként mi az, amit lehet tenni, akár mondjuk a légiutas kísérőknek, akár ebben ki tud úgy érdemben bármit tenni, mert hát nyilván abban az esetben vagyunk nehéz helyzetben, hogy a légtérben vagyunk, itt nem olyan könnyű az, hogy valaki a segítségünkre siessen mondjuk egy rendőrségtől.
3: Nagyon nehéz erre a kérdésre mit mondani, mert itt megint egy olyan helyzettel állunk szemben, amilyen helyzettel gyakorlatilag korábban még nem volt példa, tehát szerintem évtizedes mértékben is példa nélküli az, hogy az egyik pilóta a másiknak az életére tör annak érdekében, hogy átvegye a repülő fölötti irányítást. A légiutas kísérő személyzet ki van képezve arra, hogy amennyiben a kokpitban bármi rendellenesség történik, akkor milyen biztonsági intézkedéseket tegyenek, hogyan lépjenek közbe, de ugye ezek olyan szituációk, amelyekre kapnak képzést, amelyeket akár be is gyakorolnak, de soha nem fordul elő a karrierjük során, tehát igazából nem lehet elvárni, hogy pontosan követve ezeket az irányelveket valóban hathatós segítséget nyújtsanak, úgyhogy tényleg itt azt lehet mondani, hogy itt az utasoknak, kabin személyzetnek a lélek jelenlétén múlott ez a dolog, és ezért nem is lehet megmondani, hogy ilyenkor általános elvek szerint mit lehet tenni.
2: Voltak itt arról is hírek, hogy egyébként a két pilóta egy ukrán és egy orosz származású pilóta volt, tehát itt még egyfajta más jellegű történetet is akár ide lehet hozni, mondjuk az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. Egyébként pedig Izrael terrortámadásként kezelte a történteket, azért itt mennyire kell ilyen nagy szavakkal dobálózni?
3: Először is csütörtök reggel azt már el lehet mondani, hogy az orosz-ukrán pilóta nemzetiségről szóló információk egyértelműen hamisak. Egy valamelyen afrikai országból és egy új-zélandi állampolgár volt a két pilóta, tehát ilyen értelemben ez az orosz-ukrán vonal, ezt most kezeljük inkább már csak a fake news kategóriájában. Hozzáteszem egyébként, az sem jelentene semmit, hogyha valóban ez az orosz-ukrán állampolgárságú személyzet összetétel lenne az igazság, mert ugye a repülőgépet vezető személyzet nagyon fontos biztonsági háttér ellenőrzésen esik át. Nyilván egyébként azt el lehet mondani, hogy légitársaságban az üzemeltetőst végzők, főleg egy olyan nemzetközi légitársaságnál, mint amilyen a Fly Dubai, azért odafigyelnek arra, hogy egy személyzetnek az összetétele az olyan legyen, hogy mondjuk világnézeti eltérések ne akadályozzák a repülőgépnek az irányítását. Az pedig, hogy Izrael terrortámadásként kezeli a történetet, ez alig, hanem a helyi jogszabályoknak a függvénye. Egyébként jó eséllyel valóban ez egy helyes megítélés, de alapvetően az, hogy minek sorulunk be egy esemény sort, azért az mindig az adott állam jogszabályai határozzák meg. Itt ugye egy nagyon érdekes nemzetközi jogi helyzet önmagában az, hogy az emírségekből induló Izraelbe tartó járat Szaúd-Arábia területén tapasztalt rendellenessége vagy merénylet kísérlete az melyik állam joga szerint sorolódik be. Hát ez már inkább jogi kérdés, ebben én nem tudok igazából releváns véleményt nyilvánítani.
2: Hogyan juthatott fel egy kés a pilótákhoz, a pilóta fülkébe?
3: Na, ez egy jó kérdés, ez alapvetően az emírségekbeli hatóságoknak a dolga lesz ezt kideríteni. Hozzáteszem egyébként, egyáltalán nem biztos az, hogy ez valóban egy olyan kés volt, amit a biztonsági ellenőrzésen ki kellett szúrni, szóval lehet, hogy például egy valamilyen szerszámból volt átalakítva, és az se biztos, hogy önmagában kés volt. Én azt gondolom, hogy ezt most nagyon korai latolgatni, hiszen pusztán annyi az ismeretünk, hogy valamilyen szúró eszközzel megsebesítette az egyik pilóta a másikat, hogy ez pontosan milyen eszköz volt, azt az én ismereteim szerint ma még nem lehet tudni. Nagyon fontos hosszú távú tanulság azonban az, és hogyha valamire, akkor ez egészen biztosan felhívja a figyelmet, hogy egyáltalán nem szabad félváról venni a pilóták biztonsági háttér ellenőrzését, valamint a pilóták mentális egészségének a nyomon követését. És ez különösen igaz egy olyan nemzetközi helyzetben, mint amilyen a légi közlekedésben évek óta uralkodik, hogy egészen egészen elképesztő nagy pilóta hiány van az iparágban, ami azt jelenti, hogy a légitársaságok úgy általánosságban abban érdekeltek, hogy gyorsan képezzék ki az arra alkalmas embereket, ami önmagában természetesen egy helyes és racionális törekvés, de az, hogy minél gyorsabban próbálunk képzett pilótákat a légitársaságok rendelkezésére állítani, ez nem jelenti azt, hogy bármilyen kompromisszumot lehetne kötni a pilóták mentális állapota és a tulajdonképpen az életük háttér ellenőrzésében, mert az biztos, hogy mind az utasok, mind a légitársaságok, mind a repülőgépgyártók érdeke, hogy ne kaphassanak jogosítást, és ne legyenek közforgalmú pilóták olyan személyek, akik egyébként mentálisan nem állnak stabil lábakon, ne adj Isten terrorizmussal, vagy bármilyen más politikai aktivizmussal összefüggésbe hozhatók.
1: Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítóját hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 7 órakor friss hírek itt a Reggeli Monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban akadozik a haladás a Váci úton a város határtól az Árpád útig, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, valamint a 10-es főúton befelé Solymártól. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással ma 11 órától délután 2 óráig a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma 3.48-tól, várhatóan délután 4.1-ig a Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Podmanicki utcát egyirányúsították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Letartóztattak egy amerikai kormánytisztviselőt a Huszik állítólagos támogatása miatt.
3: A vád szerint az 51 éves férfi házilag készített robbanóanyagokhoz és drónokhoz szükséges anyagokat vásárolt, valamint Jemenben is járt. Az FBI közleménye szerint a villamosmérnöki szaktudással rendelkező kormánytisztviselő célja az volt, hogy segítsen a Husziknak javítani kommunikációs képességeiket.
2: Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt is a Fairford légibázisnál történt incidens miatt, erről a BBC számolt be.
3: A 25 éves férfit terrorcselekmények előkészítésének gyanúja miatt fogták el. A terrorellenes rendőrség minden lehetséges irányt vizsgál, egy külföldi állam esetleges érintettségét is. Andy Burnham miniszterelnök szerint erős jelek utalnak arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. További részleteket nem közölt, Teherán pedig határozottan tagadta, hogy közel lenne az ügyhöz.
2: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az első fél évben 2890 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya, ez a GDP 6,2%-ának felel meg.
3: Az MBH elemzési centrum igazgatója szerint az első negyedév kiugró deficitjét több tényező is megemelte. Árok Szállási Zoltánt hallják.
4: Hát azért, ha az adatokra ránézünk, akkor árulkodóak a változásról. Ugye az első negyed év azért ez egy jelentős hiányemelkedéssel volt jellemezhető. Itt leginkább azokra a kiengedésekre kell gondolni, jövedelem transzferekre, amik még az előző kormány döntése következtében álltak elő. Ilyen például ugye a 14. havi nyugdíj első heti kifizetése. A fegyverpénz, ez egy nagyon jelentős tétel, ez a GDP-nek kb. A 0,5%-ára tehető, és hát ugye azok az adó kiengedések, amik az év elejétől váltak effektívé, itt a különböző családi adókedvezményekre lehet gondolni. Ezek az első negyed évre elég rányomták a bélyüket, de ezt már úgy tudtuk, és ehhez képest ugyan a második negyed évben tovább emelkedett a hiány.
2: Legalább 4 hetes véleményezési időt kérnek a civil szervezetek a készülő klímatörvény tervezetéhez.
3: A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Green Policy Center közel 200 szervezet nevében hívta fel a kormány figyelmét arra, hogy a jogszabály évtizedekre meghatározza Magyarország jövőjét. Ezért a törvényi minimumként megszabott 8 nap nem elegendő az érdemi társadalmi egyeztetéshez. A civil szervezetek rámutattak arra is, hogy a 4 hetes időtartama a nemzetközi jó gyakorlatoknak is megfelel.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 3,6%-os mélyrepülésben 139.919 ponton zárt. A részvénypiac forgalma kiugró, több mint 66,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
3: A MOL 2,9%-kal 4830 forintra csökkent, az OTP 6,4%-kal 39.980 forintra esett, a Magyar Telekom 6,1%-kal 2560 forintra erősödött, a Richter 2,1%-kal 12.400 forintra nőtt.
2: Európában mínuszban zártak a vezető indexek.
3: A londoni FTSE 1,7%-kal, a frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi CAC-on 1,6%-kal gyengült, Milánó és Madrid 2,2%-kal esett.
2: A tengeren túlon vegyesen mozogtak a főbb indexek.
3: A Dow Jones stagnált, az S&P 500-as mutatója 2,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit stagnált.
2: Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. Nos, a vezető indexek közül a Japán az 1% fölötti mínuszban, Hongkong 0,4%-kal tudott erősödni, helyett az is mínuszban lesz, mégpedig 2,6%-kal, csak mellé kattintottam. A Shanghai, illetve India ma zárva, a dél-koreai index az pluszban ugyan, mégpedig 2,1%-kal, és Szingapúr, az pedig, ha a gép is úgy akarja, az pedig 0,3%-os mínuszban tartózkodik. A forint az picit erősödik az euróval és a dollárral szemben, gyengül a svájci frank ellenében. A számok szintjén 1 euróért 368 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 327 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 395 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak közül az észak-amerikai könnyűolaj WTI enyhe 2,1%-os mínuszban 92 dollár 70 centen, a Brent gyakorlatilag tegnapi záróértékén 102 dollár 40 cent közelében. Az arany enyhe pluszban 1 unciáért 4212 dollárt kérnek, ez mindössze 0,2%-os emelkedés. A palládium 0,4-del, az ezüst 0,5%-kal, a rész 0,7%-kal került többe, a platina viszont 1,5%-kal emelkedett már, mint az ára. Az mezőgazdasági termelőjárak mindegyike szinte mínuszban, de nem túlzó mértékben. A szója 0,6%-kal, a kukorica 0,7-del, a búza pedig 0,5%-kal kerül kevesebbe. Újra indulhat a fakitermelés idehaza az állami erdőkben.
3: Az élő környezetért felelős miniszter szerint a moratóriumot eleve csupán néhány hónaposra tervezték, hogy ez alatt felmérhessék az állami erdőgazdálkodásban szükséges változtatásokat. A tárca a vizsgálat során több mint 12 ezer erdőrészlet esetében határozta meg a jövőbeni munkálatokat, de a folyamat a moratórium lejártával nem zárult le. Gajdos László szerint egy éven belül látható jelei lesznek a non-profit működésre való átállásnak. A moratórium meghosszabbítását 23 természetvédelmi szervezet kezdeményezte, mivel álláspontjuk szerint a környezetvédelmi szempontoknak felül kellene írniuk a rövid távú faanyag termelési célokat.
2: A gyenge autópiaci környezet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye és a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó induló költségek mellett is fenntartja a stratégiai növekedési irányát az Autovalis csoport.
3: A cég szerint jelenleg a lengyel autópiac a legígéretesebb, ezen kívül az úgynevezett mobilitási szolgáltatásoknál, tehát az autókölcsönzésben és a rövid távú autóbérlésekben látnak jelenleg komolyabb növekedési lehetőségeket. Ormosi Gábort, az Autovalis vezérigazgatóját hallják.
5: Amíg a növekedési lehetőségek nagyobb értéknövekedést kínálnak, addig növekedési részvényként kezeljük a stratégián belül az osztali fizetést, azaz nem érdemes kifizetni azt a cash-t, amit be tudunk fektetni bármelyik üzletágunk, bármelyik ország, bármelyik márka fejlesztésében. Ez a mostani átalakuló piac intenzív konszolidációja miatt továbbra is nyitott lehetőségeket generál, sőt gyorsabban generálja ezeket a lehetőségeket, úgyhogy látjuk ezt az irányt megalapozottnak a következő 2-3 évben mindenképpen, úgyhogy eddig valószínűleg türelmet kell kérjünk a befektetőktől. De hát egy növekedési részvény, tehát lesz majd osztalék részvény, amikor az autópiac konszolidált és lenyugszik, hát ez még nem az az időszak.
2: 2028-tól uniós tűzoltó légiflottát akar az Európai Parlament egészségügyi szakbizottsága.
3: A képviselők a teljes testület véleményét készítik elő a közös 2028-2034-es uniós költségvetési időszakra az EU polgári védelmi mechanizmusáról. Az Európai Bizottság eredetileg 10 milliárd eurót javasolt erre a célra. Ezt jelenlegi árakon 12,4 milliárd euróra emelnék. A képviselők emellett feltérképeztetnék a sérülékenységeket, közös figyelmeztető rendszert hoznának létre az űrben, valamint egy külön rendszerrel hangolnák össze a polgári és katonai együttműködést.
2: Aláírta a lengyel elnök az üzemanyagokat forgalmazó cégek extra profit adójáról szóló törvényt.
3: Egyúttal utólagos alkotmánybírósági normakontrollt kért a jogszabályról. A cégeknek az idei év márciusától a jövő év márciusáig terjedő időszakban 50-60%-os adót kell fizetniük egy megszabott küszöböt meghaladó nyereségük után. Karol Navrocki elvárja, hogy Donald Tusk miniszterelnök a választási kampányban ígért szintre csökkentse a kiskereskedelmi üzemanyagárakat. Ez a 95-ös benzin esetében 436 forintot jelent literenként. Jelenleg 673 forint körül mozog a benzinár az országban.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Esőre nem kell számítani. Délutánra általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A Veszprém 42-33-ra legyőzte a címvédőként érkezett Barcelonát az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokság tegnap esti döntőjében. A katalánok legutóbb tavaly szeptemberben kaptak ki, azóta egy döntetlen és 64 győzelem volt a mérlegük. Tegnap a mélyeink ellen egyszer, csak egyszer 1-0-nál vezettek az egész mérkőzésen. A magyar U21-es labdarúgó válogatott 2-1-re nyert Litvánia ellen az Újvidékúti Nándor stadionban rendezett tegnapi Európa-bajnoki selejtezőn. A magyar női ékkorong válogatott 7-5-re nyert Szlovákia együttese ellen a Mátyásföldi torna tegnapi nyitónapján. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a vívók veszprémi katonai világbajnokságán, ami tegnap volt Balatonakaratján.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Nem szó, a katonai vívó VB az Veszprémben volt, de az áronemséget tartották akaratjának, kettő egyszerre nem megy. Zenélünk, utána pedig az autóval is csoport jelenlegi és jövőbeni helyzetéről beszélgetünk.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 12 perc, a gyenge autópiaci környezet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye és a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó induló költségek mellett is fenntartja a stratégiai növekedési irányát az Autovalis csoport. A cég szerint jelenleg a lengyel autópiac a legígéretesebb. Ezen kívül az úgynevezett mobilitási szolgáltatásoknál az autókölcsönzésben és a rövidtávú autóbérlésekben látnak komolyabb növekedési lehetőséget. A cég számait megterhelik az új kínai automárkák piacbevezetési költségei, éppen ezért továbbra sem terveznek osztalékfizetést, legkorábban 2029-ben látnak erre lehetőséget. Ormosi Gáborral, az Autovalis vezérigazgatójával Nagy Károly beszélgetett a cég befektetőnek tartott találkozóján.
2: Összességében az autópiac szűkül, és ez érződik az Autovalis eredményességén is. Egyrészt mennyire szűkül, hogy látják az idei évet, másrészt mire fognak koncentrálni a következő kb. 2-3 évben?
3: Az Autovalis ugye 17 országban van jelen, ennek megfelelően nagyon különböző trendek vannak. Valóban vannak olyan márkák, amelyek szűkülnek, hiszen a kínai export offenzíva az a hagyományos márkákat visszaszorítja, ezzel ellentétben viszont a kínaiak növekednek, és ha egyébként a piacok egészét nézzük Európában, vagy akár Kelet-Európában is, ott a növekedés, ahol volt, az nagyjából a kínai márkáknak a növekedése töltötte ki. Ez a fajta alkalmazkodás fogja jellemezni a Autovalisnak is az életét, mint ahogy minden piaci szereplőnek. Mi azt gondolom, hogy tudatosan és proaktívan készültünk és haladunk is előre ezzel az alkalmazkodással. Idén már 4 piacon jelentünk meg új kínai márkával, és hát tavaly is már voltak ezügyben érdemi előrelépéseink, úgyhogy a számainkban ezek az új fejlesztések egyébként valóban negatívként jelennek meg, hiszen egy felvásárlással szemben egy ilyen üzletfejlesztési új cégindítás, ahol nulla darab számról kell ugye felfuttatni egy márkát, ez már az eredménykimutatásban jelentkező veszteséggel indul, tehát nem vételára van, hanem veszteségként épül be a számainkba. Nyilván ezt a tőzsdén a számainkat figyelő befektetők negatívan értékelik, vagy értékelhetik, de remélem, hogy ezzel a magyarázattal, amit most itt is el tudtam mondani, ezzel sikerül megvilágítani azt, hogy ez egy stratégiai lépés, ez igenis értékteremtő és 2-3 éven belül gyümölcsöző, pontosan ebben az átalakult új piacban a megfelelő pozícióknak az elfoglalását jelentő átmeneti veszteség.
2: A korábbi években sok volt a felvásárlások, céges felvásárlások, ez az elmúlt másfél évben elakadt pont azért, mert hogy zsugorodik a piac?
3: Hát mindenképpen az egyik ok az ez volt, hogy az üzletfejlesztésre fókuszálunk mi is, hiszen nem meglévő márkák esetében nincs mit megvenni, tehát ez egy másik fajta műfaj. Erre fókuszáltunk egyrészt, másrészt pedig valóban az átalakulás az mindenkinek átmeneti nehézségeket és alkalmazkodási kényszert jelent, tehát a meglévő piaci szereplőknek, mint ahogy nálunk is, a 20-as, 23-as, 24-es számaink jóval jobbak voltak. Ha ezen áraz valaki, egy eladó, azzal nem fogunk tudni megállapodni akvizícióról. Ezek az idők most már kifutottak, mindenki egy új valóság alapján tud árazni, úgyhogy én bízom benne, hogy a következőben akvizíciókkal is fogunk tudni újra növekedni.
2: Lengyelország, illetve Románia mennyire nagy lehetőség, mert ugye jó pár 10 milliós országokról van szó, főleg a lengyel piac esetében, ahol még komoly a vásárlóerő is ráadásul. Ezen a területen labdába tudnak rúgni, vagy itt nagyon speciális szegmensben csak?
3: A lengyel piac nagyon speciális pont abból a szempontból, hogy akkora ország, amely már a globális 20 legnagyobb autópiacba számít, ennek megfelelően más dinamikák és más gyártói stratégiák vezénylik az ottani működéspiaci lehetőségeket, úgyhogy ebben nehezebb megtalálni a megfelelő belépési pontot, de egyébként éppen idén indítjuk el az Iker forgalmazását Lengyelországban importőrként, úgyhogy megtaláltuk itt is már a részt, mindenképpen szeretnénk tovább haladni Lengyelországban is. Románia teljesen más sztori méretében sem akkora, más a gazdasági dinamikája is, ennek megfelelően ott egyébként vagyunk is már jó pár márkával jelen importőri oldalon, de ott továbbra is tárgyalunk arról, hogy melyik az a következő, akár felvásárlás, akár üzletfejlesztés, amivel tudjuk bővíteni az ottani portfóliónkat.
2: Nagyon nagy átalakuláson megy át az autópiac. Rögtön mindenkinek az elektromos segít az eszébe, vagy a hibrid meghajtás, vagy bármilyen esetleges új meghajtás, de hát azért van itt egyfajta digitalizáció az autó belső terében, és hát van egyfajta más hozzáállás az autóhoz, hogy nem mindenki akarja ezt tulajdonolni, hanem csak rövid távon használni. Ebben a mobilitási, úgynevezett mobilitási üzletekben mennyire működnek jól jelenleg, és milyen fejlesztési terveik vannak esetleg, mondjuk Budapesten kívülre is?
3: Nekünk a mobilitás az mindig is a stratégia

0: Egyik stabil oszlopa volt, tehát ennek a fejlesztésén dolgoztunk és dolgozunk a jövőben is. A nagy átalakulás, amiről az előbb beszéltünk, ugye az importőrséget és a kiskereskedelmet érinti. Egyébként ott ez a digitalizáció lassabban terjed el, mint amire mi számítottunk, de a mobilizációban valóban egy óriási áttörést hozott, és ebben sikerült is megfelelő pozíciókat kihasználni Budapesten, hiszen itt van a Vigo és a Six tevékenységünk, amit hosszú távú és rövid távú bérleti konstrukcióban is most már együtt optimalizálva tudunk akár üzleti, akár magánügyfeleink számára nyújtani. Most ennek a tovább fejlesztése más városokban akár elindult, de itt nagyon fontos az, hogy ezek nagyvárosi tehát az autó megosztás az konkrétan nagyvárosban képzelhető el. Magyarországon már kevés olyan nagyváros van, ahol ez profitábilisan működhethető, más országban van, de mindenhol nagyon erősen függ a helyi önkormányzati és nemzeti szabályozási, például parkolási rendszerektől. Úgyhogy figyeljünk, szeretnénk benne mindenképpen tovább lépni, de nem fogjuk csak erre alapozni a jövőt továbbra sem.
1: Mikor várható osztalékfizetés, mert gondolom a részvényeseket ez is érdekli. Volt jóval magasabban is, még pár évvel ezelőtt az Autovalisnak a részvényára, most nem annyira. Mitől függ az osztalékfizetés, mikor juthatnak el odáig?
0: Mi azt mondtuk mindig, és most is ezt erősítettem meg, hogy amíg a növekedési lehetőségek nagyobb értéknövekedést kínálnak, addig növekedési részvényként kezeljük a stratégián belül az osztalékfizetést, azaz nem érdemes kifizetni azt a cash-t, amit be tudunk fektetni bármelyik üzletágunk, bármelyik ország, bármelyik márka fejlesztésében. Ez a mostani átalakuló piac intenzív konszolidációja miatt továbbra is nyitott lehetőségeket generál, sőt gyorsabban generálja ezeket a lehetőségeket, úgyhogy látjuk ezt az irányt megalapozottnak a következő 2-3 évben mindenképpen, úgyhogy eddig valószínűleg türelmet kell kérjünk a befektetőktől. De hát egy növekedési részvény, tehát lesz majd osztalék részvény, amikor az autópiac konszolidált és lenyugszik, hát ez még nem az az időszak.
2: Ormosi Gábort, az Autovalisz vezérigazgatóját hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedési infók, fél 8-kor friss hírek a reggeli monitorban.

0: reggeli monitor.
1: Lionel Messi október 7-én hajnalban lép utoljára pályára az argentin válogatottban. A Benin elleni búcsú mérkőzést Buenos Airesben, a teltházas Estadio Monumentalban rendezik. Messi válogatott karrierje különös módon éppen Magyarországon kezdődött. 2005. augusztusában Budapesten a magyar válogatott ellen mutatkozott be Argentina felnőtt csapatában. Akkor csereként állt be, de alig volt a pályán, hiszen kiállították Vancák Vilmosra történt ütközése után. A kezdeti nehézségeket követően történelmi pályafutás következett. Messi olimpiai bajnok lett, majd hosszú várakozás után 2021-ben Copa Amerikát nyert Argentínával. Egy évvel később Katarban világbajnoki címig vezette a válogatottat, ahol a torna legjobbjának is megválasztották. Később újabb Copa Amerika győzelemmel bővült a gyűjteménye. A 8-szoros aranylabdás támadó 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett az argentin válogatottban, mindkettővel nemzeti csúcs tartó. A Benin elleni találkozó így nem csak egy barátságos mérkőzés lesz, hanem egy korszak lezárása is.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
3: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
4: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
9: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
8: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
9: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: A fővárosban nem közlekedik a 47-es és a 49-es villamos a Szent Gellért tér műegyetem és a Deák Ferenc tér között járműhiba miatt. Az M4-es metró, a 72-es trollibusz és a 9-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Élénk a forgalom a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-ástól. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti fasornál. Nem működnek a jelzőlámpák ma 3.48-tól, várhatóan délután 4.1-ig a Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Farkas Renáta, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
11: Egy perc elmúlt 7:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát a heti Világgazdaságnak küldött levél miatt.
12: Lezárult az a belső vizsgálat az országos rendőrfőkapitányságon, amelyet azután indítottak, hogy a HVG újságírója egy vélhetően félrement e-mail után azt a választ kapta megkeresésére, hogy egy sikoltozó kék harisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. A rendőrség szerint az új szervezeti kultúra része, hogy elismerik a hibákat és tudnak bocsánatot kérni.
11: Támadásért egy tartályhajót a Hormozi szorosban közölte a brit haditengerészet.
12: Egy harmadik féltől kaptak jelentést arról, hogy a tankert ismeretlen lövedék találta el, ami tüzet okozott. A legénység biztonságban van. A hajóban keletkezett esetleges károkról és környezeti hatásokról még nem tudni, és arról sem, hogy ki áll a támadás mögött.
11: Felállítja első drónezredét Németország az ukrajnai háború tapasztalatai miatt.
12: A védelmi miniszter szerint az egységnek akár 600 tagja is lehet, és a cél a szakértelem megszerzése. Emellett megemlítette azt is, hogy a drónok hatótávolsága az 500 kilométert is elérheti. Az ezredet jövőre állítják fel.
11: Az euró bevezetése érdemben csökkentetné a magyar lakáshitel kamatokat, de önmagában nem garantálná a 3% körüli szintet.
12: A Money.hu pénzügyi elemzője szerint az eurózónában jelenleg Magyarországon magasabb piaci kamatokkal lehet találkozni. Az euróhoz vezető út már önmagában is javíthatná az ország megítélését és csökkenthetné a finanszírozási költségeket, feltéve, hogy közben rendeződik az infláció, a költségvetési hiány és az államadósság helyzete. Richter Ádámot hallják.
13: Hogyha megnézzük az európai kamatokat, tehát egyrészt Európai Uniós eurozónás kamatokat, illetve európai kamatokat, mindenhol az látható, hogy alacsonyabb kamattal lehet lakáshitelhez jutni, és ez átlagban olyan 3,5% környékén van, míg Magyarországon olyan 6-7% a piaci lakáshitelnek a kamata, tehát egyértelműen alacsonyabbak az európai lakáshitel kamatok, és hogyha csatlakoznánk az eurozónához, bevezetnék az eurót, akkor ez nálunk is egy elérhető cél lenne.
0: Tőzsde hírek.
11: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 3,6%-os mélyrepülésben 139.919 ponton zárt tegnap. A forgalom több mint 66 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
12: A MOL 2,9%-kal 4.830 forintra csökkent. Az OTP 6,4%-kal 39.980 forintra esett. A Magyar Telekom 6,1%-kal 2.560 forintra erősödött. A Richter 2,1%-kal 12.400 forintra nőtt.
11: Mínuszban zártak a vezető nyugat-európai indexek.
12: A londoni FTSE 1,7%-kal, a frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi CAC-on 1,6%-kal gyengült, Milánó és Madrid 2,2%-kal esett.
11: A tengeren túlon vegyesen mozogtak az indexek.
12: A Dow Jones stagnált, az S&P 500-as mutatója 2,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite stagnált.
11: Ázsiában jobbára mínuszokat látunk, Japán majdnem 1%-kal gyengelkedik, Hongkong 2,6%-os zuhanásban, Shanghai, illetve az indiai tőzsde ma zárva, a dél-koreai mutató az 1,1%-os pluszban, Szingapur 3,1%-kal van lejjebb. A forint most egy picit erősödik az euróval és a dollárral szemben, gyengülget a svájci frank ellenében. 1 euróért 368 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 327 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért 395 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak azok enyhe mínuszban, 0,5%-kal gyengült az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésára. 92,40 dollár jegyzik, a Brent 3,1%-kal kerek 102 dolláron áll. 4,1%-kal drágult az arany, egy unciáért 4218 dollárt kérnek. A többi fém is ára is emelkedik, a palládium 6% fölött, az ezüst és a rész 7% fölött. A platina viszont 1,6%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelői árak mindegyike mínuszban, igaz nem jelentős mértékben. A kukorica majdnem 7%-del, a szója 6%-del, a búza pedig 0,5%-kal kerül kevesebbe. Sikeresen dokkolt a Crew Dragon űrkapszula a nemzetközi űrállomással.
12: A repülési idő rekordnak számító 7 óra 55 perc volt. Amerikai űrhajó eddig még soha ilyen gyorsan nem tette meg a Föld és az űrállomás közötti távot. Az abszolút rekordot egy orosz Soyuz űrszonda tartja, amely 2020-ban alig több mint 3 óra alatt ért el az állomást. A Crew Dragon űrkapszulában 2 amerikai, 1 kanadai és 1 orosz űrhajós utazott. A legénység a tervek szerint 6 hónapig tartózkodik az űrállomáson.
0: Időjárás jelentés.
12: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Esőre nem kell számítani. Délutánra általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
11: 7 óra 37 perc közelében megyünk tovább. Az előző blogban az autóval is csoportról hallhattunk, a zene után pedig magáról az autópiacról.

0: Tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: 7 óra 40 perc, évi 80 millió autót adnak el világszerte. Ha rosszul megy a piacnak, akkor nagyjából 10 millióval kevesebbet, ha jobban, akkor 10 millióval többet. 2020 óta jelentős átalakuláson megy át az autógyártás, és ezzel együtt a kereskedelem is. Ma már a legtöbb autót Ázsiában gyártják. Nem csak a jelentős kínai előretörés feltűnő, hanem egyre nagyobb a japán és a dél-koreai mellett az indiai autóipar is. Ázsiában szinte teljes autóipar az elektromosokra állt át. Európa is, az Egyesült Államok inkább a hibrid meghajtásban hisz. Óriási vállalati felvásárlások várhatóak a közeljövőben, talán 2-3 éven belül konszolidálódhat majd az autópiac. Pogácsa Zoltán közgazdásszal Nagy Károly beszélgetett az Autovalisz befektetői konferencián.
3: Nagyon sokszor elhangzott a kínai szó itt az Autovalisz befektetői napján, és hát az ön előadásában is, hogy a kínai autóknak a térnyerés az elképesztő. Nem feltétlenül az európai eladásokban, de a belföldi piacok mindenképpen, és hát világszerte is a fejletlenebb országokban. Költséggel tudnak a kínaiak versenyezni, vagy az elektrifikációval? Mi az, ami ekkora erőt ad számukra?
4: Az elektrifikáció az mindenképpen egy nagyon fontos terület, ugye alapvetően az akkumulátor technológia, az a kulcs technológia, amit a kínaiak nagyon jól elsajátítottak, és hát iparági elemzések szerint ma már a vezető kínai akkumulátor cégeknek ilyen 5-6 éves előnye van a többi versenytársukhoz képest, ami azért döbbenetes, ha azt nézzük, hogy ezek a cégek mondjuk 15 évvel ezelőtt jöttek létre tulajdonképpen, és hát nagyon sokszor a nyugati autók is ezeket az akkumulátorokat használják. Ők nem is akartak igazából a hagyományos belső égésű motorokkal versenyezni, mert tudták, hogy ez nem az ő területük, tudták, hogy az átállás az történik az elektromos és hibrid irányba, és erre nagyon jól rágyúrtak, és hát még mindig van egy nagyon komoly árelőnyük is, tehát amellett, hogy elképesztő gyorsan fejlesztenek technológiát, emellett természetesen az amerikai, észak-amerikai, európai bérköltségekhez képest bár sokat nőttek a kínai bérek, de még mindig van egy jelentős bérelőnyük.
3: Itt volt egy kis vita az előadásokon, hogy most akkor valójában ezek a cégek a veszteségesek, és az állam kipótolja a veszteségeiket, vagy tényleg arról van szó, hogy jobb a költségszerkezetük, és emiatt tudnak az európai, vagy akár az amerikai, vagy más ázsiai gyártók aláverni. Melyik látszik inkább?
4: Hát ez azért nagyon komplex, mert azért a kínai adatokban nem mindig látunk bele, nem mindig látunk tisztán, de amit látunk, az alapján mind a kettő van, tehát természetesen vannak állami támogatások, de szerintem ezt nagyon sokszor eltúlozzák. Tehát amik nyilvános adatból hozzáférhetők, az alapján nem arról van szó, hogy egy egészen más nagyságrend lenne, mondjuk Európában is vannak támogatások, és Amerikában is jelentősebbek a kínaiak, de nem arról van szó, hogy egy egészen más nagyságrend lenne. Abban is nagyon sok illúzió van, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne lenne egy iszonyatosan intenzív verseny Kínában. Tehát attól, mert az állam támogat, ez nem azt jelenti, hogy van egy-két szereplő és azt tolják, tehát ez nem olyan, mint a szovjet típusú gazdaság, hanem több száz versenyzőből kerülnek ki a legjobbak, iszonyú éles verseny van, és nagyon meritokratikusak ezek a támogatások. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezeket azért szokták mondani, ezeket az állami támogatásokat, meg a veszteséget, hogy ezzel tulajdonképpen elhesegetjük maguktól azt a problémát, hogy akár így van, akár úgy van, valójában Európa teret veszít, és a kínaiak teret nyernek, és ennek elsősorban az iszonyatosan gyors technológiai tanulása azok, hát gondoljunk bele abba, hogy a 70-es, 80-as években Kínában több 10 millió ember éhen halt, és semmifajta lényegi autóiparuk nem volt, tehát hogy ez az elképesztő gyors tanulása lényegében.
3: Európa azért, mintha egy kicsit felvenni a kesztyűt bizonyos típusoknál legalábbis, és azért már látszanak itt is fejlesztések. Körülbelül ennyit tud az európai autóipar, tehát meg tud maradni, vagy itt is iszonyatos nagy felvásárlások, a jelenlegihez képest is nagyobbak várhatók.
4: Erre azért nehéz választ adni, mert az igazán nagy változás az olyan 2020 óta kezdődik. Tehát természetesen évtizedek óta beszélünk elektromos autókról, hibridekről, de az adatok azt mutatják, hogy az igazán drámai változás az ugye Covid után kezdődik. És még nem telt el elég idő, azóta, hogy igazán mély trendeket lássunk, tehát az alig pár év, hogy az európai autóipar képes lesz olyan gyorsan reagálni, fejleszteni, felzárkózni, mennyiben függ a kínai autóipartól. Tehát nagyon sokszor azt az elemzői tévedést is elkövetjük, hogy ez két teljesen szeparált iparágnak, vagy iparnak gondoljuk, van a kínai, meg van az európai, de hát azért nagyon sokszor ezek együttműködések. Tehát kínai és európai autógyártók masszívan egymás termelési láncaiba benne vannak, együtt fejlesztenek, tehát még annál is komplikáltabb, mint hogy két teljesen szeparált, különült iparról beszélhetnénk.
3: Amerika meg tudja úszni a kínai inváziót adminisztratív intézkedésekkel?
4: Az a tapasztalat szerintem, hogy adminisztratív intézkedésekkel átmenetileg lehet, kvótákkal, vámokkal, ezt ahhoz szoktam hasonlítani, hogyha valaki gyorsabban fut nálam, akkor elgáncsolhatom egy időre, de hát, hogyha feltápászkodik és megint gyorsabban fut nálam, akkor nem sokat értem vele, természetesen még egyszer elgáncsolhatom, de ezt hányszor lehet eljátszani, tehát alapvetően nekem meg kéne tanulnom gyorsabban futni, mint a másik, és azt mutatják az adatok is, hogy amikor ilyet próbált a nyugat mondjuk a japán autókkal 70-es, 80-es években, akik szintén versenyképesebbek voltak, akkor ennek volt egy átmeneti hatása, de hosszabb távon nem működnek ezek.
3: Itt a befektetői fórumon nem volt róla szó, de akár Amerika, akár Európa, vagy akár Ázsia előbb-utóbb előjön a úgy az önvezető autókkal, akár egyébként programokra épülően, de akár mondjuk mesterséges intelligenciára épülően, amivel nagyon-nagyon dobhat?
4: Hát ezt még nehezebb megválaszolni ezt a kérdést, mint ugye ezt az elektromos autót, mert az elektromos autós sztori az egy isten igazából 5-6 éves történet, akkor ugye az önvezető autónál még kevesebb tapasztalatunk van. Ha Elon Muskra hallgatunk, akkor már 30 évvel ezelőtt is volt önvezető autó, ahhoz képest valójában még azért mindig nagyon gyerekcipőben jár ez a történet. Tehát ha én itt most adnék egy definitív választ erre a kérdésre, akkor azt hiszem, hogy én lennék Elon Musk, az meg nem szeretnék lenni. Tehát én nem hiszem, hogy erre a kérdésre ma van ember, aki igazán meghatározó, megalapozott választ tud adni. Ez az egyik leglabilisebb kérdés szerintem ebben az iparágban, az önvezetés kérdése.
3: A közösségi gazdaság időről időre előkerül. Itt az autóval lesznek az egyik nagy üzletek, a mobilitási üzletek, a közösségi autózást, akár még az autókölcsönzést is igazából ide lehetne sorolni. Valóban ennyire eltolódhat-e felé az üzletek? Tehát, hogy lehet reménykedni újításokban, hogy majd több autót vesznek az emberek, de egész egyszerűen nem fognak, és arra kell majd átállni, hogy az igényeket, akár a ideiglenes igényeket megpróbálni kiszolgálni?
4: Hát az autókölcsönzés az egy hagyományos iparág, tehát hogy abban ugye nagyon új nincsen az ilyen közösségi autóhasználat, az viszont ugye a szemünk előtt jelent meg. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez egy kibontakozóban levő ipar, hiszen hát azért egy 10 évvel ezelőtt még Budapest utcáin sem nagyon láttunk ilyet, ma meg azért teljesen standard, hogy ott közlekednek a forgalomban velünk ezek az autók, ott parkolnak a járdákon, tehát szemmel láthatóan ez egy növekedési szektor volt. Ez részben egy generációs történet is, mert egy fiatalabb generáció sokkal jobban elfogadja azt, hogy neki nem kell állandóra egy autó, hanem amikor éppen használja, használja, de nem tart fenn ehhez garást, nem fizet ehhez biztosítást, nem ő szervizeli az autóját, tehát hogy úgy másképp gondol egy autóra. Azért a rendszerváltás környékén ennek a nyugatosodásnak, meggazdagodásnak valahol szimbóluma volt, hogy saját autóm van. Ez a mostani 20 éves generáció meg bele született a jólétbe bizonyos értelemben, vagy abba, hogy már nem annyira státuszszimbólum számára, vagy nem az autó a státuszszimbólum, és ezért szerintem, ahogy így fölfelé menő korban lesznek, számukra ez továbbra is egy elfogadottabb dolog lesz. Én azt hiszem, hogy ez velünk marad, és még talán ő is.
2: Az elmúlt percben Pogácsa Zoltán közgazdászt hallották itt a Trend FM-en. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 8 órakor friss hírekkel jelentkezünk a 94.2.

0: Reggeli Monitor.
1: A magyar film legendái adják a jövő évi Gundelwald történetét, amelyet február 6-án rendeznek meg. A koncepció címe a Legendák otthona. A tematika a több mint 130 éves Gundel örökségét kapcsolja össze a magyar filmtörténet ikonikus alakjaival és emlékeivel. A választáshoz külön apropót ad Rutkai Éva születésének 100. évfordulója is. A filmes világ a vacsorában is megjelenik. A menü egyes fogásait olyan magyar filmek inspirálják, mint az Eldorado, a Tanú, a Szindbád, a Mephisto, a Terongyos élet és a Veri az ördög a feleségét. A menüt Wolf András corporate chef és Vérten Robert executive chef alkotta meg. A bál műsorvezetői Dobó Kata és Gundel Takács Gábor lesznek. A fővendégek között pedig Fenreis Károly, Szigeti Gábor, Gábor Júlia és Bújtor Balázs is szerepel. A rendezvényhez jótékonysági aukció is kapcsolódik. A felajánlott relikviák árverésének bevételével a Tompos Kátya alapítványt támogatják.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban egy meghibásodott gépjármű nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton befelé a Szépjuhászné út után. Csak a félútpálya járható, torlódásra kell készülni. Akadozik a haladás a Váci úton befelé a városhatártól az Árpád útig, a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt, a 10-es főúton befelé Solymártól, az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 8 óra. A mikrofonok mögött pedig Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megegyezett Budapest vezetése a kormánnyal, amely egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatást ad a fővárosnak. Hangzott el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése utáni tájékoztatón.
3: Vitézi Dávid szerint ezzel lezárják a pereskedést és a tömegközlekedés működtetéséből hiányzó 12 milliárd forint is a helyére kerül. Őt hallják.
4: Gyakran hallottuk itt a közgyűlési teremben főpolgármester úrtól is azt, hogy gyakorlatilag egy nettó befizetővé vált a szolidaritási hozzájárulás révén Budapest. Az ebből eredő túlfizetésekből eredő összes múltbéli követelésnek több mint 85%-át az állam ezzel a 120 milliárd forintos egyszeri támogatással biztosítja, a múltra is visszamenőleg, ezért tudjuk lezárni azokat a peres eljárásokat, amik a múltból megvannak, és ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a főváros az idei fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja. Nyilván a törvényből következik, és most ezért talán nem is hangzott el külön, de ugye ez azt is jelenti, hogy végre a 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát is biztosítani tudjuk a fővárosnak. Ezt ugye eddig azért nem kapta meg a főváros, mert mindig szembeállította az államkincstár és levonta a szolidaritási hozzájárulás miatt, mivel most a szolidaritási hozzájárulást be tudja fizetni a főváros, ezt a pénzt meg tudja kapni a közösségi közlekedésre. Tehát valójában a nettó pozíció még ennél is nagyobb mértékben javul.
2: Egységes lesz a fővárosi parkolás rendszere, ami azt is jelenti, hogy a kerületek elvesztik az ebből származó bevételeiket.
3: Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem vitatható, hogy a kerületek sokat tettek az átláthatatlan rendszer felszámolása érdekében. Ennek ellenére több helyen még mindig veszteségesen működik. A politikus azt mondta, hogy minden parkolásból származó forintot útfejlesztésekre szánnak majd.
4: Meg vagyunk győződve arról, hogy egy egységes fővárosi parkolási rendszert a legmodernebb technológiákkal és az ehhez szükséges jogszabályi változások meglépése után a főváros sokkal hatékonyabban tud üzemeltetni. De nagyon fontos tudniuk azt, hogy a parkolási bevételeket nem a főváros működési hiányának az orvoslására szeretnénk használni. Nem a költségvetési lyukakat szeretnénk vele betömni, hanem egy budapesti útalapot fogunk ebből létrehozni, amit csak és kizárólag a budapesti, fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utak felújítására fogunk használni. Azt gondolom, hogy nehéz lenne vitatni, hogy a budapesti úthálózat katasztrofálisan rossz állapotban van. Ha tudjuk növelni egy hatékonyabb üzemeltetéssel a parkolási bevételeket, akkor tulajdonképpen meg tudjuk tízszerezni Budapesten az útfelújításra szánt eddigi forrásokat.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 3,6%-os eséssel 139.919 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma kimagasló, több mint 66 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
3: A MOL 2,9%-kal 4830 forintra csökkent. Az OTP 6,4%-kal 39980 forintra esett. A Magyar Telekom 6,1%-kal 2560 forintra erősödött. A Richter 2,1%-kal 12400 forintra nőtt.
2: Európában komoly mínuszokkal zártak a vezető indexek.
3: A londoni FTSE 1,7%-kal, a frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi CAC-on 1,6%-kal gyengült, Milánó és Madrid 2,2%-kal esett.
2: Vegyesen mozogtak a tengeren túli indexek.
3: A Dow Jones stagnált, az S&P 500-as mutatója 2,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite stagnált.
2: Ázsiában is mínuszokat látunk inkább, Japán 1,1%-os esésben pillanatok a zárás előtt, Hongkong 2,7%-kal van lejjebb, Shanghai és India ma zárva, a dél-koreai mutató az pár pontos pluszban, ugyancsak pillanatok a zárás előtt, Szingapur pedig 4%-kal van lejjebb. A forint erősödni próbál, 368 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 327 forint 70 fillért kell adni. Gyengülünk a svájci frank ellenében, ott 395 forint 40 fillére kereszt. Az olajárak azok enyhe mínuszban, az észak-amerikai könnyűolaj a VT majd 3,1%-kal 92 dollár 60 centen. A Brent ugyan 102 dolláron volt, nem sokkal ezelőtt, most 102 dollár 20 centet kérnek érte. Picit visszakorrigált. Az aranyárfolyama sem nagyon mozog, ennyi 3%-os pluszban 4213 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára azért jobban emelkedik, a palládium 6%-del, csak úgy, mint az ezüst meg a réz, a platina 1,6%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelőjárak viszont mínuszban, leginkább a szója 6%-del, illetve a kukorica az is 6%-kal kerül kevesebbe. Támadásért egy tartályhajót a Hormuzi szorosban, ezt a brit haditengerészet közölte.
3: Egy harmadik féltől kaptak jelentést arról, hogy a tankert ismeretlen lövedék talált el, ami tüzet okozott. A legénység biztonságban van. A hajóban keletkezett esetleges károkról és környezeti hatásokról még nem tudni, és arról sem, hogy ki áll a támadás mögött.
2: Az orosz GDP 8%-kal nőtt augusztusban éves összevetésben.
3: Az orosz hazai össztermék júniusban 1,7%-kal, júliusban 6%-kal bővült. A minisztérium számításai szerint az orosz GDP 6%-kal nőtt az idei első 8 hónapban.
2: Legalább 4 hetes véleményezési időt kérnek a civil szervezetek a készülő klímatörvénytervezetéhez.
3: A Magyar Természetvédők Szövetség és a Green Policy Center közel 200 szervezet nevében hívta fel a kormány figyelmét arra, hogy a jogszabály évtizedekre meghatározza Magyarország jövőjét, ezért a törvényi minimumként megszabott 8 nap nem elegendő az érdemi társadalmi egyeztetéshez. A civil szervezetek rámutattak arra is, hogy a 4 hetes időtartam a nemzetközi jó gyakorlatoknak is megfelel.
2: Montenegró 2028-ban csatlakozhat az Európai Unióhoz, ezt az Európai Bizottság elnöke jelentette ki.
3: Ursula von der Leyen a montenegrói miniszterelnökkel folytatott megbeszélést követően méltatta az ország reform eredményeit, különösen a jogállamiság területén. Azon dolgoznak, hogy az év végéig valamennyi hátralévő tárgyalási fejezetet lezárják. A montenegrói belpolitikai válsággal kapcsolatban arra szólította fel a pártokat, hogy segítsék az európai integrációt.
2: 2028-tól uniós tűzoltó légiflottát akar az Európai Parlament egészségügyi szakbizottsága.
3: A képviselők a teljes testület véleményét készítik elő a közös 2028-2034-es uniós költségvetési időszakra az EU polgári védelmi mechanizmusáról. Az Európai Bizottság eredetileg 10 milliárd eurót javasolt erre a célra. Ezt jelenlegi árakon 12,4 milliárd euróra emelnék. A képviselők emellett feltérképeztetnék a sérülékenységeket, közös figyelmeztető rendszert hoznának létre az űrben, valamint egy külön rendszerrel hangolnák össze a polgári és katonai együttműködést.
2: A Fly Dubai Dumai-ból Tel Avivba tartó járatán a rendelkezésre álló információk szerint az egyik pilóta megpróbálhatta átvenni a repülőgép irányítását, közben dulakodás alakult ki közte és a kapitány között.
3: Az Egek Ura blog alapítója szerint a repülésben a biztonság hatékonyságát mindig valamilyen megtörtént esemény után javítják a történtekre reagáló intézkedésekkel. Varga G. Gábort hallják.
5: Itt jelen esetben a Germanwings jó 10 évvel ezelőtti katasztrófájának köszönhetően, amikor is ugye egy öngyilkos szándékú pilóta kizárta a kollégáját a pilóta fülkéből, és egy hegynek vezette a repülőgépet. Ezután az eset után vezettek be olyan mechanizmusokat és olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek garantálják azt, hogy egy pilóta ne tudjon egyedül maradni a pilóta fülkében. Például azóta kötelező, hogy amikor az egyik pilóta elhagyja a pilóta fülkét, mondjuk azért, mert mosdóba kell mennie, vagy bármi másokból, akkor repülés közben kötelezően mindig egy utas kísérőnek be kell mennie mellette. Tehát gyakorlatilag repülés közben nem lehet egy személy a pilóta fülkében, ami azt megelőzően egy teljesen rutin napi gyakorlatnak számított.
2: Újabb spanyol futballklubot vásárolt Lionel Messi.
3: Az argentin labdarúgó a spanyol másodosztályban szereplő CD Eldense labdarúgóklubot vásárolta meg. Lionel Messi szeptemberben állapodott meg a csapat összes részvényének megvásárlásáról a többségi tulajdonos kolumbiai befektetői csoporttal. Az üzletet tegnap kötötték, bár a hatósági jóváhagyást még nem kapták meg. Az 1921-ben alapított csapat jelenleg a 19. helyen áll a másodosztályban. Lionel Messi áprilisban egy másik spanyol klub a Cornellá többségi tulajdonosa lett.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Esőre nem kell számítani. Délutára általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A Veszprém 42-33-ra legyőzte a címvédőként érkezett Barcelonát az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokság telepesti döntőjében. A katalánok egyébként legutóbb, tavaly szeptemberben kaptak ki. Azóta egy döntetlen és 64 győzelem volt a mérlegük tegnap estig, ezúttal azonban csak egyszer 1-0-nál vezettek egyébként az egész meccsen. A magyar U21-es labdarúgó válogatott 2-1-re nyert Litvánia ellen az új Hidegkuti Nándor stadionban rendezett tegnapi Európa-bajnoki selejtezőn. A magyar női ékkorong válogatott 7-5-re nyert Szlovákia együttese ellen a Mátyáspolgyi torna tegnapi nyitónapján. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a vívók veszprémi katonai világbajnokságán, amely egyébként tegnap zárult.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Mégpedig zenével, a zene után János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: 4:09, a telefonon a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt kívánok! Aki ezúttal nem Bécsből, hanem minden nem messze dobogók környékére jelentkezik. Jó reggelt, Zsolt! Milyen az idő ott ködpárában az erdő, vagy épp ellenkezőleg verőfényes napsütés?
2: Nagyon szép, jó reggelt, Péter! Fantasztikus a napsütésbe indul ez a nap, ez a hétvége. Nekem ugye az őszi idő az nagyon jó, nagyon sok stratégia meetinget vezetek, és ezért nem csak Magyarországon, hanem mindenütt Európában, vagy általában szeptember, október, minden héten valahol máshol vagyok.
1: Igen, hát most ezt persze szoktunk is irigykedni, azért szoktam mindig megkérdezni, hogy éppen merre, de akkor most kis hazámban nem messze innen. Hát amiről pedig beszélgettünk, ugye az egy, hát mondhatnánk, hogy egy huszárvágás. Legalábbis Donald Trump kitalálta, hogy nem kell szabályozni a mesterséges intelligenciát. Azt mondja, hogy ne annak hívjuk, hanem hívjuk superintelligence-nek, azaz szuperintelligenciának, és akkor nem kell foglalkozni a mesterséges intelligencia, szabályozásával. Hát sokan mondanának erre sokfélét, hogy ilyen alapon viszonylag sok jogszabályt meg lehetne kerülni. De egyébként most túl azon, hogy persze kicsit azt így el is vicceskedem, de ennek áll a hátterében? Tényleg csak annyi, hogy azt gondolja, hogy akkor ezzel nem kell foglalkozni, nem kell szabályozni, és nem kell vele vacakolni?
2: Hát egyet látunk. Donald Trump szinte semmit nem tesz, csak úgy. A legtöbb esetben saját anyagi érdekek vannak a témák mögött, a döntések mögött. Ez nem passzol egy elnöki pozícióhoz, de Donald Trump ezen túllépett már rég, és alapjában azt csinál, amit éppen akar. Sajnos azt látjuk, hogy a konzekvenciák elég lassan, vagy egyáltalán nem is jönnek. Ez a hír, amit ő most kimondott, ez azt az üzenetet adja főleg a tőzsdének, és a tőzsde sem etika szerint ítéli meg, hogy melyik árfolyam menjen fel vagy le, hanem az, hogy hova áramlik a tőke. Ezzel az volt az üzenet, hogy Donald Trump adminisztráció alatt a mesterséges intelligencia témában Amerikában nem lesz szabályzás. Ő ugye ezen az összejövetelen, ezen a vacsorán szembenézett kvázi a nagy gurukkal, Jason Huang, Elon Musk és a többiekkel, és azt mondta, hogy húj, látom a szemetekbe, hogy ti annyira őszinték és megbízhatóak vagytok, hogy ti fogjátok ezt saját magatok szabályozni, ergo kívülről nem kell belenyúlni, a piac rendezi a dolgokat, és ez az az üzenet a tőzsdének, hogy az infrastruktúra kiépítési őrület az nyugodtan mehet tovább, és főtétlen a tőzsdére szeretnék azért vinni a két nagyot, a Anthropic, ha minden igaz, már háromszor halasztotta, akkor még az idén a tőzsdére mehetne, majd OpenAI a jövő évben. Ott a kérdés az, hogy még az lehet-e a neve, hogy OpenAI, vagy azt is át kell nevezni most már OpenSI-ra.
1: Jó, de ez most így persze ezen kicsit elmókolgatunk, de tényleg a szabályozást hogyan érinti? Most az, hogy átnevezi, hát ezzel nem oldja ezt meg, mert önmagában a technológia viszont ugyanaz. És ugye itt most nem a nevet kell szabályozni, hanem magát a technológiát. Hogyan tovább?
2: Tehát Donald Trumptól nem vár el a világ már szabályozását.

0: ahol csak lehet ezt kimondja, az ENSZ előtt is, mikor felépett, azt mondta, hogy az egész téma a szabályzással az egy hoax, az AI az hoax, de az SI az nem hoax, tehát nem valami fake hírekkel teli etetett sztori, és hát pozícionálja magát, mert a demokraták nagyon erősen a bizonytalanságot próbálják felkarolni, és jelzik azt, hogyha ők nyernek a választásoknál, nem csak most, a következő választásnál is, akkor ők a mesterséges intelligencia gigantikus kiépítése ellen fellépnek, ezt korlátozni fogják. Azt lehet mondani, hogy intellektuális oldalról ez érezzük, hogy ez szükséges is lenne, de az anyagi oldalról ennek teljesen ellenáll Donald Trump és az ő adminisztráció, és azt mondja, hogy nem lesz szabályzás a mi időnkbe, mehet tovább az őrült gyorsasággal a piac, és nem is lehet elhinni, hogy egy Sam Altman, aki vérig utálja az Elon Muskot, most egy asztalhoz leülnek, és közösen megegyeznek abba, hogy szabályozzák a mesterséges intelligencia témát. Ez nem fog megtörténni, és ezzel azt látjuk, hogy ez egyelőre megy az aktuális tempóba korlátok nélkül tovább.
1: Jó, de ez nekik sem érdekük, hogy ész nélkül haladjanak. Mit szólnak most nem csak a nagy cégek, hát azért van rajtuk kívül még egy csomó, aki ezzel foglalkozik, hogy a Szilíciumvölgyben ezért erre az ötletre, hogy mondjam, bólogattak kevesen, vagy azt mondták, hogy jaj, ne.
0: Két arcuk van most már a szereplőknek Silicon Valley-be, az egyik oldalról elég hangosan fellépnek. Két arcuk, igen. Tehát fellépnek a szabályzással, és azt mondják, hogy kérjük, hogy szabályozzatok, mert érzik azt, hogy nem a republikánusok, hanem a demokraták fognak nyerni, és itt már készülnek arra fel, hogy nyitottak vagyunk a szabályzásokra. A másik oldalán pedig persze, amíg ott van Donald Trump, és a tőzsde és a tőke pillanatnyilag ebből a szempontból szívja magába a likviditást, ott is ott kell legyenek, hát ha megnézzük, hogy milyen arcokkal voltak a vacsorán, akkor lehet sejteni, hogy 100%-ban nem állnak a téma mögött, de egyelőre a tőke, egyelőre a tőzsde, egyelőre a likviditás, az jobban tetszik, és nem szabad elfelejtsük, hogy ez minden befektetőnek tetszik azért, mert aki a számla kivonatát megnézi, az értékpapír számla kivonatát, és benne van például a nagy indexek, akkor az index szinten látjuk azt, hogy a Magnificent Seven és a nagy giga technológiai cégek pont ezzel az őrülettel fenntartják az indexeket, több mint 80%-a a széles piacnak, medve piacba van, tehát erős korrekciókba. Tehát itt is annyira 100%-os szinte senki nem tudja látni a képet, mert mindenki érintett, ha másképp nem, akkor az értékpapír számláján keresztül.
1: Jó, de hát nekik tudniuk kell, hogy ez nagyon gyorsan fordulat. Bármi probléma keletkezik a világban, a mesterséges intelligencia körül, az gyorsan tud, vagy ha ott történik az Egyesült Államokban, meg pláne, akkor ezek az investíciók igen gyorsan tudnak negatívba fordulni.
0: Abszolút, ezzel foglalkozik a széles tőzsde pillanatnyilag, és a befektetők, tehát az elemzők nagy része, hogy mi fogja a szikrát hozni, mi fogja kiváltani a piac hangulati fordulását, a további nagyon erős kamatok emelkedése az államkötvények oldaláról, vagy pedig az egyre tisztában látható demokrata nyerés a következő választásnál, ugye most novemberben, ami oda vezetne, hogy hivatalos oldalról Donald Trumpot nagyon-nagyon le tudnák lassítani, de hát ugye ez is egy új forgatókönyv lesz, mert Donald Trumpot úgy még nem láttuk, hogy kezét, lábát valaki megkötte volna, és nem is tudjuk elképzelni, hogy ő akkor csendesebb lesz, de valójában ez az egész piaci helyzet olyan szinten van, hogy egy jó páran arra várnak, hogy valahonnan szikra jönni fog, általában az emelő kamatok, vagy emelkedő kamatok a múltban mindig valami problémát okoztak. Most még nem tudjuk, hogy melyik szenkrényből fog kiesni az a csontváz, amit senki nem szeretne látni.
1: Na hát figyeljük, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották. Mi zenélünk, közlekedünk, fél kilenckor rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Akadozik a haladás a Váci úton befelé a városhatártól az Árpád útig, a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt, a 10-es főúton befelé Solymártól, az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A Podmanicki utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az első fél évben 2890 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya. Ez a GDP 6,2%-ának felel meg.
6: Az MBH elemzési centrum igazgatója szerint az első negyedév kiugró deficitjét több tényező is megemelte. Árokszállási Zoltánt hallják.
7: Hát az adatokra ránézünk, akkor árulkodóak a változásról. Ugye az első negyedév azért az egy jelentős hiányemelkedéssel volt jellemezhető. Itt leginkább azokra a kiengedésekre kell gondolni, jövedelem transzferekre, amik még az előző kormány döntése következtében álltak elő. Ilyen például ugye a 14. havi nyugdíj első heti kifizetése, a fegyverpénz. Ez egy nagyon jelentős tétel, ez a GDP-nek körülbelül a 0,5%-ára tehető, és hát ugye azok az adó kiengedések, amik az évelejétől váltak effektívé, itt a különböző családi adókedvezményekre lehet gondolni. Ezek az első negyed évre eléggé rányomták a bélyüket, de ezt már úgy tudtuk. És ehhez képest olyan a második negyed évben tovább emelkedett a hiány.
5: Ukrán logisztikai és katonai célpontokra mért csapárt Oroszország ma reggel.
6: Többi között célba vettek egy Dnyipro-Kijevi szakaszán átívelő hidat, valamint Kijev megye egyik elektromos alállomását, illetve a Fekete-tengeri Izmai kikötőváros egyik hadirakománytárolását szolgáló ipari létesítményét. Kijevben egy ember meghalt.
5: Az orosz GDP 8,1%-kal nőtt augusztusban éves összevetésben.
6: Az orosz hazai össztermék júniusban 1,7%-kal, júliusban 6,1%-kal bővült. A minisztérium számításai szerint az orosz GDP 6,1%-kal nőtt az idei első 8 hónapban.
5: Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát a heti Világgazdaságnak küldött levél miatt.
6: Lezárult az a belső vizsgálat az országos rendőrfőkapitányságon, amelyet azután indítottak, hogy a HVG újságírója egy vélhetően félrement e-mail után azt a választ kapta a megkeresésére, hogy egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. A rendőrség szerint az új szervezeti kultúra része, hogy elismerik a hibákat és tudnak bocsánatot kérni.
5: Letartóztattak egy amerikai kormánytisztviselőt a húszik állítólagos támogatása miatt.
6: A vád szerint az 51 éves férfi házilag készített robbanóanyagokhoz és drónokhoz szükséges anyagokat vásárolt, valamint Jemenben is járt. Az FBI közleménye szerint a villamosmérnöki szaktudással rendelkező kormánytisztviselő célja az volt, hogy segítsen a husziknak javítani kommunikációs képességeiket.
5: Felállítja első drón ezredét Németország az ukrajnai háború tapasztalatai alapján.
6: A védelmi miniszter szerint az egységnek akár 600 tagja is lehet, és a cél a szakértelem megszerzése. Emellett megemlítette azt is, hogy a drónok hatótávolsága az 500 kilométert is elérheti. Az ezredet jövőre állítják fel.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 3,6%-os mélyrepülésben 139.919 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma átlépte a 66 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
6: A MOL 2,9%-kal 4.830 forintra csökkent, az OTP 6,4%-kal 39.980 forintra esett. A Magyar Telekom 6,1%-kal 2.560 forintra erősödött, a Richter 2,1%-kal 12.400 forintra nőtt.
5: Európában mínuszban zártak a vezető indexek.
6: A londoni FTSE 1,7%-kal, a frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi CAC-on 1,6%-kal gyengült, Milánó és Madrid 2,2%-kal esett.
5: Vegyesen teljesítettek a New York-i tőzsde főmutatói.
6: A Dow Jones stagnált, az S&P 500-as mutatója 2,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite stagnált.
5: Ázsiában is mínuszokat láttunk leginkább, Japán 1,1%-os mínuszban zárta a napot, Hongkong 2,7%-a van lejjebb, Shanghai és India ma zárva, a dél-koreai mutató végül 4,1% körüli pluszban zárt, a kereskedés utolsó pillanataiban megugrott, Szingapur pedig 6,1% körüli esésben. A forint erősödget, 368 forint 50 filléren áll az euróval szemben, 1 dollárért 327 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 394 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak azok most lejjebb jöttek, valamennyire szemmel láthatóban, mint eddig. 7%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT, 92 dollár 20 cent alatt, a Brent 6%-kal beesett 102 dollár alá, 101 dollár 70 centen jegyzik. Az arany nem nagyon mozog, 4%-os pluszban 4220 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fémára picit meglódult, a palládium 1%-kal, az ezüst és a réz 0,8-del, a platina 0,5%-kal került többe. A mezőgazdasági termelőjárak viszont mínuszban, igaz nem nagy mértékben, leginkább a szója és a kukorica ára csökken, még pedig 6% fölötti tempóval. És nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával, ami 1,7%-os mínusz mutat, 72 euró 70 euró centen áll november végi szállítással. Legalább 4 hetes véleményezési időt kérnek a civil szervezetek a készülő klímatörvény tervezetéhez.
6: A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Green Policy Center közel 200 szervezet nevében hívta fel a kormány figyelmét arra, hogy a jogszabály évtizedekre meghatározza Magyarország jövőjét, ezért a törvényi minimumként megszabott 8 nap nem elegendő az érdemi társadalmi egyeztetéshez. A civil szervezetek rámutattak arra is, hogy a 4 hetes időtartama a nemzetközi jó gyakorlatoknak is megfelel.
0: Időjárás jelentés.
6: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Esőre nem kell számítani. Délutára általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Egy kis zenével megyünk tovább 8 óra 38 perckor, majd a kormányzati szektor egyenlegét részletezzük elemzővel.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 42 perc a KSA adatai szerint az első fél évben több mint 2890 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya. Ez a GDP 60,2%-ának felel meg. Az MBH elemzési centrum igazgatója szerint az első negyedév kiugró deficitjét főként az előző kormány döntései, köztük a 14. havi nyugdíj első heti kifizetése, a fegyverpénz és az adókedvezmények emelték meg. A második negyedében ugyan tovább nőtt a hiány, de már lassabb ütemben, és a havi pénzforgalmi adatok alapján a nyára mérséklődött a deficit növekedése. Árokszárási Zoltán éves szinten 7,2% körüli GDP arányos hiánnyal számol, a kormány 7,5%-ot vár. Kecsőri Ján beszélgetett vele.
2: Jelentette a Központi Statisztikai Hivatal a kormányzati szektor egyenlegéről. Hát itt az első fél évről, illetve a második negyed évről is érkezett adat a hiánnyal kapcsolatban. Mit látunk?
3: Hát azt látjuk, hogy azért az erre az évre, leginkább az év első 4 hónapja nyomta rá a bélyegét. Nyilván ezek negyedéves adatok, amik most megjelentek, tehát ezt a bontást ebből nem látjuk egyből, de hogyha megnézzük az első negyedévet, ami ugye az első 3 hónap, az összesített több mint 2000 milliárd forintos hiányt hozott össze, még hogyha visszanézzünk az elmúlt 4 évre, kivétel nélkül 25-ben, 24-ben, 23-ban is, és 22-ben is ennél alacsonyabb első negyedéves hiányt látunk. Ugye a második negyedév, ami most kissen jött ki, az nyilván a kumulált hiány tekintetében további emelkedés mutat, az egészen pontosan 2809,5 milliárd forint, de egy ekkora emelkedés elsőről a második negyedévre úgy, hogy az áprilisi pénzforgalmi deficit még mindig nagyon nagy volt, azért nem egy rossz teljesítmény. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy bár nyilván az elmúlt évekkel való összehasonlításából az jön le, hogy ez egy nagyon nagy hiányadat, azért összességében már ebből is kiolvasható az, hogy a nyár közepe táján valamelyest javultak a folyamatok, most azért arra számítanánk, hogy évvégére nem egy olyan mértékű további növekedés lesz majd, mint amit az első negyedévben láttunk. Vagy ez úgy fogalmazni inkább, hogy kontroll alatt lehet tartva.
2: Abból a szempontból is érdekes most ez az adat és ez a statisztikai mutató, mert hogy az első negyed évben ugye még az előző kormányzat, a második negyed évben már az új kormányzatnak részben valamelyes döntései is megjelenhetnek ebben az adatban. Az első fél évben nyilván egy ilyen vegyes összefoglalást mutat. Mekkora a különbség az előző kormány által döntött pénzügyekkel kapcsolatosan, és mekkora a kontraszt most így a nyári időszakokban történt változásokról?
3: Hát azért, ha az adatokra ránézünk, akkor árulkodóak a változásról. Ugye az első negyed év azért ez egy jelentős hiányemelkedéssel volt jellemezhető. Itt leginkább azokra a kiengedésekre kell gondolni, jövedelem transzferekre, amik még az előző kormány döntése következtében álltak elő. Ilyen például ugye a 14. havi nyugdíj első heti kifizetése. A fegyverpénz, ez egy nagyon jelentős tétel, ez a GDP-nek közel a fél, vagy körülbelül a 0,5%-ára tehető, és hát ugye azok az adókiengedések, amik az év elejétől váltak effektívé, itt a különböző családi adókedvezményekre lehet gondolni. Ezek az első negyed évre eléggé rányomták a bélyüket, de ezt már úgy tudtuk. És ehhez képest olyan a második negyed évben tovább emelkedett a hiány. Ugye egyrészt ebben még benne van az április, amikor ugye a választások megtörténtek. Másrészt azt már láttuk a pénzforgalmi adatokból az 5.-6. hónap alapján, sőt, hát a 7. hónap a július is ide tartozik, hogy azért ez a deficit növekedés ez lelassult, sőt a pénzforgalmi szemléletben itt többletes hónapok voltak egymást követően. Úgyhogy azért árulkodik ez arról, hogy az előző kormány próbált nyilván népjóléti intézkedéseket hozni, és hogy a új kormány bejövetelével ezek nem folytatódtak ilyen ütemben, sőt, azon gondolom bele lehet látni ezekbe az adatokba azt, hogy a kiadások megfogása az érzékelhető. Azt gondolom azért, hogy a havi adatok, amik ugye gyakrabban jönnek ki, és már frissebbek is, mint amik most a KSH közölt, azok talán árulkodóbbak is, mint ez az adat, viszont az ugye pénzforgalmi szemléletű, pedig eredményszemléletű adatokat látunk, tehát a kettőt nehéz összehasonlítani, minden az által az eredményszemléletű adatokból is, tehát ami most megjelent, a KSH, amit most közített, abból is azért ki lehet olvasni már egy valamekkora fordulatot.
2: Ugye még van hátra, ebből az évből fogunk még látni adatokat itt a kormányzati szektor kapcsán, mindamellett, hogy havi szinten látjuk azt, hogy mondjuk az államháztartási hiány is hogy áll, meg hogy milyen helyzet ugye a költségvetéssel, mert hogy itt a költségvetés is az egyik ilyen fő mozgatórugója ennek az egésznek. Amikor az eredeti költségvetést még 3,7%-os GDP arányos hiányon fogadták el, akkor ott utána jött ugye majd az új kormányzat és az átvilágítás, itt akkor egy jóval magasabb várható deficitből indult ki. A mostani, ezt a 6,2%-os fél éves számot ezekhez képest hogyan tudjuk viszonyítani? Hol helyezkedik ez el?
3: Hát ez ugye a realitás. A 3,7%-os eredeti hiány cél, ami 2025-ben alakult ki, az azt gondolom, hogy már a tavalyi év vége felé sem tűnt egyáltalán reálisnak, az idei év elején meg pláne nem. Még az előző kormány idején történt meg az, hogy ez a hiánycél, bár ugye nem volt pótköltségvetés, de megemelkedett először 5%-ra, majd az átadás átvétel környékén 6,2% környéki hiányokról lehetett hallani. Ehhez képest ugye fél év alatt meglett a 6,2%. Most mi azt gondoljuk egyébként, hogy valahol 7-7,5% között lesz az éves hiány, a kormány 7,5-re várja. Mi 7,2%-ra várjuk, tehát a hiány az azért magas lesz idén mindenféleképpen, de ennek a legfőbb mozgatórugója az év elején látott folyamatokban keresendő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért az év második felében majd még lesznek érdekes eredményszemletű, azt gondolom, hogy a hiány növekedésére utaló adatok, de azért az, ami a költségvetési tervben van, ami ugye pénzforgalmi szemléletben több mint 7000 milliárd forintos hiányt, és eredményszemléletben is közel 7000 milliárd forintos hiányt irányoz elő, el tudjuk képzelni, hogy ennél néhány száz milliárd forinttal jobb lesz majd végül a helyzet. Ugye a kumulált egyenleg fél év után 2800 milliárd forintot haladja meg kicsivel. Hogyha ez megduplázódna, ugye akkor se érnénk el. Akkor se érnénk el a pótköltségvetés számait. Mi azt gondoljuk, hogy van esély arra, hogy a pótköltségvetésben rögzített 7000 milliárd forint körüli, fogalmazunk itt számnál, talán néhány száz milliárd forinttal jobbak lehetünk. Egyébként a piacokat most már nem annyira ez az év érdekli, tehát hogy ezt mindenki elkönyvelte, hogy óriási volt idén a hiány, mindenki azzal van elfoglalva, hogy jövőre mi lesz. Tehát egyértelműen a piaci szereplők, a gazdasági szereplők tűkönülve várják, hogy a 2027-es költségvetés milyen hiányt fog tartalmazni, és mennyi intézkedéseket.
2: A maastrichti kritériumokhoz képest ezek az adatok mit mutatnak, hol helyezkedünk most itt ezen a téren?
3: Nyilvánvalóan ezek a számok nagyon magasak a maastrichti kritériumhoz képest, ami ugye ez a szerintem mindenki számára ismert 3% a GDP arányában, úgyhogy ide jelentős hiány lefaragással lehet csak eljutni a következő években, és erre minden bizonnyal szükség is lesz, hiszen ugye jelenleg már a piaci árazásokban bőven benne van az, hogy a piaci szereplők számítanak arra, hogy Magyarország néhány éven belül jó eséllyel bevezetheti az eurót. Hogyha a költségvetés hiánya ezzel párhuzamosan nem lesz csökkentve, akkor az euró átvételére is elég kicsi esélyt látok. Úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy a kiinduló hiány állapot az magas, innen jelentősen lefelé kell elmozdulni ahhoz, hogy az eurozónába be lehessen lépni. Egyébként, hogyha ez pedig nem sikerül, akkor valószínűleg lenne egy elég jelentős negatív reakció, akár a forint piacán, akár az állampapír piacon. Azt gondolom, hogy ezt a gazdaságpolitika azért majd igyekezni fog elkerülni, de hát majd meglátjuk itt az 5. október végéig, mondom, tűkönülnek a piaci szereplők, hogy a következő hetekben mi fog ezzel kapcsolatban megjelenni. Hiánycsökkentésre van szükség mindenképpen.
2: Mire számíthatunk itt az év végéig az adatok terén?
3: Én azt gondolom, hogy évvégéig azért tovább fog kumulálódni a hiány, ennek van egyfajta szezonális jellege is, hogyha megnézzük az elmúlt jó néhány évet, jellemzően a másodikról a harmadikra és a harmadikról a negyedikre is jelentősen nő tovább a hiány összege, a második negyedévről a harmadikra inkább olyan 1000 milliárd forint körüli plusz, aztán utána a negyedik negyedében elég komoly további több ezer milliárd forintos hiány tevődik majd még hozzá ahhoz, amit már eddig is látunk. De ahogy említettem, ez benne van a pótköltségvetésben rendesen, tehát nem azt jelenteni ezt, hogy valami meglepetés érne bennünket. Ahogy említettem, az első 6 havi hiány az nem éri el a 3000 milliárdot, míg az egész éves hiány cél az kb. 7000 milliárd forint. Tehát ez még itt bőven van mit utolérni. Ilyen szempontból mondva, ugyanakkor, ahogy említettem, itt már hiába lesznek nagy hiányadatok harmadik, negyedik, negyed évben, amiket ugye ráadásul a KSH majd később fog közölni, mint a havi AHT egyenleg közzétételeket, amit a pénzügyminisztérium tesz közzé. Hát ugye ezek az adatok kevésbé fogják befolyásolni itt a gazdasági hangulatot, vagy a piaci szereplők hangulatát. Mindenki elkönyvelte, hogy ez az év nem lesz jó. Esetleg pozitív irányba talán meglephet minket, hogyha nem fog olyan magas hiány végül kialakulni. Nyilván azért erre nem merünk mérget venni, de reméljük, hogy így lesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy év végéig tovább fog növekedni a hiány. Minden szem azon van, hogy jövő évre mi lesz a hiánnyal. Ezt az évet már mindenki elkönyvelte nagy mínusznak.
1: Az elmúlt percben Árok Szálási Zoltánt, az MBH Rezési Centrum igazgatóját hallották. Zenélünk, közlekedünk, 9-kor friss hírekre jövünk, és nyitjuk a tőzsdét.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Pázmány Péter sétányű egyetem rakpart útvonalon, a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé. Akadozik az előrejutás a Váci úton a város határtól az Árpád útig, a Haraszti úton befelé a Grassalkovics útnál, valamint a Soroksári úton és a Pesti úton befelé szakaszonként. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. október 2-án, 1 perc elmúlt 9, a mikrofonok mögött pedig Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Jövünk a hírekkel és nyitjuk a tőzsdét.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Eloltották a szegedi vegyi üzemben keletkezett tüzet.
6: Éjfél körül fékezték meg az autóápolási cikkeket és háztartási termékeket gyártó cég egy üzemcsarnokában és annak környékén keletkezett tüzet. Éjszaka még őrizték a területet, a következő lépésként helyszíni szemlét végeznek majd. A helyszínen mintegy 50 tűzoltó dolgozott.
4: Feljelentést tett a kormányzat az alapjogokért központ vezetőinek megbízási díjai miatt.
6: A miniszterelnökség szerint a szervezetet működtető jogállam és igazság non-profit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és a hűtlenkezelés gyanúját. Az eljárásban bruttó 188 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. A miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 2024 között háromszor részesítette állami támogatásban az alapjogokért központot működtető céget. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a non-profit cég szakmai programjaira és működésére, nyílt pályázati eljárás nélkül. Az iratok átvizsgálásakor több szabálytalannak és hiányosnak tűnő elemet találtak.
4: Az euró bevezetése érdemben csökkenthetné a magyar lakáshitel kamatokat, de önmagában nem garantálná a 3% körüli szintet.
6: A Mani.hu pénzügyi elemzője szerint az eurózónában jelenleg Magyarországon magasabb piaci kamatokkal lehet találkozni. Az euróhoz vezető út már önmagában is javíthatná az ország megítélését és csökkenthetné a finanszírozási költségeket, feltéve, hogy közben rendeződik az infláció, a költségvetési hiány és az államadósság helyzete. Richter Ádámot hallják.
7: Hogyha megnézzük az európai kamatokat, tehát egyrészt Európai Uniós, eurozónás kamatokat, illetve európai kamatokat, mindenhol az látható, hogy alacsonyabb kamattal lehet lakáshitelhez jutni, és ez átlagban olyan 3,5% környékén van, míg Magyarországon olyan 6-7% a piaci lakáshitelnek a kamata, tehát egyértelműen alacsonyabbak az európai lakáshitel kamatok, és hogyha csatlakoznánk az eurozónához, bevezetnék az eurót, akkor ez nálunk is egy elérhető cél lenne.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: Mínuszban kezdett, de most átfordult pár ponttal a Budapest értéktőzsde indexe, a BUX. 0,1%-os pluszban 140.101 ponton. A vezető papírok vegyesen nyitottak, a MOL 9,1%-os pluszban 4.874 forinton. Az OTP 8,1%-os emelkedésben 40.280 forinton kezdett. A Richter 2,1% fölötti mínuszban 12.370 forinton, a Telekom 1,2%-os mínuszban 2.530 forinton nyitott. A forint erősödni kezdett, most szemmel láthatóan, 1 euróért 368 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 327 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 394 forint 70 fillért kérnek. Ázsiában a japán tőzsde 9,1% fölötti mínuszban zárta a kereskedést, Hongkong 2,8%-kal lejjebb, Shanghai és India ma zárva volt, a dél-koreai index az 4,1%-os pluszban zárt, Szingapur pedig 7,1%-kal lejjebb. Az olajárak is lejjebb jöttek, mégpedig 1% fölötti mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, így 91 dollár 90 cent alatt jegyzik, a Brent 9,1%-kal jött lejjebb 101 dollár 40 centen. Az arany árfolyama 3,1%-os pluszban nem mozog, egy unciáért 4212 dollárt kérnek. A többi fémára azért emelkedik, a palládium 9,1-del, a platina 1,3-mal, az ezüst és a réz nagyjából 0,5%-kal. A mezőgazdasági termelői árak viszont mínuszban, a szója 6,1% fölött, a kukorica is ilyen mértékben kerül kevesebb, a többiek csak egy pár centtel olcsóbbak. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az most 2,8%-os mínusz mutat, 71,90 eurócentre esett vissza november végi szállítással. Megegyezett Budapest vezetése a kormánnyal, amely egyszeri 120 milliárd forintos támogatást ad a fővárosnak. Ez hangzott el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsülése tegnapi tájékoztatóján.
6: Vitézi Dávid szerint ezzel lezárják a pereskedést, és a tömegközlekedés működtetéséből hiányzó 12 milliárd forint is a helyére kerül. Őt hallják.
8: Gyakran hallottuk itt a közgyűlési teremben főpolgármester úrtól is azt, hogy gyakorlatilag egy nettó befizetővé vált a szolidaritási hozzájárulás révén Budapest. Az ebből eredő túlfizetésekből eredő összes múltbéli követelésnek több mint 85%-át az állam ezzel a 120 milliárd forintos egyszeri támogatással biztosítja, a múltra is visszamenőleg, ezért tudjuk lezárni azokat a peres eljárásokat, amik a múltból megvannak, és ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a főváros az idei fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja. Nyilván a törvényből következik, és most ezért talán nem is hangzott el külön, de ugye ez azt is jelenti, hogy végre a 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát is biztosítani tudjuk a fővárosnak. kaptak. Ezt ugye eddig azért nem kapta meg a főváros, mert mindig szembeállította az államkincstár és levonta a szolidaritási hozzájárulás miatt, mivel most a szolidaritási hozzájárulást be tudja fizetni a főváros, ezt a pénzt meg tudja kapni a közösségi közlekedésre. Tehát valójában a nettó pozíció még ennél is nagyobb mértékben javul.
4: Egységes lesz a fővárosi parkolási rendszere, ami azt is jelenti, hogy a kerületek elvesztik az ebből származó bevételeiket.
6: Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem vitatható, hogy a kerületek sokat tettek az átláthatatlan rendszer felszámolása érdekében. Ennek ellenére több helyen még mindig veszteségesen működik. A politikus azt mondta, hogy minden parkolásból származó forintot útfejlesztésekre szánnak majd.
8: Meg vagyunk győződve arról, hogy egy egységes fővárosi parkolási rendszert a legmodernebb technológiákkal és az ehhez szükséges jogszabályi változások meglépése után a főváros sokkal hatékonyabban tud üzemeltetni. De nagyon fontos tudniuk azt, hogy a parkolási bevételeket nem a főváros működési hiányának az orvoslására szeretnénk használni. Nem a költségvetési lyukakat szeretnénk vele betömni, hanem egy budapesti útalapot fogunk ebből létrehozni, amit csak és kizárólag a budapesti, fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utak felújítására fogunk használni. Azt gondolom, hogy nehéz lenne vitatni, hogy a budapesti úthálózat katasztrofálisan rossz állapotban van. Ha tudjuk növelni egy hatékonyabb üzemeltetéssel a parkolási bevételeket, akkor tulajdonképpen meg tudjuk tízszerezni Budapesten az útfelújításra szánt eddigi forrásokat.
4: Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát a Heti Világgazdaságnak küldött levél miatt.
6: Lezárult az a belső vizsgálat az országos rendőrfőkapitányságon, amelyet azután indítottak, hogy a HVG újságírója egy félhetően félrement e-mail után azt a választ kapta megkeresésére, hogy egy sikítozó kék harisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. A rendőrség szerint az új szervezeti kultúra része, hogy elismerik a hibákat és tudnak bocsánatot kérni.
4: Sikeresen dokkolt a Crew Dragon űrkapszula a nemzetközi űrállomással.
6: A repülési idő rekordnak számító 7 óra 55 perc volt. Amerikai űrhajó eddig még soha ilyen gyorsan nem tette meg a Föld és az űrállomás közötti távot. Az abszolút rekordot egy orosz Soyuz űrszonda tartja, amely 2020-ban alig több mint 3 óra alatt érte el az állomást. A Crew Dragon űrkapszulában két amerikai, egy kanadai és egy orosz űrhajóst utazott. A legénység a tervek szerint 6 hónapig tartózkodik az űrállomáson.
0: Időjárás jelentés.
6: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Esőre nem kell számítani. Délutánra általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A Veszprém 42-33-ra legyőzte a címvédőként érkezett Barcelonát. Az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokság tegnap esti döntőjében. A katalánok egyébként legutóbb, tavaly szeptemberben kaptak ki. Azóta egy döntetlen és 64 győzelem volt a mérlegük. Tegnap este viszont csak egyszer 1-0-nál vezettek az egész mérkőzésen. A magyar női jégkorong bánogatott 7-5-re nyert Szlovákia együttes ellen a Mátyásföldi torna tegnapi nyitónapján. A magyar U21-es labdarúgó válogatott pedig 2-1-re verte Litvániát az új Hidegkuti Nándor stadionban rendezett tegnapi Európa-bajnoki selejtezőn. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek magyar versenyzők a vívók veszprémi katonai világbajnokságán, amely egyébként tegnap zárult.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: 9 óra 12 perc, zenével megyünk tovább, majd elemzővel nyitom a tőzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 4:10 a telefonon a túlsó végén Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdász. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt. Egy negyed órával ezelőtt enyhe mínuszban indult a BUX. Amikor én elindítottam, úgymond, akkor már épp egy 1%-os pluszba fordult. Eltelt negyed óra, mi a helyzet most?
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hát most éppen mínuszban van a tőzsde, és most egyre nagyon mínuszban, 0,64% a mínusz, ami hát így 9 óra 15 perckor azért nem egy kedvező nyitás. Ugye, hogyha megnézzük a tegnapi napot, egy 3,6%-os esés volt, hát elsősorban az OTP-nek és a MOL-nak köszönhetően, és hát úgy tűnik, hogy továbbra sem vidám túlzottan a hangulat.
1: Azt hagyján, de tegnap 66 milliárd forint fölött volt a forgalom, ami azért kiugrónak számít, és azt gondolom, ma se lesz unalmas, mert nagyjából negyed óra után már 7 milliárdhoz közelítünk. Mi hajtja a tőzsdét?
2: Ugye a tőzsdét hát több tényező hajtja. Ugye az OTP-nél volt egy vállalatspecifikus bejelentés a hét elején az esetleges oroszországi kivonulásról. Ez egy tényező, emiatt van talán az, hogy az OTP ennyire nagyon mínuszban van a héten, de hát emellett azért a nemzetközi hangulat sem jó, ugye a DAX is esett tegnap 1%-ot, amerikai kötvényhozamok emelkedése, kockázatkerülés erősödése, csak ugye egyébként ma reggel pedig a nyugat-európai tőzsdék azért, hát ha nem is óriási, de pluszban vannak, mondjuk épp a DAX a legnagyobb plusz 0,44%-kal.
1: A gyorsan a papírok, ugye a MOL 9%-kal 4874 forintra, az OTP 1,5%-os mínusz 39390 forinton, a Richter 8%-kal kerül kevesebbe 12300 forinton, a Telekom 1,2%-kal jött lejjebb 2530 forinton, és hát hogy látjuk a forgalmat, az tényleg pörög, úgyhogy akkor ma is egy ilyen extra nap lesz véletlenül.
2: Így van, és ezt ráadásul támogatni fogják amerikai munkaerőpiaci adatok, illetve az eurozóna inflációs adata, tehát még makro oldalról sem fogunk unatkozni, de hát persze ez az egész piaci hangulat mellett lehet, hogy csak egy másodlagos szempont lesz.
1: Beszéljünk a forintról, ami erősödget, ahogy elfigyelem.
2: Hát ugye erre azt tudom mondani, hogy van honnan, 368,3-en állunk most, tegnap voltunk 369 fölött is. Itt igazából, ami nagyon fontos tényező, most az euró-dollár árfolyam. Itt azért a dollár elég sokat erősödött. Egy hét alatt több mint 1%-ot, egy hónap alatt közel 3%-ot. És hát ugye tudva levő, hogyha a dollár erősödik, az a forintnak nem szokott jót tenni.
1: Igen, de azért az elmúlt időszakban volt, úgymond, már mint a svájci frank meg az euróval szemben,

0: ellentétes mozgás, mert jó, hogy a dollár húzott, de volt olyan pár nap, amikor a többiek meg nem.
1: Hát igen, néha a kivétel erősíti a szabályt, de hát azért most egyértelműen ezt lehet főindokként fölhozni a forint gyengesége mellett, mert egyébként hát jó, $100 fölött van az olajár, de eddig is nagyjából ott volt. A TTF gázár is volt magasabban, 73 euró per megawattóra, tehát egyébként egy magas szint, de hát itt az elmúlt hetekben láttunk 80 euró fölötti szinteket, és tehát most azért inkább a dollár meg az egész nemzetközi hangulat befolyásolja a piacot.
0: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zenélünk, egy kis kultúra, 9:30-kor pedig rövid hírekkel jelentkezünk a reggeli monitor.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Fennállásának 130. évfordulóját ünnepli a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A jubileum alkalmából programsorozat indul, amely október elején kiállítással, rendhagyó épületbejárásokkal és pódiumbeszélgetéssel kezdődik. Az ünnepi események ma a 130 év távlatával című színház történeti kiállítással indulnak. A tárlaton az intézmény archívumából származó fotók, plakátok, relikviák, egykori jelmezek és kellékek idézik fel a színház épületet és az ott alkotó művészek emlékezetét. Korszakait. Vasárnap rendhagyó színház látogatásokat tartanak, amelyeken a látogatók megismerhetik az épület történetét és kulisszatitkait. A programok részeként a Bánkbán különböző műfajú feldolgozásai is megjelennek, táncszínházi, prózai és zenei nézőpontból is bemutatják Katona József művét. Ugyancsak vasárnap a pódiumbeszélgetést rendeznek a teátrum örökös tangjaival. Sirkó László, Ba Éva és Körtvélyesi Zsolt idézik fel a társulathoz kötődő emlékeiket és meghatározó előadásaikat. A jubileumi programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A Kecskeméti Színház 1896. október 14-én nyitotta meg a kapuit, a háromnapos nyitóünnepségen pedig a Bánkbánt is bemutatták.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Milleniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 9:30 lesz mindjárt. Maga nem szeret engem, Safranek. Én szeretem önt, Mr. Tajfel. Helyes, a beosztott szeresse főnökét. Ez cégünk egyik alapelve. Ezt mondta Gergő is. Egyébként ugye reggel ezzel köszöntünk, mert a macskafogó 40 éves. Ennek tiszteletére emlékezünk meg róla, és kiderült egy érdekesség, hogy egyrészt pomázolnak itt Ternoszki Béla, aki ezt rajzolta, másrészt találkozott egy kedves kollégánkkal valami nap.
4: Így van.
3: Úgyhogy jó egészségnek örvend, innen is üdvözlőjük, és tényleg csak örök hála ezért az örök darabért. Ma mutatták be, 40 éve, szerintem az egyik legkomolyabb ilyen szempontból gyerekeknek és felnőtteknek, de főleg felnőtteknek is egy rendkívül szórakoztató rajzfilm. Na, de most már ennyit a viccből, jöjjünk a komoly dolgokkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat.
4: Erről az ukrán miniszterelnök helyettes személyesen tájékoztatta a magyar külügyminisztert. Orbán Anita elmondta, hogy a kormány üdvözli a lépést, amit az elmúlt hetekben folytatott két oldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament dönt várhatóan még októberben. Üdvözölte a lépést Magyar Péter is. A miniszterelnök arról posztolt reggel, hogy a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit.
3: Eloltották a szegedi vegyi üzemben keletkezett tüzet.
4: Fél körül fékezték meg az autóápolási cikkeket és háztartási termékeket gyártó cég egy üzemcsarnokában és annak környékén keletkezett tüzet. Éjszaka még őrizték a területet, a következő lépésként helyszíni szemlét végeznek majd. A helyszínen mintegy 50 tűzoltó dolgozott.
3: Évi 80 millió autót adnak el világszerte. Ha rosszul megy a piacnak, akkor nagyjából 10 millióval kevesebbet, ha jobban, akkor ugyanennyivel többet.
4: 2020 óta jelentős átalakuláson megy át az autógyártás, és ezzel együtt a kereskedelem is. Ma már a legtöbb autót Ázsiában gyártják. Nem csak a jelentős kínai előretörés feltűnő, hanem egyre nagyobb a japán és a dél-koreai mellett az indiai autóipar is. A Trend FM által megkérdezett közgazdás szerint nem csak az állami támogatások repítik a kínai autóipart, hanem a rendkívül fejlett akkumulátor technológia és a belső piac feszített tempója is. Pogácsa Zoltán közgazdászt hallják.
5: Természetesen vannak állami támogatások, de szerintem ezt nagyon sokszor eltúlozzák. Nem arról van szó, hogy egy egészen más nagyságrenden, de mondjuk Európában is vannak támogatások, és Amerikában is. Jelentősebbek a kínaiak, de nem arról van szó, hogy egy egészen más nagyságrend lenne. Abban is nagyon sok illúzió van, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne lenne iszonyatosan intenzív verseny Kínában. Tehát attól, mert az állam támogat, ez nem azt jelenti, hogy van egy-két szereplő és azt tolják, tehát ez nem olyan, mint a szovjet típusú gazdaság, hanem több száz versenyzőből kerülnek ki a legjobbak, iszonyú éles verseny van.
3: Az orosz GDP 8%-kal nőtt augusztusban éves összevetésben.
4: Az orosz hazai össztermék júniusban 1,7%-kal, júliusban 6%-kal bővült. A minisztérium számításai szerint az orosz GDP 6%-kal nőtt az idei első 8 hónapban.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde indexen a BUX 4%-os mínuszban, 139.396 ponton az index. A forgalom ugyanakkor fél óra alatt átlépte a 10 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL az egyetlen, ami pluszban, majd 1%-kal 4876 forintra drágult. Az OTP 1,3% körüli mínuszban 39480 forinton. A Richter 8%-a jött lejjebb 12300 forintot ér. A Telekom 1,3%-kal kerül kevesebbe 2526 forintot fizetnek érte. Az euróval szemben a forint erősödik, 368 forint 20 filléren áll. Egy dollárért 327 forint alatt kell már fizetni, a svájci frankkal szemben viszont gyengültünk, 395 forint 10 fillér. Ázsiában a japán tőzsde 9% fölötti mínuszban zárt, Hongkong 2,8%-kal van lejjebb, Shanghai és India ma zárva volt. A dél-koreai mutató 4%-os pluszban fejezte be a kereskedést, Szingapúr 7%-kal van lejjebb. Európában azt látjuk, hogy a londoni tőzsde az 2%-os pluszban, DAX Index 4%-kal van feljebb, az olasz tőzsde 1%-os pluszban, csak úgy, mint a spanyol, és a párizsi mutató is 4%-kal tudott erősödni. Az olajárak lejjebb jöttek, 1,7%-kal, immár 91 dollár 30 cent alatt az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára. A Brent az pedig kerek 1%-os mínuszban 101 dollár 30 centen. Az arany árfolyama 3%-os pluszban 1-2 dollárt emelkedett, most éppen 4215 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára közül a palládium 1,4%-kal, a platina 1,3%-mal, a réz 8%-kal, az ezüst pedig 0,5%-kal került többe. A mezőgazdasági termelőjárak mínuszban, de nem túlzó mértékben. A szója 0,5%-os mínusz mutat, csak úgy, mint a kukorica, a többiek egy pár centes mínuszt. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 2,5%-os mínusz, most egy pár eurócentet visszakorrigált, kerek 72 eurónál november végi szállítással. Magyar Péter 2026 legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta a Time magazin.
4: A magazin évente megjelenő rangsora olyan szereplőket gyűjt össze, akik szinte a semmiből felbukkanva ragadták meg a korszellemet és tettek szert hirtelen jelentős befolyásra a saját területükön. Magyar Péter a listán belül a vezetők kategóriában kapott helyet, ahol többek között Rob Jetten listán belül, holland miniszterelnök, valamint Donald Trump amerikai választási stratégiája James Blair társaságában szerepel. A lap értékelése szerint a politikus áprilisi választási győzelme a Brexit utáni korszak legjelentősebb Európa párti politikai eredménye.
3: A hétvégén akár mínusz 8 centire is csökkenhet a Duna vízállása a Budapestnél, amivel újabb rekord alacsony vízállás lehet, erről az időkép írt.
4: A Duna apadása az ősz elején sem állt meg, szeptember 9-én a vízmérce 0 pontjáig apadt a folyó, de azóta szerdán a mínusz 1 centivel újabb negatív rekord született. Az október is szárazon indul az előrejelzés szerint, a hónap első hetében nem változik sokat az időjárás és csapadék továbbra sem várható.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos idő várható általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Esőre nem kell számítani. Délutára általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zene, a zene után pedig arról lesz szó, hogy az euró bevezetésével, közben vagy ahhoz közel, hogyan alakulhatnak a kamatok, hiába lesz euró, az nem jelenti azt, hogy automatikusan 3% alatti hitelekhez juthatunk.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 9 óra 42 perc, az euró bevezetése érdemben csökkenthetné a magyar lakáshitel kamatokat, de önmagában nem garantálná a 3% körüli szinteket. A Money.hu pénzügyi elemzője szerint az eurózónában jelenleg átlagosan 3,5% körül alakulnak a lakáshitel kamatok, idehaza jellemzően 6-7%-os piaci kamatokkal találkozni. Az euróhoz vezető út már önmagában is javíthatná az ország megítélését, és csökkenthetni a finanszírozási költségeket, feltéve, hogy közben rendeződik az infláció, a költségvetési hiány és az államadósság helyzete. A csatlakozás után a magyar bankok euróvezeti referencia kamatokhoz igazodnának, ami tovább mérsékelhetné a kamatokat. Richter Ádámmal Kecsőri Hát beszélgetett.
2: Európát tekintve Magyarországon a legmagasabb az átlagos lakáshitel kamat. Tényleg az euró hozhatja el a 3% körüli szintet? Reális lehet ezt elérni?
3: Igen, hogyha megnézzük az európai kamatokat, tehát egyrészt Európai Uniós eurozónás kamatokat, illetve európai kamatokat, mindenhol az látható, hogy alacsonyabb kamattal lehet lakáshitelhez jutni, és ez átlagban olyan 3,5% környékén van, míg Magyarországon olyan 6-7% a piaci lakáshitelnek a kamata, tehát egyértelműen alacsonyabbak az európai lakáshitel kamatok, és hogyha csatlakoznánk az eurozónához, bevezetnék az eurót, akkor ez nálunk is egy elérhető cél lenne.
2: Most nagyjából 3% pont a különbség a magyar, illetőleg az euróvezeti átlag között. Ebből mekkora a rész magyarázható azzal, hogy Magyarországon forint van, és mekkora a rész az inflációval, az ország kockázata esetleg banki felárakkal?
3: Hát ugye itt azt is látni kell, hogy az euró az csak egy része ennek a témának, tehát azzal, hogy az eurózónához csatlakoznánk, valóban lenne egy erősebb devizánk, valamint az MNB-nek a hatás köréből kikerülne például a jegybanki alapkamat szabályozása, és átvenni az Európai Központi Bank, ami már egy nagyobb, erősebb intézmény, ők diktálnák az alapkamatot, ami 3% alatt van jelenleg, tehát ez is hozzájárulna, illetve ahhoz, hogy bevezessük az eurót, bizonyos kritériumoknak meg kell felelni, tehát a gazdaságot, a költségvetést fel kell hozni egy olyan szintre, hogy ez megtörténhessen, tehát maga az oda vezető út, az már olyan fejlődést okozhatna, így a gazdaságban, meg az ország megítélésében, kockázati besorolásában, ami lehetővé tenné, hogy olcsóbban jussunk hitelekhez, vagy hát tulajdonképpen a bankok ugye olcsóbban tudják finanszírozni a hiteleket, jobban megbíznak bennük nemzetközileg, hogyha az ország megítélése is jobb. Tehát ez mindenképp benne van, de igen, ez összefügg olyan tényezőkkel, mint az infláció, ami jelenleg éppen kedvezően alacsony az elmúlt időszakban, de mondjuk az államadósság és a költségvetési hiány, azok még olyan területek, ahol ezen javítani kellene. Tehát a kettő együtt segítene abban, hogy alacsonyak legyenek a kamatok, az, hogy teljesítsük ezeket a feltételeket, illetve hogy csatlakozzunk az eurozónához, és ezzel az Európai Központi Bankhoz tartozzunk.
2: Tegyük fel, hogy mondjuk ez megtörténik, akkor technikailag a lakáshitelek árazásával mi történne?
3: Azt történne, hogy jelenleg magyarországi referencia kamatokat vesznek figyelembe, ilyenkor így a háttérben a bankok, és ebben is átállnánk európai modellre, tehát az európai referencia kamatok lennének az irányadóak innentől, hogy említettem a központi bank, vagy ahogy a bankok egymás között kereskednek, az is az eurózónában sokkal olcsóbb. Tehát ebben mindenképp érzékelhető lenne a változás.
2: Valójában egyébként az euró bevezetésének a napja lenne a fordulópont, hanem mondjuk akár az odáig vezető út, akár még az utána következő történések.
3: Már az euró bevezetéséig is javulhat a helyzet, tehát látszik valamennyi kamatcsökkenés már így is. Ugye ebben mindig vannak várakozások. Tehát most elkezdtek arra számítani, hogy euró bevezetés lesz. Ezt ilyenkor előre beárazzák. Az ebbe vetett bizalom az már megjelenik abban, hogy mondjuk kicsit alacsonyabb bak lettek a kamatok, olcsóban adnak kölcsönpénzt a befektetők. Tehát ez már az odavezető út során is jelentkezhet, de ahogy említettem, az lenne a végső lépés, hogy ahogy csatlakozunk az eurozónához, megváltoznak ezek a bizonyos referencia kamatok. Tehát egy folyamat lenne ez mindenképp, ami az euró bevezetésével tetőzhetne be.
2: Az MNB-nek a jelenlegi alapkamata ugye 5,5%, miközben az euróvezeti lakáshiteleknek az átlagos költsége 3,54% körül alakult a júliusi időszakban. Mennyire közvetlen a kapcsolata a jegybanki kamatszint, illetve a között, amit végül egy magyar család kvázi lakáshitelként megkap a banktól?
3: Közvetett kapcsolat van a kettő között, ami viszonylag bonyolult, de mindenképp kihatással van rá. A lényeg az, hogy a bank nem tud sokkal olcsóbban, sokkal alacsonyabb kamattal lakáshitelt adni, mint amennyi a jegybanki alapkamat. Tehát nem tud alá menni sokkal jobban, ez mindenképp azért bekorlátozza, úgyhogy ebben sem mindegy, hogy mihez igazodunk. És hát igen, Európában, vagy hát az eurozónában most emeltek alapkamatot, de még így is 2,65%, tehát látszik, hogy ehhez képest azért van egy banki felár, ahol valóban az ő saját költségeiket, kockázataikat beárazzák, és persze országonként is emiatt lehetnek eltérések, hogy mondjuk helyben milyenek a végrehajtási szabályok, mennyi önerőt vár el a bank, ugye ez bankoknak befolyásolja a kockázatát, milyen kamatperiódusok, kamatfixálások jellemzőek, mennyi, hány évente változik a kamat, tehát ebben vannak országonként is eltérések, de az látszik, hogy azért a jegybank alapkamatához igazodik ez a kamat, tehát hogyha nálunk ez 5,5%, akkor ez alá nem nagyon tudnak menni a gazdasági szükségszerűségek miatt.
2: Milyen magyar sajátosságok maradnának meg így az eurót követően?
3: Vegyes ugye az európai kép, tehát ez országonként is megvannak a sajátosságok. Attól, hogy részt vennénk ebben a közös piacban valamilyen szempontból, ettől még megvan az országoknak az egyéni önállósága, hogy mondjuk a kiadásaikat kezelik államadósság, állampapír kibocsátás és stb. Ahogy persze a támogatott lakáshitelek is saját egyéni hatáskörbe tartozik. Természetesen hát most mondják kormányzati körökből, hogy így nem lenne szükség mondjuk 3%-os otthonstartra, hogyha egyébként is a kamatok e körül járnának, de természetesen ezeket a helyi politikákat, ezeket ugyanúgy az országok a saját hatáskörükben döntik el, hogy így kit támogatnak.
2: Hogyha mondjuk a kamatok valóban ilyen 3-4%-ra csökkennének, akkor nem lenne ennek az egésznek egy másik oldala is, gondolok itt arra, hogy mondjuk az olcsóbb hitel egy újabb keresletet és ezzel egy további lakásáremelkedés generálna?
3: Hát igen, ezt meg kellene nézni akkor, hogy ez, tehát az összképet tekintve, arról is múlna, hogy milyen bérlakás programot intéznek addig, hogy alakulnak a lakásépítések. Egyes elemzések szerint ezekre is pozitívabban hatna, tehát az építésekre, tehát a kínálati oldal is növekedhetne, de igen, ezek mindenképp oda visszaható folyamatok.
1: Az elmúlt percekben a Money.hu pénzügyi elemzőjét, Richter Ádámot hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 10 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk.

0: Reggeli Monitor.
1: Lionel Messi október 7-én hajnalban lép utoljára pályára az argentin válogatottban. A Benin elleni búcsú mérkőzést Buenos Airesben, a teltházas Estadio Monumentalban rendezik. Messi válogatott karrierje különös módon éppen Magyarországon kezdődött. 2005. augusztusában Budapesten a magyar válogatott ellen mutatkozott be Argentina felnőtt csapatában. Akkor csereként állt be, de alig volt a pályán, hiszen kiállították Vanzák Vilmossal történt ütközése után. A kezdeti nehézségeket követően történelmi pályafutás következett. Messi olimpiai bajnok lett, majd hosszú várakozás után 2021-ben Copa Amerikát nyert Argentínával. Egy évvel később Katarban világbajnoki címig vezette a válogatottat, ahol a torna legjobbjának is megválasztották. Később újabb Copa Amerika győzelemmel bővült a gyűjteménye. A 8-szoros aranylabdás támadó 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett az argentin válogatottban, mindkettővel nemzeti csúcs tartó. A Benin elleni találkozó így nem csak egy barátságos mérkőzés lesz, hanem egy korszak lezárása is.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
2: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
6: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
8: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
9: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: A fővárosban egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt a belső sávban. Akadozik az előrejutás a Rákóczi hídon a Soroksári úti lehajtó előtt, a Pesti alsó rakparton déli irányban a Margit hídtól, valamint a Váci úton befelé szakaszonként. Erős a forgalom a Szélkámán tér környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. A forgalom egy sávon változva haladhat, jelzőlámpás irányítással ma 11 órától várhatóan délután 2 óráig a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák várhatóan 12:45-ig a Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
11: Egy perccel múlt 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt.
5: A miniszterelnökség szerint a szervezetet működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és a hűtlenkezelés gyanúját. Az eljárásban bruttó 188 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. A miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 2024 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető céget. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a non-profit cég szakmai programjaira és működésére, nyílt pályázati eljárás nélkül. Az iratok átvizsgálásakor több szabálytalannak és hiányosnak tűnő elemet találtak.
11: Ukrán logisztikai és katonai célpontokra mért csapást Oroszország ma reggel.
5: Többi között célba vették egy a Dnipro-Kijevi szakaszán átívelő hidat, valamint Kijev megye egyik elektromos alállomását, illetve a Fekete-tengeri Izmai kikötőváros egyik hadirakomány tárolását szolgáló ipari létesítményét. Kijevben egy ember meghalt.
11: Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát a heti világgazdaságnak küldött levél miatt.
5: Lezárult az a belső vizsgálat az országos rendőrfőkapitányságon, amelyet azután indítottak, hogy a HVG újságírója egy vélhetően félrement e-mail után azt a választ kapta megkeresésére, hogy egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. A rendőrség szerint az új szervezeti kultúra része, hogy elismerik a hibákat és tudnak bocsánatot kérni.
11: A Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán a rendelkezésre álló információk szerint az egyik pilóta megpróbálta átvenni a repülőgép irányítását, miközben dulakodtak a kapitánnyal.
5: Az Egekura blog alapítója szerint a repülésben a biztonság hatékonyságát mindig valamilyen megtörtént esemény után javítják a történtekre reagáló intézkedésekkel. Varga G. Gábort hallják.
12: Itt jelen esetben a Germanwings jó 10 évvel ezelőtti katasztrófájának köszönhetően, amikor is ugye egy öngyilkos szándékú pilóta kizárta a kollégáját a pilóta fülkéből, és egy hegynek vezette a repülőgépet. Ezután az eset után vezettek be olyan mechanizmusokat és olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek garantálják azt, hogy egy pilóta ne tudjon egyedül maradni a pilóta fülkében. Például azóta kötelező, hogy amikor az egyik pilóta elhagyja a pilótafülkét mondjuk azért, mert mosdóba kell mennie, vagy bármi másokból, akkor repülés közben kötelezően mindig egy utas kísérőnek be kell mennie mellette, tehát gyakorlatilag repülés közben nem lehet egy személy a pilótafülkében, ami azt megelőzően egy teljesen rutin napi gyakorlatnak számított.
0: Tőzsde hírek.
11: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 0,5%-os pluszban, 140.612 ponton a mutató, a forgalom pedig átlépte a 15 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 9,1%-kal 4.874 forintra drágult vissza, az OTP 1%-os pluszban 40.380 forinton, a Richter 7% körüli mínuszban 12.320 forinton, a Telekom 8%-kal lett olcsó 2.540 forintot ér. A forint az a dollárral szemben szemmel láthatóan erősödött, 326 forint 80 filléren áll, 1 dollárért 368 forintot kell adni, 1 svájci frankért 395 forint 20 fillért kérnek. Európában mi enyhe pluszokat látunk, London 3%-kal van feljebb, Párizs, illetve a DAX 0,5%-kal tudott erősödni, az olasz és a spanyol index pedig 2,1% fölötti pluszban. Ázsiában Japán 9%-os mínuszban zárt, Hongkong 2,8%-os esésben fejezte be a napot, Shanghai és India ma zárva volt, a dél-koreai mutató 4%-os pluszban zárt, Szingapur pedig 7%-os mínuszban még nyitva. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Nos, lejjebb jöttek szemmel láthatóan 2,2%-kal $90.90 alá esett vissza az észak-amerikai könnyűolaj véti jegyzésára. A Brent 1,3%-kal kerek $101 áll. Az arany nem mozog, 3%-os pluszban $4,215 ér egy uncia arany. A többi fény közül a palládium 1,3%, a platina 1,4%-kal drágult. Az ezüst 7%-del, a rész 9%-kal került többe. A mezőgazdasági termelő árak közül a cukor 1,6%-kal drágult, A búza 0,5%-kal került többe, a szója viszont 0,5%-os mínuszban. És nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Az 2,7%-kal olcsóbb, így 91,90 euró centen áll november végi szállítással. Letartóztattak egy amerikai kormánytisztviselőt a Huszik állítólagos támogatása miatt.
5: A vád szerint az 51 éves férfi házilag készített robbanóanyagokhoz és drónokhoz szükséges anyagokat vásárolt, valamint Jemenben is járt. Az FBI közleménye szerint a villamos mérnöki szaktudással rendelkező kormánytisztviselő célja az volt, hogy segítse a Husziknak javítani kommunikációs képességeiket.
11: A gyenge autópiaci környezet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye és a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó induló költségek mellett is fenntartja stratégiai növekedési irányát az Autovallis csoport.
5: A cég szerint jelenleg a lengyel autópiac a legígéretesebb, ezen kívül az úgynevezett mobilitási szolgáltatásoknál, tehát az autókölcsönzésben és a rövidtávú autóbérlésekben látnak jelenleg komolyabb növekedési lehetőségeket. Ormosi Gábort, az Autovallis vezérigazgatóját hallják.
13: Amíg a növekedési lehetőségek nagyobb értéknövekedést kínálnak, addig növekedési részvényként kezeljük a stratégián belül az osztali fizetést, azaz nem érdemes kifizetni azt a cash-t, amit be tudunk fektetni bármelyik üzletágunk, bármelyik ország, bármelyik márka fejlesztésében. Ez a mostani átalakuló piac intenzív konszolidációja miatt továbbra is nyitott lehetőségeket generál, sőt gyorsabban generálja ezeket a lehetőségeket, úgyhogy látjuk ezt az irányt megalapozottnak a következő 2-3 évben mindenképpen, úgyhogy eddig valószínűleg türelmet kell kérjünk a befektetőktől. De hát ez egy növekedési részvény, tehát lesz majd osztalék részvény, amikor a autópiac konszolidált és lenyugszik, hát ez még nem az az időszak.
11: Váratlanul széthullott egy hidegháborús amerikai kémműhold.
5: Az amerikai űrhaderő műhold követő rendszere megerősítette, hogy a USA 32 jelölésű egység szeptember 13-án szétesett. Az eseményt szétesésnek minősítették, amely annyit tesz, hogy a szerkezet váratlanul apró darabokra robbant szét, de ennek oka még nem ismert. A törmelékek nem jelentenek veszélyt más űreszközökre. A műholdat szovjet rádiójelek lehallgatására indították még 1988-ban, egyes hírek szerint még 2021-ben is pályán volt.
11: Miközben sikeresen dokkolt a Crew Dragon űrkapszula nemzetközi űrállomással.
5: A repülési idő rekordnak számító 7 óra 55 perc volt. Amerikai űrhajó eddig még soha ilyen gyorsan nem tette meg a Föld és az űrállomás közötti távot. Az abszolút rekordot egy orosz Soyuz űrszonda tartja, amely 2020-ban alig több mint 3 óra alatt érte el az állomást. A Crew Dragon űrkapszulában 2 amerikai, 1 kanadai és 1 orosz űrhajós utazott. A legénység a tervek szerint 6 hónapig tartózkodik az űrállomáson.
11: Újabb spanyol futballklubot vásárolt Lionel Messi.
5: Az argentin labdarúgó a spanyol másodosztályban szereplő CD Eldense labdarúgóklubot vásárolta meg. Lionel Messi szeptemberben állapodott meg a csapat összes részvényének megvásárlásáról a többségi tulajdonos kolumbiai befektetői csoporttal. Az üzletet tegnap kötötték, bár a hatósági jóváhagyást még nem kapták meg. Az 1921-ben alapított csapat jelenleg a 19. helyen áll a másodosztályban. Lionel Messi áprilisban egy másik spanyol klub a Cornellá többségi tulajdonosa lett.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Esőre nem kell számítani, délutára általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
11: 10 óra 10 perckor zenével megyünk tovább, a zene után pedig még maradunk a focinál, igaz, váltunk egy másik országot. Anglia, Manchester City, óriási botrány van.

0: Tőn. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig Szabados Gábor sportközgazdás. Szervusz Gábor, jó reggelt! A téma pedig az, hogy Angliában óriási botrány kerekedett. A Manchester City körül áll a bál. 900 millió fontos csalásról lehet olvasni. Pontosan mi történt, mi robbantotta ki ezt az egészet?
2: Alapvetően arról van szó, hogy a Manchester City éveken keresztül úgy pumpált, tiltott tulajdonosi pénzeket a működésébe, hogy ezeket szponzori bevételnek álcázta. Ugye a Manchester City tulajdonosa gyakorlatilag az Abu Dhabi emírség, az emír személyén keresztül, és az oda tartozó, onnan származó cégek, amelyek szintén a tulajdonoshoz kötődnek, azok teszik ki a Manchester City szponzorainak a legnagyobb részét, és főleg a legjelentősebb szponzorokat, és hát messze felülárazták azokat a szponzori szerződéseket, amelyeket kötöttek ezekkel a vállalatokkal, és így raktak bele olyan tulajdonosi pénzeket, amelyeket sem az UEFA, sem a Premier League nem enged. Ezek után már csak mellékes, hogy egyébként könyvelést is hamisítottak, és például a játékos fizetéseket alacsonyabbra írták be az elszámolásokban, mint amekkorák valójában voltak, és még néhány hasonló ilyen könyvelési és számviteli turpisságra is fényderült. Tehát azért elég hosszú a bűnlajstrom, ugye egy több mint 100 tételből álló vád listát fogalmaztak meg, és hát a hivatalos állítások szerint ezekben minden bűnösnek találták.
1: Azt hiszem egy kivételre, mert 115-öt olvastam, és abból 114 megáll, egy talán nem. Egyébként ez a fajta, hogy mondjam, trükközés, ez most nagyon meglepetést okozott, vagy már másoknál korábban gyanakodtak hasonlóra, ha nem is Angliában, de a világban?
2: Nyugodtan mondhatjuk, hogy semmilyen meglepetés nem okozott. Akik ismerik a sport működését és az ilyen jellegű sportvállalkozások működését, azok gyakorlatilag eddig is tisztában voltak vele, hogy erről van szó. Hozzáteszem, más cégeknél is látunk hasonló gyakorlatot, akár a Paris Saint-Germainnél, a katari cégekkel kapcsolatban, meg egy csomó más klubbal kapcsolatban. Amit kiütötte a biztosítékot, az egyrészt a mérték, tehát hogy milyen szinten áraszták felül ezeket a szerződéseket. Másrészt az, hogy ez Angliában van. Tehát ez azért, ugye az angol szabályozás az messze leginkább az üzletszerűség felé mutat, és ott egész egyszerűen ez jobban kicsapja a biztosítékot, mint bárhol máshol. Simán el tudom képzelni, hogy más országban, akár még egy másik topligában is, a Manchester City sokkal könnyebben megúszhatná, vagy megúszhatta volna ezt az esetet. De itt azért jóval komolyabban veszik ezeket, és éppen ezért akár még az is elképzelhető, hogy valamilyen komoly példás statuáló döntés születik.
1: Na akkor forduljunk erre, tehát mi lehet ennek a következménye? Most kezdjük először a Manchester City szempontjából.
2: Nagyon-nagyon széles az a spektrum, amin el lehet képzelni egy esetleges büntetést. Ugye ne felejtsük el, hogy a Manchester City már megúszott egyszer egy ilyen vizsgálatot, mert az UEFA is indított egy nagyon hasonló eljárást a pénzügyi fair play szabályainak megszegése miatt, és abban el is marasztalták a Cityt, kizárták őket az európai kupákból, de aztán a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon ezt sikeresen megtámadta a Manchester City, és ott visszavontak minden büntetést. Tehát az UEFA-nak egyszer már beletört ebbe a bicskája, most kiderül majd, hogy a Premier League mennyivel sikeresebb ebben. Őszintén szóval én el tudom képzelni azt is, hogy megússzák valamilyen idézőjelben jelképes büntetéssel, akár mondjuk egy nagyon komoly pénzbüntetés, amit aztán nyilván a tulajdonos majd nevezve kifizet, de az is benne van a papiban, hogy ennek egy nagyon komoly, tényleg, ahogy mondtam, példát statuáló következménye lesz, akár az, hogy elvesznek korábbi bajnoki címeket a Manchester City-től, amelyek erre az időszakra esnek, de akár még az is, hogy mondjuk visszasorolják őket néhány osztállyal lejjebb.
1: Azért a többi klub, nem hiszem, hogy a szó nélkül hagyná, hogyha mondjuk pénzbüntetéssel megúsznák csak, azért ott a Liverpool, a Manchester United, meg úgy önmagában azért a

0: szurkolók többsége, mert ez nyilván a fair play szabály ellen is vét, azt kizártnak tartom, hogy ebből ne lenne botrány, amennyiben tényleg csak pénzbüntetés lenne.
1: Egészen biztos az, hogy bármi is lesz ennek a történetnek a vége, ott nem áll meg, ugyanis a többi klub, erről már most lehet hallani konkrét híreket, tervezi azt, hogy az elmaradt bevételek miatt polgári peres eljárást indít a Manchester City ellen, hiszen azzal, hogy ők csaltak, és helyettük nyerték meg a címeket, ezzel potenciális bevételtől estek el azok a klubok, amelyeket megelőztek. Tehát, ha itt még nem lesz komoly büntetés, még akkor is lehetséges, hogy ezek a klubok valamilyen úton be tudják perelni a Cityt, és valamilyen kártérítést ki tudnak szedni belőle. Ha meg a Premier League tényleg súlyos büntetést alkalmaz, akkor meg pláne elképzelhető. Tehát egészen biztos az, hogy bármi is lesz ennek a Premier League ügynek a kimenetele, utána külön-külön olyan klubok, akiket a City megelőzött a bajnoki tabellán, azok akár külön is jogi eljárást indíthatnak, és abban meg teljesen egyetértek, hogy olyan nyomás van most a Premier League-en, a szurkolók, a többi csapat, és úgy általában a futball közvélemény részéről, hogy ha nem kap súlyos büntetést a City, annak egészen biztosan nagyon komoly felháborodás a vége. Nyilván ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy akkor tényleg egy súlyos büntetést kapnak, de ahogy mondtam, az, hogy elindulnak különálló eljárások a kluboktól a Manchester City-vel szemben, az szinte biztosra vehető.
0: Igen, de ennél ez egy érdekes kérdés, hogy ott vajon egyesével érdemes-e indulniuk, vagy közösen, mert ugye logikus lehet, aztán a bíró azt mondja, hogy értem én, drága Liverpool, hogy önök azt állítják, hogy amennyiben nem így lett volna, önök nyernek, de ugye mi erre a biztosíték. Viszont ha az összes klub lép egyszerre, akkor joggal mondhatják, hogy valamelyikünk biztos nyert volna a helyettük. Nem?
1: Ez pontosan így van. Nyilván ez már egy jogtechnikai kérdés is. Bevallom az angol jogi eljárás.
0: Jó, én is felvetettem nyilvánvalóan, csak a logika alapján.
1: Ismerem pontosan, hogy melyik lehet a hatékonyabb a kettő közül, de azért itt biztosra vehetjük, hogy alapvetően azok a klubok lesznek a kezdeményezőek, akik ott voltak ugye a dobogós helyeken, tehát akiktől ténylegesen a Manchester City elvett pozíciókat. Most az, hogy valaki a 16. vagy a 15. helyen végez a Premier League-ben, annak ugye akkora következménye nincsen, de az, hogy valaki bajnok vagy második, azért mert ott van mondjuk előtte a Manchester City, vagy akár mondjuk bajnokok ligája helyezéstől lecsúszik amiatt, mert ott van előtte a Manchester City, az már valóban egy komoly meghatározó, pénzügyileg meghatározó tényező. Elképzelhető, hogy a klubok közösködnek, de itt ugye nekik is azért egy nagyon komoly együttműködésre és konszenzusra kell jutni, hogy mit is akarnak, hogyan akarnak, tehát emiatt én azért el tudom képzelni azt, hogy ezek különálló eljárások lesznek. Ez egyben azt is jelenti, hogy ez akár még évekig el is húzódhat, hogy pontosan akkor mi is lesz a teljes következménye ennek a dolognak. És ugye ne felejtsük el, hogy még egy következményről beszélni kell. Az, hogyha itt most tényleg elindul egy komoly büntetési folyamat, akkor ez akár más hasonló klubok hasonló működésére is kiterjed. Hát akár még Anglián kívül is, én most a Paris Saint-Germain-t említettem az előbb példának, de azért bőven vannak még olyan klubok Európában, és mondhatjuk, hogy szerte a világban, ahol van egy tulajdonos, aki azért alapvetően arra használja a klubot, hogy a saját népszerűségét, saját vállalatát, saját márkáját hirdesse, és ebben akár felhasznál olyan pénzügyi eszközöket is, amelyek egyébként ütköznek akár egy nemzetközi, akár a helyi szövetség előírásaival. Tehát ennek akár lehet egy olyan hosszabb folyamat is az eredménye, hogy más klubok ilyen ügyeit is jobban előveszik.
0: Nagyon szépen köszönöm, Szabados Gábor sportközgazdást hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, 10:30-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30, a mikrofonnál nem Szűcs Péter jövök a friss hírekkel. Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt. A miniszterelnökség szerint a szervezetet működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és a hűtlenkezelés gyanúját is. Az eljárásban bruttó 188 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. A miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 2024 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető céget. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a non-profit cég szakmai programjaira és működésére nyílt pályázati eljárás nélkül. Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát a heti Világgazdaságnak küldött levél miatt. Lezárult a belső vizsgálat az Országos Rendőrfőkapitányságon, amelyet azután indítottak, hogy a HVG újságírója egy véletlen félrement e-mail után azt a választ kapta a megkeresésére, hogy egy sikítőzó kékharisnya nem fog Budapest rendőrfőkapitányával interjút készíteni. A rendőrség szerint az új szervezeti kultúra része, hogy elismerik a hibákat és tudnak bocsánatot kérni. Letartóztattak egy amerikai kormánytisztviselőt a Huszik állítólagos támogatása miatt. A vád szerint az 51 éves férfi házilag készített robbanóanyagokhoz és drónokhoz szükséges anyagokat vásárolt, és Jemenben is járt. Az FBI közleménye szerint a villamos mérnöki szaktudással rendelkező kormánytisztviselő célja az volt, hogy segítse a Husziknak javítani a kommunikációs képességeiket.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 0,7%-os pluszban, 140.900 ponton a BUX, a forgalom pedig átlépte a 18 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 2,1%-kal drágult 4.840 forinton, az OTP 2,1%-kal kapaszkodik vissza 40.840 forinton, a Richter 1%-os mínuszban 12.280 forintot ér, és a Telekom is 9%-kal jött lejjebb 2.536 forinton áll. A forint azért délelőtt erősödött, most a dollárral szemben leginkább 326 forint 60 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. Egy dollár, egy euróért 367 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 394 forint 20 fillért kérnek. Európában enyhe pluszokat látunk mindenütt, az olasz tőzsde az például 0,8%-kal van feljebb, London 6%-kal meglódult a DAX Index, az 1% fölötti plusz mutat, a spanyol index 7%-kal és Párizs is 1%-kal tudott erősödni. Ázsiában inkább a mínuszok játszottak, Japán 9%-kal, Hongkong 2,6%-os mínuszban zárt, Shanghai és India ma zárva volt, a dél-koreai mutató 2%-os pluszban fejezte be a napot, Szingapur 6%-os mínuszban. Tovább esik az olajára, jó hír az autósoknak, ugye ma nem változott a benzin idehaza, továbbra is 636 forint a 95-ös benzin, a gázolaj 710 forint, azért még tudnánk örülni csökkenésnek. Ennek megágyazhatta az, hogy 3,4%-kal szakadt be az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára. Ez azt jelenti, hogy 90 dollár alatt. A Brent 2,5%-os mínuszban, ő pedig 100 dollár alá esett 20 centtel. Folytatódjon tovább. Az arany 3,1%-os pluszban nem mozog, 4214 dolláron áll egy uncia arany. A többiek viszont drágulnak, a palládium 1,3, a platina 1,6-del, az ezüst 7-del, a réz 8%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelőjárak közül a kávé 1,8, a cukor 1,5%-kal kerül többe, tehát egy csésze kávé is többe kerül, a búza 0,5%-kal drágul, a többiek enyhe mínuszban, leginkább a szóját érdemes kiemelni, az 0,5%-os csökkenés mutat. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az viszont mínuszban ugyancsak, 2,3%-kal, most egy pár eurócentet visszadrágult, 72,20 eurócenten áll november végi szállítással. Megnyílt a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hung Expo-n. Az esemény vasárnapi 200 programmal 400 dedikálásra várja az olvasókat. A rendezvényt Viski András író nyitotta meg. Az idei könyvfesztiválon kiemelt figyelmet kap Németország, Ausztria és Svájc, illetve a kortárs német nyelvű irodalom. Hagyományosan a könyvfesztiválon adják át a Budapest nagydíjat, amelyet idén Kolumb Tobin vehetett át Karácsony Gergely főpolgármestertől és Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökétől.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a napos, gyönyörű idő, általában felhőtlen égbolttal. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, hát esőre nem számítunk. A hőmérséklet 24-25 fok köré melegszik fel, szerintem gyönyörű októberi idő. Késő este azért már zimankósabb lesz, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket az elmúlt 4 órában. M. Szűcs Pétert hallották. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kitűnő zenék jönnek. 11-kor friss hírek, mi meg egykor megnézzük, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Vigyázzanak magukra addig is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra múlt fél perccel, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat. Erről az ukrán miniszterelnök helyettes személyesen tájékoztatta a magyar külügyminisztert. Orbán Anita elmondta, hogy a kormány üdvözli a lépést, amit az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament dönt várhatóan még októberben. Üdvözölte a lépést Magyar Péter is, a miniszterelnök arról posztolt reggel, hogy a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt. A miniszterelnökség szerint a szervezetet működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és a hűtlen kezelés gyanúját. Az eljárásban bruttó 188 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. A miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 2024 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető céget. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a non-profit cég szakmai programjaira is működésére, nyílt pályázati eljárás nélkül. Az iratok átvizsgálásakor több szabálytalannak és hiányosnak tűnő elemet találtak. Ukrán logisztikai és katonai célpontokra mért csapást Oroszország reggel. Többi között célba vettek egy a Dnyipro-Kijevi szakaszán átívelő hidat, valamint Kijev megye egyik elektromos alállomását, illetve a Fekete-tengeri Izmai kikötőváros egyik hadirakomány tárolását szolgáló ipari létesítményét. Kijevben egy ember meghalt. Letartóztattak egy amerikai kormánytisztviselőt a Huszik állítólagos támogatása miatt. A vád szerint az 51 éves férfi házilag készített robbanóanyagokhoz és drónokhoz szükséges anyagokat vásárolt, valamint Jemenben is járt. Az FBI közleménye szerint a villamosmérnöki szaktudással rendelkező kormánytisztviselő célja az volt, hogy segítse a Husziknak javítani kommunikációs képességeit. Megnyílt a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hungexpón. Az esemény vasárnapig 200 programmal és 400 dedikálással várja az olvasókat. A rendezvényt Viski András író nyitotta meg. Az idei könyvfesztiválon kiemelt figyelmet kap Németország, Ausztria és Svájc, illetve a kortárs német nyelvű irodalom. Hagyományosan a könyvfesztiválon adják át a Budapest nagydíjat, amelyet idén Kálum Tojbien vehetett át Karácsony Gergely főpolgármestertől és Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökétől.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os erősödés mellett 140.937 ponton jár. A részvénypiac forgalma közelíti a 21 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 2%-ot korrigál felfelé 4.840 forintig, 2%-ot erősödik az OTP árfolyama 40.790 forintra, a Richter papírok 8%-os mínuszban 12.290 forinton, míg a Magyar Telekom árfolyama egy pár pontos enyhe 7%-os mínuszban 2542 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai börzéken. Nos, itt jobbára pluszokat látunk. A londoni FTSE 7%-kal emelkedik, 1,1%-ot megy fölfelé a frankfurti DAX index, és szintén 1,1%-ot megy föl a párizsi Kakaron. A milánói börze 8%-os pluszban, 1%-ot erősödik a madridi IBEX. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 367 forint 90 fillért kell adni, egy amerikai dollárért 327 forint 10 fillért, egy svájci frankért pedig 394 forint 60 fillért kérnek. 1,1247 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Nos, itt a reggeli órákhoz képest egy jelentős csökkenés látható, 3%-kal olcsóbb a Brent jegyzésára. Hordonként $99.10 kérnek. Az észak-amerikai könnyolaj, a VTI pedig még ennél is jobban áll, mondhatni, 4%-kal olcsóbb és $90 alatt jegyzik. Egy hordó olajért $89.10 az ár.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, esőre nem kell számítani. Délutánra általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Magyarország első számú szólműsora. Még szoknom kell, hogy a gumizene ilyen halk alatta, mert hogy ebben a jubileumi évadban ez is új, hogy milyen zene szól alul. Egy MFSB 1977-es lemezről választottam ehhez az évadhoz. Malek Miki a vendégem, Mikikém, nagyon boldog vagyok, hogy időt tudtál szakítani a műsorra. Apukád, várjál ezt így, most jó?
3: Ez csak természetes.
2: Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy, nem először és remélem nem utoljára. Édesapád itt volt még a koncert előtt, aztán voltunk a koncerten, nagy-nagy örömünkre, fantasztikus volt, és kihasználom, hogy még holnap utánig Magyarországon, és örülök, hogy együtt hallgatjuk a zenéket, és ha valakitől, akkor aztán tőled, igazából várom, hogy mindenfajta észrevételed a dalokkal kapcsolatban, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok a producerek, azok az évek milyen minőségben történtek a zenének a vágása, a produceri munkák, a hangszerelések.
3: Nagyon sokat vársz tőlem. Én csak beszélgetni jöttem. Egy barátommal. Figyelj.
2: Akkor próbálok majd egy kicsit visszafogottabb lenni.
3: Vissza, igen, köszi szépen.
2: Na hát, 20. évad a Soul Sessionben a mai alkalommal is itt a Facebookon, mert ilyenkor ott is megyünk élőbe az első konf végéig. Már elmondtam, hogy ugye a YouTube-on élőben közvetítjük a műsort nektek mindig, és mivel 20. jubileumi évad, a mai műsorban is lesz olyan dal, meg sztori, ami esetleg már elhangzott, de ennek az évadnak pont ez a lényege, hogy egy picit összefoglaljuk, hogy mi minden sok dolog történt 2007 óta. Szóval indulunk egy... Johnny Bristol volt a producer, egy csodálatos 77-es Murgy Joseph dallal, Come on back to my lover, ez lesz a dalnak a címe, Malek Mikivel közösen a mai alkalommal, úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok, ide kell nyomnom egy ilyet, innen meg egy space-t,
3: közös zenehallgatás.
2: Megy a zenehallgatás, örülünk, hogy itt vagytok. Szóval Soul Session Magyarország első számú szólműsora, 2 óra közízlés formálás, Murgy Joseph, Johnny Bristol, örülünk, hogy velünk hallgattok zenét. Természetesen, amit lehet, mindig csak vinilről. Murgy Joseph.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Van sok személyes kérdés, de maradjunk először Murgi Josephnél. 1976 Johnny Bristol, ugye a Motown Records nagy-nagy legendája. Amikor ilyen, hallgatsz még régi zenéket is, vagy a munkához kapcsolódóan általában új dolgok, minden, ami modern?
2: Össze-vissza. A régi zenék közül azokat hallgatom, amiket szeretek, ami gyerekkoromban meghatározó volt.
1: Akkor legyél szíves, hogyha egy-két ilyet most megemlítenél, mert úgyis ezt kérdezném.
2: Jazz rock, meg R&B, Chaka Khan, Earth, Wind & Fire, a jazz rock közül meg Mezzo Forte, Steps Ahead, Yellow Jackets, ezek voltak, amiken én felnőttem.
1: És akkor ez most már digitális verzióban, tehát nem teszel föl otthon semmilyen hanghordozót, hanem ez megy a számítógépről.
2: Igen.
1: Mikor volt különben utoljára így, hogy így hallgatsz úgy zenét, mint most ráderőltettem, hogy így fogod a kezedbe a lemezt?
2: Ez ritka, mert hogy én állandóan zenét hallgatok, hogy amikor nekem nyugi van, akkor általában csend. Csendet szeretem hallgatni, autóban is csend van.
1: Igen, pont a közös promó videómban is nagyon érdekes volt, de amúgy meg teljesen egyértelmű hallgatni, hogy pont mondod, hogy milyen furcsa, mert szombaton amúgy mindig zenét hallgat, szombaton nem, na most szombaton hallgat zenét.
2: Pont láttam a Miles Davis-től egy ilyen interjú részletet, azt mondja, hogy, mert őtől is azt kérdezték, hogy milyen zenét hallgatsz, hogy semmiet. Azt mondja, hogyha nagy sztár akarsz lenni, akkor nagyon önzőnek kell lenned, és csak a saját dolgodra kell figyelj. Szóval van igazság benne, tehát aki állandóan más zenét hallgatja, az együtt kopírozni fogja őket. Úgyhogy ha az ember valamit ki akar találni önmagától, akkor kicsit csendben kell maradni.
1: De jó. Már mondtam neked műsor előtt is, hogy amikor így visszahallgattam, amiket kitettél, az előadásaiddal kapcsolatban is voltak belőle egy pár perces visszanézhető vagy visszahallgatható dolog, hogy milyen fantasztikus dolgokat mondasz, és most is tök érdekes, ahogy így mondod, hogy igen, ilyenkor
2: azt kell... Köszönöm szépen, teljesen véletlen volt.
1: De tök jó, hogy így belegondolok, hogy ilyenkor tényleg ebben ez az igazság, hogy...
2: Miles Davis mondta, hát most én nem fogok nem egyet érteni Miles Davis-szel.
1: Az biztos. Na hát, megyünk két zenével tovább. Heat és Gene Chandler 1978 és 80 a dátum. Ha van bármi kérdés, észrevétel, akkor írjatok nekünk a különböző fórumokon, ahol elérhetőek vagyunk, kövessétek az oldalainkat. És ne felejtsétek, hogy a 20. évadnál tartunk, úgyhogy ebben a mai műsorban is lesz érdekesség bőven. Heat és Gene Chandler.

0: ha már 20. évad, akkor törekszem arra, hogy ahogy mondtam nektek, vagy mondtuk nektek, hogy egy picit amellett, hogy mindig szeretnénk azért újakat mutatni, egy picit déjà vu érzést is keltsünk azoknak, akik rendszeresen hallgatják a műsort. Jane Chandler egy nagy személyes kedvenc, és lehet, hogy klisének hangzik, meg most elmondtad, hogy kiket hallgatsz, Miki, meg kiket szeretsz, de hogyha
1: én mindenkit szeretek.
0: Magadhoz kéne venni, csak 3 lemezt vehetnél magadhoz, ami mondjuk a legnagyobb hatással volt rád, akár gyerekkorod óta, akkor mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre, vagy egy stúdióba, ami bezáródik az ajtó, a becsukod?
1: A Mezza Forte Observations, vagy a Playing for Time, a Rufus,
0: okay.
1: Chaka Khan,
0: kedvenc,
1: amin az I'm Every Woman van.
0: 1980, azt hiszem, vagy 81.
1: Igen, és valamelyik Michael Jackson, szerintem.
0: Vinnie a Jackot.
1: Igen.
0: De jó, örülök neki.
1: Thrillert.
0: Mondjuk azt ki nem vinnél. Na hát, ha csak a blokk után, mert olyan gyorsan valamiért lement a dal, de mindjárt rájövünk, hogy miért vágta le a gép ilyen hamar.
1: Hát, hogy többet tudja beszélni, mert hogy, meg, hogy én el tudjam mondani a nagyon fontos okosságaimat. Nem csak viccelek.
0: Mikor kezdődött, amikor workshopokat csinálsz, tanítasz, mert hogy olyan régóta nem látom a social médiában, ez mikori dolog?
1: Hát évekkel ezelőtt indult Los Angelesben, ott kértek meg először erre, és annyira jó volt, rájöttem, hogy imádok erről beszélni, meg egyébként nem, Magyarországon volt először, és van egy jó sztori, nagyon rövid elmondom.
0: Ráírunk.
1: Annyira élveztem az egészet, amikor itt voltam, aztán, és annyi sokat kérdeztek tőlem, és beszéltem aztán 2 órán keresztül, vagy 3 órán keresztül, majd aztán mondtam, hogy akkor van-e valakinek még valami kérdése, mindenki kiviharzott a teremből, és megkérdeztem a rendező, hogy akkor mi volt a probléma, nem tetszett nekik, azt mondja, de hogyis, hát 3 óráig beszéltél folyamatosan, senki nem ment ki a WC-re, utána mindenki kirohant. Eddig bírták. Úgyhogy rájöttem, hogy ebben imádok foglalkozni, és hát amíg fizetnek érte, ez még szuper jó azért, mert amiről beszélek, az mind olyan, amire én jöttem rá. Tehát nem másnak a gondolatait mondom el, hanem a saját rögös úton megszerzett tudásomat, úgyhogy örömmel beszélek olyanoknak, akiket érdekel.
0: Meg ugye, mivel ugyanúgy gyakorlati előadóként, csak más témában, ugye én sportból, teniszből jövök, sokan tudják, hogy ami igazán jó, vagy ami igazán tetszik nekem, az a fajta, mert hogy neked pláne spontanitás van, mert nincsenek témák, nincsenek szlájdok, gondolom, hanem ez...
1: De van az is néha,
0: olyat is csinálsz,
1: ami... tele mémmel, meg ilyen marhaságokkal.
0: Aha. Tehát akkor azért így fel vagy készül előre, mert megvan egy adott téma.
1: Meg összehasonlító, most akkor hallgass meg, hogy ilyen volt előtte, utána, vagy így gyorsabban, lassabban. Tehát, hogy nem csak az, hogy hát ez így jó, és akkor ezt hidd el nekem. Nem, hallgass meg, és levonod a konzekvenciát.
0: És akkor a Q&A-nél valamikor pedig a világ végéig kérdezve, ott aztán elengedheted a fantáziát. Na, Gary Bartz és Mark Seddon egy-egy dala. Gary Bartz, mert hogy születésnapos lenne az úriember, itt az első órájén ugye visszavezettük a 20. évadba a szülinapos rovatot, és annyi kis rövid sztori a Gary Bartzsal kapcsolatban, hogy amikor kiválasztottam ezt a 80-as Need Your Love dalt, akkor nézve láttam, hogy a dalnak a szerzője az a Basil Farrington, akivel ugye egyszer megleptem Temesi Bercit, mert ugye egy fantasztikus basszusgitáros, és amikor a Bercinek szülinapja volt egyszer, volt egy jó 2 év, amikor együtt csináltuk a műsort, akkor én kitaláltam, hogy csinálok egy basszusgitárosok estéje, és összehoztam neki az interneten úgy, hogy bejelentkeztek élőbe Nils Tubenhaus, Willie Basil Farrington, Scott Edwards, Nils Tubenhaus, tehát aki a 70-es évek szól és funky zenei bass-t játszotta, majdnem mindenki
1: Marcus
0: ott
1: Miller,
0: volt.
1: Nathan East.
0: Sajnos nem, Nathan East nem van a legnagyobb part, őt nem tudtam. Úgyhogy ott voltak 6-an, iszonyú jó volt a Bercinek, és aztán most láttam, felhívtam, úgyhogy ha lesz most idő a következő megszólalásban, akkor Basil Farrington hívjuk telefonon, és mesél a Need Your Love-ról. Szóval ezzel megyünk tovább. Gary Bartz.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. 160 új alacsonypadlós elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, hogy a Volánbusz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére. De Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter nem engedte meg a buszok megrendelését. Hozzátette, hogy a keretszerződés eközben életben maradt, így a Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő buszokat vásárolhat. Az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat. Erről az ukrán miniszterelnök helyettes személyesen tájékoztatta a magyar külügyminisztert. Orbán Anita elmondta, hogy a kormány üdvözli a lépést, amit az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament dönt várhatóan még októberben. Üdvözölte a lépést Magyar Péter is, a miniszterelnök arról posztolt reggel, hogy a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatás intézményhálózat jogi garanciáit. Kijev felajánlotta Tokiónak, hogy működjenek együtt a fegyverek fejlesztése, különösen a drón technológia területén. Erről számolt be a Kyodo News. A japán kormányzópárt képviselője Ukrajnába látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott több politikai vezetővel, többek között Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. A tárgyalásokat követően pedig egy lehetséges együttműködésről beszélt. A japán képviselő nem reagált arra a felvetésre, hogy lehet-e együttműködés Kijev és Tokió között a fegyvergyártás és fejlesztés terén, de kijelentette, hogy felveti a pártja vezető politikusainak. A Nike adózott eredmények 2%-kal, az árbevétele 4%-kal csökkent az augusztus végével záródott első pénzügyi negyedévében. A nyereség meghaladta, az árbevétel alulmúlta a piaci várakozásokat. A negyedévben az adózott eredmény 712 millió dollárra süllyedt az egy évvel korábbi 727 millió dollárról. A Nike tulajdonában lévő Converse márka eladásai 27%-kal 263 millió dollárra zuhantak a negyedévben. Magyar Pétert 2026 legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta a Time magazin. A magazin évente megjelenő rangsora olyan szereplőket gyűjt össze, akik szinte a semmiből felbukkanva ragadták meg a korszellemet és tettek szert hirtelen jelentős befolyásra a saját területükön. Magyar Péter a listán belül a vezető kategóriában kapott helyet, ahol többek között Rob Jetten, holland miniszterelnök, valamint Donald Trump amerikai választási stratégiája James Blair társaságában szerepel. A lap értékelése szerint a politikus áprilisi választási győzelme a Brexit utáni korszak legjelentősebb Európa párti politikai eredménye.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-ot erősödik 141.320 pontig. A részvénypiac forgalma pedig átlépte 23 milliárd forintot. A blue chipek még mindig vegyesen mozognak, a MOL 1,4%-os erősödésben 4.898 forinton, az OTP 2%-ot megy fölfelé 40.800 forintra, a Richter majd 1%-ot megy lefelé 12.280 forintig, a Magyar Telekom árfolyama pedig 6%-os mínuszban 2.544 forinton. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol az elmúlt fél órában jobbára pozitív mutatókat láttunk, most szinte mindegyik mutató a negatív tartományban, a londoni FTSE egyedül 0,5%-os erősödésben, a frankfurti DAX is átfordult, 1,1%-ot emelkedik, a párizsi kakaron 1,6%-os mínuszban, a milánói börze is átfordult a pozitív tartományba 0,7%-kal, a madridi IBEX 0,8%-ot erősödik. Idehaza a bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 327 forintot, egy euróért pedig 368 forintot kell adni. Egy svájci frankért pedig 394 forint 90 fillért kérnek, egy angol fontért pedig 431 forintot kell adni. 1,1250 az euró dollárral szembeni árfolyama. 0,3%-kal drágul az arany árfolyama, egy uncia aranyért 4215 dollárt kérnek a világpiacon. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci árával. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI még mindig 90 dollár alatt tartja magát, egy hordóolajért 89 dollárt kérnek, a Brent pedig 99 dollár 10 centen. A holland tőzsdén jegyzett gázára 2%-kal lett olcsóbb, 1 megawatt energiáért 72 euró 40 euró centet kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Esőre nem kell számítani. Délutára általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
3: És Malek Mikivel közösen a mai alkalommal. Miki, te, aki klasszikus zongorán nőtél fel, klasszikus zenén, producerként a klasszikus zene mit adott neked, ami mondjuk egy mai producernek, már aki nem klasszikus zenén tanul, vagy nem szívott magába annyi mindent? Mi a különbség?
4: Fájdalom. Igen, hogy az, jól mondtad, hogy a klasszikus zenét tanulva, de hogy nem a klasszikus zenében élve, mert közben én meg egy olyan családba jövök, hogy senki nem játszott klasszikus zenét, bár az apukám azt mondta, meg a nővéremnek is muszáj volt, de hogy ez egy ilyen... Ez olyan, amit muszáj volt tanulni, de közben mindenki popzenével foglalkozott, vagy valami mindenféle más zenével, anyukám musical-lel, úgyhogy bennem egy ilyen teljes saláta, zenei saláta volt állandóan. Úgyhogy persze adott egy olyan képzést, amire természetesen semmi szükségem nem volt, de nagyon sokat tudok a zenéről, amit nem sokat használok. Viszont nagyon jó meg tudom magyarázni. Hát itt jön el, amikor valami előadást tartok valamiről, akkor egész nyugodtan lehet kérdezni, mert ismerem a sok oldalát a dolognak. És hát természetesen le tudok ülni zongorázni az apukámnak a 80-es óriás koncertjén. Némi gyakorlás után, hogy... Jó volt egyébként, hogyha szeretnék majd zongorázni többet.
3: Mert régültél előtte zongora előtt különben?
4: Igen, mert egyébként annyira tehát negatív volt az élmény, hogy muszáj volt, de mondjuk hozzáteszem, a Jandó Jenő volt a tanárom a zenekarimán, tehát nem akárkitől tanultam, és az volt egyik legjobb rész az egésznek, hozzáteszem, tehát ő óriás király volt. De hogy az egész azért az eltartott egy 15 évig, nem csinálom olyasmit, ami nem esik jó. Yeah. Úgyhogy utána gitároztam évtizedekig, tehát minden más hangszer játszottam, az gitáron 10 gitárt vettem, egy zongorát se, ez mond valamit. De most valahogy visszahúz a szívem.
3: Azért, mert leültél az édesapád koncertjén?
4: Ez egy jó pillanat volt, jó érzés volt. Meg vége olyat játszom, amit akarok, azt játszom, amit akarok. Tehát ott rittyentettem egyet a dalára valamit, és jó.
3: Na, így az első pár dal után azért a te fülednek milyen hallgatni most ezeket a zenéket, amiket játszunk?
4: Hát ez nagyon kellemes a lelkemnek mindig. Ez egy itt, ez a szózene az ilyen simogató hangulatba teszi az embert. Az hiányzik, a mai zenéből kiveszett ez a fajta lélek. Egyébként ez egy érdekes téma, mert a mesterséges intelligenciába, tehát egy picit, hogyha van egy perc erre, azt elmondom.
3: Mi, figyelj, zenéljünk, és utána, mert jó, ezt amúgy is szóba hoztam volna, és akkor utána hosszabban fejtsük
4: mert
3: ki.
4: Mert érdekes.
3: Igen, meg ezzel kapcsolatban nekem is van kérdésem. Dionne Warwickkal megyünk tovább, talán minden idők egyik legnagyobb énekesnője, és egy olyan dal, ami egészen egy 2000-es évek elején megjelent CD-ig abszolút unreleased nóta, tehát egyik LP-n se találjátok. Amúgy 83-as a dal, ha jól emlékszem, aztán két 7-incses lemez, először David Nevin és aztán Mr. McGee, két klasszikus soul sessionös dal, nem akármilyen blokk, megyünk tovább.

0: nem is én vagyok a fontos, hanem hogy van egy fantasztikus vendégem Malek Miki szemében, és ott hagytuk abba, hogy AI.
1: Arra gondoltam, egyébként az, ahogy hallgattam, hogy mi a 2025-ös vagy a 25-ös év legsikeresebb AI dalai, mondjuk.
0: Van egy lista?
1: Spotify-on nézegettem playlisteket, hogy most akkor néha hallgassuk, de mi az. Gyakorlatilag annak talán a 90%-a vagy szózene volt, vagy Motown volt, vagy valami modern rap dal volt feldolgozva Motown stílusba, vagy valamilyen ilyen igazán ilyen koszos country hangulata. Tehát mindegyik tele volt élettel, meg lélekkel. Tehát az a vicces az egészben, hogy az emberek, akik nem zenével foglalkoznak mondjuk, mert a zenész ez megcsinálja, de hogy eljátsza, de az, aki zenét akar csinálni, mit csinál, milyen zenét csinál? Olyat, amiben lélek van, és mesterséges intelligenciával csináltatja meg azt az erát, ami kiveszett az életünkből.
0: Azt a
1: hangulatot, meg azt az érzést, ami kiveszett az életünkből. Ez úgy üvöltött rám a listáról, mint a napnál is világosabban. Nagyon érdekes.
0: Amúgy különben, ha dalt hallgatsz, azonnal megmondod, hogy valami mesterséges intelligencia vagy origi.
1: Dehogy is. Hát olyan jó már az egész, hogy már gyakorlatilag fogalma sincs senkinek. Ha csak nincs benne valami bődületes hiba, ami van persze, de nem sokára nem lesz.
0: Aha.
1: Adjál mindenki 5 évet, és már az résznek semmi értelme. De mégis mi az értelme a zenének? Tehát miért hallgatunk zenét? Az, hogy érezzél valamit. Tehát valóban így egy felvett formájában semmi baja nincsen vele, de mi az érdekes az egészben? Azt, hogy valaki egyik ember elmond valamit, egy sztorit, ahogy látja a világot, az érzéseit átadja neked, vagy nekem, és csak én is úgy érzek, mint ő érzett, nem? Ennyi a művészet, mindenféle művészet. Nincs különbség köztük, mindegy, hogy zene, vagy színdarab, vagy egy film. Hogy kíváncsi vagy a komputernek az érzéseire?
0: Nagyon érdekeset mondtál most, mert hogy amúgy meg milyen sokan még ellene vannak, meg fel vannak háborodva, meg ez is hiány, és elzárkóznak, és csak az igazi, és csak a feljátszott, és pláne erre a világra, de aztán most milyen érdekes hasonlatot, vagy pont ellentétet mondtál, hogy ezzel, amit most ezzel a listával kapcsolatban felhoztál.
1: Azt mondja, hogy mi az, ami hiányzik, ez nagyon érdekes, úgyhogy vissza kell tenni a zenébe azt a lelket, ami talán kiveszett. Pont a technológia miatt. Azért, mert minden a 90-es évektől kezdve, sőt már a 80-astól kezdve minden legyen tökéletesebb, pontosabb, tisztább, senki nem énekelt hamisan, mert ez olyan nincsen. Hát minden ember hamisan énekel valamilyen szinten, maximum nem tudom, nem halljuk már meg a különbséget, de ez a normális, ez az emberi. Tehát, hogy inkább most már azt érdemes keresni, hogy mitől lesz emberibb valami. Nem azt, hogy mitől lesz tökéletesebb.
0: Hát akkor viszont tehát most megint megerősítés, hogy milyen jó, hogy van Soul Session.
1: Így van. Tessék.
0: Na, így van. Na, egy fantasztikus Madagaszkár nevű zenekarral megyünk tovább. Egy LP-jük volt. A Session zenészek tekintetében mindenképpen közben odaadom, hogy meg tud nézni a hátulját, és ha jól emlékszem, ugye nem is kérdés, hogy Paulinho da Costa perkázik, mert ő perkázott 73-tól 89-ig egyfolytában 0-24-ben. Gerald O'Bright szerintem ennek a zenekarnak a tagja, ha jól emlékszem. Az a Marvin King, akinek egy 2026-os vadonatúj dalát most adta ki, ugye Patrick Biggerstaff az Easy Four Soul Records-al. Szóval sok szempontból összeérnek a szálak ezen a csodás lemezen is, két dal erejéig. Hallgassátok, gyűjtsétek, keressétek, mert extra. Először Rainbow, aztán Plane with Fire.

0: Kicsit olyan volt, mint hogyha Philip Bailey-t hallottuk volna az Ocean Fire-ből. Nem így a hangját, meg a hangzásvilágát tekintve. Fantasztikus dalok vannak, nem volt könnyű választani erről a csodás Madagaszkár lemezről. Hogyha meghallgatsz egy énekest, akkor mit hallgatsz, vagy mit hallasz először, a hangját, a karakterét, a feelinget, a kisugárzást? Mit kell nézni, hallgatni először producerként?
1: A kisugárzás általában. Nagyon sokan tudnak jól énekelni, illetve a hang felismerhetőségét. Tehát, nagyon sokan tudnak remekül énekelni, de ha nem tudom felismerni a hangjukat, akkor el fognak veszni a tömegben. Abból lesz a nagyon jó background vokalista. De akinek nem tudjuk felismerni a hangját egy másodperc alatt, abból nem lesz sztár. Tehát ez egy, hogy felismerhető legyen, különleges legyen, és ugyanígy különleges legyen a személyisége, aminek át kell jönnie a hangján.
0: Talán a következő kérdésemet is megválaszoltad, mert azt akartam volna kérdezni, hogy...
1: Hogy neked van-e ilyen? Abszolút van. Született sztár, hogy Tomika.
0: Mert hogy tőlem a teniszkonferenciákon szokták kérdezni, hogy annyi jó játékos van, hogy mitől lesz valaki a legjobb, vagy mitől jut aztán a legjobb százba, és a maradék 3-4-5 ezer pedig csak megragad azon a szinten, ami ugyanúgy fantasztikusan játszik, de mégse ér révbe, hogy a világsztárokat mi különbözteti meg a nagyon jó énekestől? Pont ez, hogy a hangjában van az a pici plusz, vagy?
1: Hát ezek a belépőjegyek, amiket mondtam. A mi különbözteti többek közt az, hogy mindig 100% jön belőle. Hát azokkal a világsztárokkal, akikkel dolgoztam, ennyi volt a különbség. Nem feltétlenül énekeltek tisztábban, vagy jobban. Egyszerűen minden hangjukat elhittem, és minden szavukat elhittem.
0: Mert hogy közben ezeket névlegesítsük, mert hogy a YouTube chat falunkon van kérdés hallgatóktól, és bátorítok mindenkit, hogy most használjátok ki, mert a Miki nagyon ritkán jön, hogy nyugodtan kérdezzetek, hogy kikkel dolgoztál együtt, ki az, akit úgy mindenképpen megemlítenél, mert számodra nagy büszkeség.
1: Hát van a dicsekvő része a dolognak, persze, ami de a legnagyobb nevek, akiknek a lemezén dolgoztam, Jennifer Lopez, van Ariana Grande is, de akikkel személyesen a stúdióban együtt dolgoztam, például az a Maya, nem tudom, ismét a Maya Hayes, aki nem jut eszembe a dal neve, nem az, amin dolgoztam, de nála esett pont ez le, hogy énekeltünk vagy 7 órán keresztül, és hogy egyszerűen minden szavát elhittem. És vagy például akik ilyen Emmy meg Oscar díjas, inkább ilyen Broadway előadók voltak, mint a Kristin Chenoweth, ez egy nagyon híres színésznő és előadó volt, a Wickednek az első Glendája, és bejönnek, énekelt két téket, és mind a kettő tökéletes volt. Tehát, hogy mondom, hogy ne énekeljen egy harmadikat, mert már most sem tudok választani.
0: Elég a kettő.
1: Igen. Ugyanakkor más meg énekel 30-at, és még kell, hogy énekeljen többet is. Úgyhogy vannak különbségek.
0: De jó. Na, egyetlen egy darra maradt időnk itt az első óra végén, az is egy 7-incses lemez lesz. Ritka, hogy ilyen sok kis lemezt játszom, nem is tudom, hogy mi volt az oka, hogy itt tettem a tracklistát. Ricky Collins csodája 1978, What You Gonna Do. A második órában sok-sok minden történik, ne menjetek messzire. Ezzel a dallal búcsúztatjuk az első órát.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
3: Nekem 10.
2: Mennyi?
4: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
5: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A 3 fogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 3 éves csúcsra gyorsult az infláció szeptemberben az euróövezetben. Az inflációs ráta 3,8%-ra 2023 óta a legmagasabb szintre emelkedett az augusztusi 3,2%-ról. Havi bázison az euróövezeti fogyasztói árindex szeptemberben 6,1%-kal emelkedett az augusztusi 4,1%-ot követően. 160 új, alacsony padlós elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újra nyitásával. Ezt közölte a közlekedés és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, hogy a Volánbusz még 2023-ban kötött keret megállapodási szerződést 2 piaci szereplővel alacsony padlós elővárosi buszok beszerzésére. De Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter nem engedte meg a beszerzésüket. Hozzátette, hogy a keretszerződések közben életben maradt, így a Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő buszokat vásárolhat. Az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat. Erről az ukrán miniszterelnök helyettes személyesen tájékoztatta a magyar külügyminisztert. Orbán Anita elmondta, hogy a kormány üdvözli a lépést, amit az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések előztek meg. Üdvözölte a lépést Magyar Péter is, a miniszterelnök arról posztolt reggel, hogy a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A törvényjavaslatról az ukrán parlament dönt várhatóan még októberben. Kijev felajánlotta Tokiónak, hogy működjenek együtt a fegyverek fejlesztése, különösen a drón technológia területén. Erről számolt be a Kyodo News. A japán kormányzópárt képviselője Ukrajnába látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott több politikai vezetővel, többek között Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. A tárgyalásokat követően pedig egy lehetséges együttműködésről beszélt. A japán képviselő nem reagált arra a felvetésre, hogy lehet-e együttműködés Kijev és Tokió között a fegyvergyártás és fejlesztés terén, de kijelentette, hogy felveti a pártja vezető politikusainak. A hétvégén akár mínusz 8 centire is csökkenhet a Duna vízállása Budapestnél, amivel újabb rekordalacsony vízállások lehetnek. Erről ír az Időkép. A Duna apadása az ősz elején sem állt meg. Szeptember 9-én a vízmérce 0 pontjáig apadt a folyó, de azóta szerdán a mínusz 1 centivel újabb negatív rekord született. Az október is szárazon indul az előrejelzés szerint, a hónap első hetében nem változik sokat az időjárás, és csapadék továbbra sem várható.
0: Tőzsde hírek.
6: 7%-os erősödésben a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 141.135 ponton. A részvénypiac forgalma pedig közelít a 26 milliárd forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1%-ot erősödik 4.876 forintra. 1,8%-os pluszban az OTP árfolyama 40.700 forinton, a Richter árfolyama 0,5%-ot megy lefelé 12.340 forintig, míg a Magyar Telekom papírjai 0,8%-ot gyengülnek 2.538 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. A frankfurti DAX index 8,1%-os pluszban, 3,1%-ot emelkedik a londoni FTSE, 6,1%-ot a párizsi CAC-on, a milánói börze 0,5%-ot megy fölfelé, csak úgy, mint a madridi IBEX. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 368 forint 40 fillért kell adni, egy amerikai dollárért pedig 327 forint 50 fillért, egy svájci frankért 395 forint 40 fillért kérnek. 1,1248 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci áraival. Továbbra is 90 dollár alatt az észak-amerikai könnyolaj, a WTI 89 dollár 20 centen, egy hordó olajért a Brent jegyzés Brent esetében 99 dollár 50 centet kérnek. 3,1%-ot drágul az arany világpiaci ára, egy uncia aranyért 4216 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára valamivel korrigált, és már csak 1,4%-os mínuszban, egy megawatt energiáért 72 euró 90 euró centet kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
6: Napos idő várható ma, általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Esőre nem kell számítani. Délutára általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő este többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: És innen már a 20. évad immáron Malek Mikivel közösen, Mikikém.
1: Hát be kivelegettem, akkor a Stenk volt ebbe. Na, ott el van le kell venni a kardigánt.
0: És mindig, amikor így hallgatjuk a zenéket kedves vendégekkel, vagy ha egyedül vagyok a stúdióban, akkor sokszor eszembe jut, és most kell emiatt egy picit így dejavűt okoznom, hogy ebben a dalban is a Waters családot elértem, mert hogy még többen élnek a családból, és a 70-es évek egyik legfoglalkoztatott vokál, háttérvokál családja, úgy mint a Silvers, meg egy jó pár egyéb, és itt voltak élőben a telefonon Oren, Lorraine, és fantasztikus volt úgy hallgatni a dalt, meg ott sikongattak a konyhába is, hogy még most játsza valahol valaki ezt a lemezt, és hogy nincs elfelejtve, és olyan megtisztelve érezték magukat. Tök jó érzés volt, hogy így lejátszottuk adásba.
1: De jó, látod, milyen szuper, hogy gondolsz ezekre az emberekre, megkeresed őket, ez egy óriási dolog.
0: Úgyhogy,
1: ez nagyon fontos a zenészeknek ám, mert hogy most már még el tudjuk olvasni, hogy mi van ráírva a bakelitre, meg hogy ki mit csinál, de most már ilyen sincsen. Te most rákattintasz valamire az interneten, és mert senki nem tudja, és nem is érdekli, hogy ki dolgozott rajta, úgyhogy amikor a megemlítésre kerül valaki, ez fontos, ezt hidd el nekem.
0: Igen, és ugye ráadásul nem mindenhol, de nagyon sokszor, ugye most Freda Payne-nek volt születésnapja, felhívtuk, felköszöntöttük, és amikor fogtam a 78-as lemezét a kezembe, akkor láttam alul, hogy smink, fodrász, borító design, tehát hogy még a zenészeken kívül tényleg mindenki, aki valamilyen módon hozzáadott ahhoz az értékhez, ami maga, aztán mondjuk a 78-as lemez lett. Úgyhogy tök jó.
1: És most mindenki hallgat, és örömet okoz nekik, és átadja ezt az érzést. Nem?
0: Így van. Hát megyünk tovább a Jesus Alvarezzel, és azért is le kell játszani ezt a dalt, mert amikor megint szóba kerül a 20. évad, akkor ez egy olyan pillanata volt a műsornak, ugye 3 évvel ezelőtt hosszú-hosszú keresgélés után elértük az úriembert, egy baptista templomot vezet New Jersey-be, és az egyetlen 77-ben nem kiadott albuma egy Polydorhoz szerződött idő után nálam van a tesztkópia, sehol máshol nincs a világon, és amikor meghallottuk az I Can Make It-et, akkor azon volt, ezt valahogy meg kell oldanunk, hogy ezt ki lehessen adni. Aztán ugye Patrick Biggerstaff-fal közösen eljutottunk odáig, hogy megjelenik a kislemez, ezt ajándékba hoztam neked, hogyha elfogadott tőlem, akkor...
1: Ja, köszönöm szépen.
0: Ezt légy szíves, tedd ki valahova. Látod a hátulján a feliratot, a műsort, mindent. Ugye, hogy ez a műsornak köszönhetően jöhetett létre. Talán az egyik leggyorsabban elfogyott Eyes of Osol kiadvány Londonba, és hát ma már, nem tudom, 8-10-szeres áron megy a különböző fórumokon, ha még van belőle egy-két kópia. Szóval még egy olyan dolog, ami a műsoron keresztül jött létre, Jesus Alvarez. Úgyhogy sok-sok tenyeres után csak kiadtam egy 7-incses vinilt. Addig nem aludtam.
1: És Jesus nem Jesus?
0: Jesus, lehet, hogy Jesus nekem mondani.
1: Alvarez
0: ez
1: egy spanyol.
0: Igen, pedig amerikai úliember. Mi maradtam Jesusnél, de legyen akkor Jesus Alvarez és az I Can Make It. Aztán pedig ezt már közelebb húzom. Igen. Utána a másik nagy dolgunk, hogyha már tegyük bele egy műsorba, ugye, hogy 1981-es Four Tops albumra készült egy olyan dal, ami aztán nem került föl a lemezre. Hogy miért nem került föl, ezt meg onnan tudtuk, hogy Sir Duke Fakir a Soul Session volt az utolsó halál előtt, akinek interjút adott. Oh. Ugye a Four Tops utolsó élő tagja volt, 10 percig beszélgettünk vele, aki elmondja, hogy a Motownnál hétfőnként milyen döntőbizottság döntött arról, hogy egy adott nagy lemezről mi kerül föl. Elmondja, hogy 21 dal csináltak a 81-es LP-re, ebből csak 10 jutott aztán végül a lemezre, és hogy lehet, hogy nálad van a szalag? Mert ugye ez nem jelent meg semmin, és elhoztam neked.
1: Nem hiszem el. eBay-ről megvetted? Honnan
0: megszereztem a szalagot.
1: Mindent elad mindenki.
0: Hála az Istennek.
1: Őrület.
0: És aztán ugye egy óriás sztória van, most nem megyek bele, hogy játszották hát itthon digitális formára, mert ráadásul 78-as fordulat, nem 76.
1: Igen.
0: Úgyhogy nagyon kevés szalagos dolog volt, ami lejátszotta. Úgyhogy két nagy Soul Session csoda. Jesus Alvarez, mert már ki vagyok javítva, és Four Tops I Love Doing, különben a 82-es LG Reynolds szólóalbumon rajta van az I Love Doing, de a Four Tops verzió csak nálunk. Két csodával megyünk tovább.

0: kérdeztem tőled, mikor volt utoljára, hogy úgy hallgattál zenét, hogy egy vinil van a kezedbe. Úgy mikor hallgattál zenét, hogy egy szalag? Lehet, hogy az hamarabb.
1: Igen. Egyébként igen. Nemrég írtam át az összes gyerekkori dolgokat, szalagról, kazettáról, még datról is. Azon rögtem, hogy az egyik nóta, amit hallgattam, az egyezetben olyan volt, mint az összes demo, amit csináltam. De 12 évesen, meg nagyon, 13 évesen.
0: Az mindegy, hány éves volt, engem az felizgatott, mert az nagyon jó dal. Ha olyan demók vannak, az küldjed
1: de
0: már.
1: De rengeteg.
0: Jó, hát akkor...
1: Legközelebb a jövök, akkor játsszuk pár jó, ilyen, bekonferálhatod őket, mint
0: nagyon jó.
1: Ilyen rég elveszett szó.
0: Már is megy egy vinyó. Megy egy vinyó Dubajba. Arra már teheted föl őket. Amerikai időszak, ugye a főbb állomások az életedben Magyarország után.
1: New York, Boston, Berkeley, New York, LA. New York 6 év, LA 16
0: és,
1: év.
0: És most Dubajba élsz már egy jó ideje.
1: 4-5 éve, 4 év.
0: Mi volt a legnagyobb, amit Amerika adott? Nekem az a sok-sok év van, nekem a magabiztosságot mondanám, vagy a önbizalom. Én azt hoztam el onnan. Hogy neked mi volt a legnagyobb, amit adott Amerika?
1: Érdekes, én a városokra, vagy a államokra, meg városokra bontanám le. Ugye a Boston volt először, ahol a Berkeley-re mentem, azt tanultam, amit szerettem volna a világértelembe. Tehát, aztán a New York, igen, önbizalmat adott azért, mert ahogy mondják, hogyha you can make it there, you can make it anywhere. Mert hogyha ott meg tudod csinálni a szerencsédet, akkor bárhol meg tudod csinálni, és ez egyébként igaz.
0: Neked volt úgy, hogy...
1: Várjál, befejezem.
0: Bocsánat. Csak ezt, amit van.
1: Önbizalom, és utána azt hiszem, hogy Los Angeles az egy ilyen nyugalmat, meg ilyen szabadságot adott, mert az meg arról szól, hogy igazából kiengedheted magad. Dubai meg visszahozta a New Yorki hangulatot megint, tehát ez az izgalmat, meg hogy a világ közepében vagy.
0: Mert hogy Dubai világ közepe.
1: Hasonló hangulata van. Hát New York azért mindig a világ közepe szerintem. Legalábbis nekem.
0: Figyelj, volt Amerikában az a fajta dolog benned, hogy Malek Miklós fia vagy itt, ott meg nem tudják ki Malek Miklós.
1: Ja, persze, a szabadság, de is benne volt, hogy végre nem vagyok a senkinek a csikéje, a izékéje, akárkije, amit igen, a kiütést kaptam. De nem azért, mert bármi probléma lenne velük, mert nagyon szeretem őket, meg minden, de én szerettem volna a saját életemet járni, a saját nevemmel, hiszen azt se kaptam, mert az én nevem az apám neve, aki szintén híres ember. Aki nem tudta, mert az ő papája nem volt híres, úgyhogy ők nem gondolkodott, hogy ebből probléma lesz. Úgyhogy jó volt megcsinálni a nevet. Aztán még jó volt egyébként Magyarországra visszajönni, és megint egy új fejezetet nyitni ebben a névben, mondjuk a mentorsággal, meg a tévés dolgokkal.
0: Na, mert hogy igen, akkor jöttél, utána kezdtünk el játszani is, meg minden, amikor az X-faktor miatt hazajöttél. Na, amúgy látod, hogy majdnem hanyatt testem ebben a rollabban?
1: De nagyon jól leplezted.
0: Jó, oké. Akkor egy japán kis blokkal tudom neked ezt most elleplezni. Először Henry 84, I Can Never Change Your Love For Me. Ugye tudjátok, hogy ez is ennek a 20. évadnak a különlegessége, mert nagyon sokszor játszom japán dalokat, nagyon sokszor, már kétszer volt japán estünk, akkor csak japán zenék, japán szózenék, imádom. Nagyon benne vagyok. Őrületes hangszerelések, úgyhogy kíváncsi vagyok, mit szólsz ehhez a két csodához. Egyik lemezt otthon hagytam, úgy, mint a Heatet az első órába, úgyhogy azért ne verj meg. Henry, I Can Never Change Your Love For Me, ezzel

0: Ízlésemmel elégedett vagy?
1: Hát igen, bárhogy így.
0: Nagyon jókat játszunk.
1: Hova tudnék javulni?
0: Nem, most viccen kívül, mit szólsz a japánokhoz? Meg meséld, légy szíves, amit elkezdtél itt a dalok közbe.
1: Hogy mit is? Ja, hogy nézegettem a bolyokat, és ez híres volt, hogy ebben az időszakban, a 80-as, 90-es években a japánok átmentek New Yorkba, és meg Los Angelesbe, és mondtak, hogy akkor kérek szépen 10 darab dalt azokkal, akik játszottak a nagy slágerek. És ha megnézed, egy az egyben ugyanazok játszanak rajta, mint a nagy összes Jackson lemezen, meg a híres nevek is.
0: Meg sok amerikai zenész átmegy Japánba.
1: Azira jó.
0: És nagyon sokszor érdekes, hogy természetesen ebben az időben ugye elkezdődik, hogy Japánban kiadják a nagy amerikai lemezeket japán nyomással, és nagyon sokszor még a borítót is megváltoztatják a japán piacra.
1: Simán.
0: Úgyhogy egy csomó borítom a japán kiadásoknál másképp néz ki, mint az eredeti amerikai.
1: Igen.
0: Ez meg ez szerint. A klasszikus Obi szalag, tudod, a szélén, most pont ezen igen. Az arrén nincsen, de nagy klasszikus. Na hát megyünk tovább, adok megint a kezedbe egy kis lemezt, mert hogy az elmúlt héten Dóse Szelinával csináltuk együtt a műsort, és akkor volt egy dalpremierünk, ez egy Kinky Fox kislemez, amit a kezedbe fogsz, aminek az egyik oldalát lejátszottuk, és akkor azt mondtam, hogy mivel nagyon nehezen döntöttem, hogy melyik oldalt játszam, mert hogy két csodás dal 81-ből, és ugye Russell Payne barátom, aki a Super Disco Edits labelnek a tulajdonosa Londonba, ő az, aki gyakorlatilag ugyanúgy nem alszik, és keresgeti a régi előadó ki nem adott dalait, és próbálja felvenni a kapcsolatot, szuper csávó. Ő találta körülbelül egy fél évvel ezelőtt ezt a két dalt, ráadásul a szerzőné volt a Mesterszalag, a jog még hozzátartozott a klasszikus dolgok, hogy kiadható legyen, úgyhogy ilyenkor elég könnyű megalapodni. Most csak a visszagondolok, hiszen Alvareznél hasonló volt, aki azt mondta, hogy ő nem kér semmit, nagyon örül, hogy az I Can Make It megjelenik, aztán összegyűltve természetesen elküldtük az összes pénzt, de hogy elképesztő, csak reflektálva arra, amikor mondtad, hogy milyen hálásak ezek az emberek, hogy még...
1: Hát, ha még pénzt is küldesz, akkor meg
0: hát egy egyáltalán, hogy a 81-es dal, ami ott van a fiókban, most hirtelen valaki elviszi a jogot, pénzt ad érte, kiadja.
1: Hát nincs ilyen.
0: Fölhájpolják, úgyhogy Kinky Fox-szal megyünk tovább, aztán Ron Matlock és Steve Woods, nem akármilyen blokk. Kinky Fox, és ez a B oldal, nem is tudom, Lovely Night, ez melyik oldal, látod? Mert nekem már rossz a szemem hozzá.
1: Call you up a B oldal. Lovely Night az A oldal.
0: Na hát akkor az A oldalról meghallgatjuk, hogy Kinky Fox 81 mit nem tudtak akkor lemenedzselni, hogy kiadásra kerüljön.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. 3 éves csúcsra gyorsult az infláció szeptemberben az euróövezetben. Az inflációs ráta 3,8%-ra 2023 óta a legmagasabb szintre emelkedett az augusztusi 3,2%-ról. Havi bázison az euróövezeti fogyasztói árindex szeptemberben 6%-kal emelkedett az augusztusi 4%-ot követően. Csoportos létszámleépítésbe kezd a Duna Média szolgáltató. Így értesült a Telex. A portál szerint a lépés előzménye, hogy hamarosan lezárul a közmédia szervezeti és működési átvilágítása. Az ez alapján tervezett elbocsátások száma pedig várhatóan eléri majd a létszám csökkentés törvényben meghatározott mértékét, ami 300 fő feletti létszám esetén 30 napon belül minimum 30 fő. A létszámcsökkentés pontos mértékéről, ütemezéséről és arról, hogy melyik munkavállalót és melyik munkakört érinti, több szempontot mérlegelve döntenek majd. A Telex információi szerint a leépítés várhatóan minden olyan munkavállalót érinteni fog, akit már korábban mentesítettek a munkavégzés alól, de még nem küldtek el. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája, amelyet több mint 1000 szakmai egyeztetés előzött meg. Ezt jelentette be a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkára. A kormány 3 év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelné az alap- és innovációs kutatásra fordított állami forrásokat. A kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP arányos szintjét 2030-ra 2, 2035-re pedig 3%-ra növelni. A stratégia 3 kiemelt területe az egészség, a környezet és a technológia. Magyarország jelenleg az uniós innovációs rangsor alsó harmadában a 21-22. Helyen áll. ₹160 új alacsonypadlós elővárosi autóbusszal bővülhet a Volán buszjármű parkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával. Ezt közölte a közlekedés és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, hogy a Volán busz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel a buszok beszerzésére, de Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter nem engedte meg a buszok megrendelését. Hozzátette, hogy a keretszerződés eközben életben maradt, így a Volán busz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő buszokat vásárolhat. Letartóztattak egy amerikai kormánytisztviselőt a huszik állítólagos támogatása miatt. A vád szerint az 51 éves férfi házilag készített robbanóanyagokhoz és drónokhoz szükséges anyagokat vásárolt, valamint Jemenben is járt. Az FBI közleménye szerint a villamosmérnöki szaktudással rendelkező kormánytisztviselő célja az volt, hogy segítse a husziknak javítani kommunikációs képességeiket.
0: Tőzsde hírek.
3: 2,1%-ot erősödik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 140.275 pontig. A részvénypiac forgalma pedig közelít a 30 milliárd forinthoz. A vezető részvények továbbra is vegyesen teljesítenek, 1%-ot erősödik a MOL 4.882 forintig, 1%-ot gyengül a Magyar Telekom árfolyama 2532 forintra, az OTP 0,5%-os pluszban 40.180 forinton, a Richter árfolyama pedig 0,8%-os mínuszban 12.300 forintra megy lefelé. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol az elmúlt órákban jobbára pluszokat láttunk és pozitív mutatókat. Pár pontos pluszban a londoni FTSE 0,7%-ot erősödik, a német DAX index, a párizsi CAC-on 0,4%-kal a pozitív tartományban, viszont a milánói börze 0,1%-os gyengülésben, csak úgy, mint a spanyol mutató. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 368 forint 90 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 328 forint 30 fillért, 1 svájci frankért pedig 396 forint 50 fillért kérnek. 1,1238 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az aranyára egy pár pontos mínuszba fordult, egy uncia aranyért 4197 dollárt kérnek a világpiacon. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci árával. A Brent elérte a 100 dollárt, tehát 2%-ot ment lefelé az árfolyam, és egy hordóolajért 100 dollárt 10 centet kérnek egészen pontosan a világpiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI pedig még mindig 90 dollár alatt tartja magát stabilan, 89 dollár 80 centen. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára 1,1%-ot megy lefelé, 1 megawatt energiáért 73 eurót kérnek a világpiacon november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Esőre nem kell számítani. Délutára általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Hamarosan folytatódik a Soul Session itt a Trend FM-en. Friss hírekkel legközelebb fél óra múlva várja önöket a Daily Monitor című műsorunkkal M. Szűcs Péter. Én ezekkel a hírekkel búcsúzom önöktől. Tartsanak velünk továbbra is a 94.2-n. Jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Malek Miki Bogyót, ami köszöntünk mindenkit szeretettel, jubileumi 20. évad, és egy picit előre tekintve inkább most arról mesélj, hogy most milyen projektekben vagy, mind dolgozol, idei évre van-e még valami nagy durranás?
1: Képzeld, hogy belevágtam, egy könyvet írok.
0: Tényleg?
1: Igen, igen, a többek között belevágtam egy pár dologból, de ez az egyik, ami nagyon izgat. A mindenféle érdekes dologra, ami magamtól jöttem rá, ebből kialakult egy ilyen információs fa, amire ráaggatom a kis sztoriaim együtt a sok a nagy okosságot, amit kitaláltam, amire rájöttem egyébként, úgyhogy...
0: Értelem zenei könyv, vagy zenével kapcsolatos.
1: Zenei előadás, az egésznek az energiája, hogy miért, hogy minek, mi működik, mi kell ahhoz, hogy működjön, és mindezt olyan formában, ami egyébként szórakoztató, meg érdekes, és meg hasznos is szán azoknak, akik...
0: Tök jó humorod van, tehát hogyha azt beleteszed mellé, akkor... Mindig annyit rövünk.
1: Igyekszem, ennél jobb, mint amit most hozok. Leírva jobb.
0: Angolul írod? Angolul?
1: Igen.
0: És magyarul nem is fog megjelenni, vagy nem?
1: Nem tudom, még mert meg kell írni angolul, majd utána kitalálom, hogy mi lesz még vele. Úgyhogy az is beszélek róla, hogy biztos, hogy megtörténjen, mert én ilyen típusú ember vagyok, aki majd halogatja, de hogyha megígérem, akkor muszáj megcsinálni.
0: De nincs, van benned időpont, vagy határidő, vagy csak jön, írod folyamatosan?
1: Nagyon béna vagyok. Ez inkább arról szól, hogy ezek a dolgok, mivel a sok mesterkurzus, meg ezek beszélgettem, ezek annyiszor átgondoltam, hogy egyszerűen összeállt egy rendszer, ami ennek eddig nem kellett, hogy összeálljon, mert én magam, ahogy csinálom, úgy nem kellett foglalkozni, de amikor az ember elmagyarázza, akkor egyértelműen jobban is megérti. Tehát én megértettem jobban, hogy mit is csinálok. Aha. Úgyhogy szerintem így már érdemes megosztani.
0: De jó, hát sok sikert kívánok hozzá.
1: Köszönöm.
0: Megyünk tovább, és ilyenkor a második óra vége felé ugye picit lassulni szokott a tempó. A következő úriemberre megint csak nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mert hogy pláne az elmúlt időszakban már elég kevésszer vállal interjúkat Johnny Mathis, és kaptam az úriemberhez fél óra telefonbeszélgetést. Talán volt már ilyen kérdés, hogy mire vagyok a legbuszkébb a műsorra kapcsolatban. Lehet, hogy azt kell mondjam, független attól, hogy lemezeket adtunk ki, meg szalag van nálam, meg nem tudom, kikkel beszélgettem, de Johnny Mathis fél óra telefonon nagyon erős volt, és fantasztikus jókat mesélt az úriember. Sajnos az anyag megvan valahol még egybe, és sokszor szóba kerül, hogy majd publikáljuk valahova magát a telefonbeszélgetést, de mindig szóba hozom, hogyha lejátszunk egy Johnny Mathis-tal. 87 nagy lemeze jelent meg.
1: Azt a minden.
0: Úgyhogy soknak tartom.
1: Az még gombozból is nagyon sok.
0: Úgyhogy egy 74-es dalt a mai estére, ha megengedtek, I'm Still In Love With You a 74-es albumáról, aztán pedig egy hawaii banda, The Crush Leading Lady 78 vagy 79, aztán pedig majd a gyertyafény, egy igazi visszafogott lassú a második óra végén, de nem menjünk ennyire előre.

0: Majdnem levittem a hangsúlyt a mondat végén, csak aztán még eszembe jutott, hogy énekelnek. De már úgyis idő végén vagyunk, ezt odaadom neked közben, köszönöm, hogy szeretgesd a Manhattan's 80-as lemezét. Egy olyan bandával búcsúzunk, 1962-ben alakultak, sosem volt tagcsere, amíg élő tagok voltak, addig együtt voltak, úgyhogy Temérdek nagy lemez, és hogyha van olyan, hogy Gyertyafény, mert sok lassú dal, szinte az összes nagy lemezük tele lassú zenével, és elképesztően szép dalaik vannak, úgyhogy tőlük választottam a mai estére a Just One Moment Away című búcsú dalunkat. A Facebookon már ugyanúgy élők vagyunk, és ha van kedvetek utána még csatlakozni, vagy itt maradni, akkor mi még várunk titeket egy-két percre. Miki, nagyon köszönöm, hogy jöttél. Jó volt.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Jó volt, hogy együtt hallgattuk a zenéket, bárcsak ez ilyen sűrűn előfordulna.
1: De akkor majd... nem lenne olyan érdekes.
0: Ez is igaz. Hát nagyon sok sikert kívánunk a munkádhoz, köszönöm a könyvedhez, meg mindenhez, ami történik veled az életben, és remélem, hogy sűrűbben találkozunk, mint tettük azt az elmúlt időben.
1: Így van, viszont kívánom neked a sikereket, a 30-as évfordulóra is megjövök.
0: Jó van, az jól hangzik. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ez volt már a Soul Session, jövünk legközelebb is, addig is, hogyha tehetitek, akkor nézegessétek, mert Gabi extra videókat szokott kirakni, kövessétek az oldalakat, írjatok nekünk, aztán legközelebb hasonló meglepetésekkel, meg csodás, elsősorban amerikai zenékkel jövünk, ha tehetjük, akkor vinilről Manhattan-szel búcsúzunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sánt itt is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: WordPress fotó kiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotó kiállítás november 8-áig a Biodomban.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
6: Pontban egy órakor a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Meghaladta a 4000-et az ebola halálos áldozatainak száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ugyanakkor több mint 2000-en viszont felgyógyultak a betegségből. Az ország 26 tartománya közül 7-ből jelentettek megbetegedéseket, összesen 8300-at. A mostani, a bundibugyú vírustörzs okozta megbetegedés ellen egyelőre sem oltóanyag, sem kezelés nem áll rendelkezésre. 3 éves csúcsra gyorsult az infláció szeptemberben az euróvezetben. A ráta 3,8%-ra 2023 óta a legmagasabb szintre emelkedett az augusztusi 3,2%-ről. Havi bázison az euróvezeti fogyasztói árindex szeptemberben 6,1%-kal emelkedett, az augusztusi 4,1%-os pluszt követően. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája, amelyet több mint 1000 szakmai egyeztetés előzött meg, jelentette be a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkára. A kormány 3 év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelni az alap és innovációs kutatásra fordított állami pénzeket. A kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP aránya szintjét 2030-ra 2035-re 3%-ra növelné. A stratégia 3 kiemelt területe az egészség, a környezet és a technológia. Magyarország jelenleg az uniós innovációs rangsor alsó harmadában a 21.-22. helyen áll. Egy új hidrogénmotoros hibriden dolgozik a világ legnagyobb járműgyártója. A Toyota új szabadalma révén egy rendkívül tiszta energiát használó környezetbarát jármű család jöhet létre a jövőben. A projekt egyelőre még kísérleti szakaszban van, a Concord privátbanki vezetőjét Nagy Bertalant hallják mindenről.
7: Egy belségésű motor és egy villanymotornak a párosítása lenne, talán leginkább a hatótáv növelős villanyautókhoz lehet ezt hasonlítani. Közben az a nagy szerencsénk, hogy maga a hidrogénhajtás az nem bocsát ki káros anyagot, gyakorlatilag, hogyha a városban úgymond töfögve történik, akkor sem rontjuk a levegőt, viszonylag kicsi az energiaveszteség, és ezt egyből be tudja táplálni az akkumulátor. akkumulátorokba, amely amúgy a meghajtást adja az elektromos motornak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy holnaptól ezeket már nagy mennyiségben fogja gyártani a Toyota. Ez azért szerintem egy nagyon előre mutató, és a jövőben egy nagyon jó minőségű, hatékony elektromos autózást hozhat össze majd.
0: Tőzsdehírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 2,1%-os pluszban 140.210 ponton. A forgalom viszont átlépte a 32 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 1% fölötti pluszban 4.880 forinton. Az OTP 0,5%-kal drágult 40.170 forintra, a Richter 1%-os mínuszban 12.280 forinton, a Telekom 1,1%-kal lett olcsóbb 2.532 forintot ér. Az euró az most a forinttal szemben nem mozog, 369 forinton áll, de gyengült a dollárral szemben, 328 forint 60 fillért kérnek, egy svájci frankért 396 forint 50 fillért kell adni. Európában is mindenütt emelkednek az indexek, London 0,3-del van följebb, DAX index 1,1-del, a párizsi mutató 0,8%-os pluszban, az olasz tőzsde több mint 0,3%-kal, a spanyol több mint 0,4%-kal tudott eddig erősödni. Ázsiában azért vegyesebb volt a kép, egészen pontosan inkább a mínuszok domináltak. Japán 9%-kal, Hongkong 2,6%-kal esett be a kereskedés végére. Shanghai ugye ünnep miatt zárva, ahogy India is, vagy volt zárva egész pontosan, a dél-koreai mutató 2,1%-os pluszban zárt, Szingapur meg 2,1%-os mínuszban. Jó hír azért az autósoknak, itt péntekre az észak-amerikai könnyűolaja VTI 3,7%-os mínuszban, $89.40 jegyzik, és a Brent is 2,4%-kal beesett $99.90. Egyébként ma idehaza 636 forint a 95-ös benzin átlagára, a gázolai 709, egyelőre nem változik, jövő héten hát, ha olcsóbb lesz. Nézzük, mi a helyzet a mezőgazdasági termelői árakkal. Azok vegyesen mozognak. Erős 2,4%-os pluszban a kakaó, a kávé 2,2-del, a cukor 1,8%-kal került többe. Valamelyest csökkent a gyapot, illetve a szójababára 6%-kal, és a kukorica 0,5%-kal. Az arany az gyakorlatilag nem nagyon mozog ma egész nap, olyan 4210-15 dollár között ingadozik, most 4210 dollárt ér egy uncia, a többi közül a palládium 1,7, a platina 1%-kal került többe, az ezüst és a rész pedig csak egy pár centtel. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama 1,3%-os mínusz, reggelhez képest azért ez azt jelenti, hogy majd 1 euróval drágább, ugyanis 73 eurón áll november végi szállítással. Kijev felajánlotta Tokiónak, hogy működjenek együtt a fegyverek fejlesztése, különösen a drón technológia területén. Erről számolt be a Kyodo News. A japán kormányzó párt képviselője Ukrajnába látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott több politikai vezetővel, többek között Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. A tárgyalások után pedig egy lehetséges együttműködésről beszélt. A japán képviselő nem reagált arra a felvetésre, hogy lehet együttműködés Kijev és Tokió között a fegyvergyártás és fejlesztés területén, de kijelentette, hogy felveti a pártja vezető politikusainak. Egyébként az Európai Bizottság mintegy 3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának, az ország pénzügyi stabilitásának fenntartására és a reformok támogatására. A testület elnöke szerint az ország folytatja a vállalt átfogó reformok végrehajtását. Ursula von der Leyen szerint a folyósítás megalapozza az ország jövőbeli helyreállítását. 160 új alacsonypadlós elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával. Ezt a beruházási és közlekedési miniszter közölte. Vitézi Dávid felidézte, hogy a Volánbusz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződés két piaci szereplővel a járművek beszerzésére, de Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter nem engedte meg a buszok megrendelését. Hozzátett, hogy a keretszerződése közben érdemben maradt, így a Volán busz az időközben megváltozott elévrásoknak megfelelő buszokat vásárolhat. A Nike adózott eredménye 2%-kal, az árbevétele 4%-kal csökkent az augusztus végével záródott első pénzügyi negyedévében. A nyereség meghaladta, az árbevétel alulmúlta a piaci várakozásokat. A negyedében az adózat eredmény 712 millió dollárra süllyedt az egy évvel korábbi 727 millió dollárról. A cég tulajdonában lévő Converse márka eladásai 27%-kal 263 millió dollárra zuhantak a negyedében. Október 4-én vasárnapra esik idén az állatok világnapja. A nekünk nyilatkozó aktivista szerint az emberek nélkül számos, például a házi állatokat érintő problémakör nem is jönne létre. Ezért fontos a felelős állattartás. Serez Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét hallják.
8: Ilyenkor mélyebben bele tudunk menni azokba az állattartási vagy állatokkal kapcsolatos környezetvédelmi, természetvédelmi programokba, ami érinti közvetlenül, közvetett módon is az ember. Vegyük például a házi kedvenceket. A házi kedvencek önálló életre képtelenek, a megóvásuk mindenféle formában az ember feladata. Házi kedvenc tartáshoz megfelelő tartási hely, anyagi fedezet, illetve megfelelő mennyiségű szabadidő szükséges. Sokszor előfordul, hogy az ünnepi pillanatok, hogy örökbe fogadták, vagy magukhoz vették az állatokat, szürke hétköznapokban egy szenvedéssé, unott teherré változik. Nagyon sokszor Magyarországon például túlszaporítják az állatokat, nem tartják megfelelőket, láncra kötik, éheztetik, nyáron hőgutát kap, télen megfagy. Szóval ezeket a cselekményeket megfelelő felelős gondolkodással meg lehetne előzni.
6: Megnyílt a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, a Hungexpón. Az esemény vasárnapig mintegy 200 programmal és 400 dedikálásra várja az olvasókat. A rendezvényt Vizsgi András író nyitotta meg. Az idei könyvfesztiválon kiemelt figyelmet kap Németország, Ausztria, Svájc, illetve a kortárs német nyelvű irodalom. Hagyományosan a könyvfesztiválon adják át a Budapest nagydíjat, amit idén Kolumb Tóbén vehetett át Karácsony Gergely főpolgármestertől és Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökétől. A hétvégén akár mínusz 8 cm-re is csökkenhet a Duna vízállása Budapestnél, amivel újabb rekordalacsony vízállások lehetnek, erről az időkép írt. A Duna apadása az ősz elején sem állt meg. Szeptember 9-én a vízmérce nulla pontjáig apadt a folyó, ám azóta szerdán a mínusz 1 cm-vel újabb negatív rekord született. Az októberi szárazon indul az előrejelzés szerint. A hónap első hetében nem változik sokat az időjárás, és csapadék sem várható.
9: Időjárás jelentés.
6: Olyannyira, hogy marad a napos idő, várható általában felhőtlen égbolttal, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ahogy mondtam, eső nem fenyeget, a hőmérséklet most 24-25 fok között alakul, késő este picit hűvösebb lesz, 9 és 17 fok közé ül le a levegő.
9: Sporthírek a 94.2.
6: Ukrajna ellenségeként listázták Kerkez Milost a magyar-ukrán meccsen történt dulakodás után. A magyar válogatott labdarúgója is felkerült a béketeremtő nevű 2014 óta Kievben működő honlap listájára. Az orosz-ukrán háború kitörése után életre hívott adatbázis az Ukrajna által ellenségeinek vagy orosz barátnak tekintett személyek adatait teszik közzé. A Liverpool balhátvédjét véletlenül azért listázták, mert a múlt heti mérkőzés végrehajájában összetűzés alakult ki a pályán, amely során kezdett a többek között összeszólalkozott Viktor Cihankovval, és az incidens nyomán mindketten sárga lapot kaptak. A mérkőzés követően Kerkez édesapja az Instagram oldalán megosztott egy felvételt az esetről, a videó alá pedig az orosz AK-47 nevű repcsapat Russian Paradise című számát vágta be. A dalválasztás és a poszt-ukrán részről nem kis felháborodást váltott ki. Támogatják a FIFA elnökét az arab futballszövetségek, erről a Jeddában tartott tegnapi vezetőségi ülésen döntöttek, azt követően, hogy augusztusban már 6 arab szervezet biztosította támogatásáról a kritikák és támadások keresztüzébe került sportvezető. Gianni Infantino a nyári VB-t követően előállt a magántőke bevonását célzó FIFA tornákat értékesítő javaslatával, ám a terv heves ellenállást látott ki és néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére az 56 éves FIFA elnök jelezte, újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson. Térdműtéten esett át az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, a sportoló az M4 Sportnak azt nyilatkozta, a közelmúltban elvégzett beavatkozás a következő két szezon szempontjából fontos, hogy a 2025-es hazai rendezésű világbajnokságra, illetve a Los Angeles-i olimpiára megelőzik az esetleges további sérüléseket.
9: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
6: 13 óra 12 perc. Iparági hírek szerint tovább kívánja tökéletesíteni hibrid hajtásláncát a Toyota. A világ legnagyobb járműgyártója mindig is az élen járt az újdonságok bevezetésében, legyen szó a vállalatvezetési módszerekről, vagy éppen az új modellek piacra dobásáról. Emlékezünk csak az első hibridre. A Concord privátbanki vezetőjét Nagy Bertalant, Németh László kérdezte a részletekről.
10: Egy új szabadalmi bejelentés alapján a Toyota egy hidrogénmotoros hibriden dolgozik. Miben változtathatja meg ez az autóipart a következő években?
7: Ez alapvetően azért egy nagyon jövőbe mutató technológia és párosítás lenne együtt. Azt tudjuk, hogy a Toyotától ez nem áll messze, hiszen maga az egész hibrid hajtáslánc is, és amúgy azért az elmúlt 20-30 év is azt jellemezte a Toyotát, hogy kifejezetten a jövőben mutató technológiákat mutatott be. Ezzel próbálkozott akkor is, amikor a Hondával közösen elkezdték fejleszteni a hidrogén meghajtású autókat, amelytől azért, valljuk meg őszintén, egy kicsit többet vártunk, nagyobb sikert, de azáltal, hogy maguk a töltőkutak nem tudtak rendesen elterjedni, és ezáltal macerás volt, nehézkes volt a újratöltésük, ezért gyakorlatilag nem sikerült azt a sikert elérnie a Toyotának ezzel a hajtáslánccal, amit szeretett volna. Azonban az nem vitatható, hogy a hibrid hajtáslánc az egyértelműen hozzáköthető, és ebben kifejezetten az élen járnak. Valószínűleg ezért is döntöttek úgy, hogy ezt a kettőt most párosítanák. Ha úgy nézzük, akkor ez gyakorlatilag ez a fajta felépítés egy belségésű motor és egy villanymotornak a párosítása lenne. Talán leginkább a hatótávnövelős villanyautókhoz lehet ezt hasonlítani. Tehát gyakorlatilag még az autón belül termelünk áramot ezzel a hidrogénhajtású motorral. Közben az a nagy szerencsénk, hogy maga a hidrogénhajtás az nem bocsát ki káros anyagot. Gyakorlatilag, hogyha a városban úgymond pöfögve történik, akkor sem rontjuk a levegőt. És közben egy nagyon hatékony hajtásról beszélünk, hiszen ez a hajtáslánc megegyezik hatékonysági fokba a benzinmotorokéhoz, tehát viszonylag kicsi az energiaveszteség, és ezt egyből be tudja táplálni az akkumulátorokba, amely amúgy a meghajtást adja az elektromos motornak. Nagyjából így lehetne összefoglalni ezt hétköznapi nyelven. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy holnaptól ezeket már nagy mennyiségben fogja gyártani a Toyota, de látszik, hogy nem engedte azért teljesen el magát a hidrogénhajtást. Ez azért szerintem egy nagyon előre mutató, és a jövőben egy nagyon jó minőségű, nagyon hatékony elektromos autózást hozhat össze majd.
10: Elképzelhető, hogy akkor a jövőben találkozhatunk ilyen autókkal, hiszen hogyha jól olvastam, akkor Japánban azért elég népszerű ez a technológia, vagy akár Ausztráliában, illetve a Távol-Keleten.
7: Szerintem Japán tipikusan az lehet, ahol ennek van légyjogosultsága. Amúgy Amerika is érdekes.

0: használni, de a hidrogén révén egy hatótávnövelést el tudunk érni, tehát extended range-ről beszélhetünk ezeknél az autóknál. Ez a páros már megoldhatja azt, hogyha ritkábban is akár 50 kilométerenként találunk csak hidrogéntöltőállomást, akkor is ez használhatóvá válna. Ez azt gondolom, hogy az elterjedésben nagyon nagy részt tudna segíteni, és az eddigi beruházások, a töltőhálózat kialakítása is gyorsabban és könnyebben tudna majd megtérülni.
1: Maga a hidrogén alapú technológia az biztonságos? Itt alapvetően arra gondolok, hogy ha ezt valaki házilag elkezdi bütykölni, hát azért elég komoly robbanást tud összehozni.
0: Azt gondolom, hogy ma már semmilyen autót nem tanácsos otthon bütykölni, mint ahogy mondjuk a régen az LPG autókat sem volt érdemes bütykölni. Valószínűleg ezt sem lesz lehetőségünk otthon bütykölni, de a balesetre, ha gondolsz, mondjuk, hogy egy nagyobb bütykölésnél ez robbanás veszélyese, akkor azt tudom mondani, hogy az eddigi tesztek alapján teljesen biztonságos volt a rendszer, tehát nem hallottunk ilyenekről, hogy esetleg nagyobb lenne a sérülés veszély, mint mondjuk egy másik hétköznapi autónál.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor szépen belátható időn belül ténylegesen visszaszorulnak a fosszilis energiahordozók a közlekedésben?
0: A belátható idő, azért én azt gondolom, hogy 15-20 éves időtáv majd, akkor is még csak arról beszélgetünk, hogy át tudja részben venni. Itt azért az, hogy teljesen kivezetésre kerüljön, vagy ez dominánssá válhasson, az még szerintem nagyon sok idő, de ahogy a villanyautózásnál is azt gondoltuk, hogy kell neki egy 15-20 év, és azért a első, akár Tesla modellek, vagy i3-as BMW-k után láthatjuk, hogy 15 évvel később már ennyire elterjedt ez a technológia. Itt is azt gondolom, hogy maga az ötlet jó, nem véletlenül dolgozik rajta a Toyota. Ráadásul, hogyha azt nézzük, hogy a világ legnagyobb autógyártójáról beszélünk, a Toyotáról, plusz még hozzárakjuk mondjuk a Hondát, és akiknek még esetleg beszállít, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy azért ezek a nagy autógyártók sokszor kooperálnak. Innentől kezdve nagyon könnyen elképzelhető, hogy ezt a technológiát akár egy BMW is simán a polcról, a Toyota polcáról fogja levenni, és azt mondja, hogy akkor gyártsál nekem is évi 1-2 millió ilyen autót. Simán lehet az, hogy ennek az elterjedése 10-15 év múlva visszatekintve a Toyota nevéhez fog tűzödni.
2: A Concord Privátbanki vezetőjét Nagy Bertalant hallották.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 4%-os pluszban, 140.453 ponton, a forgalom pedig átlépte a 33 milliárd forintot. Vegyesen mozognak a vezető papírok, a MOL 1,2%-kal 4.888 forintra drágult. Az OTP 8%-kal ment feljebb 40.310 forinton, a Richter 9%-ot gyengült 12.290 forinton, a Telekom 1,2%-kal lett olcsóbb 2.530 forinton áll. A forint pedig gyengülget, bár most korrigál vissza valamennyire, az euróval szemben 369 forinton áll, 1 dollárért 328 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért viszont 396 forint 50 fillért kérnek, itt szemmel láthatóbb a gyengülés. Európában a vezető indexek többsége azért pluszban, igaz eltérő mértékű az emelkedés. Az olasz tőzsde például 3%-kal van feljebb, Párizs 8%-del, a spanyol 4%-del, a DAX index 1,2%-kal, London 4%-kal tudott erősödni. Ázsiában inkább a mínuszoké volt a főszerep. Japán 9%-os esésben zárt, Hongkong 2,6%-os mínuszban fejezte be a napot. Shanghaiban zárva volt, hiszen ünnep kezdődött, India is zárva volt ma, a dél-koreai mutató 2,1%-os pluszban zárt, Szingapur meg 2,1%-os mínuszban. Az olajárak tovább jöttek lefelé, ez jó hír az autósoknak, bár ma nem változik és hétvégén sem a benzin, illetve a dízel átlagára, viszont az észak-amerikai könnyű olaj a VTI 4%-os mínuszban 89 dollár 20 centen jegyzik, és a Brent is 2,4%-kal 99 dollár 90 centre esett vissza. Az arany árfolyama most egy 2 dollárt emelkedett, egy unciáért 4217 dollárt kell adni. Egyébként a többi fémára közül a palládium 1,5%-kal, a platina 1%-kal drágult, még az ezüst és a réz 4%-os pluszban. Vegyesen mozognak a mezőgazdasági termelőjárak, az biztos, hogy egy finom kávé többe kerül, hiszen 2,3%-kal drágult a kávé, a cukor meg 1,6%-del, a

0: Kakaó is 2,3%-os pluszban, a búza 0,5%-kal drágult, a gyapot 0,8%-kal, a kukorica 0,5%-kal viszont olcsóbb lett. A holland tőzsdén jelzett gáz árfolyama 1%-os mínuszban 73,20 eurócenten áll november végi szállítással. Mesterséges intelligencia helyett szuperintelligencia. Ezzel az átnevezéssel oldaná fel a szabályozás problémáját Donald Trump amerikai elnök. Persze ezzel a nagy cégek is együtt tudnának élni, a kérdés meddig? Az elnök pusztán pénzügyi szempontból segíteni így az ágazatot, a csapbevételre koncentrál, mondta János Zsolt független pénzpiaci szakértő reggeli Monitor című műsorunkban. Az viszont nagy kérdés, hogy a politikai széljárás meddig kedvez a kreatív megoldásnak, hiszen a félidei voksoláson könnyen lehet demokrata győzelmet hoz, ők pedig korlában tartanák a mesterséges intelligencia fejlesztéseit, valamint annak használatát. János Zsoltán beszélgettem mindenről a reggeli műsorban. Mi áll a hátterében? Tényleg csak annyi, hogy azt gondolja, hogy akkor ezzel nem kell foglalkozni, nem kell szabályozni, és nem kell vele vacakolni?
1: Hát egyet látunk, Donald Trump szinte semmit nem tesz, csak úgy, a legtöbb esetben saját anyagi érdekek vannak a témák mögött, a döntések mögött. Ez nem passzol egy elnöki pozícióhoz, de Donald Trump ezen túllépett már rég, és alapjában azt csinál, amit éppen akar. Sajnos azt látjuk, hogy a konzekvenciák elég lassan, vagy egyáltalán nem is jönnek. Ez a hír, amit ő most kimondott, ez azt az üzenetet adja főleg a tőzsdének, és a tőzsde sem etika szerint ítéli meg, hogy melyik árfolyam menjen fel vagy le, hanem az, hogy hova áramlik a tőke. Ezzel az volt az üzenet, hogy Donald Trump adminisztráció alatt a mesterséges intelligencia témában Amerikában nem lesz szabályzás. Ő ugye ezen az összejövetelen, ezen a vacsorán szembenézett kvázi a nagy gurukkal, Jason Huang, Elon Musk és a többiekkel, és azt mondta, hogy húj, látom a szemetekbe, hogy ti annyira őszinték és megbízhatóak vagytok, hogy ti fogjátok ezt saját magatok szabályozni, ergo kívülről nem kell belenyúlni, a piac rendezi a dolgokat, és ez üzenet a tőzsdének, hogy az infrastruktúra kiépítési őrület az nyugodtan mehet tovább, és főtétlen a tőzsdére szeretnék azért vinni a két nagyot, Anthropic, ha minden igaz, már háromszor halasztotta, akkor még az idén a tőzsdére mehetne, majd OpenAI a jövő évben. Ott a kérdés az, hogy még az lehet-e a neve, hogy OpenAI, vagy azt is át kell nevezni most már OpenSI-ra.
0: A szabályozást hogyan érinti most az, hogy átnevezi, hát ezzel nem oldja ezt meg, mert önmagában a technológia viszont ugyanaz. És ugye itt most nem a nevet kell szabályozni, hanem magát a technológiát. Hogyan tovább?
1: Donald Trumptól nem vár el a világ már szabályzást, ahol csak lehet ezt kimondja, az ENSZ előtt is, mikor felépett, azt mondta, hogy az egész téma a szabályzással az egy hoax. Az AI az hoax, de az SI az nem hoax, tehát nem valami fake hírekkel teli etetett sztori, és hát pozícionálja magát, mert a demokraták nagyon erősen a bizonytalanságot próbálják felkarolni, és jelzik azt, hogyha ők nyernek a választásoknál, nem csak most, a következő választásnál is, akkor ők a mesterséges intelligencia gigantikus kiépítése ellen fellépnek, ezt korlátozni fogják. Azt lehet mondani, hogy intellektuális oldalról ez érezzük, hogy ez szükséges is lenne, de az anyagi oldalról ennek teljesen ellenáll Donald Trump és az ő adminisztráció, és azt mondja, hogy nem lesz szabályzás a mi időnkbe, mehet tovább az őrült gyorsasággal a piac, és nem is lehet elhinni, hogy egy Sam Altman, aki utálja az Elon Muskot, most egy asztalhoz leülnek, és közösen megegyeznek abba, hogy hogy szabályozzák a mesterséges intelligencia témát. Ez nem fog megtörténni, és ezzel azt látjuk, hogy ez egyelőre megy az aktuális tempóba korlátok nélkül tovább.
0: Jó, de ez nekik sem érdekük, hogy ész nélkül haladjanak. Mit szólnak most nem csak a nagy cégek, hát azért van rajtuk kívül még egy csomó, aki ezzel foglalkozik, hogy a Szilíciumvölgyben ezért erre az ötletre bólogattak kevesen, vagy azt mondták, hogy jaj, ne.
1: Két arcuk van most már a szereplőknek Silicon Valley-ben. Felépnek a szabályzással, és azt mondják, hogy kérjük, hogy szabályozzatok, mert érzik azt, hogy nem a republikánusok, hanem a demokraták fognak nyerni, és itt már készülnek arra fel, hogy nyitottak vagyunk a szabályzásokra. A másik oldalán pedig persze, amíg ott van Donald Trump, és a tőzsde és a tőke pillanatnyilag ebből a szempontból szívja magába a likviditást, ott is ott kell legyenek. Hát ha megnézzük, hogy milyen arcokkal voltak a vacsorán, akkor lehet sejteni, hogy 100%-ban nem állnak a téma mögött, de egyelőre a tőke, egyelőre a tőzsde, egyelőre a likviditás, az jobban tetszik, és nem szabad elfelejtsük, hogy ez minden befektetőnek tetszik azért, mert aki a számla kivonatát megnézi, és benne van például a nagy indexek, akkor az index szinten látjuk azt, hogy Magnificent Seven és a nagy giga technológiai cégek pont ezzel az őrülettel fenntartják az indexeket, több mint 80%-a a CS piacnak medve piacban van, tehát erős korrekciókban. Annyira 100%-os szinte senki nem tudja látni a képet, mert mindenki érintett, ha másképp nem, akkor az értékpapír számláján keresztül.
0: Jó, de hát nekik tudniuk kell, hogy ez nagyon gyorsan fordulat. Bármi probléma keletkezik a világban, a mesterséges intelligencia körül, az gyorsan tud, vagy ha ott történik az Egyesült Államokban, meg pláne, akkor ezek az investíciók igen gyorsan tudnak negatívba fordulni.
1: Abszolút, ezzel foglalkozik a széles tőzsde pillanatnyilag, és a befektetők, tehát az elemzők nagy része, hogy mi fogja a szikrát hozni, mi fogja kiváltani a piac hangulati fordulását, a további nagyon erős kamatok emelkedése az államkötvények oldaláról, vagy pedig az egyre tisztábban látható demokrata nyerés a következő választásnál, ugye most novemberben, ami oda vezetne, hogy hivatalos oldalról Donald Trumpot nagyon-nagyon le tudnák lassítani, de hát ugye ez is egy új forgatókönyv lesz, mert Donald Trumpot úgy még nem láttuk, hogy kezét, lábát valaki megkötte volna, és nem is tudjuk elképzelni, hogy ő akkor csendesebb lesz, de valójában az egész piaci helyzet olyan szinten van, hogy egy jó páran arra várnak, hogy valahonnan szikra jönni fog, általában vagy emelkedő kamatok a múltban mindig valami problémát okoztak. Most még nem tudjuk, hogy melyik szenkrényből fog kiesni az a csontváz, amit senki nem szeretne látni.
0: Az elmúlt percekben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották itt a Trend FM-en. Az elmúlt szűk fél órában pedig M. Szűcs Pétert. Egy kicsit zenélünk, fél kettőkor pedig Kecső Rihád jön és mondja a legfrissebb híreket itt. A 94.2, mi hétfő hajnalban találkozunk, addig is legyen szép a napjuk, meg a hétvégéjük, minden adott, és ne felejtsenek macskafogót nézni.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, fél kettő van. Az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit Kecső Rihárton hallják. Saját hatáskörébe vonta az úgynevezett aranykonvoj ügy nyomozását a központi nyomozófőügyészség. Az eljárás jogellenes fogvatartás miatt indult, és eddig a fővárosi nyomozóügyészség vizsgálta az esetet. A vádhatóság közlése szerint a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kiket vagy milyen szervezeteket érint. Az ügy előzménye, hogy márciusban az M0-as autópályán lefoglaltak két ukrán pénzszállító járművet, amelyek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállítottak. A személyzet tagjai később embertelen bánásmód és jogaik megsértése miatt tettek panaszt. Feljelentést tett Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter 108 páncélozott szállító harcjármű korábbi értékesítése miatt. A miniszter közlése szerint az előző honvédelmi vezetés mintegy 500 millió forintért adta el a járműveket Szerbiának, az értékbecslést pedig egy korábban ingatlanbecsléssel foglalkozó cég végezte. Ruszinszendi szerint a járművek előbb a Honvédelmi Minisztérium egyik saját cégéhez, majd onnan magasabb áron kerültek a szerb félhez. A miniszter azt mondta, a nyomozóhatóságokra bízza annak tisztázását, történt-e visszaélés az ügyben. Egy hónapra újra hatósági üzemanyagárakat vezetett be Csehország a közel-keleti konfliktus miatt megugró árak fékezésére. A benzin maximált ára literenként 46,10 korona, a dízeleké pedig 48,70 korona lett. Miközben a kutakon ennél magasabb árak alakultak ki. A cseh kormány a dízel jövedéki adóját is csökkentette, a kieső bevételt pedig az olajfinomítókra kivetett külön adóval pótolná. Az intézkedés egyelőre egy hónapig marad érvényben, a hatósági árakat naponta igazítják a világpiaci folyamatokhoz. A cseh korona ára egyébként jelenleg 15 forint 10 fillér most a világpiacon, bankközi devizapiacon. Újabb mint egy 3 milliárd eurót folyósította az Európai Unió Ukrajnának, az ország pénzügyi stabilitásának és reformjainak támogatására. Az Európai Bizottság szerint Kijev többek között az igazságszolgáltatás, az energiaügy, a pénzügyi piacok és az üzleti környezet területén teljesített újabb vállalásokat. A mostani összeg az Ukrajna eszköz 8. részlete. Ukrajna számára az idei év hátralévő részében még 33,7 milliárd euró uniós pénzügyi támogatás állhat rendelkezésére, amennyiben teljesíti a további feltételeket. 3 éves csúcsra gyorsult az infláció szeptemberben az euróövezetben. Az inflációs ráta 3,8%-ra 2023 óta a legmagasabb szintre emelkedett az augusztusi 3,2%-ról. Havi bázison az euróövezeti fogyasztói árindex szeptemberben 6%-kal emelkedett az augusztusi 4%-ot követően.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-kal emelkedik 140.397 pontra. A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint, a vezető részvények vegyesen teljesítenek. A MOL 1,2%-kal emelkedik 4.886 forintig, az OTP 7%-os pluszban 40.260 forinton, 8%-kal gyengül a Richter 12.300 forintra, és 1,2%-kal esik a Magyar Telekom 2.530 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 369 forintot, 1 dollárért pedig 328 forintot és 40 fillért kell adni. Európában jó a hangulat, a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,2, a párizsi CAC 8%-kal emelkedik. A milánai tőzsde 2/10, a madridi pedig 3%-os pluszban jelen pillanatban. A világpiacon az olajára némileg csökken, az amerikai könnyű olaj a VTI horronként 89 dollár 30 cent, a Brent 99 dollár 90 centbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, esőre nem kell számítani. Délutánra általában 24 és 25 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A fővárosban most 23 fok van. Köszönöm figyelmüket, a hírekkel legközelebb majd 2 órakor jövök, most pedig a folytatásban Kultúrtrend magazin Kosztus Árával. Tartsanak velünk!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Kosztyusára.
0: Színház.
2: 3 új előadás is bemutatkozik októberben a budapesti Centrál Színház kis színpadán. Az október 2-án debütáló 5. lépésről, Shell Judit táncos zenés önálló estjéről, és az október 30-án Szinetár Dórával látható a világtörténelem legjobb színdarabjáról a Centrál Színház igazgatóját, Puskás Tamást hallják.
3: Ez egy remek és egészen új darab, egy David Ireland nevű spót írta, furcsa a neve, ír, de valójában egy skót származású remek drámaíró, és az ő két személyes darabja, amely Londonban debütált 2 évvel ezelőtt, és óriási sikerrel játszották, hogy október 2-án ez kerül színpadra nálunk, a kis színház reneszánsza, ha úgy tetszik, megújulása ügyében, vagy okán, mert hogy a kis színház 185 férőhelyével az egyik legjobb nézőtér Budapesten, igazán mind a 185 helyről pontosan olyan jól látszik ez a picinke színpad. Szomorú okokból úgy alakult az élet, szomorú okokból és gyakorlatias okokból úgy alakult, hogy az elmúlt évben egy kicsit megbillent az egyébként nagyon sikeres működése. Elvesztettük 2 nagyon szeretett munkatársunkat, a Kállói Molnár Péter és a Serrer Péter is itt hagyott minket. Úgyhogy hirtelen megcsappant a műsora, valamint egyéb okokból is lekerültek a színről darabok. Ezt próbáljuk most ezzel a sok bemutatóval, most az 5. lépéssel, aztán a világ legjobb színdarabja és a Shirley MacLaine életéről készült Ragyog Shirley című előadással, hogy aztán majd még decemberben egy december 11-i bemutatóval koronázzuk meg ezt az igyekezetünket. A Shirley MacLaine, azt hiszem, talán az idősebbek körében a Legénylakás vagy az Apartment című Billy Wilder filmből ismerős az ő neve, amit a Jack Lemmonnal játszott. Egy egészen kivételes tehetségű színésztőről van szó, úgyhogy én nem tartom véletlennek, hogy a Shell Jucinak megakadt rajta a szemem, vagy hogy példaképének, vagy kedvencének, vagy ki tudja minek tekinti. Shirley MacLaine is, miként a Shell Juci egyébként nem csak színészként volt ragyogó tehetségű, hanem nagyon jó táncos is volt, és egyébként is egy nagyon furcsa, kesernyés humorral megáldott, remek nőszemély. Úgyhogy lehet találkozási pontokat a Juci a saját élete és a Shirley MacLaine élete között, és örömmel dolgozta fel így aztán ebben a zenés-táncos prózai produkcióban az ő kapcsolatukat. Bár igaz, hogy a Dóri egyedül áll csak majd a színpadon. Ő neki volt valóban, mint ahogy oly sokaknak volt egy életem című önálló este a Centrál Színház színpadán, de ez most egy valóságos színdarab, egy valóságos, ha úgy tetszik, egy valóságos amerikai romkom, amivel október végén jelentkezik, Újmészáros Károly rendezésében. Úgyhogy ez egy rendes színházban való színházi történet, remélhetőleg majd jól megfelel ennek a mondott címnek, hogy a világtörténelem legjobb színdarabja. Én drukkolok neki. Mindig szeretem a világtörténelem legjobb színdarabjait látni.
0: Irodalom.
2: Idén először Debrecenben adják át a Szabó Magda díjat. Az írónő születésnapján, október 5-én lesz a gálást, amikor többek között Rakovszky Zsuzsa író, költő veheti át az elismerést. Szabó Magda szellemi és művészi örökségéről, valamint a kortárs női alkotók teljesítményéről, a díj névadójához való kötődésről, a díj egyik várományosával, Rakovszky Zsuzsával beszélgettünk.
4: Szabó Magda az úgy végig kísérte az én korosztályomat, az én korosztályom olvasó részét a gyerekkorától kezdve. Szóval ő itt volt otthon a könyvespolcon, én nagyon-nagyon szerettem az egyik gyerekkönyvét, a Szigetkéket. Serdülőkoromban olvastam a Pöttyös könyveket. Még mindig serdülőkoromban, amikor még anyám szerint nem volt nekem való, akkor anyai tilalom ellenére olvastam Szabó Magdát. Ahogy néztem, hogy kik kaptak még Szabó Magda díjat, úgy láttam, hogy a ennek a fáklyának a továbbvitele, ha így fogalmazunk, emberi kapcsolatokkal, lélektani igazságokkal foglalkozó, nevezük talán realista regénynek a hagyománya, és ez azt hiszem, hogy ez igen, ez nekem is fontos. Első egyetemi évemet az Debrecenben töltöttem, és hát nem tudom, akkor voltam 20 éves, úgyhogy nagyon élénk emlékeim vannak, és mindig örömmel megyek vissza, csak egy kicsit messze van, úgyhogy ez ritkán fordul elő. Meg hát Juhász Annával voltunk egyszer Erdélyben, és nagyon-nagyon kedves hölgy, és nagyon örülök, hogy viszont látom. Úgyhogy a két Annával fogok beszélgetni, a Szabó T. Annával és Juhász Annával, úgyhogy igen, várom.
5: Fesztivál. Októberben ismét a halaké és a balatoni ízeké lesz a főszerep Siófokon. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol a gasztronómia mellett koncertek, családi programok és látványos bemutatók is várják a látogatókat. A fesztivál egyik fő attrakciója idén is a halas ételek versenye lesz. A Vonberg Frigyes séf vezette zsűri választja ki 2026 legjobb halas street foodját, amelyet természetesen a közönség is megkóstolhat. A halpiknik főzőversenyen pedig azok is megmutathatják konyhai tudásukat, akik inkább maguk készítenék el a balatoni finomságokat. A főtéren ezúttal is bemutatkoznak Magyarország híres halas városai, Baja, Szeged, Paks és Hódmezővásárhely saját halételekkel érkezik. A Nemzetközi Ízek utcájában pedig Siófok testvérvárosainak gasztronómiájába is belekóstolhatunk.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
6: Kockázatok és mellékhatások címmel tart színházi bemutatót a szombathelyi Vörös Sándor Színház. Az előadás ihletője és mecénása Horváth László, akinek könyve inspirálta az előadást. A 11 szereplős darabban többek között a Jászai Mari díjas Szabó Tibor színházigazgatót és az egyik főszerepben Szerémi Zoltánt láthatja a közönség, a zenei hátteret pedig kifejezetten erre az alkalomra készítette el a felkért zeneszerző. A produkció mögött egy Magyarországon novumnak számító finanszírozási modell áll. A színházzal kötött megállapodás alapján felülről nyitott büdzsé célzottan fedezik a színház állandó költségein felüli kiadásokat, például a vendégművészek, a rendező, a koreográfus, a dramaturg, valamint a jelmez és díszlettervező díját. Az előadás sztoriáról és a létrejöttéről Horváth Lászlóval beszélgettem. Kockázatok és mellékhatások a beszélgetésünk témája, ez egyben egy színházi előadás címe is, de ennél egy kicsit korábbra kell visszanyúlnunk a kiinduló ponthoz, ami pedig az Útravaló című könyv, amit szintén ön jegyez, az előadásnak pedig ötletgazdája, illetve mecénása. Picit meséljen arról, hogy ez a könyv miről szól, és honnan jött ez az ötlet, hogy ebből lehetne egy előadás is.
7: 2023. december közepén meghalt az édesapám, és 27-én volt a temetése, és amikor ráhúzták a fedlapot, ott volt egy viszonylag markáns koppanás, ami felidézte bennem apám egyik mondását, amit ma már szinte közhelyszerűen használnak, hogy tudnék, fiam, te hagy nyomot magad után, ahova nem mások lábnyomába lépdelj, és hogy ez így végigfutott rajtam. Így eszembe jutott, hogy úristen, hát ennyi egy embernek az élete. Az embereket, ha igaz az, hogy a történeteik alkotják, akkor én közel 15 éve foglalkozom gyógyszerszállítás logisztikával. Úgy véltem, hogy azoknak az embereknek a munkája előtti tisztelgésem jeleként rengeteg minden történt velünk ez alatt a 15 év alatt. Érdemes lenne ezeket a sztorikat valamilyen módon rendszerbe foglalni. És aztán a gondolatot tett követte, és valószínűleg egyébként a gyászfeldolgozás részeként is elkezdtem írni. Amiből aztán lett egy ilyen magazinszerű könyv, és Útravaló címmel, mert hogy azt gondoltam, hogy a sofőreim a munkájukat tekintve ugye útravalók, és egyébként meg útravalónak szántam az ő részükre ezeket a történeteket, sztorikat, illetve néhány ehhez kapcsolódó esszét, novellát helyeztem még el ebben a könyvben, azon túl, hogy bemutattam az ő munkájukat is jelentős részben. Az embereim túlnyomó többsége ugye a kék galléros sok közé tartozik, és a személyes tapasztalatom az, hogy általánosságba véve azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik bizonyos szempontból láthatatlan munkát végeznek, de nélkülük mégis láthatóvá válna a rendszereknek a sebezhetősége. megérdemlik azt a fajta tiszteletet és megbecsülés részéről ilyetén módon, amit általában véve nem vagy ritkán kapnak meg.
6: Említette, hogy magazinszerűen állnak össze ezek a történetek. Itt kicsit áttérve a színházi előadásra, ezeket egymás után be lehet mutatni, vagy ezekből összegyúrva egy ilyen általánosabb benyomást, vagy a legfontosabb történeteket kiemelve. Egy picit menjünk át erre az irányra, hogy hogyan áll össze az előadás.
7: Nyilván az, hogy egy könyv alapján elkészülni egy színpadi mű, ez egy külön szakma. És az nagyon fontos, hogy az én kis könyvem, illetve ennek bizonyos részei alapanyagként szolgáltak egy kortárs dráma megalkotásához, ami egyébként ugye műfaját tekintve dráma, ez lehetne komédia, illetve tragédia. Ez ilyen fekete, abszurd humorral fűszerezett színdarab lett, amiben sok olyan általános érvényű gondolat jelenik meg, aminek köszönhetően sok mindenki a nézők közül magára ismerhet a saját helyzetére, és azáltal talán könnyebb lesz azonosulni vele. De egyébként azért választottuk az abszurd humornak a műfaját, mert hogy azt gondoljuk, hogy az a mi körülöttünk lévő világban mostanában történik, hitelesen úgy reflektálhatunk rá, hogyha ezt az eszközt használjuk, mert tényleg abszurditás, ami hétköznapjainkban, nem csak kis hazánkban, hanem egyébként körbevesz minket. Úgyhogy kérdésére a válaszom röviden tömören tehát az, hogy ez egy kortárs dráma, egyébként abszurd fekete humorral fűszerezve, de természetesen nem nélkülözi a mögöttes tartalmakat is hordozni képes gondolatokat.
6: Kivel sikerült az előadást életre kelteni? Erről tudna még egy kicsit mesélni, hogy ki volt az, aki ezt színpadra vitte végső soron?
7: A könyvemet eljuttattam egyebek mellett a Szabó Tiborhoz, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatójához, és vele több alkalommal beszélgettünk, és most nem emlékszem pontosan, melyik részén fölmerült a gondolat, hogy lehet, hogy érdemes lenne megfontolni, hogy egy önálló színpadi mű készüljön ennek alapján, de ez nagyon fontos, hogy tehát nem a könyv adaptációjáról van szó, és végül is ehhez kerestünk alkotókat, alkotópárosokat, és a választás Farkas Ádámra és Zsigó Annára esett. És az ő munkájuknak köszönhetően kerül sor majd október 2-án Szombathelyen a Kockázatok és mellékhatások premierjére, illetve az azt követő napon egy díszbemutatóra, amelyiként azért említésre méltó talán, mert a Vörös Sándor Színház életében díszbemutató még soha nem volt.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál. Kihagyhatatlan látnivaló a Káli medencében. A szorosan vett Káli medencét Köveskál, Kővágó Őrs, Kék Kút, Mindszent Kálla, Szentbék Kálla és Salföld települései alkotják, de a kicsit tágabban értelmezett környéket is érdemes felfedezni, amikor ide látogatunk. Ősszel is aktívan. Az aktív utazások szerelmesei csodákra lelhetnek itt. Kerékpáron különösen nagy élmény felfedezni a mesebeli falvakat, ráadásul kisebb emelkedők és lejtők kivételével nem kell számottevő szintkülönbségre számítani. Az egyetlen kivétel ez alól a hegyes testű meredek emelkedője. Útközben érdemes megállni Kékúton a Teodóra forrásnál, ahol azzal a kékúti ásványvízzel frissülhetünk fel, amely egykor állítólag Teodóra bizánci császárné kedvenc itala volt. Aki viszont a kerékpár helyett inkább a lovak nyergében érzi jól magát, annak Salföld és az itt található természetvédelmi major lesz a kedvenc úti célja. Az őshonos magyar állatfajták, például a rackajú, a szürke marha vagy a mangalica bemutatása mellett a majorban találunk fűszer- és gyógynövénykertet, állatsimogatót és lovaglási, sétakocsikázási lehetőséget is. Emberi komédia szoborcsoport a Kornyitó mellett. Kékkútról a Teodóra kékkő tanösvényen elindulva akár gyalog is felfedezhetjük a környéket. Ez az útvonal az egész Káli medencén végig vezet. Érdemes megállni a Kővágó Őrs melletti Kornyitónál, ahol az őszi természet csodálatos színei mellett egy ember alkotta műemlék is vár. A domb tetejéről 2-3 méteres, emberszerű figurák figyelik a Káli medencét. Veszprémi Imre acélból és mészkőből készült emberi komédia elnevezésű szoborcsoportjának tagjai ezek a különleges őrszemek.
2: Most könyvajánló következik Olá Andreával.
8: Szemtől szemben a halállal lehetne ez egy fordulatos krimi címe is, ám ami ebben a kötetben van, bár kétségkívül érdekes és sodró, de szintiszta valóság. Tartali Eszter könyvének alcíme egy bűnügyi helyszínelő megrázó történetei. Önként mentem be olyan helyekre, ahonnan mindenki más kimenekült. Több ezer haláleset ügyén dolgoztam, szembenéztem a legkegyetlenebb gyilkosokkal, olvasuk Eszter mondatait a fülszövegben. A kötetben felidézi a személyes karrier történetét keresztező megrázó emberi sorsokat és megrendítő kihallgatásokat, megmutatja a megdöbbentő helyszíneket. Tartali Eszter 16 évig volt rendőr, kezdetben rendkívüli haláleseti nyomozó, majd bűnügyi helyszínelő.
9: Sokat gondolkodtam rajta, miután leszereltem, hogy hogyan tovább, a tekintetben, hogy tudtam, hogy mennyi minden történt velem, mennyi mindent éltem át, és nyilván amíg rendőr voltam, mindenkit azért folyamatosan érdekelt az én munkám, szakmám, vagy az, hogy mit csinál egy nyomozó helyszínelő, és el kellett telni időnek, hiszen én azért nem szépen szereltem le, hanem azért elég viharosan, és félig meddig önszántamból, és amikor letelt nagyjából egy év, amire azt mondtam, hogy most már tényleg tudok úgy beszélni erről az egészről, hogy teljesen ki tudom vonni belőle úgymond a személyes érzéseimet, vagy a szervezethez fűződő érzéseimet, akkor jött el az idő arra, hogy miután mindenki mondta, hogy miért nem írsz erről könyvet, hát ez annyira érdekes, és aztán pedig jött a belső igény is erre, hogy gyakorlatilag én szerettem volna ténylegesen emléket állítani egyrészt ezeknek az ügyeknek, mert nagyon sok olyan ügyről írok, és nagyon sok olyan emberről, akire senki nem emlékszik. És tudom, hogy megváltoztattam mindent, tehát nem felismerhetőek, de maguk ezek a történetek, nem akartam, hogy csak úgy eltűnjenek, és ezt szerettem volna így összekötni, hogy igen, állítsunk ennek az egész egyrészt az én életutamnak, másrészt pedig nekik is, ezeknek az ügyeknek emléket, hogy mások tanulhassanak belőle.
8: Hogyan tematizáltad a könyvet? Tehát mi volt számodra a legfontosabb?
9: Igyekeztem nyilván az érdekes, nem mindennapi, megdöbbentő, meghökkentő, emlékezetes ügyeket összeszedni. Tehát én próbáltam erre helyezni a fókuszt, hogy tanulságos ügyek, vagy olyan ügyeket összeszedni, amik egy kicsit az embereket talán fel is készítik, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk.
8: De tulajdonképpen a te munkádnak a legapróbb részleteit is megmutatod, tehát hogy úgy is tematizálod, hogy a helyszínelésnek milyen kockázatai vannak akár. Tehát például ez nagyon érdekes, erre soha nem gondol senki, hogy hova kell menni egy helyszínelőnek. Erről mesélsz egy picit meg, hogy mi mindent írtál még le a munkádról, a kollégáidról, arról, hogy miben nem hasonlítanak a filmek a való élethez.
9: Igen, ugye úgy kezdtem neki, hogy végig gondoltam, hogy mit látunk egy tipikus CSI filmben, és megpróbáltam ezzel szembeállítani, hogy ez hogy néz ki a valóságban. Mert nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy bejön az ügyfél hozzátartozó bárki, még amikor nyomozó voltam, és akkor jött a tipikus sztereotíp, mert a rendőr nem csinál semmit, mert a nyomozó nem csinál semmit, és hát az a semmi, az sokszor ilyen 10 centi, 20 centi magas akta, mert megkeresések, nyomozati cselekmények, stb. És be akartam mutatni azt, hogy valójában mennyire nehéz, mennyire bonyolult összerakni egy-egy ügyet, mert valóban a filmek rengeteg kárt okoznak, tehát 45 perc alatt kész van a helyszíneléssel, a nyomozáson át minden, és akkor ennyi. Plusz, amit nagyon szembe akartam állítani egyébként, ez a CSI VS valóság, hogy ugye a CSI filmekben folyamatosan minden rögtön elérhető, minden azonnal megvan, minden ott abban a másodpercben rendelkezésre áll, míg a valóságban
8: technikailag
9: is, tehát hogy ott a helyszínen már mindent tudunk ugye a gyanúsítottról, plusz a CSI filmekben, ha az ember megnézi, 99% van, luxusvillák, hibátlan, úgymond környezet, rend van a házban, jó, ilyen látványos egy-két dolog felborítva, plusz hát ugye a helyszínelők ott mindig tiszták, ez most bármennyire furcsa hangzik, de ugye ezt az ember megfigyel a filmeket, akkor mindig mindenki makulátlan, vakító fehér ruhában kisétál a helyszínről, holott a valóságban, hát nyilván ott a vértes, nedvek, stb., tehát ott nagyon ritka volt, hogy milyen szépek legyünk, plusz azt ne felejtsük el, hogy ebbe a papír ruhába ez egy ilyen plusz, alsó hangon mondok 15 fokot a külső környezeti hőmérséklethez mérten, tehát mondjuk ez kint, amikor 35 fok van, akkor a ruha alatt körülbelül ilyen 50 fokos érzet van. Tényleg egy ilyen valóságos képet akartam erről adni, hogy milyen érzés ezt csinálni. Megint csak azt szerettem volna, hogy egy kicsit közelítsük, érzékenyítsük az embereket afelé, hogy ez mennyire nehéz, ez mennyire kemény, és szerintem mennyire tiszteletre méltó az, aki egy ilyen szakmában dolgozik.
8: Írtad, hogy azért olyan helyszínekre is kell menni, ami a helyszínelőre is veszélyes.
9: Igen, hát ugye én már az első lapon leesek a hegyoldalon, tehát ugye így indul a könyv, és valóban nagyon sokszor volt olyan veszélyes helyzet, főleg amikor ugye magas helyekre kellett felmenni, tehát mi helyszínetünk a Szabadsághídnak a tetején, ott Turul madáron, tehát hogy ilyen helyekről beszélünk, vagy akár tényleg ugye a Gellért hegy és annak elég veszélyes ugye a domborzata. Emellett nyilván nagyon sokszor volt olyan, ha aki emlékszik rá, ugye a Hablány katasztrófa, amikor a víz közepén konkrétan, és hát ott a Duna az rendesen meg volt áradva, tehát emlékszem rá, hogy gyakorlatilag 3 napig tengeri beteg voltam utána, mert folyamatosan egy mozgó ilyen uszájon tartózkodni, és ott legépelni a helyszíni szemlejegyzőkönyvet. Nagyon-nagyon nehéz volt. Illetve hát volt olyan nyilván, amikor szűk helyekre mentünk be, vagy éppen Budapesten a rókosziklásokoknak nem kell bemutatni azt a részt, hogy ott is, amikor ugye végig kell mászni mondjuk az egészet, védőfelszerelésben és felszerelésekkel sajnos többször volt sérülés is a helyszínelőknél, akár egy kábítószeres tűbe belenyúlás, tehát hogy egyrészt a fertőzés veszély brutális kockázata, nagyon sokszor hepatitis fertőzött, HIV fertőzött, tehát tényleg olyan helyekre kell bemenni, és az nem opcionális, hogy nem nyúlok hozzá, tehát muszáj ugye a helyszíni szemlét lefolytatni. Tehát tényleg elképesztő egyébként, hogy ez milyen. És hát arról is szerintem lehet beszélni a veszélyek kapcsán, hogy azért, mivel hogy én olyan helyen voltam, ahol nagyrészt életellenes bűncselekmények történtek, nyomozóként és helyszínelőként is ugyanezt tudom mondani, hogy számtalanszor volt, hogy ránk támadtak. Tehát nyilván, amikor az ember kimegy, és ott egy potenciális gyilkossal találja szembe magát, és ő lebukik, ott a helyszínen, mert lebuktatjuk, akkor ők azért nem szoktak annyira kedvesek lenni, tehát ennek ilyen kockázata is voltak.
8: De Bennetás, az ember megy egyik esetről a másikra, és most eszembe jutott az az eset, amikor egy nő idős embereket kábított el, és fosztott ki, és végül is föl sem érte, hogy miközben elkábította őket, ők meg is haltak. Mert ugye nem jutott hozzá el az információ.
9: Igen, abszolút nem jutott el, másrészt meg nem is nagyon érdekelte, igen, a későbbiekben sem. Egy kicsit rá akartam világítani a könyvben, ugye az emberi jellem sötét oldalára, hogy sokszor azt gondolnák, hogy ilyen emberek nincsenek, ugye? De miért gondoljuk ezt? Mert nagyon sokan ugye magukból indulnak ki, hogy én nem tudnék ártani, hát akkor hogy lehet ártani, vagy én nem tudnék ilyet csinálni a pénzért, és hogy az emberek egy kicsit ezen talán elgondolkodnak, hogy főleg az időseknél, tehát ezt a részt ezt konkrétan azért raktam bele, mert tudom, hogy nagyon sok idős él egyedül, egymagában, és ez egy visszatérő, nagyon gyakori jelenség volt az én pályafutásom során, hogy az ilyen idős emberekre ráakaszkodnak, behízelgik maguk, és ha nem is begyógyszerezik, de addig, édesgetik úgymond magukhoz az idős embert, hogy gyakorlatilag vagy akár felismerik, hogy demens, vagy ugyanígy leítatják, begyógyszerezik, és magukra íratják az ingatlant.
8: Hát a legkiszolgáltatottabbak, igen, az idősek, meg a gyerekek.
9: Így van. Nálam, hát közel 25 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy én tudjak beszélni, vagy írni, vagy bármi, például az iskolai zaklatásokról, amiket én szenvedtem el, ugye ezeket is beleírtam a könyvbe, mert ezt egyszerűen az agyam kitörölte, letiltotta, és tényleg ezt én így eltettem egy ilyen polcra, és kész vége. És ez úgy jött fel egyébként, hogy elkezdtem iskolai zaklatás elleni előadásokat így összerakosgatni, de tényleg kimondottam mások miatt, és ahogy ezeket úgy raktam össze, ugye elkezdtek ezek az emlékek így felszivárogni a tudatalattimból, mert ugye engem felkértek még akkor rendőrként, tehát hogy még csak nem is én kezdeményeztem, de hogy így jött egy csomó ilyen felkérés helyi iskolákba, környéken lévőknél, bárhol. Tehát pontosan tudom, hogy ez mi, meg milyen érzés, meg mennyire nehéz. Hát ezért is vagyok ugye az országos nagykövete most az ilyen iskolai bántalmazás elleni küzdelemnek, mert ez nekem tényleg szívügyem. És ugye sok részben írok ezekről a dolgokról a könyvben. Tehát ugye olyan eseményekről, amikor valakit addig zaklatnak, hogy utána vonat elejé lép, vagy ugye más módon vet véget az életének, mert hogy ennek ugye komoly, nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye a fiatalok nagyon sokszor ezt, ahogy le is írom a könyvben, hogy fel se fogják, tehát ez nekik buli, meg vicc, meg hec, nem is értik, nem is érzik át, hogy mit csinálnak, és erre is rá akartam világítani, hogy akár egy pedagógus olvassa el ezeket a sorokat, lehet, hogy egy picit meg fog állni, és elgondolkodik, hogy vegyem komolyabban ezt az egészet, és avatkozzunk közbe, vagy beszélgessünk róla, próbáljuk meg ezt megfékezni. Lehet, hogy egy szülő mondja azt, hogy hát igen, a gyerekem panaszkodott, hogy engem bántanak, de én legyintgettem, hogy jaj, hát a gyerekek ilyenek, mert ugye ezt szokták mondani, vagy ne foglalkozz vele. Nagyon remélem, hogy ezeket a retlegeket, ezeket a piros zászlókat én kitűzöm ezzel sok ember fejében, hogy igenis ennek borzasztóan súlyos következményei lehetnek.
8: Törteli Eszter volt a mai vendégem, aki a Dopamin kiadó True Crime sorozatának új kötetét írta, címe Szemtől szemben a halállal. Egy bűnügyi helyszín elő megrázó történetei.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
10: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
11: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
12: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
11: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
12: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
11: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
12: www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Másfél perc számolt 2 óra. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Szijjártó Péter volt külügyminiszter meghallgatását kezdeményezték az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt. Az október 5-ei, vagyis a hétfői ülésen Szijjártó Bivádihoz történő igazolásáról, valamint a magyar-orosz kapcsolatokról kérdeznék a volt tárcavezetőt. A bizottság egyik tagja, Czakó Czirbus Pál Tiszás országgyűlési képviselő szerint nemzetbiztonsági kérdéseket vethet fel, hogy Szijjártó 12 év külügyminiszterség után annál a kínai vállalatnál helyezkedett el, amellyel korábban kormányzati tárgyalásokat is folytatott. A meghallgatás kezdeményezői az orosz külügyi kapcsolatok és a külügyi informatikai rendszereket ért korábbi kibertámadások ügyét is napirendre vennék. Újabb 46 millió forintnyi érdemi verseny nélkül odaítélt megbízást talált a kormány a szuverenitásvédelmi hivatal korábbi szerződései között. A miniszterelnökség szerint két ügyvédi iroda kapott pénzt tanácsadásra és tanulmánykészítésre 2025-ben és 2026-ban. Az egyik iroda több mint 24 millió forintot kapott két személyes konzultációért, a másik pedig 19 milliót egy tanulmányért, amely az igazságügyi minisztérium szerint jelenleg nem található. A kormány azért újabb információkkal egészíti ki a hivatal korábbi kiadásai miatt tett feljelentést. Hírek külföldről. Meghaladta 4000-et az ebola halálos áldozatainak száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ugyanakkor több mint 2000-en viszont felgyógyultak a betegségből. Az ország 26 tartománya közül 7-ből jelentettek meg betegedéseket, összesen 8300-at. A mostani, a bundibugyó vírustörzs okozta megbetegedés ellen egyelőre sem oltóanyag, sem kezelés nem áll rendelkezésre. Az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat. Erről az ukrán miniszterelnök helyettes személyesen tájékoztatta a magyar külügyminisztert. Orbán Anita elmondta, hogy a kormány üdvözli a lépést, amit az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament dönt, várhatóan még októberben. Üdvözölte a lépést Magyar Péter is. A miniszterelnök arról posztolt reggel, hogy a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás, valamint az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Kijev felajánlotta Tokiónak, hogy működjenek együtt a fegyverek fejlesztése, különösen a drón technológia területén. Erről számolt be a Kyodo News. A japán kormányzó párt képviselőire Ukrajnába látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott több politikai vezetővel, többek között Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. A tárgyalásokat követően pedig egy lehetséges együttműködésről beszélt. A japán képviselő nem reagált arra a felvetésre, hogy lehet-e együttműködés Kijev és Tokió között a fegyvergyártás és a fejlesztés terén, de kijelentette, hogy felveti a pártja a vezető politikusainak.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-kal erősödik 140.719 pontra, a részvénypiac forgalma 36,5 milliárd forint. A vezető részvények között vegyes a kép. A MOL 1,1%-os pluszban 4.884 forinton, az OTP 1,3%-kal erősödik 40.480 forintra. A Richter gyengő 8%-kal 12.300 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,3%-os csökkenés mellett 2.528 forinton áll. A bankközi devizapiacon 1 euróért 369 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 328 forintot és 80 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, a londoni FTSE az 2,1%-os pluszban, a frankfurti DAX 1%-kal emelkedik, a párizsi kakaron 0,5%-os erősödéssel áll. A milánói tőzsde 1,1%-kal gyengül, a madridi IBEX pedig gyakorlatilag stagnál.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, és őre nem kell számítani. Délután általában 24-25 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a fővárosban 23 fok van. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb 14:30-kor várom Önöket, a folytatásban krízisek és pofonok Bőnkornéllal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
13: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, az észrevehetőségről beszélgetek vendégeimmel. Hát ma azt gondolom, hogy egy olyan téma lesz, ami kifejezetten és szó szerint a láthatóságot segíti elő, ugyanis a világításról lesz szó, és ennek a szerepéről, fények szerepéről. Akit vendégül hívtam, Nyeste Laura, belső építész és textil tervező, nagy szeretettel köszöntelek.
14: Köszönöm szépen a meghívást.
13: Na, nagyon köszi, hogy el tudtál jönni. Beszéljünk először tényleg a fényeknek a szerepéről, aztán lehet, hogy a textileket is picit érintjük. Hogyan lehet jól megfogni alapvetően a mesterséges fényeknek a szerepét a belső építészetben, a lakásokban, és aztán térjünk ki persze a természetes fényekre is.
14: Alapvetően elkerülhetetlen dolog, hogy mesterséges fényeket is alkalmazzunk a belső terekben. Nyilván a mesterséges fényeknek kevésbé van pozitív hatása, mint a mesterséges fényeknek, de nagyon jól tudunk ugyanúgy teret láttatni a mesterséges fényekkel, illetve befolyásolni a teret, tehát magát a térérzetet akár tágítani, vagy növelni vele, illetve kiemelni különböző részleteit, hangulatot képezni vele, ami szintén nagyon nagy befolyással van a saját közérzetünkre is.
13: Milyen módon lehet, menjünk akkor így kvázi sorba tágítani, vagy akár szűkebb érzetet kelteni, ez milyen típusú világítás vagy fényerővel érhető el?
14: Igazából itt már beszélhetünk szórtabb fényről, illetve direkt fényekről. A direkt fények közvetlenül érkeznek a térbe, míg a szórt fények kicsit indirekt módon kerülnek be.
13: Várjál, magyarán rávilágítunk valamire, az egy direkt fény.
14: Így van, egészen pontosan erről van szó. Ezekkel egyébként az indirekt fényekkel az esztétikumot növelhetjük egy térben, dekorálhatunk vele ugyanúgy, tehát arra is nagy hatással van. De magára egyébként a láthatóságra nyilván az erősebb fények vannak nagy hatással, tehát akár egy inkább a funkcionális fényeknek nevezzük egyébként ezeket, amik beszéltünk például egy mennyezeti lámpáról, akár egy étkezőasztalt megvilágító függesztett lámpáról, vagy egy konyhában lévő LED világításról, ezek mind-mind nagy funkcionális szereppel bírnak a belső térben és a láthatósággal.
13: Hát nyilván a magának a lámpának, vagy világítótestnek a kinézete, dizájnja, alakja, azt gondolom, hogy egy kulcskérdés, hogyha az ember belső építészi tényleg megtervez egy helységet, de azért alapvetően akkor, ami ebből kijön, tehát az, amit és ahogyan megvilágít, annak a tervezése az egy külön átgondolást igénylő feladata, jól ért.
14: Kétféle szemszögből közelíthetjük meg ezt a dolgot, az esztétika szemszögéből és a funkcionális szemszögből. A funkcionális szemszögből a legfontosabb maga a láthatóság, tehát az, hogy minél inkább megfeleljen az adott funkcióra. Itt akár beszélhetünk tényleg a terek megvilágításáról, akár tanuláshoz, konyhában előkészítési
13: tehát
14: fázisokhoz. Amikor látni kell, igen. Ugye ezek az indirekt fények pedig inkább az esztétikára hajaznak, illetve azt erősítik, akár egy bútornak a szépségét hangsúlyozzák, vagy akár egy rejtett világítás növelheti a prémium érzetét egy térnek. Rengeteg féle ilyen design világítást használunk már egyébként a belső terekben, pont ezért, mert apró eszköz, de mégis nagyon-nagyon látványos tud lenni.
13: És az jutott csak eszembe, abszolút nem ide tartozik, hogy vannak ilyen részben sportautók, részben meg ilyen fánki autók, amik úgy lefele maguk alá világítanak, vagy a ajtót
14: tekintik. Hát igen, nem csak ott jelenik meg.
13: Tehát ez tényleg inkább a prémium érzet sem, mint hogy bármi értelme legyen.
14: Így van.
13: Ezt értem, és mondtad is, hogy minél nagyobb a fény vagy a világítás, annál ugye annál funkcionálisabb, ezt így érteni vélem, de ugye előttem van, hogy van, amikor azért túl világos van valahol, tehát az már nem a láthatóságot segíti, hanem inkább zavaró, nem?
14: Így van. Így most kicsit belekaptunk egy fontos témába.
13: Nem baj,
14: igen,
13: sodródjunk.
14: Itt szerintem kitérhetünk arra a dologra is, hogy akár a színhőmérsékletekre, hogy milyen színhőmérséklet, ahogy te is mondtad, zavaró tud lenni, hogyha egy nagyon hideg, erősebb fény ér minket, az már hosszú távon pláne nagyon zavaró tud lenni. Ezért, hogyha csak a lakóterekről beszélünk, érdemes nagyon rétegelt világítást használni, tehát minél több világítást, illetve ott azért érdemesebb a meleg fényeket használni. Hideg fényt nem igazán szoktunk, mert nincsen annyira jó hatása a hosszú távon az emberre, meg a bioritmusra, úgyhogy nem, lakótérben nem igazán szoktuk javasolni, de például mondjuk egy irodai környezetben ott már inkább a figyelem a kap fókuszt, a koncentráció, és egy meleg fény azt nem segíti elő, így mondjuk ott inkább egy semlegesebb fehér színű fényt használunk, illetve kitérhetünk a kék fényekre is.
13: Hát menjünk sorjába, én azt gondoltam, mindjárt visszatérünk a kék fényekre, de hogy ez a fehér, szigorú, fókuszált fény, igen, ez nekem a kórház meg a hivatal.
14: Az már a kék fényt
13: nevezzük. Az a kék fény? Na, akkor tessék, akkor mi a kék fény? Mégiscsak neked lett igazad.
14: Az már a kék fény, azt kifejezetten nem használjuk egyébként olyan területen, ahol hosszú távon dolgozik az ember. Azt már egy olyan részen használjuk, mondjuk például orvosi rendelőkben, laboratóriumokban, ahol ennek funkciója van a tiszta láthatóság, és nem befolyásolja maga a színhőmérséklet, tehát ott inkább ilyen helyeken használjuk.
13: A tisztaság az nyilván egy ilyen összérzet, akkor gondolom, tehát az...
14: Igen, van egy ilyen utóérzete.
13: Mert úgy, régen a angol flottánál, mondjuk a haditengerészetnek a kórház fal, azt mondom, hogy vörösre volt festve, uh-huh, azt hiszem, hogy ne térjen el nagyon a vértől a láthatóság, az mondjuk egy, ma már nem lenne talán.
14: Jó,
13: egy
14: megszokhatóbb legyen az emberi szemnek.
13: Igen, ne lehessen különbséget tenni, hogy melyik a fal és melyik embernek egy egykori, uh-huh, egykori része. Nem tudom, színhőmérsékletet mondtál talán, de hogy annak is valami nagyon széles skálája, mert tehát az ember izzót választ, vesz, uh-huh, akkor tulajdonképpen ott egész, vagy még a napelemnél is így van egyébként, hogy, uh-huh, hogy megmondják azt, hogy mennyire meleg az a szín, meg így mennyire van hideg. Ezzel hogyan lehet játszani, vagy hogy érdemes erről gondolkodni?
14: Hát ezeket meg tudjuk határozni. Igazából, ugye, amint beszéltünk, három nagy kategóriára osztanám ezeket a színhőmérsékleteket. Hogyha meleg-sárga hőmérsékletről beszélünk, akkor körülbelül 2200-tól 2700 Kelvinig tulajdonítjuk sárga fényűnek, hogyha egy semlegesebb fehér, akkor 3000-től 4000 Kelvinig, amikor pedig már hideg kék színről beszélünk, akkor 5000-től 6500 Kelvinig, de tényleg az már nagyon...
13: Az már bántó.
14: Az már bántó tud lenni, igen.
13: És akkor azt mondod, hogy a lakótérben, az intimebb, belsőségesebb helyzetekben ott a meleg fényt javasoljátok?
14: Igen,
13: jobban.
14: Hát ott a pihenés az elsődleges szempont a lakóterekben, és a melegfénynek van egy olyan tulajdonsága, ami kifejezetten relaxáló hatással van az emberre. Van egy bizonyos cirkadián ritmusunk.
13: Ezt akartam kérdezni, nem, egyébként nem akartam, de most viszont már nagyon kíváncsi vagyok.
14: Ami egyébként nagyon érdekes szerintem az embereknek a bioritmusa úgy van beállítva természetes fényekre, ami szerint maga a napfelkeltének és a naplementének a sárga, meleg fényei olyan hatással vannak a bioritmusra, hogy a reggeli fényekben elkezd a szervezet kortizolt termelni, és az esti fényekkel pedig már melatonint, tehát készül a lefekvésre a szervezet. Tehát ez nagyon érdekes szerintem, és maga a mesterséges fények ugyanolyan szín hőmérséklet palettán mozognak, mint a természetes fény. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy a természetes fényben, amilyen színpaletta megtalálható ugye évszaktól, napszakoktól függően, az ugyanúgy

0: Ezt jól értettem?
1: Igen, viszont itt ugye talán a rétegeltségbe azért beleszól az esztétikum is, az, hogy egy teret mennyire találunk kellemesnek, leginkább ez van nagy hatással rá, illetve talán ez is a környezetünkre hat még, hogy azért meglegyen ez a, ha kell mesterséges úton, de meglegyen ugyanez az érzete a közérzetünknek, hogy ezt a biológiai ritmust le tudjuk követni, amiről az előbb beszéltem, ezt a cirkadián ritmust.
0: Már csak azon gondolkozom, hogy ugye a nap az egy izzó tulajdonképpen, igen, tehát nem több helyről jön a fény azért a alapértelmezésben, de tökre lehetom azt képzelni, hogy kellemesebb érzetem van, hogyha több kisebb fényforrás adódik össze, és igen, nem egy reflektor tulajdonképpen. Mi a helyzet a sötétséggel, a félhomállyal, talán sejtelmességgel, tehát ezt hogyan kalkulálja egy belső építész? Aztán megmondom, miért kérdezem, de kíváncsi vagyok, hogy így mit mondsz.
1: Félhomály témában arról beszélhetünk, hogyha ez is lehet egyébként természetes, illetve mesterséges fényből származó, de egyfajta szűrt fényt nevezünk félhomálynak. Természetes módon érkező fényt tudjuk úgy szűrni, hogy akár drapériákkal, redőnnyel, akár színezett üveggel is tudjuk szűrni ezt a fényt, vagy hogyha mesterséges úton, akkor valamilyen diffúz lámpabúrával tudjuk csökkenteni ezt a fénymennyiséget. De alapvetően a félhomály az egy nagyon meditatív hatással van az emberre, tehát ezért inkább ezeket otthoni környezetbe használjuk, vagy pedig bármilyen spa, vagy...
0: Kocsma.
1: Vagy... Hát igen.
0: Nem tudom elképzelni, hogy... Kereszt kérdés, mert én például, ha nem látok jól egy helyiségbe, az engem nagyon fel tud bosszantani, tehát, hogy lehet itt már a funkcionalitás érkezik be, de hogy lehet, hogy meditatív, meg megnyugtató, de az, hogy nem vagyok kontrollban, tehát a szemeim nem tudnak segíteni, az nagyon negatív érzéseket is fel tud hozni, és nem tudom, ezzel egyedül vagyok-e.
1: Szerintem ez változó. Nyilván attól függ, hogy milyen funkcióra használja az ember a fényt.
0: Tehát jegyzetelni mondjuk.
1: Hogyha te például dolgozol, és a közben zavar, hogyha nem kapsz elég fényt, az természetes, tehát ez egy abszolút normális érzet. De ez mindig a funkciótól függ, igen. Hogyha valaki relaxálni szeretne, akkor azt nyilván azért melegebb fények között teszi meg.
0: És mi a helyzet a ilyen esetekben a küszöbbel, a bútoréllel, a láb, ágylábbal, mire kell figyelni az ember ilyen kellemes félhomályt, bocsáta?
1: Igen, most erről az jutott eszembe így hirtelen, hogy ismerni kell hozzá a teret, és meg kell tanulni, tájékozódni félhomályban.
0: Tehát először világosban megtanuljuk, és
1: igen. Igen. Nem, egyébként. Hát nyilván ez attól is függ szerintem, hogy talán itt újra szóba jön az, hogy rétegelt világítás jó. Akár mondjuk ebben az esetben nálad lehet több fényforrást is használni egyszerre, és azzal érni el a nagyobb fénymennyiséget, nem feltétlenül a hidegebb fénnyel.
0: És nézzek körül.
1: És igen.
0: Ugye szoktak ilyen pont, ha már ilyen küszöbb meg lépcső, azért ott sokféle egyéb fény visszaverő, vagy egyéb megoldás van, hogy azért felhívják a figyelmet, vagy eszembe jut az is, ami a színházban, moziban van, hogy mondjuk tényleg tudnak barlang sötétet csinálni, igen, hogyha igen, az igen. kell egy jelenethez, de azért az exit kijáratok azért valahogy csak
1: igen, vezetik a szemet. Abszolút egyébként, igen, ez azért tervezés során ez is közrejátszik. Leginkább egyébként lépcsőkön szoktuk használni, akár ugye emiatt, hogyha éjszaka
0: kibotorkál
1: az ember, akkor könnyebben találja. Ezek is egyébként ugye már érzékelővel működnek legtöbbször.
0: Hogy nem világít folyamatosan,
1: nem
0: csak
1: világít.
0: Jó. Meg ugye fényjel, ez csak most jött eszembe, hogy irányítani szoktak olyan értelemben, hogy ugye a stewardess megmutatja, hogy mi fog végig világítva elvezetni minket a kijáratig, meg hát az IKEA, ugye? Tehát az is tulajdonképpen egy fényhasználat.
1: Itt már egyébként az irányított fényekről beszélünk most jelenleg, igen, aminek valamilyen olyan funkciója van, hogy vezetni akarják a figyelmet, vagy akár mondjuk egy kiállításról is beszélhetünk jelen esetben, hogy reflektorokkal kifejezetten egy bizonyos képet, vagy bármit, szobrot emelnek ki, tehát ezek mind-mind az irányított fények.
0: És ez viszont egy nagyon nagy segítség tud lenni az embernek, igen, mert könnyebb befogadni, meg észrevenni azt, amire

0: élni kell. Ugye ezt szokták a elrejtésre is használni, nem? Tehát ha valami nem sikerül olyan nagyon jól.
1: Hát igen, az nyilván kevésbé kell kihangsúlyozni. Szerintem a fény egyébként egy nagyon klassz eszköz arra, hogy a térnek bizonyos részeit hangsúlyozzuk, jobban elrejtsük akár, igen, tehát azért sok mindent tudunk befolyásolni vele.
0: Ez a krízisek és pofonok, Nyeste Laura belsőépítéssel, textiltervezővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 14:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárdővök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Fellebbezett a Manchester City a Premier League pénzügyi szabályainak megsértése miatt hozott elmarasztaló döntés ellen. A független bizottság szerint a klub 9 idényen keresztül több szabálytalanságot követhette. Egyebek mellett bevételeit mesterségesen növelte, és valótlan pénzügyi adatokat közölt. A Manchester City minden vádat tagad, és azt állítja, hogy a döntés jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz. A klub közlése szerint átfogó fellebbezést nyújtott be, álláspontját pedig bizonyítékokkal tudja alátámasztani. Az eljárás lezártáig az egyesület nem kíván részletesebben nyilatkozni az ügyről. Dolgozóinak több mint felét elveszítette az elmúlt hónapokban a korábbi századvég cégcsoport, amely októbertől új néven működik tovább. A Telex azt írta, a két egyesülő társaságú 2025 végén még csak nem 80 embert foglalkoztatott, az utódcégnél azonban már mindössze 37 munkavállaló van bejelentve. A leépítés hátterében az állami megbízások megszűnése áll, a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda április végével felbontotta a századvéggel kötött szerződéseket. 2024 és 2026 áprilisa között a cégcsoport több mint 26 milliárd forintot kapott a tárcától. A vállalat október 1-től Magyar Gazdaságkutató és Tanácsadó ZRT néven működik tovább. Csoportos létszámleépítésbe kezdett a Duna Média szolgáltató is, erről szintén a Telex értesült. A portál szerint a lépés előzménye, hogy hamarosan lezárul a közmédia szervezeti és működési átvilágítása. Az ez alapján tervezett elbocsátások száma pedig várhatóan eléri majd a létszámcsökkentés törvényben meghatározott mértékét, ami 300 fő feletti létszám esetén 30 napon belül minimum 30 fő. A létszámcsökkentés pontos mértékéről, ütemezéséről és arról, hogy melyik munkavállalót és melyik munkakört érinti, több szempontot mérlegelve döntenek majd. A Telex információi szerint a leépítés várhatóan minden olyan munkavállalót érinteni fog, akit már korábban mentesítettek a munkavégzés alól, de még nem küldték el. Szijjártó Péter volt külügyminiszter meghallgatását kezdeményezték az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt. A hétfői ülésen Szijjártó BYD-hoz történő igazolásáról, valamint a magyar-orosz kapcsolatokról kérdeznék a volt tárcavezetőt. A bizottság egyik tagja, Czakó Czirbus Pál Tiszás országgyűlési képviselő szerint nemzetbiztonsági kérdéseket vethet fel, hogy Szijjártó 12 év külügyminiszterség után annál a kínai vállalatnál helyezkedett el, amellyel korábban kormányzati tárgyalásokat is folytatott. A meghallgatás kezdeményezői az orosz külügyi kapcsolatok és a külügyi informatikai rendszereket ért korábbi kibertámadások ügyét is napirendre vették.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-ot erősödik 140.773 pontra. A részvénypiac forgalma 38 milliárd forint felett van. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. A MOL 1,4%-kal emelkedik 4.896 forintra. Az OTP 8%-os pluszban 40.300 forinton. Stagnál a Richter 12.400 forinton. A Magyar Telekom 1,1%-kal gyengül 2.532 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 369 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 328 forintot és 50 fillért kérnek. Európában vegyes most a kép szintén, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 9/10, a párizsi kakaron 0,4%-kal erősödik. Az milánói börzén 0,4% mínuszban, a madridi IBEX 2%-kal gyengül. Friss hír az Egyesült Államoki munkaállományról, az várhatóan lassulni fog a felvétel a munkaerőpiacon, mivel újabb kamatemelést mérhegelhet a Fed. Egyébként arról írnak, hogy 29 ezer új munkát adtak le hozzá szeptemberben. Az olajárakról még itt a végén, az amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $89.60, a Brent $99.60.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, esőre nem kell számítani. Délután általában 24-25 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, folytatódik a krízisek és pofonok, hírekkel legközelebb, majd 3 órakor várom önöket itt a Trend FM-en. Tartsanak velünk a folytatásban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Nyeste Laura, belső építész, textil tervező a vendégem. Sokat beszélgettünk az irányított, vagy direkt és szórt fényekről. Kevesebb beszéltünk eddig a természetes fényről, tehát ami bejön kintről. Ezzel hogyan érdemes gazdálkodni, meg hogyan érdemes gondolkodni róla?
5: Alapvetően ugye a természetes fényt azt úgy határozzuk meg, hogy a napból sugárzó közvetlen vagy közvetett fényeket nevezzük természetes fénynek, hogyha ezen belül is a belső terekben gondolkozunk, azt nyilvánvalóan minél nagyobb üvegfelületekkel vagy ablakokkal tudjuk megteremteni a belső tér kapcsolatát a külső térrel. Tehát ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy a természetes, minél több természetes fényt tudjunk a lakóterünkbe vagy bármilyen épületbe bejuttatni. Mindemellett talán azt is fontos megemlíteni, hogy minél kevesebb mesterséges fényt használunk, annál kevesebb energiát használunk el, tehát ez nyilván fenntarthatóság szempontjából szintén egy fontos tényező, de alapvetően a természetes fény magára az emberi szervezetre van egyébként nagyon jó hatással.
4: Na ezt vártam, vagy ezt kerestem benne, hogy nyilván akkor ezek szerint van egy kézenfekvő gazdasági megközelítése a dolognak, kevesebbet kell világítani, ami amúgy pénzbe kerül, meg sok egyéb dolog is van, mert kell hozzá venni lámpát, meg izzót, meg ilyeneket, és ahelyett a nap az ugye kvázi ingyen világít, ezt értem, de hogy jobban is szeretjük tulajdonképpen a természetes fényt, ezt mondod, mint szervezet, mint
5: jobban.
4: Emberi szervezet.
5: Igen, igen, nagyon sok mindenre van hatással. Alapvetően az alvás minőségünkre, az energiaszintünkre, a koncentrációnkra, a tanulásra is egyébként, meg ugye a fókuszáltságra, ezekre mind-mind nagy szerepe van.
4: Azon somogok, hogy aludni speciál sötétbe szeretem, mert a természetes fényeknek szinte nagyon kemény szerep jut, de van, aki nappali nepi alvást...
5: Hát igazából az alvás minőségre ugye úgy van hatással, hogy az alvást megelőző napon...
4: Kellemesebben érezzük.
5: Kellemes, hát, hogy megfelelően működött-e ez a ciklikusság a szervezetben igazából ezzel köthető össze.
4: Milyen trükkök vannak arra, hogy ezt a fajta természetes fényt minél jobban be tudjuk csempészni? Egyrészt ugye mondtad a nagy üvegfelületeket, a másik, ami nekem eszembe jut, és egyszer valami cikket kellett róla írnom, hogy valahogy a tetőből, vagy le is lehet vezetni talán, és akkor lent is.
5: Igen, igen.
4: Hogy kell ezt hozzányúlni?
5: Hát ugye nagyon sokszor van, hogy ugye olyan belső terünk van, ami mondjuk például beszéljünk egy belső gangos udvar felé néző lakásról, ahol legtöbb esetben azért egy fal felől érkezik csak be külső fény, és így az egész lakás ugye egy sokkal sötétebb adottsággal bír, és ez ellen egyébként nagyon jó dolgokat találnak ki, meg használtak ki, tehát például ilyen a Lichthof is, amit még az 1800-as években kezdtek el használni a bérlakásoknál.
1: Nagyon világító udvar ráadásul.
5: Igen, igen, ez is egy nagyon jó találmány erre, illetve vannak ugye a bevilágítók, amikről te is beszéltél az előbb, illetve fénycsatornákat is használnak.
4: Igen, ugye a laksor, meg a szükséglakás, nem tudom, mosókonyhában, ilyesmik, ott valóban nem lehet elvárni, hogy beáradjon, vagy beáramoljon. Igen. A napsütés, és azért...
5: Azokra azért jó megoldás tud ez is lenni, hogy legyen természetes fény.
4: Arra van valami mondásod, hogy a különböző helységek a lakásban, otthonban milyen típusú fényt kívánnak? Tehát van erre megközelítés?
5: Igen, abszolút. Egyébként szerintem ez is egy fontos rész lehet, hogyha van lehetőségünk akár egy újonnan kialakított házat, vagy felhúzott házat ez szerint kialakítani, vagy mondjuk egy meglévő lakásra van lehetőségünk úgy a tereket felosztani, hogy ez szerint, akkor az abszolút egy nagyon kellemes lakótér tud lenni. Hát elsősorban mondjuk a felébredéstől kezdve, mondjuk egy hálószoba, az akkor nagyon kellemes és élhető, hogyha az keleti, észak-délkeleti irányú nyitottságú, tehát ahol a nap először fel kell, és ugyanúgy tovább indulva egy konyha is ennek megfelelően jó benapozású. És vannak például olyan tereink még, amik ugye közösségi terek. Tehát itt egy nappaliról beszélünk, vagy akár a gyerekszobáról, ahol szintén egyébként más funkcionális dolgot tartunk előtérben, de mondjuk egy nappali az az a helység, ahova a család általában hétköznapokon délután érkezik meg. Tehát dolgoznak a szülők napközben, a gyerekek iskolában vannak, és ez a közösségi tér délután kell életre, és ezért ennek inkább a nyugati, észak-délnyugati benapozás fontos, hogy ott még azért természetes fényben tudjanak lenni.
4: Illetve... És azért itt is egy beszélőnév, hogy a nappali. Ez csak most
5: igen.
4: A Lichthof is, meg a nappali is utal erre. Igen, menjünk igen. Tovább a napban.
5: Igen, és ugye például egy gyerekszobánál, ahol nyilván függ mondjuk egy gyerek életkorától, de ott pedig nagyon fontos a tanulás, és az is természetes fényben a legeredményesebb, és az is egy észak-délnyugati benapozás a legkézenfekvőbb. Ezek a priorizált helységek, és emellett vannak kevésbé priorizált helységek, amiket pedig bárhol elhelyezhetünk. Tehát azok nem olyan hangsúlyosak, hogy most az kifejezetten érintkezzen természetes fénnyel.
4: Itt is van a hall, ugye, ahol meg óhatatlanul
5: van,
4: nincs
5: igen,
4: is ablak.
5: Igen, igen. Előszoba, fürdőszoba, kamra, bármilyen olyan helység, ami...
4: Ahol ez nem szempont.
5: Ahol nem szempont, igen.
4: Említetted ugyan picit az előbb, hogy hogyan hat a emberi mentális képességekre a különböző fényviszony. Lehet erről tudni valamit, hogy az embereknek a mentális állapota hogyan alakul a világítottság, láthatóság függvényében?
5: Igen, hát elsősorban ugye ezt, amit említettem, ez a cirkadián ritmus van nagy hatással, illetve a koncentrációra hidegebb meleg fények vannak hatással, és ami kifejezetten rossz hatással van, az pedig ugye a kék fények. Ugye ezt olvashatjuk bárhol, hogy a telefon, televízió, számítógép ugye elalvás előtt, vagy akár tanulás közben azok kifejezetten élénkítők, és hosszú távon nincsenek jó hatással a szervezetre.
4: Most eszembe jut még így a kékfényt mondtad, hogy a ezerféle kijelző is folyamatosan pittyen villog a lakásban, de ez hiszem egy nagyon megnyugtató dolog, és talán nem is vesszük észre, vagy tudatosul.
5: Hát igen, meg szerintem ma már annyi technikai eszköz áll rendelkezésünkre, meg épül be a mindennapunkba, hogy ezek elkerülhetetlenek, úgyhogy kell egyfajta tudatosság is, hogyha mi elektromos világosan tervezünk egy lakóteret, vagy világítás szempontjából, akkor ezeket próbáljuk mellőzni, ha már úgyis valamelyest részese az életünknek.
4: Beszéljünk picit arról, hogy mi várható a jövőben. Ugye többször mondtad a fenntarthatóságot, beszéltünk az energia tudatosságról, hanem is ezzel a szóval. Milyen jegyek, vagy mik láthatóak, milyen tendenciák láthatóak a jövőt illetően ilyen világítástechnika szempontból?
5: Ezzel már egyébként elég régóta foglalkozik az építészet, az építőipar is, úgyhogy nagyon sok újítás felelhető már, és nagyon sok mindent használnak is egyébként ebben. Energiahatékony házak már egyébként nem hivatalos megnevezéssel, de egyébként már ezzel a szemlélettel épülnek. Ez ugye arról beszélhetünk itt még, amikor mondjuk kevésbé használ fel egy iroda, vagy bármilyen épület sok energiát, de hogyha hivatalos energiahatékony terekről beszélünk, házakról beszélünk, ott már nagyon komolyan figyelnek a hőszigetelésre, hűtő-fűtő berendezések hatékonyságára, emellett okos szabályozók vannak beépítve, és megújuló energiát használnak. Tehát ez azért egy nagyon komplex olyan megfelelést kell biztosítania annak az épületnek, hogy ezt az energiahatékony státuszt megkapja. Tehát itt már azért nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni. De mindamellett egyébként olyan építészeti megoldások is vannak, amik ugyanúgy a jövőbe mutatóak. Kicsit olyan, mint amikor az új fele is kacsingatunk, és a régi építészet felé is kacsingatunk.
4: Hát ez a legjobb.
5: Igen. Egyébként igen, már nagyon jó dolgok voltak ott is, amit szintén ugyanúgy átemelnek, akár ez a hosszanti elrendezésű épületek, ahol passzív légáramlást tudnak biztosítani, tehát egyfajta természetes szellőzést, ahol szintén kevesebb energiát használ a ház, csak úgy, hogy egy jól megtervezett házról van szó. Úgyhogy ezeket már abszolút használják, de mindamellett olyan okos nyílászárókat is építenek be, amik szenzorok segítségével a belső tér hőmérsékletét, állapotát nézik, és azt szerint szabályozzák a nyitását, vagy szűrik a fénynek a beáramlását.
4: Igen, ez már a világítást is befolyásolja.
5: Igen, eszközök.
4: Igen. Ugye a izzók esetében volt egy ilyen nagy paradigmaváltás, amikor a sok hőt leadó, kevésbé világító és kiégő izzókat ugye egyszerre lecserélt az egész világ.
5: Igen, most már amúgy nagyon figyelnek erre úgynevezett retrofit módszerrel.
4: Még egy jó szó. Mi a retrofit? Nagyon tetszik.
5: Hát ez a retrofit is olyan, amikor a régi épületeket próbálják modernizálni egy olyan szempontból, hogy energia takarékosan működjön. Tehát itt beszélhetünk a háztartási gépekről, ma már azért a háztartási gépek is a legtöbbje CB energiabesorolású, ami azért egy jó energiafogyasztást jelent, és hát a szigetelés által szigetelés módosítása, tehát egy régi épületet úgy újítanak meg, hogy az kevésbé legyen energiafelhasználó.
4: Ha már régi épület, ez még eszembe jutott, erről nem terveztünk beszélni, tehát a díszkivilágítás, mint olyan, hát az abszolút ugye a láthatóságért van, tehát más funkciója talán nincs is, hogy kivágjon egy szép részt a világból. Mi a díszkivilágításnak mi a funkciója, meg mikor gondolkodtok ebben, hogy na erre most egy ilyet tervezzünk?
5: Hát én inkább a prémium érzetet mondanám egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ez is nagyon, nagyon azt a hatást kelti ezzel.
4: De azért, mert hogy még erre is jut, erre igen. Is fussa, azért?
5: Igen.
4: Aha, hogy megmutassuk.
5: Hát ez nem egy, igen, nem annyira szükséges, tehát mint ugye a neve is mondja, hogy az esztétikát hangsúlyozza azért.
4: Hát meg a tavakat is szokták ilyen, ezek mind esztétikumok, ennek nincsen igazi funkciója. Bár annak pont
5: van. Hát én azt gondolnám, igen.
4: Ne essen bele az ember.
5: Vagy ebben mindkettő beletartozik.
4: Mind a kettő lehet használni. Na, míg a, kihasználom azt is, hogy elmondtam, hogy textiltervező, ruhatervező vagy, úgyhogy akkor még itt a műsorban legvégül az egy picit beszélgessünk erről is egy mondatot, hanem is többet, hogy a textileknél, most a ruhába, a divatba most nem menjünk bele, volt itt nálam Keszeg Anna, és ővele sokat beszélgettünk ilyesmiről, de a textil használatban milyen megfontolás van, hogy mondjuk mikor legyen nagyon észrevehető valami, vagy mikor olvadjon bele a környezetébe, ott hogyan gondolkozol erről?
5: Hát, hogyha itt most a kifejezetten ugye a belső tereknél maradunk, ott ezeknek is funkcionális szempontja van, és esztétikai szempontja van. Funkcionális szempontból ugye ezek vannak, ezek a blackout függönyök, amik teljesen kizárják a fényt.
4: Sötétítő
5: függönyök, igen, és vannak ugye a fényáteresztő függönyök, amik megszűrik ezt a fényt, tehát ez az indirekt módon beérkező fényt tudja biztosítani, és persze beszélhetünk ugyanúgy esztétikáról, egy olyan drapériáról, ami illeszkedik a környezetbe, vagy akár ki is emeli a környezetét, akár színnel, vagy anyagával.
4: És van olyan, ami nagyon felhívja magára a figyelmet, mondjuk nem tudom, egy bársony,
5: persze,
4: vagy nem
5: tudom. Persze, igen. Hát illetve igen, itt már azért a stílusokról is beszélhetünk, hogy milyen térbe, milyen stílust viszünk be.
4: És akkor csak, hogy összehozzuk a különböző témáinkat, az, hogy a különböző anyagok, vagy anyaghasználat mellett milyen fényt választasz, azt hogyan lehet végig gondolni, meg végig játszani? Gondolom, hogy 3D szimulátorral, vagy ilyesmi, de hogy milyen megfontolás van, hogyha itt ilyen színű drapériát, ilyen anyagot használok, hogy világítsam, meg ilyesmikre gondolok.
5: Talán én ezt a stílussal kötném össze, a megvilágítást egy anyagnál. Mondjuk például olyan bársonynál el tudok képzelni olyan megvilágítást, ami kiemeli a bársonynak ugye ezt a puha felületét, és még inkább ezzel a klasszikusabb irányba viszi el, és emeli a térnek a nagyságát.
4: Meg a prémiumságát.
5: Meg a prémiumságát, igen.
4: Nyeste Laura, belső építész, textiltervező volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Én köszönöm, hogy itt láttam.
4: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok, a láthatóság észrevehetőség témájával. Még foglalkozunk egy pár epizódon keresztül, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A 3 fogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19 ezer forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 3 órakor jó napot kívánok, az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit hallják, Kecső Rihárd vagyok. Saját hatáskörébe vonta az úgynevezett aranykonvoj ügy nyomozását a központi nyomozó főügyészség. Az eljárás jogellenes fogvatartás miatt indult, és eddig a fővárosi nyomozó ügyészség vizsgálta az esetet. A vádhatóság közlése szerint a nyomozás az ügy minden szálára kiterjedt, függetlenül attól kiket vagy milyen szervezeteket érint. Az ügy előzménye, hogy márciusban az M0-as autópályán lefoglaltak 2 ukrán pénzszállító járművet, amelyek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállítottak. A személyzet tagjai később embertelen bánásmód és jogaik megsértése miatt tettek panaszt. Feljelentést tett Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter 108 páncélozott szállító harcjármű korábbi értékesítése miatt. A miniszter közlése szerint az előző honvédelmi vezetés mintegy 1,5 milliárd forintért adta el a járműveket Szerbiának, az értékbecslés pedig egy korábban ingatlanbecsléssel foglalkozó cég végezte. Ruszinszendi Romulus szerint a járművek előbb a honvédelmi minisztérium egyik saját cégéhez, majd onnan magasabb áron kerültek a szerb félhez. A miniszter azt mondta, a nyomozó hatóságokra bízza annak tisztázását, történt-e visszaélés az ügyben. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája, amelyet több mint 1000 szakmai egyeztetés előzött meg. Ezt a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkára jelentette be. A kormány 3 év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelni az alap- és innovációs kutatásra fordított állami forrásokat. A kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP arányos szintjét 2030-ra 2, 2035-re pedig 3%-ra növelni. A stratégia 3 kiemelt területe az egészség, a környezet és a technológia. Magyarország jelenleg az uniós innovációs rangsor alsó harmadában, a 21.-22. helyen áll. 160 új, alacsony padlós elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, hogy a Volánbusz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést 2 piaci szereplővel a járművek beszerzésére, de Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter nem engedte meg a buszok megrendelését. Hozzátette, hogy a keretszerződése közben életben maradt, így a Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő buszokat vásárolhat. Magyar Pétert a 2026 legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta a Time magazin. A Time évente megjelenő rangsora olyan szereplőket gyűjt össze, akik szinte a semmibe felbukkanva ragadták meg a korszellemet, és tettek szert hitértelen jelentős befolyásra a saját területükön. Magyar Péter a listán belül a vezető kategóriájában kapott helyet, ahol többek között Rob Jetten, holland miniszterelnök, valamint Donald Trump amerikai választási stratégiája James Blair társaságában szerepel. A lap értékelése szerint a politikus áprilisi választási győzelme a Brexit utáni korszak legjelentősebb Európa párti politikai eredménye.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedés mellett 140.282 ponton áll, a részvénypiac forgalma 40 milliárd felett. A vezető részvények vegyesek. A MOL 2,2%-kal emelkedik 4.938 forintra, az OTP 1,3%-os pluszban 40.490 forinton. Gyengül a Richter 2,1%-kal 12.380 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,2%-os mínuszban 2.530 forinton jelenleg. A bankközi devizapiacon 1,1%-on erősödik a forint, 1 euróért 368 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 326 forintot és 90 fillért kell adni. Európában kezd jobb hangulat kialakulni, már csak London van egy 10%-os mínuszban. A London milánói börze van egy 10%-os mínuszban, elnézést, a londoni FTSE 3,1%-kal erősödik, a DAX Index Frankfurtban 1,2%-os pluszban, a párizsi Kakaron 8,1%-kal van feljebb. A milánói tőzsdet azt mondtam, a madridi IBEX pedig 1,1%-kal emelkedik jelen pillanatban.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, elsőre nem kell számítani. Délután általában 24-25 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A fővárosban 23 fok van.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Kényelem, luxus, kiszámított takarékos haladás, minőségi közlekedési eszköz, nulla közeli száguldás, nix ugri-bugri. Nagyjából így foglalható össze tömören a felső közép kategória egyik legextravagánsabb és éppen megújult japán képviselőjének a pedigréje. A Toyota istálójának prémium márkája a Lexus bizony jól odatette magát a 8. generációs új ES kifejlesztésével, amely nem elég, hogy tervezési filozófiája és minősége alapján helyből lekörözte annak a kevés kategóriatársának jó részét, amelyek még versenyben maradtak az európai szedánok szűkülő piacán, de külső-belső méretével még egy szegmenssel feljebb is némi zavart kelthet. Nagyon izgalmas formavilág, hatalmas méretek, gazdag anyaghasználat, kiváló összeszerelési minőség és elsőrangú technika ötvözete a Lexus ES. Kizárólag lépcsős hátú elsőkerekes szedánként kerül a piacra, hibrid és elektromos változatban, amelyből az erősebb változat már két motoros, négy kerekes. A legtöbb, amit mondhatunk róla, ha tömör ítéletet alkotunk. Az új Lexus inkább luxus, mint sportszedán, ennek megfelelően a haladás vele maga az élvezet. A technikai és formai különlegességekről Csörgő Lilit, a Lexus magyarországi PR szakemberét kérdezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Nagyot változott az autó, eddig is extra megjelenésű volt, az az igazság, de most sokkal kecsesebb, lágyabb, kicsit kupésabb, felnőttesebb, sportosabb megjelenésű lett ez a luxus szedán.
6: Így van, a Lexus LS igazából minden irányba megnőtt. Hosszabb is lett, ugyanis a tervezőknek az volt a célja, hogy a Lexus ES, a korábbi generáció, illetve az LS, ami egy azért egy nagy imádatnak örvendő luxus szedán volt, a kettő kategória közé essen be, így hosszabb lett az autó, 5140 mm, tehát több mint 5 méter, ami azért egy jelentős növekedés, nagyon látványos az autó, és én személyesen úgy tudnám jellemezni, mindig úgy gondolok az új generációs ES-re, mint hogy egy kicsit így felfújták volna. Magasabb lett 15 centivel.
2: Hát én meg úgy gondolok rá, miután volt módunk mind a kettőnek egyébként néhány kört menni vele egy bemutatón, vagy teszt úton, szóval ez az autó azért sokkal többet nyújt, mint az ember elsőre gondolná. Elsőre azt gondolom, hogy ez egy sportkupé, mert oldalnézetből bizony erősen kupés, jól megnyújt, ugrásra kész autónak a benyomását kelti, miközben ízig-vérig egy luxus autó. Olyan finom anyagai vannak, és olyan szolgáltatásai, amelyek általában a prémium német szegmensre voltak régen jellemzőek. De tegyük hozzá, hogy azért is van ez, mert régen ez a GS modellváltozat volt, aztán 2020-tól ugye az ES lépett a helyébe. Tehát átvette annak a szerepét, tehát kellett valamit produkálni, és ezt megtette a gyár.
6: Így van, ugye hát a 2019-ben lépett be a magyar piacra az ES, és akkor ugye a korábbi GS pedig a forgalmazását megszüntették az országba. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes lett az autó, és az, hogy elektromos hajtásláncot is kapott. És
2: ez ugye, az első ugye ráadásul igen. A Lexusnál a szedánok körében.
6: Így van, és amúgy is egy kihalófélben szegmensbe érkezett, és kihalófélben lévő szegmensbe érkezett, úgyhogy azt gondolom, hogy igazán egy kuriózum ez az autó, ráadásul az elektromos verziója, ugye kettő hajtásláncot kínálunk belőle, a 350-e és az 500-e. Az 500-et vezettem az elmúlt héten, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fájt kiszállni belőle.
2: Hát már maga a gyorsulása az 5 másodpercével azért elég sportautós, annak ellenére, hogy luxusautó. Na de hát az a hájjal kenegetik az embert, mikor rálép a gázra, és belepréselődik az ülésbe, mint egy vadászgéppilóta.
6: Így van. És egyébként ültem nem pilótaként is az ülésben, és nagyon-nagyon kényelmes, elképesztő tágas az autó, elől és hátul is, és őszinte leszek, életemben először azt tudtam mondani, hogy én hátul most jobban szeretnék ülni, mint a kormány mögött.
2: Na jó, lehet feküdni benne szinte, tehát mozgatható minden, tehát ami kell, de maradjunk még kívül. Mondjál valami pontosat erről az autóról. Neked mi az, ami téged megragadott ebben a kocsiban?
6: Személy szerint nagyon szeretem, hogy az autónak a hátulja egy egybefüggő lámpatesttel lett átölelve, aminek bele van integrálva a márka név a lámpába, és ez az első alkalom a Lexusnál. Egyébként korábban már a Toyota CHR-nél van egy ilyen üdvözlőfényünk, viszont most így a prémium márkánknál ez az első, ami megjelent, illetve az, hogy nagy látványos az autó. Tehát, hogy annak ellenére, hogy prémium, annak ellenére, hogy egy sofőrös szedának tervezték, ez egy nagyon látványos modell.
2: Az én szememben viszont az volt az első, amin a szemem megakadt, hogy a gépkocsi oldalán az A-oszloptól a hátsó kerék tengelyéig nyúlik egy zorrószerű Z-betű, elnyújtott Z-betű. Ez egy nem horpadás az ajtókon, hanem egy beépített valamilyen furcsa dizájn elem, egyébként legalább 5 centi széles. Hát megvan azért a kockázat, hogy egykor majd berakódik a sár itt a magyarországi utakon, de viszont fantasztikus küllemet kölcsön az autónak.
6: Igen, nagyon különleges egyébként. Én ezt már annyiszor láttam, hogy így elsőre nem is gondoltam arra, hogy ez egy újdonság, de hát ugye én 2 évvel ezelőtt láttam először nagyjából ezt az autót, viszont hogyha már itt az oldalánál tartunk, akkor ugye a síkba sülyeztett ajtókilincsek, amiben most ez nem kijön az ajtókilincs, mint nagyon sok márka esetében, hanem nekünk kell benyúlnunk.
2: Tehát ez nem az, ami befagy, és a kínaiak most már letiltották ennek a gyártását, hiszen tudjuk, hogy komoly kockázattal járt télen egy ilyen ajtókilincs, hanem ez másképp működik.
6: Így van, itt igazából lényegében egy lyuk van az ajtónak az oldalába, és oda tudunk benyúlni, viszont ahogy a Lexusnál már korábban ugye nem mozognak a kilincsek, hanem egy gombot nyomunk be, ami kinyitja az ajtót.
2: Egy elektromechanikus az egész, igen. De belülről ugyanez a helyzet.
6: Így van, igen.
2: Úgyhogy az ember hiába próbálja föltépni, nem tudja, csak meg kell nyomni egy gombot szinte. Jó, akkor üljünk be. Hát a beltér az óriási, hogy ez most már többször szóba került, az ülés, a vezető ülés is, de a hátsó ülés is. Hát a hátsó ülésnél, ha jól tudom, több mint egy arasznyi van, én is kipróbáltam, a térd és az első ülés háttámlaja között több mint egy arasznyi, inkább két arasznyi. És úgy, hogy az is teljesen hátra van döntve, vagy tolva, úgy, ahogy jól esik az első ülésben ülőnek. Tehát nem kell egymáshoz igazodni. De hát a vezető ülés az valami fantasztikus.
6: Igen, mind a kettő helyen én is ültem, úgyhogy ezt megerősíthetem. A vezetőülés nagyon kényelmes, ugye rengeteg irányba lehet mozdítani az üléseket, szint úgy, ahogy a kormányt is, és a két középső, hát az egyik középső és a multiinformációs kijelző a kormány mögött pedig ugye megnőtt, ezáltal sokkal több információt tudott a gyártó feltenni erre a felületre, és azt gondolom, hogy a kezelhetősége az autónak még jobb lett.
2: Van olyan gyártó, aki most erre a műszeregységre azt mondaná, hogy 3D-s. Hát ez nem 3D-s, mindesetre van egyfajta mélysége, hiszen kiemelkedik a vezető felé a műszerfalból, ami mögött egy nagy, hatalmas lap feszül. Nagyon érdekes a megoldás. Most nem tudjuk jobban érzékeltetni és elmondani. A lényeg az, hogy szépen van megoldva az, hogy legyen is, meg ne is ott egy tér, ami nincs kihasználva. Szépen megaplikálták, az tény. Nagyon szép maga a műszerfal, letisztult, semmi zavaró nincs a vezetőülés mellett, tehát a anyós ülés előtt, és ott helyezkedik ez a nagyméretű tábla, aminek hallatlan szép a felbontása, és nagyon-nagyon gyorsan lehet szabályozni. A navigáció például tökéletesnek tűnik, az eddigiekhez képest pláne.
6: Így van, és ugyanúgy, ahogy korábban a RAV4-nél is megismertük, az úgynevezett ARIN szoftver került bele ebbe az autóba, ami egy mesterséges intelligencia integrált platform, ami összehangolja a lényegében a hajtásláncot az utastérrel, és egy optimálisabb vezetési körülményt biztosít a sofőrnek, és ez érezhető egyébként a multimédiának a rendszerén is. Úgy, ahogy az autóval ugye szóban is tudunk már kommunikálni, tudunk neki instrukciókat adni, felismeri, hogy honnan szólunk, és mondjuk, hogyha az anyósülésről beszélünk, azt az oldali ablakot tudja lehúzni, vagy a hőmérsékletet szabályozni. Én ezeket a finomságokat egyébként nagyon szeretem, engem a technológiai apróságokkal meg lehet fogni, és ebben az autóban minden ilyen apróságot beletettek.
2: Nekem nagyon tetszik a irányváltó, vagy sebességváltónak mondott valamilyen kis kallantyú, ami nem került fel a kormány mellé, mint ahogy néhány gyártó most már ezt általánossá tette, hanem BMW-s módon ott van a középkonzolon, és nagyon szépen van elhelyezve, tehát nem téveszti az ember szem elől, jól is működik. De hát ami nagyon fontos, hogy ha kikanyarodunk ezzel az autóval, és elkezdünk gyorsítani, és be kell sorolni mondjuk egy autópályán, nagyon elegánsan teszi. Szóval egy picit billegést érez az ember, ami nem billegés, hanem a futómű látsága. Mert nagyon lágy a futómű, többféle felfüggesztés is van, az biztos, hogy egy elképesztően kifinomult többrengűkörös a hátsó futómű, és van adaptív felfüggesztés is a drágább modelleknél. Olyan, mint a légrugózás lenne alattunk. Tehát nagyon érdekesen viselkedik, és élvezetes vele autózni, de nem sportos.
6: Nem, de nem is annak szánták ezt az autót igazából. Egyébként most a hétvége folyamán több olyan megjegyzést is kaptam az autóra idegenektől, hogy milyen sportos és milyen vagány ez az autó.
2: A megjelenése,
6: de ami tök érdekes, mert az én fejemben egyáltalán nem ez jellemzi
2: mert
6: az ES-t.
2: Mert te vezetted azért, igen. Mert csak kívülről látták.
6: Igen.
2: Na de hát vezetni milyen? Te vezetted, mesél.
6: Igen, nagyon jó, ugyanezt tudom elmondani itt, hogy nagyon jó a futóműve, nagyon jól veszi az akadályokat, a kis gödröket, az útegyenletlenséget.
2: Nem is érezni.
6: Gyakorlatilag. Nem is érezni, igen. És én amúgy szeretem a kormányt is, nekem nagyon intuitív a kezelőfelülete, minden gomba, mi rajta van a kormányon, a kormánynak a fogása, a kritikával ellentétben nekem nincsen gondom azzal, hogy milyen a kormánynak a bevonata.
2: Nekem sincs, mert azt mondták, ez nem elég vastag, mint egy BMW-sre, valaki, igen, ezt mondta nekem is ott a kollégák közül, hát ez

0: úgy versenyre kelni, mint egy, most nem akarok menőzni néhány konkurenciát, ez nem versenyautó. Ez egy elegáns, sportos, megjelenésű luxusautó.
1: Így van, és egyébként azt gondolom, hogy kicsit kontraproduktív lenne, hogyha Toyota, mint a világ legzöldebb autógyártója, egy elektromos hajtáslánccal érkező autót aztán bőrbelsővel készít el, úgyhogy igen, szerintem ezzel nincsen probléma.
0: Hát van bőr is, meg van nem bőr is, de mindegy. Tehát ugye azt mondtuk az elején, hogy háromfajta hajtásláncot kap. Van egy hagyományos hibrid, ami 2,5 literes benzinmotoron alapul, ez egy 199 lóerős teljesítményű, van egy, ha jól tudom, egy 500E típus jelzésű 343 lóerős elektromos, és van egy másik elektromos is. Ebben igen, ez egy 4 kerékhajtású az egyik, a másik pedig egy 2 kerék igen, első kerékhajtású.
1: Az a 350E hajtásláncú
0: 350E,
1: modell.
0: Így van.
1: Igen.
0: Hát akkor beszéljünk egyenként. Vezetted mind a hármat, gondolom.
1: Igen.
0: Na, kezdjük akkor, kezdjük a hibriddel. Nekem egyébként nagyon tetszett, hozzáteszem.
1: A hibrid ez egy 201 lóerő összteljesítményű autó.
0: Összteljesítmény, igen.
1: És ugye hát ez az Európai Unió szabályozásoknak megfelelően egy kicsit tompítva lett az ereje, és ugye 170-180 km/h-nál az autóink maximalizálva vannak végsebességet illetően.
0: Leszabályozzák a sebességet, igen.
1: Ez a 6. generációs Toyota és Lexus hibrid hajtást kapta meg ez az autó. Egyébként szerintem ugyanúgy dinamikus, nagyon optimális a fogyasztása, annak ellenére, hogy mekkora ennek az autónak a kasznia.
0: 16, ja igen, most ez nem az elektromosról beszélünk, most akartam, hogy 16 kWh-ra sikerült letornázni, de az mindjárt következik, tehát maradjunk a hibridnél, igen?
1: Igen, hát autópályatempónál ilyen 5,5 liter, hogyha mondjuk több 100 kilométert megyünk vele, egyébként városban pedig ilyen 5 liter körül van.
0: Most egyébként tudom, hogy a gyárak mindig hát kamuznak időzőbe téve, kicsit nagyot mondanak, meg hát fékpadon mérik, meg egy kicsit nagyzolnak, de ebben az esetben igazad van, én is visszaigazolom. Tehát ilyen 5,5-6 környékén mentünk vele, aztán miután nyomtuk, úgy lett 6, de tényleg lement bőven az alá. Tehát nagyon szép fogyasztás volt 5 liter környékén.
1: Egyébként én nem is a gyári adatokat mondtam, azok alacsonyabbak. Nem? Én a saját tapasztalataimat mondtam el.
0: Jó, tehát 5 liter környékén lehet vele repeszteni, hát 2 személlyel.
1: Igen, vagy 4 nagyon könnyű személyen.
0: Jó, ez a hibrid változat. Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy mikor az ember megnyomja a gázt, akkor is felmordul, mint egy hagyományos Toyota vagy Lexustól megszokhattuk, de nem annyira tolakodó, és ez elsősorban a kététegű üvegezésnek és a nagyon erős hangszigetelésnek is köszönhető.
1: Így van.
0: Nézzük az elektromost.
1: Az elektromosnál a gyengébbik hajtáslánc az egy 350-en névre hallgató, első kerék meghajtású autó, 77 kWh-s akkumulátorral érkezik, ez egy bruttó érték, és az összteljesítménye pedig 224 lóerő, ami 165 kW nyomatékot ad az autónak. És
0: ez elég erős már, tegyük hozzá, nagy az autó, de ez erős.
1: Igen, ez is dinamikus ez az autó. Itt 19-alos felnivel érkezik a felszereltség, és ugyanúgy 150 kW-os gyors töltés engedélyezett az autóba.
0: Ezt vezetted?
1: Ezt nem.
0: Nem. Én vezettem, és nekem nagyon meggyőző volt, elég sok elektromos autóba ültem mostanában, egy kicsit eltért a némelyiktől, ez nem a kicsit kopogósabb, sprődebb futóművével tűnt ki, hanem a kényelmével, és nagyon-nagyon tudott gyorsulni az autó, nagyon-nagyon tudott. És azt tetszett benne, hogy a fogyasztása 16 kWh-ra letornázható volt, ami nagyon szép egy ilyen dögnél, bocsánat, 5,1 vagy 2 méter hosszúságú autónál, ez egy nagyon szép eredmény. Ráadásul olyan gyorsulásokkal, mint amit egy kollégával próbáltunk. De akkor nézzük a legerősebb változatot, amelyik 4 kerékhajtású, tehát 2 motoros.
1: Így van, hát ez kétségkívül a legizgalmasabb, ez az ES500E.
0: Hát ez nem volt szerencsém.
1: Hát
0: neked
1: akkor
0: igen.
1: Javaslom, hogy a PR autónkat majd próbáld ki itt az országba. Ebből van most nekünk, és ugye ez a 75 kWh-s akkumulátorral 343 lóerővel és 252 kW nyomatékkal érkezik. Igazából egy picit most így borsódzik a hátam, ahogy ezeket az adatokat kimondtam. Nagyon, nagyon élvezhető ez az autó, és így a hatótávja annak ellenére, hogy 4 kerék meghajtású, akár 530 kilométer is lehet, én nekem ez a személyes, ez 480 volt, úgyhogy én Balaton-Budapest között mentem.
0: És ez egy másik alkalom volt, tegyük hozzá.
1: Ja, így van, érted, a Kopenhágai sajtót

0: Itt használtam már az országba, úgyhogy nekem ennyi volt a személyes hatótávom, úgyhogy 4 ember ült benne, és egy teli csomagtartó.
1: Ez a nagy erő, ez mennyire jelentkezik hajtás közben, mert vannak elektromos autók, ahol nagyon kell figyelni, és fogni a kormányt, mert baromi nagy gyorsulásokat produkál, de ez egy nagy test, és ráadásul mondom, ez egy ilyen tényleg egy limuzínos viselkedés. Igen. Autó. Azért érződik az 5 másodperces gyorsulás, gondolom.
0: Érződik, de nem olyan egetrengető a gyorsaság, és nem olyan ijesztő, mint mondjuk egy RZ-nél, ami ugye szintén egy nagyon erős modellünk, és ültem már erősebb autóba. Ez, én azt gondolom, hogy ez még a biztonságos gyorsulásnak a kategóriája, ami sem a sofőrt, sem pedig az utasokat nem ijeszti meg.
1: Nagyon fontos még arról beszélnünk, hogy mint ez egy családi autó is, meg egy sofőrös autó is egyben, azért kell csomagoknak helyet szorítani. A elektromos autónál általában necces ez az akkumulátor csomag miatt. Most már ugye egészen a kocsik alsó has részét tömik meg aksikkal, gondolom ez is így van. Tehát elég meggyőző volt nekem legalábbis a csomagtartó mérete.
0: Igen, 517 liter a csomagtartó, és az akkumulátort ugye az autónak az alapzatába helyezték. Ugye van egy
1: ami teherhordó elemmé vált ezáltal.
0: Igen, és van egy aplóska a kardán alagút egyébként, de nem olyan nagy, mint egy belső égésű motorosban. Annyi hátránya van talán az ES-nek, hogy ugye ez a megismert Frank, ez az első csomagtartó, az nem található meg ebben a modellben.
1: Azt megmondták, hogy mi az oka?
0: Nem, erre nem szeretnek választani.
1: A gyárak ilyeneket elhallgatnak. Mindenesetre az autó fantasztikus, nagyot változott, sokkal frissebb lett, üdébb lett, és luxusabb lett. Kérdés az, mikortól lehet vásárolni?
0: Az új ES már rendelhető.
1: Már itt van, igen?
0: Igen, igen, és már az összes magyarországi márka kereskedésünkben megtalálható tesztvezetésre.
1: Csak ez a 3 hajtáslánc van, illetve van egyéb felszereltségi különbözet.
0: Igen.
1: Van, igen?
0: Igen, ez a 3 hajtáslánc, és van hozzá 6 különböző felszereltség, és még fog érkezni egy, ami szerintem a legérdekesebb felszereltség, az lesz a neve, hogy Luxury Ottomán. A Luxury felszereltség a legmagasabb, ami jelenleg elérhető, és az Ottomán, az pedig az ülésre vonatkozik, ez egy olyan hátsó sor
1: nem
0: lesz. Nem, ahol lesz láptámasz, és a hátsó sorból irányítható az anyósülés, tehát előre tolható, és a hátsó sornak pedig a dőlés szöge állítható. Tehát az már a tökéletes sofőrös szedán, igen.
1: Színekről tudsz valamit mit mondani?
0: Igen, ezzel a modellel mutatkozik be az úgynevezett platina színünk, ami egy ilyen pezsgős barnás szín, illetve az új jégszínkék, amit az összes reklámban láthatnak a kedves nézők, valamint egy ilyen rozébarna, ami egy ilyen rozsdás piros igazából. Ez nagyon csinos autó, igen.
1: Talán a bemutatón is volt ilyen,
0: igen.
1: Ugye? Uh-huh. Jó, tehát ezek szerint megrendelhető, itt van Magyarországon. Előd modell már nincs.
0: Nincs. Használt piacon.
1: Azt tudjátok, hogy mennyit lehet ebből eladni egy teljes évben Magyarországon? Mert ez a szegmens azért elég szűk a szedán miatt, de ebben a prémium szegmensben nincs is nagyon szedán. Kevés van.
0: Kevés van, ezért bizakodóak az előrejelzéseink. Teljes szegmensi számok most nincsenek a fejemben. Azt tudom, hogy ebből az ES-ből így az év fennmaradó részén nagyjából 100-150 darabot szeretnénk eladni.
1: Idén?
0: Igen.
1: Hú, hát az akkor jövőre nagyon sok lesz ebből.
0: Így van.
1: Na, meglátjuk, majd akkor visszatérünk még rá. Köszönöm, itt voltál, kedves hallgatók, önök Csörgő Lilit, a Lexus magyarországi PR szakemberét hallották.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3:30 van, jó napot kívánok, jövünk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel, valamint nyitjuk az amerikai tőzsdét, és Kecső Richárd vagyok. 32 napos kampány körültbe kezdett Donald Trump az amerikai félidős választások előtt, hogy republikánus jelölteket támogasson. Az amerikai elnök Texasban és Oklahomában indította a körutat, és arra kérte híveit, úgy szavazzanak, mintha ő maga indulna a választáson. Trump a következő hetekben több olyan államot is felkeres, ahol szoros szenátusi vagy képviselőházi verseny várható, köztük Ohiót vagy Nebraskát. Az elnök kampányában a gazdasági eredményeit és vámokra épülő kereskedelem politikáját is hangsúlyozza, miközben a magas üzemanyagárak és megélhetési költségek is fontos kampánytémává váltak. Fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség jövő héten idehaza. Az akcióban elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatot figyelik, de minden olyan tevékenységet ellenőrizzek, amely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. Ide tartozik például az üzenetírás, a közösségi oldalak böngészése vagy a videók nézése menet közben. Az országos ellenőrzés a Roadpol európai közlekedés biztonsági akciójához kapcsolódik. A rendőrség célja a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése. Újabb 46 millió forintnyi érdemi verseny nélkül odaítélt megbízást találta a kormány a szuverenitás védelmi hivatal korábbi szerződései között. A miniszterelnökség szerint két ügyvédi iroda kapott pénzt tanácsadásra és tanulmánykészítésre még 2025-ben és 2026-ban. Az egyik iroda 27,4 millió forintot kapott két személyes konzultációért, a másik pedig 19 milliót egy tanulmányért, amely az igazságügyi minisztérium szerint jelenleg nem található. A kormány ezért újabb információkkal egészíti ki a hivatal korábbi kiadásai miatt tett feljelentést. Saját hatáskörébe vonta az úgynevezett aranykonvajú nyomozását a központi nyomozó főügyészség. Az eljárás jogellenes fogvatartás miatt indult, és eddig a fővárosi nyomozóügyészség vizsgálta az esetet. A vádhatóság közlése szerint a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kiket vagy milyen szervezeteket érint. Az ügy előzménye, hogy márciusban az M0-as autóúton lefoglaltak két ukrán pénzszállító járművet, amelyek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállítottak. A személyzet tagjai később embertelen bánásmód és jogaik megsértése miatt tettek panaszt. 3 éves csúcsra gyorsult az infláció szeptemberben az euróövezetben. Az inflációs ráta 3,8%-ra, 2023 óta a legmagasabb szintre emelkedett az augusztusi 3,2%-ról. Havi bázison az euróvezeti fogyasztói árindex szeptemberben 6%-kal emelkedett, az augusztusi 4%-ot követően.
0: Tőzsde hírek.
3: 8%-kal erősödik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 140.995 ponton. A részvénypiac forgalma 41,5 milliárd forint. A vezető részvények továbbra is vegyesek. 2,5%-kal erősödik a MOL 4.950 forintra, 1%-kal van feljebb az OTP 40.370 forinton. 6%-kal gyengül a Richter 12.330 forintra, és 9%-kal van lejjebb a Magyar Telekom 2.538 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért most 368 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 327 forintot és 60 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, a londoni FTSE 4-tized, a frankfurti DAX 1,2-tized, a párizsi Kakaron 0,7%-kal erősödik. Gyengül a milánói tőzsde 0,7%-kal, a madridi parket pedig gyakorlatilag stagnál. Erősödéssel indult a kereskedés Európában, miután a munkahelytermelési adatok enyhítették a kamatemelési félelmeket. A Dow Jones, a 30 vezetőiparvállalat indexe 6%-kal, az S&P 500-as mutató 9%-kal, a Nasdaq kompozit mutató pedig 1,4%-kal erősödik. Az olaj árak gyengülnek, az amerikai könnyűolaj a WTI 89,20 $, a Brent 99,70 $.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható általában felhőtlen égbolttal, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, esőre nem kell számítani. Délután általában 24-25 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére többnyire 9 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet. A fővárosban továbbra is 23 fok van. 15 óra 35 perc van, köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 4 órakor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
4: Folytatjuk műsorunkat. Van abban valami törvényszerű, hogyha valami kupra, az egyben extravagáns, minőségi és sportos is. Szinte megalakulásának első percétől kezdve hozta magával ezt az imidzset a Seat Premium márkája. Így meg sem lepődünk, ha a villanyszekcióban is érvényesül ez a törvényszerűség. Mi több, most már a kisautók elektromos szegmensében is el kell fogadnunk, hogy a Cupra képes mást egyedit alkotni még a Faové családon belüli szigorú feladatkiosztás hierarchia ellenére is. Most a frissen utcára került Cupra első elektromos kisautóján a Ravalona sor, hogy bizonyítsa a mediterrán dizájn, a németes precizitás és minőség, valamint a kirobbanó vezetési élmény hármasának sikertörténetét. Egy bő 4 méteres villanyautó is lehet ma már kiváló utitás, akár hosszabb távon is. De a Raval ezt a földhöz ragadt szemléletet emeletekkel túlszárnyalja, sportosságával, egyedi és látványos megjelenésével, kiváló anyag és építési minőségével, korszerű és gazdag fedélzeti szolgáltatásaival. Ez az autó nem egyszerűen 4 kerék és egy villanymotor egysége. Nem sima közlekedési eszköz. Ez egy kerekekre ültetett spanyol Fiesta. A kis Cupra minden porcikájában izgága, virgonc, egy 4-kerekű matador, ami nem csak kergeti, de le is győzi a fizika törvényeit. Ha pedig a legmagasabb felszereltségű és bitangerős VZ modellt kellene jellemeznünk, akkor valóban keresnünk kell a szavakat, mert ez egy valódi guruló pamplonai bikafuttatás. Remélem ezzel a színes felütéssel sikerült kedvet csinálni az újdonságot közelebb hozó és most következő száraz tényekhez, számokhoz és adatokhoz, amelyeket a Cupra magyarországi márkaigazgatója Rozgai Ádám fog megismertetni velünk. Köszöntelek a stúdióban, szervusz Ádám!
5: Üdvözöllek és a hallgatókat is természetesen. Köszönöm ezt az izgalmas felvezetést. Valóban ezt tapasztaljuk a márkáról, hogy mindenki felkapja a fejét, amikor az autókat látja az utakon, és hát ez most nincs másképp az új Raval érkezésével sem.
4: Nekem őszintén megmondom, nem először ültem már autóban, ebben még nem ültem, és elég nagy az összehasonlítási alapom, de mindig meghökkent, hogy a Cupra különböző modelljei mennyiben eltérnek azoktól a testvérmodellektől, amelyek egyébként ugyanarra a fenéklemezre, vagy éppen alapokra épülnek, még pedig az alkatrészek egy jó része is közös, hiszen egy Volkswagen koncernnél igyekeznek azért megfogni a garast. És ennek ellenére a Cupra mindig kilóg a sorból torony magasan. A sportosságával, a dizájnjával, de nem csak ez, valami olyan hangolást érez az ember ebben az autóban, vagy minden Cuprában, ami tényleg különleges.
5: Hát igazániból ez is volt a cél a Cuprának, illetve a Volkswagen csoportnak is, amikor létrehozta az új márkát, most már 8 évvel ezelőtt, hogy egy rést töltsön be abban a piaci helyzetben, amiben érkezett a márka, tehát nem az volt egyáltalán a cél, hogy saját magunknak állítsunk konkurens márkát és modelleket, hanem egy hiányt pótolunk azzal, hogy megérkezett egy sportos brand, most egy sportos modell is, a Raval, és ez azt mutatja, hogy volt is, és van is rá igény egyébként, hiszen az eladási számok általában a Cuprára Európa szerte is, Magyarországon is azt mutatják, hogy az ügyfelek kezdik megismerni, megszeretni ezeket az autókat, és valóban azt értékelik benne, hogy kilóg a tömegből, nem olvad be a mainstream modellek közé, valami extrát, valami egyedit ad, amit azért semmiképpen nem mondanék tolakodónak.
4: Nekem volt Seat autóm egyébként, csak és ezzel le is zárjuk ezt a kört, aztán folytatjuk a konkrét autó bemutatásával. Szóval volt egy Seat autóm, az a Sport R jelzést kapta, egy bitang sportossá varázsolt Seatról beszélek, az volt az adrenalin korszak csúcsa, de akkor egy hétköznapi polgári autót kellett meglovasítani. Mióta bejött a Cupra, és teljesen elszakadt ugye a Seat anyacégtől, és ez egy új világ, azóta teljesen más alapokon készül, tehát más filozófiát követ. És nekem az a meghökkentő, hogy ez a filozófia most átültetődik az egészen kis szekcióba is, és az elektromos világba is.
5: Hát eredetileg korábban is a Seat mindig a sportosságot vitte a megjelenésével, ezt a mediterrán világot hozta el az utakra, és ezt fejlesztette tovább tulajdonképpen a gyár a Cupra márkával sokkal tudatosabban, tehát itt azért egyértelmű cél volt, hogy a sportosság, a vagány megjelenés, a progresszív design, az megkülönböztesse a Seattól is, és a Volkswagen csoport többi márkájától is.
4: Még egy mondat, és aztán csapjunk bele. A Raval megjelenése majdnem egy időbe esik két testvér modellnek a bemutatásával, egyik a Volkswagen, másik a Skoda. Tűz és víz, ég és föld, és így is jellemezhetnénk ugye az autókat. Mondom, az alapok azonosak, és egészen más a végeredmény. Hogyan mutatnád be a Ravalt?
5: Hát ez való igaz, ugye egy koncernben gondolkodunk, és az, hogy érkezik egy új modell nálunk, az nem azt jelenti, hogy ugyanarra a platformra nem fog építeni egy másik modellt is a gyártó, ráadásul ugyanabban a gyárban. Ugyanakkor a megjelenés, a belső értékek nagyon elkülönülnek. A Raval az egy egyértelműen sportos, egy városi lázadó modell, tehát ha ránézünk, akkor azt látjuk, hogy ez tényleg egy ilyen urbánus, igazi Raval modell, nagyon jó minőségben. A különbség nem csak kívül egyébként, hanem a belső kialakításban is megjelenik. A testvérmárka az egy konzervatívabb, szintén nyilván jó minőségű, de egy konzervatívabb megjelenést nyújt az ügyfeleknek, és hát itt is az látszik, hogy két ügyfélcsoport van. Van, aki a konzervatívabb, tradicionálisabb, kicsit letisztultabb formákat szereti, és vannak olyan ügyfelek természetesen, akik bátrabbak, és szívesen választanak egyedi megjelenésű, vagány utcai autókat.
4: Az ember a volán mögött nem látja, hogy milyen autóban ül, csak a tudat jelzi, hogy ez egy dögös autó lehet kívülről, mert ő soha nem látja belülről, sajnos. Mégis azt választjuk, ami jobban tetszik nekünk.
5: Hát az első benyomás ugye kívülről érkezik.
4: De ebben az autóban a belseje is hozza a külső benyomást, de azt majd mindjárt később. Nézzük körbe az autót. Az autó megjelenésében elképesztően sportos, dögös. Nekem egyébként nagyon sok Cupra design elem tűnik föl, és remélem, nem sértősz meg, ha azt mondom, hogy bizony ott van jelentős mértékben egy Porsche a forma világban.
5: Ez egyáltalán nem sértő. Nyilván az ember mire asszociál, az személyfüggő. Az biztos, hogy ez a modell a márka összes fontos DNS-ét magába hordozza. Tehát a vonalvezetése, a fényszórókon ugye háromszög formájú LED lámpák, a Cupra logó a gépkocsi orrán és a csomag tér ajtón is meg van világítva, hogy ezzel is erősítse a márka megjelenést. Megjelennek és láthatóak a felnén és a belső terekben is a kopper színek, ami tulajdonképpen a Cuprának egyfajta védjegye.
4: Hajszál pontosan 4 méteres, 5/10 milliméterrel nőtt túl a 4 méteren az autó. Egy tágas autóról van szó, nem túl széles, hiszen nem sokkal nagyobb, mint 1,7 méteres, ha jól emlékszem az adatokra, de ami nagyon fontos, hogy ebben a mérettömegben egy elég méretes, nagyméretű csomagteret sikerült beleszuszakolni.
5: 440 liter. Azt gondolom, hogy a kategóriájában ez kiemelkedő, ami nagyon praktikussá teszi, hogy a csomagtérpadló az két magasságba helyezhető el, hogyha a legalsó szintre tesszük, akkor érjük el a 440 litert, és még akkor is legalul a töltőkábelnek, egészségügyi doboznak és minden apróbb kelléknek maradt hely. Ha pedig a városi mindennapi használatot vesszük, akkor érdemes megemelni, és akkor nem kell olyan mélyre pakolni a holmiainkat.
4: Egyébként, hogyha már a külsőjénél tartunk, vagy maradunk, akkor azért azt mondjuk el, hogy az autó hátsó traktusa mindenben a sportvilágot tükrözi, hiszen diffúzortól kezdve minden arra irányul a designer munkája, hogy azt hangsúlyozza, hogy ez egy dögös, sportos, nagyon gyorsan haladni képes autó. Tehát nem a emelt hasmagasság, hanem a sűjesztett hasmagassága jellemző, a széles kerekek, a nagy terpesz állás, a tömzsi vég, az ugrása kész autó sziluettjét látjuk oldalról, hátulról, még előről is.
5: Hát most hangsúlyozzuk már egy ideje a sportosságot, és valóban a modell is, ahogy a márka is sportos, és különösen a magasabb felszereltségi szinttel, ami ugye a VZ, a spanyol Veloz szóból származik, ami a sebességet jelenti. Ugyanakkor az ügyfeleknek, az érdeklődőknek elsősorban az jön le, hogy ez egy fiatalos autó, ami összhangban van a sportossággal és a vonalvezetéssel.
4: A tudás és a küllem azonos, vagy fedi egymást.
5: Így van, így van.
4: Ha beülünk a kormány mögé, akkor egy olyan kép tárul elénk, ami egy kicsit azért idézi a koncern megoldásait, hiszen nem lehet minden alkatrészt elhagyni, viszont a berendezése, na meg a működése az eltér.
5: Hát ami először megragad bennünk talán, ugye mint az autót vezető személyeknek, hogy a kormány az rendkívül praktikus, hiszen az összes kezelő gomb az fizikai gomb, tehát nem digitális, ez nagyon fontos, hiszen ez korábban visszajelzés volt a piacról is, hogy problémákat okoz. Ezen kívül rengeteg innováció érkezett az autóba, itt nem elsősorban az autót belülről is körbeölelő LED fényekről vagy projektorról beszélek, ami az ajtóra vetít ki fényeket, de egy nagy infotainment rendszer került a gépkocsiba, több mint 10 colos, és legújabb Android alapon fut, ami sokkal gyorsabb működést tesz lehetővé. Továbbá a kormány a volán mögött található kijelző lényegesen nagyobb, mint amit eddig megszoktunk, ami biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé, azáltal is, hogy például a navigációt ki lehet oda tükrözni, és az embernek nem kell a tekintetét levenni feltétlen az útról.
4: Azt javaslom, hogy az elektronikus segédrekről ne beszéljünk, mert ebben minden benne van gyakorlatilag, kis kivételtől eltekintve, amire ma már szükség van, vagy éppen nincs szüksége. Én biztos, hogy nem rendelnék olyan autót, ami teli van tömve, de hát ma már ez a világ van, ráadásul kötelezi is az Európai Unió az autógyártókat. De hogyha beindítjuk az autót, és ezzel elindulunk, na itt jön az igazi tudás.
5: Hát igazándiból, ami fontos, hogy az autó elektromos meghajtás.
4: Első kerékhajtás.
5: Első kerék meghajtást kapott, ez az első elektromos autónk, ami első kerék meghajtást kap. Ezzel sokkal direktebb, sokkal sportosabb haladást tesz lehetővé, illetve ami nagyon fontos, hogy ennek is köszönhető, hogy a gépkocsi belső tere lényegesen nagyobb, mint amire számítunk, hiszen kevés helyet foglal el az elektromos motor az autóba, így a vezető üléssor, illetve a hátsó üléssor is sokkal tágasabb, mint elvárható egy ilyen autótól, illetve a belső fejtérrel sincs gond. Még egy dolgot meg szeretnék említeni azért ennél a pontnál, amikor a motorról is beszélünk, hogy itt azért van egy magyar vonatkozás is, mert hogy az elektromos motort Magyarországon Győrben gyártják, az Audi Hungáriánál, ami egy hosszú évek fejlesztésének eredménye,
4: És napi 2000 darab készül belőle, ha jól tudom.
5: Így van, és hát ez az összes most érkező új kis elektromos autóba beépítésre kerül. Ez a gyártás itt Magyarországon nekünk pedig garanciát jelent a minőségre.
4: A Raval abban is különbözik a márka testvérektől, hogy egy gomnyomásra előhívunk egy elképesztő bődületes, brummogó, sportos autóhangot, és ezt kint is lehet érzékelni, hiszen rögtön hallják a gyalogosok. Egy tesztúton már újságírók előbe is számoltak, a meglepetés erejével hatott ez a hang. Tehát sportautóhangot is lehet csiszolni belőle, és elképesztő gyorsulásra is képes, hiszen alig 6 másodperces gyorsulásra képes az autó. Nyilván felszereltség függő mindez, és a hajtáslánc méretétől is befolyásolható. Ha már itt tartunk, milyen hajtáslánccal készül a kocsi?
5: Hát alapvetően 2 akupak áll rendelkezésre. A kisebbik az 38,5 kilowattórás, a nagyobbik pedig 56 kilowattórás bruttó akupak teljesítményt jelent, és ezzel a gépkocsit, a Raval Plus, ez a belépő felszereltség egyébként 135 lóerő teljesítményre képes, míg a legnagyobb, ami csak a Cupránál élhető el jelen pillanatban, az 225 lóerő, ez a WZ kivitel. A hatótáv a teljesítménynek, illetve az akupak kapacitásnak függvényében változik, 340 és 445 kilométert lehet egy töltési ciklussal elérni, ami azt gondolom, hogy elsősorban városi használatra, de egyébként általános használatra így a hétköznapokban is teljes mértékig megfelel.
4: Arról is kellene beszélnünk, hogy ezekhez az akkumulátorokhoz sajátos töltési ciklus és idő is tartozik, hiszen 2 fajta kémiával készülő akkumulátor csomagot kap az autó. Nyilván a kisebb teljesítményekhez egy vashozfát összetételű, a nagyobb teljesítményekhez pedig egy hagyományosabb, ha jól tudom, az nikkel, mangál, ugye, összetételű akkumulátor. Az egyiknek, tehát a vashozfátnak az a előnye, hogy jóval többször lehet tölteni, sokkal rugalmasabban bírja a gyors töltéseket.
5: És 100%-ig
4: is. 100%-ig is lehet tölteni, viszont lassabban tölthető, mint a másik. Viszont a másiknak akkor a kapacitása, hogy arra szükség van a nagy teljesítmény miatt.
5: Így van. Hát a töltési idő az 80%-ra való töltés esetén 28 perc, vagy 24 perc, ez akkumulátortól függ. Tehát összességében azt gondolom, hogy hozza ezzel a márka, illetve a Raval is azt, ami a piacon most jelenleg elérhető és elfogadható. Úgyhogy nem látjuk azt, hogy ez negatív hatással lenne így akár az érdeklődése, sőt azt lehet elmondani, hogy a piaci bevezetés nálunk tulajdonképpen szeptember elején kezdődött meg, és hát jelentős érdeklődés van, már darabszámokban is a várakozás fölött kötött a kereskedői hálózat szerződést. Ez Magyarországon is, de egyébként Európa szerte is így van. Az európai értékesítés most per pillanatot tart, hogy egy fél évre előre eladták a gyártási kvótát, ami nem azt jelenti, hogy Magyarországon fél éves szállítást vállalunk, hiszen Magyarországnak megvan a saját gyártási ütemezése, mi ebbe bőven benne vagyunk. De jól mutatja azt, hogy egy sikermodellről van szó, mert egyrészt a piacnak van erre szüksége, másrészt pedig maga az autó predesztinálja a megjelenéséből és a minőségéből fakadóan, hogy sikeres lesz.
4: Miután sportautóról, sportos autóról beszélünk, vannak tényleg sportos tulajdonságú változatai is, ez a bizonyos WZ Extreme besorolású kategóriájú modellek. Hát ugye ezek aztán megkapják az elektronikus differenciálzárat, az adaptív lengés csillapítást, egyedi kagylóüléseket. Egyébként az egész modellcsaládnál minden változatban más-más ülésformát kap az ember, vagy rendelhet hozzá. De hát ezek a sport felszereltségek tényleg extrém autóvá teszik ezt a kocsit, amely egyébként most már képes elektromos árammal ellátni a külvilágot is.
5: Nyilván, ahogy említettem, egy gyártósoron több modell is készül. Ennek az az oka elsősorban, hogy alkalmas a gyártási rendszer arra, hogy egy technológiával akár több modellt is építsenek, viszont az a feltétele ennek, hogy 80%-ban megegyeznek a beépített elemek, és az a 20%, amiről te beszélsz, ami megadja igazándiból a márka és a modell DNS-ét.
4: Savaborsát,
5: így van. Azt tapasztaljuk a belső kialakításban, ami teljesen eltér az ülés típusokban. Nyilván a Cupra sportosabb, és ennek megfelelően akár ez a sportülés, kagylóülés is így érkezik hozzánk.
4: Nagy teljesítményű DC töltésre is van lehetőség, az elérhető 130 kW-os is, ha jól tudom. Ebben is azért kimagaslik a Cupra Raval, hiszen vannak olyan kínai modellek, amelyek ennek a felével sem nagyon tudnak tölteni.
5: Így van, igen.
4: Milyen felszereltségi szintek vannak így Dióhéjban?
5: Jelen pillanatban 3 felszereltségi kategóriánk van. A belépő ez a Raval Plus nevet kapta, ez önmagában is megfelelően felszerelt, ez a 135 lóerős kivitelünk, és ez érkezik a 38,5 kWh-s akkukapacitással, és e felett még 2 szint van, az Endurance és a WZ, ezek már a nagyobb aksival érkeznek, 210 és 225 lóerő. A jövő év még tartogat egy meglepetést, akkor fog érkezni a legkisebb modellünk, ennek a bevezetése még bizonytalan, elsősorban annak tudható be, hogy említettem, fel van töltve a gyár már a jelenlegi választékból nagyon nagy számú megrendeléssel. Ez egy 115 lóerős modell lesz, és BIZ elnevezést kapta, tehát ez a úgymond a bázis modellünk, a belépő modellünk.
4: Egy évben hány autót szeretnétek eladni? Nagyon röviden, mert lejárt az időnk.
5: Hát nyilván pontos adatokat üzleti okokból nem tudok mondani, de maradjunk annyiban, hogy több százat.
4: Több százat. Hát hogyha most beszorozzuk a mostani tört hónapot és hallatlan eladási sikert, akkor ez 500 fölé is emelkedhet, úgy látom.
5: Hát bízunk benne, egyelőre a start az jó volt.
4: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök a Cupra Raváról Rozgonyi Ádám márkaigazgatót hallották. A műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé ugyanebben az időben. Viszonthallásra!
0: Mozgásban a Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pontban 4 óra van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Idén vasárnapra esik az Állatok Világnapja. A Trend FM-nek nyilatkozó aktivista szerint az emberek nélkül számos, például a házi állatokat érintő problémakör nem is jönne létre, ezért fontos a felelős állattartás. Sere Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjét hallják.
3: Ilyenkor mélyebben bele tudunk menni azokba az állattartási vagy állatokkal kapcsolatos környezetvédelmi, természetvédelmi programokba, ami érinti közvetlenül, de csak közvetett módon is az ember. Vegyük például a házi kedvenceket. A házi kedvencek önálló életre képtelenek, a megóvásuk mindenféle formában az ember feladata. Házi kedvenc tartáshoz megfelelő tartási hely, anyagi fedezet, illetve megfelelő mennyiségű szabadidő szükséges. Sokszor előfordul, hogy az ünnepi pillanatok, hogy örökbe fogadták, vagy magukhoz vették az állatokat, szürke hétköznapokban egy szenvedéssé, unott teherré változik. Nagyon sokszor Magyarországon például túlszaporítják az állatokat, nem tartják megfelelőket, láncra kötik, éheztetik, nyáron hőgutát kap, télen megfagy, szóval ezeket a cselekményeket megfelelő felelős gondolkodással meg lehetne előzni.
2: Visszautasítja az Alapjogokért Központ, hogy jogszabály sértett volna az állami támogatások felhasználása során. A miniszterelnökség azért tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert a szervezetet működtető non-profit cég támogatásainak vizsgálata költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját vetette fel, összesen 188,5 millió forint elszámolása kapcsán. A központ szerint a támogatásokkal pénzügyileg és szakmailag is elszámoltak, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően működtek. A szervezet közölte azt is, hogy kész együttműködni minden hatósági eljárásban, és álláspontja szerint azok végén működésük jogszerűsége fog igazolódni. 3,5 év stagnálás után ismét növekedési pályára állhat a magyar gazdaság, ez derült ki az OTP Bank friss elemzéséből. A bank szakértői idén 1,7, jövőre pedig 2,5%-os GDP bővülést várnak, amit elsősorban a lakossági fogyasztás és az export élénkelése támogathat. A beruházások ugyanakkor továbbra is fékezik a növekedést, főként a gyenge állami beruházási aktivitás miatt. Az OTP szerint az idei átlagos infláció 1,7% lehet, és a következő hónapokban sem várható jelentős forintgyengülés. Az elemzők úgy vélik, az év hátralévő részében további jegybanki kamatcsökkentés sem valószínű. Észak-Macedónia uniós csatlakozását sürgette Ursula von der Leyen, aki szerint az Európai Bizottság jövő héten bemutatja a bővítés előkészítését szolgáló terveit. A bizottsági elnök szkopjai látogatásán azt mondta, az országnak teljesítenie kell a következő tárgyalási szakasz megnyitásához szükséges feltételeket, köztük az alkotmánymódosítást. Észak-Macedónia eddig 140 millió eurót kapott a nyugat-balkáni növekedési tervből, és további kifizetések várhatóak. A bizottság jövő heti felülvizsgálata azt vizsgálja majd, milyen intézményi, szakpolitikai és költségvetési változásokra lenne szükség az EU újabb bővítéséhez. A teljes jogú tagságról végül valamennyi uniós tagállamnak egyhangulag kell döntenie.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 8,1%-kal erősödik 140.027 pontra. A részvénypiac forgalma most már közelíti a 43 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. A MOL 2,5%-kal emelkedik 4.950 forintra, az OTP 1,3%-os pluszban 40.500 forinton. A Richter 7,1%-kal emelkedik 12.490 forintig. A Magyar Telekom 9,1%-kal gyengül 2536 forintra. Európában a bankközi devizapiacon erősödik a forint. 1 euróért 367 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 325 forintot és 90 fillért kell adni. Az európai tőzsdéken jó most a hangulat. London 6,1, Frankfurt 1,4, Párizs 1%-kal, Milánó 4,1-del, Madrid pedig 6,1%-kal erősödik. A jó hangulat kitart Európán túl az amerikai tőzsdén is. A Dow Jones 6,1%-kal, az S&P 500 1%-kal, a Nasdaq Composite pedig 1,6%-kal erősödik. Az olajára némileg felfele korrigál, de még mindig 2-3%-os mínuszokat látni. Az amerikai könnyű olaj a WTI 90 dollár 20 cent, a Brent átlépte a 100 dollárat, 100 dollár 30 cent.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, felhőtlen égbolttal, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, esőre nincs kilátás. A délutáni órákban 24-25 fok, de estére többnyire 9 és 17 fok között alakul majd. Fővárosban továbbra is 23 fok van. Köszönöm figyelmüket. Jön a Fintech Értfalvi Andrással, hírekkel legközelebb 4:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
4: Mindenkinek jó rádiózást péntek délután, Fintech világa, Siklós Bence a PIK tanácsadója ül ismét itt a stúdióban, és egy másik kedvenc témád jön most az AI után, meg a sok minden más, a kripto után, most a predikciós piacok, vagy jós piacok, de ez nem jó megfogalmazás, tudom, de predikciós, ugye ez így precíz.
5: Igen, angolul prediction market, és valóban ez is egyik szívemhez közel álló téma, ugye a kriptó után, szerencsejáték, aki ne szeretné. Itt ugye az elmúlt években azt láthattuk, hogy eléggé feljött a semmiből kvázi ez a prediction market, mint fogalom. Két évvel ezelőtt én még nem is hallottam róla, most viszont pedig már a Robin Hood másik negyedéves jelentésében több mint 13 milliárd esemény kontraktust cserélt gazdát a platformon. Itt csak, hogy értsük, miről van szó, itt a predikciós piacok alapötlete az, hogy a felhasználók azok egy jövőbeli esemény bekövetkeztére, vagy elmaradására, hát fogadnak
4: csúnya szó. Tehetik meg tétjeiket.
5: Kereskedhetik le, politika, úgynevezett eseménykontraktusokkal. Ez egy ilyen flancos szó a fogadásra akár, de hogy itt alapvetően tényleg szinte bármire lehet eseménykontraktusokat kötni, ugye a sporttól kezdve a politikai eseményeken át, az időjárástól, sőt, most már a Robinhoodon olyan funkció is van, hogy a bitcoinnak a 15 perces árfolyamára is lehet tétet tenni, hogy egy ilyen kontraktus azt kérdez, hogy a bitcoin ár egy adott 15 perces ablak végén meghatározott szint felett lesz le, és akkor igen, vagy nem. És itt így egy fontos adalék, hogy az ár így egyfajta piaci valószínűségként értelmezhető, tehát hogyha egy igen kontraktus az 70 centen forog, és egy dollárt fizet, akkor ezt gyakran úgy szokták értelmezni a felhasználók, hogy 70% a valószínűsége annak, hogy az adott esemény az bekövetkezik.
4: És ennek lehet árfelhajtó hatása.
5: Igen, abszolút lehet. Itt lehet amúgy ilyen önbeteljesítő jóslat is, erre majd később visszatérek. De hogy itt ugye a legfőbb hajtóerő itt a predikciós piacoknál, ez idáig a sport volt. Ugye, hogy
4: igen, az volt az alap, igen, onnan indult.
5: A sport, igen, és ugye a politika, még amikor berobbant ez az egész, az 2024 őszén a Trump, amikor megnyerte a választást, akkor itt a Polymarketen aránylag pontosan megjósolták idézőjelben a platformon, hogy az ő győzelmét. De csak itt, hogy a számokkal kicsit dobálózzak, ugye említettem a Robinhoodon a másik negyed évben 13,6 milliárd eseménykontraktus cserélt gazdát, és ebből 5 milliárd csak a foci VB-ről adódott.
4: Az óriás, egy évben az mondjuk, hogy 50 milliárd fogadás. 50 milliárd. Baromi sok. Hát azért vagyunk itt 8 milliárdan kb. Mi? Ez hihetetlen.
5: Igen, és ugye az azért is kényes kérdés ez, hogy a Robinhoodon emellett ugye nem csak ezzel lehet foglalkozni, nem lehet befektetni, kereskedni kriptóval, részvények, úgyhogy a retail platformba kezd így szép lassan beágyazódni. És ugye nem csak a Robinhood, hanem ugye a Robinhood az...
4: És ez csak a Robinhood, amit
5: igen, most ez mondtunk. Csak a Robinhood, aki ugye a Crypto.com CFTC szabályozó által szabályozott piacára is továbbít például amerikai futball kontraktusokat. Úgyhogy Robinhood már így kezd különböző prediction marketeket, infrastruktúrákat összekapcsolni.
4: Tehát már elosztó.
5: Vagy hát olyas, igen, vagy igen, olyasmi. Igen, és ugye, mint mondtam, hogy a jelentős részét a sport adja, a kalsi kereskedési volumenének kb. 80% a sporteseményekhez kapcsolódik. Ugye a Polymarket mellett a Kalsi a másik legnagyobb. Ez komoly konkurenciát jelent például a hagyományos sportfogadó irodáknak is. Ezek például 2023-ban piaci részesedésük ilyen 76%-on volt, most 2026-ra ez lecsökkent 64-re, miközben ugye a predikciós piacok részesedése meg folyamatosan nő.
4: Tehát felzabálják tulajdonképpen. Igen, ősöket felzabálja ez a...
5: Hát kezd, igen, kezd afelé tendelni a dolog, de gazdasági szempontból a felhasználói élmény az nagyjából ugyanaz, tehát egy felhasználó az tétet tesz arra, hogy a csapata az nyerni fog, vagy sem.
4: Igen, csak itt is az időablak szűkül be. Most már rögtön akarom.
5: Hát 15, igen, pontosan.
4: Tehát most már egy perc múlva jöjjön a visszajelzés, hogy mi történt. Tehát már nem érek rá. Ez azt a felzabálási folyamatot, ez erősíti az online felé.
5: Igen, igen, nyilván ez most a kategóriától is függ, mert most a bitcoinnál ezt meg tudjuk csinálni.
4: Igen,
5: a
4: foci meccsel nem.
5: Ott nyilván
4: meg kell
5: várni ugye a végeredményt, igen. Viszont a predikciós piacoknak egyik funkciója, hogy neked nem muszáj megvárni az esemény lezártát, a fogadás lezárásáig. Közben is tudod...
4: Hát az első szögletre is fogadhatok, és akkor nem kell a meccs végét
5: megvárni. Igen, de hogyha mondjuk arra fogadsz, hogy nem tudom, Magyarország megveri Spanyolországot, és vezetünk mondjuk 2-1-re, és az ott, vagyis hát ugye a valószínűség, az árfolyam változik, akkor te ott zárhatod a pozíciót, és akkor elteheted azt a profitot. Nyilván nem lesz akkora, mint hogyha végigvárnál a meccset, és tényleg megnyernénk, de egy kicsit azért hedzseled a kockázatot, hogyha esetleg tényleg bekapnánk, még 3 gólt is kikapnánk, de itt pont ez is a lényege, hogy nem kell végigvárni az eseményt, hanem közben is tudod zárni a pozíciót. És igen, ugye láthatjuk, hogy a hagyományos sportfogadó irodák is vesztenek a pozícióikból, viszont itt van egy érdekes vita, hogy a platformok ugye azt hangsúlyozzák, hogy szabályozott keretek között kereskednek eseménykontraktusokkal, ugye szövetségi szabályozás alatt Amerikában, viszont az államok, az egyes államok pedig azt állítják, hogy ez igazából csak hagyományos sportfogadást kínálnak a felhasználóknak, és akkor itt van egy ilyen ellentét, ugye a szabályozóhatóságok meg maguk az államok között. Itt szeptember elejéig legalább 19 amerikai államban zajlott valamilyen predikciós piachoz kapcsolódó jogi eljárás, pont emiatt a szembenállás miatt. De nehogy ne csak a spekulációról, meg a gamblingről legyen szó, van ennek a prediction marketnek komoly oldala is, amit én amúgy nem is hallottam mostanáig, ez egy új sztori nekem is, hogy a szektor szereplői egyre erősebben próbálják bizonyítani, hogy ez nem pusztán spekuláció, hanem potenciális alkalmazás a vállalati kockázatok fedezésére is például. Képzeljünk el egy strandbüfét, aki nyáron komoly bevétel esést okoz neki az, hogyha rossz az idő, szakad az eső, vihar van, ami ugye hogy egyre valószínűbb lesz mostanában az elkövetkezendő időkben is, ugye. Így olyan prediction market pozíciót vehet fel, amely éppen akkor fizet, hogyha rossz idő lesz. Tehát részben kompenzálhatja az alaptevékenységet.
4: Magad ellen fogadsz.
5: Igen, ezt kvázi, igen. És ugye ez gazdasági szempontból ez...
4: Csökkentheti a kockázatomat, meg a veszteségemet.
5: Igen, hogy ugyanúgy működik, mint például, vagy hát hasonlóan működik, mint például, amikor a légitársaságok az üzemanyagára, vagy például a gazdák a terményár változását próbálják fedezni ugye tőzsdén. És a Kalsi például, neki volt egy kutatása, 70-73 ezer lezárt napi időjárási piacot vizsgált különböző időtávokon, és azt állt, hogy viszonylag jól kalibráltak, tehát egy 70 cent környékén forgó kontraktus, az nagyjából tényleg 70% valószínűségben következett be. És akkor itt jön a paradoxon, hogyha miközben a Kalsi tényleg ezt a hedginget hangsúlyozza, mint fontos üzleti use case-t, a forgalmának jelentős része mégis a sportfogadásból jön. Úgyhogy itt ez egy érdekes elmondás, de hogy van ilyen oldala is a predikciós piacoknak, ami tényleg valós és hasznos use case lehet. Például szeptemberben az amerikai Hispanic Chamber of Commerce, ez a spanyol ajkúak kereskedelmi kamarája, partnerséget kötött a Kalsival, hogy KKV-knek mutassa be, hogyan használhatók ezek a eseménykontraktusok, például ilyen időjárási vagy szállítási kockázatok fedezésére.
4: Tehát ilyen edukációs történet is van ebben, ugye?
5: Igen.
4: Kvázi fogyasztóvédelem, vagy vállalkozásvédelem.
5: Olyasmi, igen, viszont ugye fontos a másik árnyoldalát is megvizsgálni, hogy mi történik, hogyha valaki tudja, hogy mi fog történni, és akkor...
4: Fog esni az eső, vagy lőeg ott a Ferencváros a második percben.
5: Igen, és hát ugye az utóbbi időben ez nem egy ritka jelenség, hogy elég csak Donald Trumpra gondolni, aki elég előszeretettel szeret tőzsdézni mostanában, meg alakítani is a világpolitikát, piacokat. De ez másik fontos probléma, amit fölmerül a prediction marketekkel kapcsolatban, hogy akkor kik használhatják egyáltalán ezt a platformot, mert hogyha például olyan, ahogy mondta, sportoló, akinek olyan információ vannak, vagy például politikus,
4: akár... A bunda régen is volt. Ugye?
5: Igen, hát ez a... Igen.
4: Ez a bunda...
5: 2.0, igen. És ugye a másik probléma, hogy ugye nem csak, hogy belsős információja van, de hogy ezáltal tudja a piacot is manipulálni, ugye a maga által megtett tétekkel, mert predikciós piacoknak a klasszikus érve vagy pozícionálása az, hogy agregálja a résztvevők információját, ezért az ár hasznos előrejelzés lehet. Ja, igazából annyi, hogy a predikciós piacoknak a klasszikus érve az, hogy agregálják a résztvevők információját, ezért az ár egy hasznos előrejelzés lehet, és ez mind szép és jó, de csak akkor működik, hogyha a piaci ár valóban sok független szereplő információját tükrözi, és például egy kisebb, kevésbé likvid piacon egy nagyobb szereplő
4: el tudja torzítani.
5: És ezután ugye újságírók, befektetők vagy döntéshozók az elmozdult árat ugye a piac előrejelzéseként idézőjelben tudják idézni vagy hivatkozni, és így a manipuláció már egy szélesebb nyilvánosságra is hathat.
4: Egészen addig, hogy média termékké válik.
5: Igen, és hogyha amúgy, hogyha a predikciós piac kellően ismerté válik, akkor ez egy ilyen visszacsatolási hurkot hozhat, mert ugye a piaci ár az befolyásolja a médiát, a média a közvéleményt, a közvélemény pedig magának az eredménynek az esélyét, tehát így ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lehet. És ugye, ami a legérdekesebb, igen, hogy ezek a piacok már média termékek is, vagy hát afelé kacsingatnak, mivel ugye a legértékesebb funkciójuk, vagy termékük az nem is maga a fogadás, hanem ez a folyamatosan frissülő valószínűség, úgymond. Ugye a Polymarket az már napi hírleveleket, közösségi média tartalmakat, meg saját

0: Ugye nem az lesz, hogy ahelyett, hogy mondjuk öt elemző szakvéleményét kikérnéd az adott témában, csak annyi lesz ott egy adott eseményre vonatkozóan, hogy, hogy 37%. És akkor döntsd el. És akkor ez fontos itt ugye ketté választani a dolgot, mert ugye a piaci ár az nem objektív valószínűség, hanem csupán az adott piacon, az adott pillanatban, az adott likviditás mellett kialakult ár. Tehát attól függetlenül, hogy ez ennyibe kerül egy polymarketen, vagy kalsin, az még nem kőbevésett dolog.
1: És nem a valódi értéke.
0: Igen, de ahogy mondtam is korábban, ugye ez sok esetben ugye manipulálható, éppen attól függően, hogy milyen piacról beszélünk, van-e egy benfentes, aki például az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és több milliárd dollárra tudja meglökni az adott eseménynek a valószínűségén. Úgyhogy itt érdemes ezeket mindig fenntartásokkal kezelni, hogy mi lehet ennek a jövője. Ugye hát van egy optimista forgatókönyv, egy pessimista, most optimista.
1: Mint a múlt héten pont, ugye az a kapcsolatban, hogy lesz Armageddon, vagy nem.
0: Igen. Hát mindig. Érdemes, először fókuszáljunk a pozitív forgatókönyvre, itt arról van szó, hogy ezek egy újfajta információs infrastruktúrává válhatnak, úgymond, hogy emberek ezré tesznek pénzt a saját előrejelzéseik mögé.
1: Emberek milliárdjai.
0: Vagy milliárdjai, igen. És így a keletkező ár pedig egy gyors, folyamatos képet adhat a jövő bizonytalanságairól. És ugye ez azért is, hát azért is mondják ezt egy fokkal megbízhatóbbnak, mert ugye az emberek a saját pénzüket teszik egy adott eseményre, tehát nem akarnak pénzt bukni. Nyilván itt is lehet olyan hedging, vagy fedezet, hogy egy adott esemény ellen teszel, hát mert igen, tehát, hogy itt is, ezt is érdemes fenntartásokkal kezelni, de hogy ez az egyik vonulata. Illetve a másik, amit ugye mondtam, ez a vállalati szektorban ez a kockázatkezelés, hogy például időjárás, gazdasági mutató vagy szállítási problémák ellen tudják fedezni magukat a KKV-k adott esetben olcsó vagy hozzáférhetőbb alternatívaként, mint a jelenlegiek. Ezt amúgy egy reális felhasználási esetnek látom. Ugye a pesszimista forgatókönyv pedig ott pedig hát a szokásos retail őrület, amikor sport, kripto, gambling fog pörögni az eseménykontraktusok címszó alatt, és egy ilyen új generációs online fogadási termékké válik a pénzügyi körben. De hogy az érdekes amúgy, hogy ez az egész dolog, ez egyszerre lehet tőzsde, fogadóiroda, biztosítási eszköz, vagy média, attól függően, hogy melyik oldalát fogjuk meg. Meg ugye, hogy ki használja és mire. Tehát például egy időjárási kockázatát fedező kisvállalkozó, az teljesen másra használja, mint mondjuk egy NFL meccsre tétett tevő szurkoló.
1: Ezt akartam kérdezni, a szabályozás a sportra alakult ki, igaz? Ha jól értem, onnan indult az egész.
0: Onnan indult, igen.
1: Hogy ezt nyugodtan lehet ezt a lufit fújni most politikával, kriptóval, időjárással, kutyafarkával, minden, de a szabályok meg ugyanúgy vele együtt mozognak.
0: Hát és most ez folyamatosan változik. Kérdés, Amerikában például, igen, most júniusban például azon ment a húzavona, hogy az eseménykontraktusokat is külön kell választani például attól függően, hogy mire vonatkoznak, mondjuk az ilyen terroreseményekkel, politikai eseményekkel, vagy más komolyabb eseményekkel kapcsolatos kontraktusokat külön választani.
1: Meg hogy lehet-e rá fogadni? Lehet-e arra fogadni, hogy legközelebb melyik fülét lövik el, melyik politikusnak, nem?
0: Igen.
1: Hogy ezt föl lehet-e tenni?
0: Ez folyamatosan, igen, most is megy a szabályozási erce-urce ezen.
1: Szóval?
0: Hát szóval ez velünk fog maradni mindenképpen. Ez 2026-ban egyik amúgy legforróbb témája a fintech szektornak, és ahogy láttuk ugye a korábbi évek alapján, ugye folyamatosan nő a volumen, a használat, úgyhogy én nem látom azt, hogy ez csökkent.
1: Hát igen, mert a kontraktus számot mondtad, és egészen pontosan csak egy szereplőnek, a Robinhoodnak az egynegyed évét, ugye ez volt a 13,5 milliárd.
0: Igen.
1: Ezt az összeget nem látjuk mögöttem, mert az emberek elpacsmagolnak, vagy elpacsmagoltak, vagy
0: igen,
1: hát más fogadási lehetőségeken.
0: Az egy egész más adást is kitenne, hogy akkor most végignézni az összeset.
1: Hogy ennek milyen volumene van.
0: Igen, valóban. De hogy például csak ugye a legnagyobbakat említsük, a Polymarket meg a Kalsi is több milliárd dolláros vállalatértékeléssel bír, és az a tavalyi évben is több 100 millió dollár tőkét kaptak befektetésként, úgyhogy, és ez csak a két legnagyobb, úgyhogy azóta már ugye Robinhood is sokkal jobban terjeszkedik, a Crypto.com is, és egyre több fintech platform vezeti be a saját appján belül ezeket a predikciós piaci funkciókat, úgyhogy majd megnézzük egy pár hónap múlva, hogy hova jutott a történet, hogy mennyivel,
1: és predikciós
0: mennyivel több pénzt verünk el fogadás.

0: adásra, vagy éppen valami másra.
1: Nagyon szépen köszönöm, Siklós Bence, Pík. Az információk, a hírek, a cikkek a fintech.hu, jövő pénteken találkozunk.
0: Köszönöm.
2: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 4:30 van, a mikrofonnál Kecső Richárd. 32 napos kampány körútba kezdett Donald Trump az amerikai félidős választások előtt, hogy republikánus jelölteket támogasson. Az amerikai elnök Texasban és Oklahomában indította a körutat, és arra kérte híveit úgy szavazzanak, mintha ő maga indulna a választáson. Trump a következő hetekben olyan államot is felkeres, ahol szoros szenátusi vagy képviselőházi verseny várható, köztük Ohiót és Nebraskát. Az elnök kampányában a gazdasági eredményeit és vámokra épülő kereskedelem politikáját is hangsúlyozza, miközben a magas üzemanyagárak és megélhetési költségek is fontos kampánytémává váltak. Észak-Macedónia uniós csatlakozását sürgette Ursula von der Leyen, aki szerint az Európai Bizottság jövő héten bemutatja a bővítés előkészítését szolgáló terveit. A bizottsági elnök skopjai látogatásán azt mondta, az országnak teljesítenie kell a következő tárgyalási szakasz megnyitásával szükséges feltételeket, köztük az alkotmánymódosítást. Észak-Macedónia eddig 140 millió eurót kapott a nyugat-balkáni növekedési tervből, és további kifizetések várhatóak. A bizottság jövő heti felülvizsgálata azt vizsgálja majd, milyen intézményi, szakpolitikai és költségvetési változásokra lenne szükség az EU újabb bővítéséhez. A teljes jogú tagságról végül valamennyi uniós tagállamnak egyhangulag kell döntenie. Fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség jövő héten itthon. Az akcióban elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatot figyelik, de minden olyan tevékenységet ellenőriznek, amelyen vonhatja a sofőr figyelmét az útról. Ide tartozik például az üzenetírás, a közösségi oldalak böngészése vagy videók nézése menet közben. Az országos ellenőrzés a Roadpol európai közlekedés biztonsági akciójához kapcsolódik. A rendőrség célja a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése. Dolgozóinak több mint felét elveszítette az elmúlt hónapokban a korábbi századvég cégcsoport, amely októbertől új néven működik tovább. A Telex alapján a Telex azt írja, a két egyesülő társaság 2025 végén még mintegy 80 embert foglalkoztatott, az utócégnél azonban már mindössze 37 munkavállaló van bejelentve. A leépítés hátterében az állami megbízások megszűnése áll. A korábbi miniszterelnöki kabinetiroda április végével felbontotta a századvége kötött szerződéseket. 2024 és 2026 áprilisa között a cégcsoport több mint 26 milliárd forintot kapott a tárcától. A vállalat október 1-től Magyar Gazdaságkutató és Tanácsadó ZRT néven működik tovább.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedés mellett 140.402 ponton áll. A részvénypiac forgalma 45,3 milliárd forint. A vezető részvények között a blue chipek között a MOL 1,9%-kal erősödik 4.920 forintra, az OTP 3,1%-os pluszban 40.110 forinton. Gyengül a Richter 6,1%-kal 12.330 forintra, és 1,2%-os mínuszban a Telekom 2.530 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 367 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 325 forintot és 80 fillért kell adni. Európában jó a hangulat, a londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 1,4-tized, a párizsi CAC-on 1%-kal erősödik. A milánói tőzsde 4-tized, a madridi IBEX 6%-os pluszban tartózkodik jelenleg. Az olajárak némileg csökkennek, az amerikai könnyű olaj a WTI 88 dollár 70 cent, a Brent 99 dollár 10 centbe kerül. Eléggé lent vannak, 3,5-4,5% között mozognak a világpiaci olajárak. Idehaza pénteken sincs változás a hazai üzemanyagárak tekintetében. A 95-ös benzin 636, a gázolaj pedig 709 forintba kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére felhős idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge lesz, sőt több felé szélcsend valószínű. Majd arra általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétvégén marad a napsütéses jó idő, a hőmérséklet szombaton és vasárnap is 22, illetőleg 26 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, hírösszefoglalóval 17 órakor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
3: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a Motivátor legfrissebb adása. Egészen 2027-ig megyünk most előre a vendégekkel. 2027. február 6-a, Gundel Bál, a legendák otthona, mindjárt megfejtjük a talányt. Vannak olyan vendégek, akik már jártak nálunk, most őket mutatom be először, és nem leszek udvarias. Magyar Jenő, Event & Group cégcsoport partner, Wolf András cégcsoport partner ugyancsak, és corporate chef Gundel, és Tusják Marianna, a koncepciót megalkotó Sensation munkatársa. A koncepció pedig egy könyvből fakad. Most a Gundelbára gondolok, ugye, és a legendák otthonára.
4: Van köze hozzá, de nem
3: erős,
4: abból.
3: Hatott rá, hatott. Akkor mondjuk így.
4: Így jó.
3: Mi volt ez a könyv? Mondasz róla három mondatot?
4: Ez a könyv, ez az A filmet főzünk című könyv, ami körülbelül ugyanabban az időben jelent meg, mikor mi elkezdtünk együtt dolgozni. Ez egy filmes szakácskönyv, amiben művészek írtak a receptekhez, magyar filmek ételei szerepelnek benne.
3: Tehát vannak színészek, színművészek, vannak receptek és filmek. Ezt a hármat hoztad így össze. Van. Neked filmes, az alapbecsípős, az film, ugye?
4: Mondhatjuk, igen. Hogy sokat voltam azon a területen, igen.
3: És az volt az ötlet, hogy nézzük meg, hogy melyik filmekben milyen ételek, milyen színészekhez kapcsolhatók, és akkor arról beszéljenek a színművészek.
4: Maguk azok, akik alkotók voltak a filmekben, igen.
3: Én a Cserhalmi művészről láttam erről. Neki magyar gyomra van, vagy parasz gyomra?
4: Határozott
3: magyar gyomra. Jó, szóval volt egy ilyen ötleted, volt egy ilyen könyved, és aztán az Event Trend Group kötelékébe kerültél, ugye, valamiatt, és már tavalyi bálon is együtt dolgoztatok.
4: Igen, ezt már együtt dolgoztuk ki.
3: Na jó, és akkor most jöjjön Rutka Éva, aki ugye 100 éve született színművésznőnk, és jöjjenek a legendák, és a legendák otthona maga a Gundel. Szóval innen hol kezdtetek el gondolkozni? Azon túl, hogy volt egy bál, másnap már kezdett gondol mindenki azon töprengedni, hogy mi lesz jövőre, és volt egy könyv is valahol így a háttérben.
4: Hát igazából tavaly, mikor elkezdtünk az első bálról gondolkodni, hogy legyen egy bál a Gundelben, Jenőékkel, akkor azért annak éreztük a felelősségét, hogy a Gundel több, mint egy étterem, és nem pusztán egy táncos estet adunk egy nagyon klassz gasztró vacsorával, hanem egy picit többet hozzá kell tennünk. Na most mi nagyon magasra tettük a lécet, mi nagyon szeretjük a szinergiákat, szeretjük, hogyha különböző irányok egymást támogatják, és lesz egy gyönyörű íve a rendezvénynek, és hát az a helyzet, hogy a Gundelnek a múltja, a jelen és a jövő, de elsősorban a múlt és a jövő hangsúlya volt az első bálon, ugye ez a Csillagok között nevet képviselte. Itt a tudomány és az innováció találkozott a múlttal.
3: És a hajnalban még az utcán is álltak az emberek, és amikor bizony. Ezt megálmodtátok, akkor két fiú volt itt, akkor azt mondták, az lenne jó, hogyha mindenhol minden történne, és hajnalban még az utcán lenne valami táncos rendezvény. Aki nem megy be, az is ott érezze jól magát, tehát meg azt mondtad, hogy ez így történt.
4: Ez így volt, pont Andrással álltunk kint éjfélkor a ház előtt, és hallgattuk mi is a harmonikást, és akkor láttuk, hogy szállingoznak ki az emberek, és táncolnak, és a nagy abroncsos ruhájukban. megállás nélkül. Tényleg mindenhol táncoltak az emberek.
3: És azt is mondtad, hogy a két úr és az egész Gunda és az egész Éventen, meg a másik két úr is, Zoli és Gábor, nagyon érzik a kultúrát, és nagyon érzik ennek a helynek, meg helyszínnek is a szellemiségét. Igen. És akkor innen ezt hogyan gondoltátok tovább? Mert azt is tudom már, hogy a menüsor is megvan, pedig hát most ugye októbert írunk, és február 6-án lesz a bál. Az ételek majd mindjárt szóba kerülnek. De akkor ezt hogyan gondoltátok tovább?
5: Hadd lépjek vissza 2026. február 7-ére, mert amit elmondott a Marianna, szeretném egy picit kiegészíteni, és az pedig az a fajta élmény, amit én, mint házigazda szervező átéltem azon az eseményen. És az pedig nem más volt, amit a vendégek mondtak a rendezvényről, úgyhogy nem tudták, hogy én kifia borja vagyok, tehát nem úgy mentem oda, hogy a szervezőknek egy része vagyok, hanem csak így beszélgettünk, hogy kinek hogyan tetszik ez a rendezvény.
3: Inkognitóban voltál, mint Mátyás király.
5: Nem mint Mátyás király, de alapvetően tényleg az volt, hogy az volt az érdekes az egészben, hogy egy körülbelül 300-350 vendég volt az eseményen, és ez a 350 vendég így egymással elkezdtek így tök vadidegenek beszélgetni. Tehát létrejött egyfajta kapcsolódás egymáshoz. És a vendégek mondták egymásnak és egyébként így vissza nekünk, hogy ennek a bálnak lelke, ennek a bálnak szíve van. És amikor egyébként ezt mondják így neked, hogy amiben így részt veszel, és ez így kezd kibontakozni, akkor már mi tudtuk azt, hogy nem csak egy Gundelbál lesz, hanem akkor ennek lesz egy hagyománya, lesz egy tradíciója, amit szeretnénk minden egyes évben továbbvinni. És amikor egyébként szóba került, hogy 2027-ben egyébként megszervezzük ezt az eseményt, akkor ugye a Mariannéktól kaptunk ugye háromfajta koncepciót, hogy mi legyen az, ami a következő eseménynek a mondani valója legyen és a keretrendszere. Akkor valahogy én azt éreztem, mert a Marianna közösen nekünk ez a film és a művészet, és ez valahogy ez nagyon közel áll hozzánk. Legalábbis így ilyen amatőr filmrajongóként, meg amatőr művészeket szerető emberként én ennek különösen örültem. De nem én döntöttem, hanem ezt közösen döntöttük el, hogy ki miben látja a fantáziát, és akkor ugye eldöntöttük, hogy akkor ez az irány lesz. És ez lesz egyébként a mondani valója, de, és az, ami egy ilyen szerintem fontos dolog, hogy ennek, hogyha hagyománya van, akkor lesznek benne olyan elemek, amik minden egyes évben szeretnénk, hogyha megvalósulnak. Teljesen mindegy, 2027-ben lesz, vagy 28, 29, vagy 30-ban. Tehát azok mindenképp, azok az elemek, azok.
3: Mert az első bálozók Kereti Andrea, meg sok minden más is.
5: Ez pontosan jól mondod.
3: Adtatok nekem házi feladatot, mert akkor tudtam, hogy így jöttök hárman, és tudtam, hogy a legendák otthon, és akkor elkezdtem gondolkozni, és láttam a filmeket, a Mephisto, Veri az ördög, rengeteg filmet felsoroltatok, vagy sokat, és akkor gondolkoztam, hogy mi az, amire emlékszem. A Tanú, tehát ott mi volt az, ami gasztro élmény volt. Benne, hogy ott a disznó meg volt nekem is, meg más filmekből.
5: Kicsit sárga, kicsit keserű.
3: A citrom is megvan, meg balala krémes, de akkor innentől kezdtetek gondolkozni, hogy van egy tucatnyi film, abban vannak fontos gasztró pillanatok, és akkor azt valahogy gundelesíteni?
6: Hát volt egy óriási segítségünk, illetve kettő. Ugye, hogy a Gundelház leszármazottainak rengeteg köze van a filmhez, ugye Latinovics Bújtor, vagy magáz a művészetekhez, és volt egy másik segítség, Marianna könyve. És akkor eszméltünk fel, amikor ezt végiglapozgattuk, hogy a film és a gasztronómia, illetve a gasztronómia a filmben milyen sokszor szerepel, és néha észrevétlenül szerepel, hisz az életünk része az evés. És hogy a bálnak is egy nagyon fontos alkotó eleme, ugyanúgy, mint a filmnek, az étkezés. És mivel kaptunk egy hatalmas segítséget a könyvával, hogy milyen filmekben milyen ételek szerepeltek, ez nagyon megkönnyítette a dolgunkat. Így közösen tudtunk elkezdeni gondolkodni azokkal a művészekkel, akik ezekben a filmekben szerepeltek, úgyhogy ők ott se voltak.
3: Jó, de hogyha azt mondom, hogy ugye disznónak meg kell szegénynek halnia, ugye, meg ott volt a citrom, ami a miénk. De azért ez önmagában még kevés. Innentől jössz te meg a csapatod kreativitás, hogy oké, hogy sertéspörkölt, vagy nem tudom, kocsonya, vagy malacfül, vagy...
6: Igen, hát akkor spoilerezünk egy kicsit, bár lassan meg fog jelenni a menü, hiszen a jegyértékesítés hamarosan elindul.
5: Nem hamarosan, bocsánat, már el is indult.
6: El is indult,
5: élesítve lett az oldal. Annyit hadd áruljak el, hogy már egyébként 22 jegyet eladtunk, tehát Tehát úgy, hogy 2 nappal ezelőtt volt a sajtótájékoztató, de már 22 jegy.
3: És az aukció is elindult, az aukcióról beszélünk még mindenképpen.
5: Itt az aukció az még nem indult,
3: az október eleje, ugye?
5: Az így van, így van, az október 8-e, az egy nagyon fontos dolog, de én most nem akarom az embert elvenni a szót, de hogy csak ezt ilyen zárójelben.
3: Egy kis étvágygerjesztőt azért.
6: Igen, ugye az Eldorádóban a bab főzelék sült pecsenyével, azért ez nem egy báli menü étel. Viszont bekerült a menüsorba Amüzbusnak, mert szeretnénk megmutatni, hogy a bab, mint alapanyag, és a sült hús, mint nemzetünk egyik eledele, mennyire fontos. Ugye van a leves, hát azt szerintem nem is kell mondanom, hogy mi lesz, hiszen azt mindenki ki fogja találni, hiszen szerintem a film történelem leghíresebb étele.
3: Csak legyen benne velős csont.
6: Csak legyen benne velős csont. Így van. És a többi étel is szerintem nagyon izgalmas lesz, lesznek benne meglepetések, lesznek benne fricskák, és ugye egy 6 fogásos menü lesz, úgyhogy remélem, hogy mindenki élvezni fogja elejétől a végéig, hiszen egy film is akkor jó, hogyha az első perccel az utolsóig odaköti az embert. És reméljük, hogy a menüben ezt sikerült megalkotnunk.
3: De Mariannak, látom az arcát, és az a boldogság. Van egy becsípődésed, van egy műved, egy könyved, egy alkotásod, és akkor ez így meg tud valósulni.
4: Nekem ez több oldalról is hatalmas boldogság, ez a mostani bál, vagy a következő bál. Egyrészt az, hogy egy ekkora szaktekintén nyúl hozzá. Nekem ez, jaj, de tényleg a Vértán Robival együtt, hogy értették, és én nem megmondani akartam, hogy ezt használjátok, hanem azt, hogy a maguk képére formálják. Tehát, hogy a könyv is úgy készült, mint egy film, hogy folyamatában, és ez a bál is ilyen. Tehát folyamatában
3: de
4: készül.
3: Nem filmbál, ez fontos, ezt hangsúlyozatok a tájékoztatón.
4: Nem. És ennek nagyon-nagyon fontos része a Gundel örökség, a Gundel hagyomány, amit pedig a Jenőék csodálatosan képviselnek. Tehát az, hogy én a Szigeti Gábor könyvein nőttem fel, kicsi lányként, vagy tini lányként, meg Rutka Éva Latinovic szerelme az mindenkinek egy ikonikus dolog a tini korában, vagy legalábbis nekem az volt. Ez így, hogy ezek a dolgok így összeérnek és kerekké válnak, és én részese lehetek ennek, erre szoktam mondani Jenőnek, hogy én a Jóisten kötényébe születtem, és tényleg. Tehát, hogy ezek, ez így adatik meg, ez nekem külön gyönyör, de az, hogy szakmailag mi a Sensationnel mögött be tudunk állni, és oda tudjuk tenni azt, amihez mi szakmailag értünk, az meg, ez egy nagyon-nagyon magas színvonalú gála. Tehát, hogy tényleg egy olyan rendezvény, ami a rendezvény szakmában is egy kiemelkedő. Tehát...
6: Igen, és a bál az úgy készül, ahogy a film készül.
4: Igen.
6: Tehát, hogy mindenki a legjobb tudása szerint a saját területén hozzáteszi a maximumot. És ebből csak jó dolog születhet, hisz van egy rendezőnk, Jenő, aki megrendezi ezt az egészet.
4: De tényleg, és mindenki úgy is alakítja, tehát és az, hogy folyamatában alakul, ez sem baj. Tehát, hogyha valami kicsi változás van valahol, valamilyen ponton, az mindig a jó oldalra kerül, és nem problémaként.
5: Én talán annyival egészíteném ki az egészet, de köszönöm, hogy rendezőnek titeket. Nem vagyok egy Spielberg, de hogy én amit érzek, és amit én látok akár az első eseménynél, és akár ennél, az, hogy itt a kollégák, de bármilyen kollégáról beszélünk, legyen rendezvényszervezőről, legyen szó egy bankettvezetőről, felszolgálóról, takarítóról, vagy bárki, aki egyébként ebben részt vesz, akár csak egy picit is, vagy nagyon, az érzi ennek a súlyát, az érzi ennek a felelősségét, de úgy, hogy ebben lelkesen részt akar venni, és jól érzi magát. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy az első bál az nem egy, hát egy sétagalop volt. Tehát ugye ez egy maraton életre, halálra, hogyha már egy filmes dolgokban vagyunk benne, de tényleg az történt, hogy ott azért a Sensation részéről, a konyha részéről, az egész csapat részéről, és nem akarok mindenkit így felsőn, mert biztos, hogy valakit kihagyok, de hogy ott mindenki az utolsó fűszálig mindent megmozgottunk, hogy azért, hogy ott a vendégek, amikor ott odajönnek, ott vannak, jól érzik magukat, egy ilyen fajta élményben van részük. És azt vettem észre, hogy mondom, hogy most ennél a másodiknál itt mindenki, de még a tulajdonosok részéről is az van, hogy Gábor is és a Zoli is tök lelkesen állnak ehhez a dologhoz, hogy igen, ennek van egy értelme, értéket képvisel.
3: Meg üzenete van.
5: Üzenet, így van, és minden egyes bának más-más üzenete van, de az alapkoncepció az pedig a Gundel. Tehát, hogy a Gundel igen. hogyan tud egyébként kapcsolódni az emberekhez, mindenkihez, ugye mindenki ugye a Gundel, igen. és ebben egyébként milyen olyan fajta társadalmi felelősségvállalásaink is vannak, amit én szerintem hétköznapunkban egy picit néha elfelejtünk, de az ünnepnapokon ezért fel kell hívnunk rá a figyelmet.
3: Egy picit mondasz még a koncepcióról, Rutka Éva 100 éve született.
5: Így van.
3: Ez egy nagyon fontos bázisa, vagy pillére, vagy fundamentum ennek a bálnak. Itt vannak a színész családok, jótékonyság.
5: Igen, Rutka Évahoz, amit már egyébként a Marianna is mondott, ugye Latinovics, ebben a házban, ebben a házban született. Tehát, és én azt gondolom, hogy Latinovics a magyar filmvilágban, művészetvilágban megkerülhetetlen ikon. És az ő személyességét belevonva a menüben, az egészben mindenképp megjelenik, és a koncepciónak ugye mindent nem akarok elmondani, de azért talán annyit spoilerezhetünk, hogy...
3: Hát, ha már az étlapba is belecsíptünk.
5: Igen, hogy a vendégek nem egy klasszikus ajándékot fognak kapni, amikor ott hagyják a rendezvényt, és hazamennek a végén. Egy olyan fajta élményt szeretnék nekik adni, ami a filmmel és a filmművészettel kapcsolatos, ami nekik szól. És most ennyit hadd mondjak, és nem akarom ezt tovább mondani. De alapvetően lesz egy olyan fajta terem, ahol egyébként filmeket tudnak megnézni, ahol egyébként megjelenik a Gundel is, mint helyszín. Helyszín a filmekben, helyszín, mint egyébként a Gundel, de mégsem a Gundel, tehát hogy csak most az elmúlt időszakban, hogyha nézzünk, akkor a Kém című filmben ott megjelenik a Gundel, de nem mint Gundel, tehát
3: a cégtábla más, de az épület az.
5: De az épület maga az ugyanaz, tehát hogy nagyon sok filmben egyébként háttérintézményként szolgál, talán ami megint egy picit úgy az egésznek a szívét, melegségét adja, az pedig az a fajta CSR tevékenység, ami most a Tompos Kátya alapítvánnyal léptünk koprodukcióra, hogyha lehet ezt így mondani, dr. Fábián Zsoltnak a segítségével. Ugye ő az alapítványnak, ő azt mondja, hogy nem az elnöke, hanem az alapítványnak az egyik megálmodója. Én nem tudok olyan szépen beszélni, mint ő. Tehát ő látszik azt, hogyha vele leülsz beszélgetni, hogy ennek az alapítványnak mi a szíve, lelke, hogy a Kátyának a gondolatiságát azt annyira hitelesen mondja el, és azt az egy gondolatot hadd mondjam, hogy ők nem kérnek. Tehát ők úgy adnak, hogy ők soha senkitől nem kérnek, és ez fog egyébként ebben a bálban is egyébként egy picit valamilyen szinten testet tölteni, ebben szeretnénk mi segíteni, és pedig úgy segíteni, hogy olyan fajta relikviák lesznek árverésre bocsátva, amiknek a befolyt összege egyébként ezt az alapítványt támogatja. A relikviák tekintetében pedig olyan ikonikus dolgok, amik egyébként kapcsolódnak a Rutka Évához, a Bújtorhoz, Felrejszhez, tehát a családhoz, akik így ennek a rendezvénynek, hogy is mondjam, így a hátterét és a szívét, lelkét adják.
3: Egy pici utolsó dolog tőlem, hogy kulisszatitok, hogy oké, hogy már a menüsor hat fogás, azt mondtad?
6: Így van, hat fogás.
3: Azt már ki kellett találni, ugye, mert amikor meghirdettétek az aukciót, meg ilyenek, akkor már a nézők, vagy a vásárlók, vagy a bálozók, azok már kíváncsiak arra, hogy végülis mivel találkoznak. De ilyenkor hol tart a szervezés? Tehát az Evented meg a szenzés, most hol tart a februári bálnak a szervezés?
5: Én azt mondanám, hogy most így ránéző a Mariannára, tehát a szenzésnél van most én szerintem a labda. Tehát most ő náluk van, de ezt én szerintem Marianna ezt jobban ki tudja fejteni. A mi részünkről pedig elindul az a fajta marketing munka, az a fajta rész, amikor egy jegyértékesítés elindul, átkettő elindul az, hogy milyen társ szervezetek szeretnének egyébként ehhez az eseményhez kapcsolódni, médiától kezdve cégek, akik egyébként itt meg szeretnék mutatni magukat, és azt gondolják, hogy mi egy jó fajta partnerséget tudunk ezen az eseményen létrehozni, hosszú távon is, olyan fajta együttműködés. A mi részünkről, tehát a Gundel részéről pedig én szerintem 2027 januárjában fogunk egy magasabb szintre kapcsolni. A konyha részéről én az Andisék, a próbafőzések, az talán ebben az évben egyszer meg lesznek, de Isten igazából én szerintem a következő év eleje lesz az, de leszerződni a partnerekkel, az első bálozók, mondjuk pont hozzánk tartozik, az első bálozók dolgozók az ugye a mi restanciánk, akik ugye az
3: idei... Aki kimaradtak,
5: nem aki kimaradt, be. Az nem maradt le.
3: Mert most akkor
5: jöhet. Mert most akkor lehetősége van, de egyébként azért azt tudni kell, hogy ők most bekerülnek egy olyan fajta társaságba, mert a Színház és Filmművészeti Főiskolának azt hiszem onnan.
4: Még tárgyalunk több.
5: Még tárgyalunk, de hogy ott azért...
3: Van itt még munka.
5: Igen, tehát hogy az első éveseket szeretnénk szintén így bevonni ebbe.
3: Jó, én a próbafőzést várom már nagyon.
6: Mi is. Amúgy van még 5 hónap. Ami nagyon soknak tűnik, de hogy folyamatosan változni fog. Tehát most van a fejünkben egy kép, hogy melyik étel hogyan fog kinézni, de 5 hónap van, és folyamatosan finomítani fogunk rajta, faragni, dolgozni rajta, szebbé tenni, jobbá tenni. Ugye nincs kész étel, csak olyan, amit felszolgáltunk, mindig lehet egy
5: amit
6: picit jobbá tenni. Ugye itt a közösségi munka az nagyon erős, és ebből a közösségi munkában a vendégeink is kivették a részüket, hiszen az első év tapasztalatait átadták nekünk, tehát mi tartozunk ebbe a közösségbe, hanem a vendégek is. És ez egy fantasztikus dolog, ezt azért ritkán lehet ennyire mélyen átélni, hogy a vendégek is ennyire szorosan részt vesznek a bálnak a megalkotásában.
3: Alkotótársak.
6: Így van, alkotótársakká válnak.
3: A vizuál az mikor alakul ki? És az azért jelzi majd a filmes kötődést, nem filmes, bár ezt értem, de filmekhez, színművészekhez, legendákhoz, gasztróhoz kötődik. Az egész Gundelt ilyenkor egy picit át kell fazonírozni?
5: Igen.
3: Utalni kell itt ott talán.
5: Én azt mondom, hogy ebben hitelesebb a Marianna, hogy ezt elmondja, de hogy azért itt egy kicsit azért át lesz öltöztetve a palotának a külseje, belseje. Szeretnénk azt, hogy egyébként, amikor odajön a vendég, akkor egy kicsit úgy érezze magát, hogy mint hogyha Hollywoodba, Los Angelesbe.
3: Nem egy filmstúdió, nem egy díszlet, de mégiscsak.
5: Hát mondanák, hogy kicsit sárga, kicsit keserű, de a miénk, de azért, vagy savanyú, bocsánat, de hogy azért tényleg ne legyen ilyen olcsó csíp, mint a Megint Tanúba, hanem tényleg az agyen, hogy azért február 6-án, amikor odalép a vendég, akkor érez azt, hogy wow.
4: Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy lesznek szegletek a házon belül. Tehát a bálnak a eleganciáját és a ház eleganciáját azt nem visszük le nem egy filmstúdiós díszletre, hanem lesznek olyan pontjai a háznak, ahol ezeket átélhetővé tesszük, ezeket az élményeket.
3: Ez egy nagyon szép álom, és azért örülök, mert amikor az első bál előtt beszélgettünk, majdnem ebben a körben, meg itt voltak a fiúk is, az alapítók, akkor ugyanígy álmodtátok meg az első bált. És ahogy most látom a visszajelzéseket, meg hallgatom, szinte percről percre, napról napra úgy történt, hogy azt megálmodtátok, úgy egész biztos, hogy Marianna, tiéd is ugyanúgy teljesülni fog. Gratulálok. Köszönjük. A könyvhöz is akkor még egyszer.
4: Köszönjük, de azért.
3: Filmet főzünk, legendás magyar filmek. Én így kaptam étvágyat a könyvethez, úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt voltatok. Gundel Bál, február 6-a, ez már 27. Magyar Jenő, Wolf András, Tussák Marianna, nagyon szépen köszönöm a motivátumot, hogy itt voltatok. Köszönöm.
5: Mi köszönjük.
4: Köszönjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Ilyet én is tudok festeni.
8: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
9: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
10: Nekem 10.
9: Mennyi?
8: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
11: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
14: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
15: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
16: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
15: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
13: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
17: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve az Üllői úton a Nagykörútnál mindkét irányból. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton a Szélkálmán tér környékén és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítása, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervíz úton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Ma este labdarúgó mérkőzést tartanak a Puskás Ferenc stadionban. Váratlan 18 órától korlátozásra kell készülni a Dózsa-György úton, az Ifjúság útján, az István mezei úton és a Verseny utcában is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos sűrűbben indul. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Siling Zsolt, BKK Info.
13: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 perc elmúlt 5 óra, kellemes délutánt kívánok. A Trend FM hír összefoglalóját hallják, jövök majd a tőzsdezárással is. Kecső Rihárd vagyok. Egy új hidrogénmotoros hibridben dolgozik a világ legnagyobb járműgyártója. A Toyota új szabadalma révén egy rendkívül tiszta energiát használó, környezetbarát járműcsalád jöhet létre a jövőben. A projekt egyelőre még a kísérleti szakaszban van. A Concord Privát banki vezetőjét, Nagy Bertalant hallják.
18: Egy belségésű motor és egy villanymotornak a párosítása lenne, talán leginkább a hatótávnövelős villanyautókhoz lehet ezt hasonlítani. Közben az a nagy szerencsénk, hogy maga a hidrogénhajtás az nem bocsát ki káros anyagot, gyakorlatilag, hogyha a városban úgymond pöfögve történik, akkor sem rontjuk a levegőt, viszonylag kicsi az energiaveszteség, és ezt egyből be tudja táplálni az akkumulátorokba, amely amúgy a meghajtást adja az elektromos motornak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy holnap hónaptól ezeket már nagy mennyiségben fogja gyártani a Toyota. Ez azért szerintem egy nagyon előre mutató, és a jövőben egy nagyon jó minőségű, hatékony elektromos autózást hozhat össze majd.
2: Nem különösebben enyhült a tejpiaci helyzet éveleihez képest, amikor rendkívül alacsony áron vásárolták fel a nyers tejet a piaci túlkínálat miatt. Ezt mondta a megkérdezett agrárszakértő. Most valamivel többet, 120-140 forintot adnak érte literenként, de ez messze van a tavaly év végi 200 forintos ártól. Simon Attila arról számolt be, hogy a gazdák az állomány ritkításával válaszoltak a kihívásra, de azt sem lehet a végletekig alkalmazni.
10: Egyik lehetőség az volt, hogy amelyik nem tejje nem adott elegendő tejet, azt elvitték vágóra, tehát leadták vágásra. A másik része csökkentett a napi takarmányt, így aztán a válaszul a tejnek kevesebb tejet adtak, így csökkent kb. 10-20%-kal, és volna ki pedig a tejlő állományt húsmárjáka fedeztette be, és jó húsformájú genetikát kiválasztva tudtak jó formás viszőket tejnek ellenni, illetve borjakat, és ez valamest pótolta a húsmarhák iránti keresleti áremelkedést.
2: Idén október 4-ére vasárnapra esik az Állatok Világnapja. A Trend FM-nek nyilatkozó aktivista szerint az emberek nélkül számos például a házi állatokat érintő problémakör nem is jönne létre. Ezért fontos a felelős állattartás. Serez Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjét hallják.
19: Ilyenkor mélyebben bele tudunk menni azokba az állattartási vagy állatokkal kapcsolatos környezetvédelmi, természetvédelmi programokba, ami érinti közvetlenül, de közvetett módon is az ember. Vegyük például a házi kedvenceket. A házi kedvencek önálló életre képtelenek, a megóvásuk mindenféle formában az ember feladata. Házi kedvenc tartáshoz megfelelő tartási hely, anyagi fedezet, illetve megfelelő mennyiségű szabadidő szükséges. Sokszor előfordul, hogy az ünnepi pillanatok, hogy örökbe fogadták, vagy magukhoz vették az állatokat, szürke hétköznapokban egy szenvedéssé, unott teherré változik. Nagyon sokszor Magyarországon például túlszaporítják az állatokat, nem tartják meg felelőket, láncra kötik, éheztetik, nyáron hőgutát kap, télen megfagy, szóval ezeket a cselekményeket megfelelő felelős gondolkodással meg lehetne előzni.
2: További hírek következnek itt a Trend FM-en a 94.2. Franciaországban már az állami középiskolák több mint negyedét érintik a tanár és eszközhiány miatt indult diáktüntetések. Pénteken mintegy 400 iskola zárva maradt, több városban pedig összecsapások törtek ki a rendőrök és a tiltakozók között. A kormány szerint a megmozdulások egy részét a radikális baloldali engedetlen Franciaország és a más szélső jobboldali csoportok szervezik. Ezt a engedetlen Franciaország párt visszautasítja. Az oktatási miniszter közben tárgyalásokat kezdett a szakszervezetekkel és diákegyesületekkel, miközben a tiltakozások már egyetemekre és magániskolákra is átterjedtek. Észak-Macedónia uniós csatlakozását sürgette Ursula von der Leyen, aki szerint az Európai Bizottság jövő héten bemutatja a bővítés előkészítését szolgáló terveit. A bizottsági elnök szkopjai látogatásán azt mondta, az országnak teljesítenie kell a következő tárgyalási szakasz megnyitásához szükséges feltételeket, köztük az alkotmánymódosítást. Észak-Macedónia eddig 140 millió eurót kapott a nyugat-balkáni növekedési tervből, és további kifizetések várhatóak. A bizottság jövő heti felülvizsgálata azt vizsgálja majd, milyen intézményi, szakpolitikai és költségvetési változásokra lenne szükség az EU újabb bővítéséhez. A teljes jogú tagságról végül valamennyi uniós tagállamnak egyhangulag kell döntenie. 32 napos kampánykörútba kezdett Donald Trump az amerikai félidős választások előtt, hogy a republikánus jelölteket támogasson. Az amerikai elnök Texasban és Oklahomában indította a körutat, és arra kérte híveit úgy szavazzanak, mintha ő maga indulna a választáson. Trump a következő hetekben több olyan államot is felkeres, ahol szoros szenátusi vagy képviselőházi verseny várható, köztük Ohiót és Nebraskát. Az elnök kampányában a gazdasági eredményeit és vámokra épülő kereskedelem politikáját is hangsúlyozza, miközben a magas üzemanyagárak és megélhetési költségek is fontos kampánytémává váltak.
13: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 140.087 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette az 60 milliárd forintot. a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek. A MOL 0,5%-os pluszban 4852 forinton, az OTP 0,7%-os emelkedéssel 40250 forinton zárt. Gyengült a Richter 1,4%-kal 12230 forintra, és csökkent a Telekom is 0,5%-kal, hát 1,6%-kal 2520 forintra. A Forage minimális pluszban zárt, erősödött még a DH Group 0,5%-kal, az Opus 1%-kal, a Panergy szintén 1%-kal. A Rába 8,7%-os erősödéssel zárt, ő volt a legkiemelkedőbb itt a prémium kategóriában, a Waberers 0,5%-ot erősödött. Az plusz mínusz 5%-on fejezte be a napot, ez volt a legnagyobb csökkenés, ahogy itt látom. Hát 5,5 még az autóval lész, de 3,7%-ot gyengült az Akku, 3,5%-et az Alteo, 1,1%-ot az Ány biztonsági nyomda. A BIF 4,1%, a Cikpannonia 3,1%, a Graphisoft Park 3,3%, a Masterplast 2,5%, az MBH Jelzálogbank 1,2%, a többi részvények a prémium kategóriában stagnáltak. A bankközi devizapiacon 1 euróért 368 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 326 forintot és 90 fillért kell adni. Európában még jó a hangulat, tart egyébként a kereskedés. A londoni FTSE jelenleg 0,6%-kal erősödik. A frankfurti DAX index 1,4%, a párizsi kakaró 1,1%-os pluszban. Milánó és Madrid egyaránt 0,7%-kal korrigál felfelé. A Wall Street-en a Dow Jones 0,3%, az S&P 500 0,7%, a Nasdaq Composite pedig 1,2%-kal emelkedik. Az olajárak csökkennek. Az amerikai könnyűolaj, a WTI az most $89.60, a Brent pedig $100.10-be kerül most. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára immár a november végi szállítással 0,3%-os pluszban. Egy megawattórányi gázért 74 eurót és 20 eurócentet kérnek. Itthon nincs változás az üzemanyagárak tekintetében, már több napja, sőt hete. A 95-ös benzin továbbra is 636, a gázolaj pedig 709 forint literenként. Persze töltőállomásokonként lehet eltérés, ez csak egy átlagos viszonyítási ár.
13: Időjárás jelentés.
2: Estére felhős idő várható csapadék nélkül, a légmozgás gyenge lesz, sőt többfelé szélcsend valószínű. Hajnalra általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétvégén is marad a napsütéses jó idő, a hőmérséklet szombaton és vasárnap is 22 és 26 fok között alakul.
13: Sporthírek a 94.2.
2: Fellebezett a Manchester City a Premier League pénzügyi szabályainak megsértése miatt hozott elmarasztaló döntés ellen. A független bizottság szerint a klub 9 idényen keresztül több szabálytalanságot követett el, egyebek mellett bevételeit mesterségesen növelte és valótlan pénzügyi adatokat közölt. A Manchester City minden vádat tagad és azt állítja, hogy a döntés jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz. A klub közlése szerint átfogó fellebbezést nyújtott be, álláspontját pedig bizonyítékokkal tudja alátámasztani. Az eljárás lezárultáig az egyesület nem kíván részletesebben nyilatkozni az ügyről. Ha már labdarúgásról beszélünk, ma este folytatódik a Nemzetek Ligája mérkőzések hada. Az esti órákban, illetőleg hát jelenleg zajlik Kazasztán-Moldova mérkőzés, az 53. percben 2-0-ra vezet a moldovai együttes. 6 órakor rendezik majd a C divízióban Ciprus, Örményország, valamint Lettország, Montenegro mérkőzéseket. Ebben a ligában 20:45-kor Feröer szigetek Szlovákia találkozó lesz. A legmagasabb divízióban 3:49-kor Belgium Törökország ellen, Franciaország pedig Olaszország ellen mérkőzik majd meg. A B-ligában, ahol a magyar labdarúgó válogatott is érdekelt, ott Bosznia-Hercegovina Svédország, Lengyelország Románia és Ukrajna Észak-Írország mérkőzéseket rendeznek. A magyar válogatott ma este 3:49-kor Georgia ellen lép majd pályára a Puskás Ferenc arénában. A stadion környékén korlátozásokra lehet majd számítani a közösségi közlekedést illetően. 17:12 van, köszönöm figyelmüket, a folytatásban prémium kategóriai Trend FM-en, híreket pedig majd 6 órakor várom Önöket.
13: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
20: Köszöntjük a hallgatókat! Jelentős mozgásokat hozott az idei év és az elmúlt időszak is a hazai részvénypiacon. Műsorunk első részében a standard kategóriába látogatunk, és a hazai prémium call center szolgáltató az eSense fél éves gyors jelentését vizsgáljuk meg közelebbről. Történelmi csúcsához képest jelentősen eltávolodott a részvényárfolyam. Áttekintjük, hogy a menedzsment szerint milyen növekedési lehetőségek állnak a társaság előtt. Műsorunk második részében pedig az elmúlt napokat jellemző jelentős korrekcióval foglalkozunk. Elemzői szemmel vizsgáljuk meg, hogy milyen befektetési lehetőséget rejthetnek akár a hazai blue chipek, ezen belül kiemelten az OTP és a MOL, illetve a kisebb papírok közül a Waberers kerül fókuszba, amely az elemzői célárak alapján az egyik legalul értékeltebb részvénynek látszik a hazai piacon. Kérjük, tartsanak velünk! Közzétette fél éves gyors jelentését az eSense NRT, a vállalatcsoport korábbi években mutatott dinamikus növekedése a vezetőség szerint átmeneti korrekciót mutatott, részben egy nagyobb határozott időre kötött projekt kifutásának köszönhetően, miközben az új ügyfelek akvizíciója és a meglévő portfólió növelése sikeresen folytatódott. A jelentésben az is olvasható a prognózis alapján, hogy a második fél évben várhatóan újra magasabb növekedési és eredménytermelő pályára áll a társaság az elnyert új pénzügyi szolgáltatás értékesítési projektek beindulásának, illetve az új tulajdonos érdekeltségi körében kiaknázható szinergiáknak köszönhetően. Itt van a stúdióban az eSense részéről Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes. Üdvözöllek titeket, szervusztok!
21: Szia, köszönjük a meghívást!
22: Szia, köszönjük a meghívást!
20: Nézzük meg először az iparágat. Hogyan látjátok a jelenlegi piaci helyzetet a magyarországi call center területen?
22: Azt gondolom, hogy kettős a helyzet, mert természetesen ez a piac sem független a magyar gazdaság egészétől, és hát hogyha őszinték vagyunk, akkor azért az elmúlt néhány év az a magyar gazdaság tekintetében nem a dinamikus növekedésről szólt, hanem inkább a stagnálásról. Ugyanakkor nekünk az a feladatunk, hogy ebben a helyzetben is megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amik a céget előre viszik, és két fontos dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Ez a nehezebb piaci helyzet egyrészt lehetőségeket is rejt, hiszen több versenytársunk van jelenleg, aki nehézségekkel küzd, aki esetleg nem fog ezen a piacon hosszú távon résztvevőként megjelenni. Ezek nyilván nekünk lehetőséget jelentenek. Másrészt az ügyfélkörünk olyan, ami azt gondolom, hogy egy szerencsés helyzet, hogy elsősorban a pénzügyi banki szektorban és a telekommunikációs szektorban vagyunk jelen. Ez két olyan része a magyar gazdaságnak, ami kifejezetten innovatív, és a jelen helyzetben is jól tud teljesíteni, és fejlődési lehetőségeket talál magának. Úgyhogy ilyen szempontból, mivel mi az ő igényeiket szolgáljuk ki, nekünk ebben a helyzetben is ez egy kedvező szituáció.
20: 2022-ben lépett a budapesti értéktőzsdére az eSense. Mit adott a cégnek az elmúlt 4 évben a tőzsdei jelenlét, és egyáltalán mit változtat egy vállalat működésén az, hogy már egy szélesebb befektetői körnek kell megfelelnie?
21: Első körben azzal a céllal mentünk a tőzsdére, hogy a tőkebevonási lehetőséget kihasználjuk, de közben egyértelművé vált számunkra, hogy itt a működésben sokkal nagyobb fegyelmet jelent, a gondolkodásban hosszú távú felelősséget, hiszen itt a befektetők számára átlátható, tudatosan épített működést kell folyamatosan prezentálni, és ez részben segített abban is, hogy az eredeti koncepció mellett mi is jobban megértsük azt, hogy hova tart a cég, és hogy mik a jövőbeni céljaink. Alapvetően még a kezdetektől fogva prémium call centerként definiáltuk magunkat, és akkor elsősorban az volt annak idején még Szabolcsék szeme előtt, hogy a munkavállalók szempontjából prémium minőségű munkakörülményeket és lehetőséget biztosítsunk, hiszen akkor az volt a fő kihívás. És időközben a tőzsdén felismertük, hogy ez a bizonyos prémium szegmens, ha úgy tetszik, az a befektetők felé is, és a potenciális befektetők és ügyfelek szempontjából is egy lehetőség, hiszen azt azért elég jól látjuk ma, hogy egyre inkább olyan típusú megkeresések jönnek felénk, ahol keresik a transzparens, átlátható, stabilan működő call center partnert, elsősorban nagyvállalatok.
20: Hogyha megnézzük a hazai részvénypiacot és annak a legfontosabb értékmérőjét, a Bux Indexet, szeptemberben

0: likviditás továbbra is problémát jelent, nincs olyan volumenű tőzsdei kereskedés.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kettősség, és egyébként nyilván gratulálunk a budapesti értéktőzsdének, hogy ilyen rekordokat ért el az elmúlt időszakban. Ugyanakkor, ahogy mondod, ez elsősorban azért egy néhány, két kezemen mindenképpen meg tudom számolni, hogy hány nagyvállalatnak a forgalma jelenti. A választások után nem sokkal volt egy sajtótájékoztató, ahol Varga Mihály, Kármán András és Tóth Tibor, a tőzsde vezérigazgatója, arról beszéltek, hogy milyen fontos a tőzsde szerepe, és hogy a magyar tőkepiac erősítése közös érdek, meg hogy hozzájárul a hazai vállalkozások versenyképességének javításához és a beruházások ösztönzéséhez. Nagyon érdekes volt a sajtótájékoztató, és én nagyon vártam, hogy majd ennek a végén valamiféle olyan adminisztratív, vagy ne adj Isten, adózási szempontból valami olyan bejelentést tesznek, ami ezt a helyzetet tudja kezelni abba az irányba, hogy valóban attraktívabbá tegye a kisebb papírok iránti befektetési hajlandóságot is. Hát sajnos ez a bejelentés elmarad, de azért én még bízom benne, hogy a mondandót lehet ilyen típusú akcióval is folytatni. Mi nem vonunk le messzemenő következtetéseket az e-sense adott napi árfolyamából, sokkal inkább igyekszünk arra koncentrálni, hogy pozitív hírekkel jöjjünk elő, valós számon kérhető sztorit építsünk a befektetők számára, és természetesen nagyon fontos, hogy a működésünk során elérjünk olyan eredményeket, amely lehetővé teszi, hogy továbbra is osztalékot fizessünk befektetőinknek az előző két év jó szokásához híven.
0: 2025 végén a Calypso Holding Bajka Zoltán érdekeltsége lett a cég többségi tulajdonosa. Lassan eltelik az első év. Milyen változásokat, lehetőségeket hozott az e-sense életébe a tulajdonosváltás? Milyen tapasztalatokkal rendelkeztek?
2: Ketté választanám a választ. Egyrészt, ami nagyon fontos nekünk, hogy a szakmai napi működési kérdésekben ott továbbra is teljes önállósággal rendelkezünk a Gáborral és a jelenlegi menedzsmenttel. Úgyhogy ilyen értelemben a szakmai integritásunk az változatlan. Amiben viszont ez lehetőségeket hozott és új lendületet adhat az e-sense-nek, az az, hogy a cégcsoportunkon belül már feltérképezésre került elég sok szinergia lehetőség az ide tartozó különböző cégekkel. Ez olyannyira így van, hogy ennek a pénzügyi hatásai már elképzelhető, hogy a második fél évben érződni is fognak a számainkon. Tehát vannak olyan területek, például szintén a telekommunikációs iparágban, ahol már túl vagyunk a szerződéskötésen is, és elindul egy új szolgáltatás. És azt gondoljuk, hogy ilyen szempontból ez a jövő évre is remek lehetőségeket tartogat még, mert most nyilván első körben az alacsonyan csöngő gyümölcsöket szedjük le, és azokat a szinergiákat használjuk ki, amik már elsőre is nagyon jól látszottak, de ebben a dologban azt gondoljuk így közösen Gáborral, hogy sokkal több van, úgyhogy bizakodva tekintünk a jövő elé.
1: Így van, szerintem azért ez is fontos, hogyha itt a közeljövőről beszélünk, hogy vannak kifejezetten komoly stratégiai lehetőségek, amelyek az e-sense jövője szempontjából is adott esetben egy komolyabb nagyságrendi lépést tudnak jelenteni, de ez még túl korai, úgyhogy dolgozunk rajta erősen.
0: Frissen jelent meg a féléves gyors jelentésetek. Összességében az egy évvel korábbi bázisidőszakhoz képest az árbevétel minimálisan csökkent, a költségek pedig 5-15% közötti mértékben emelkedtek, elsődlegesen amiatt, hogy a középtávú növekedés feltételeinek megteremtésére koncentrált a menedzsment a portfólió profitabilitása szempontjából. Milyen pénzügyi eredménnyel zárta 2026 első 6 hónapját a társaság?
1: Körülbelül 3,3 milliárd forintos konszolidált árbevétel mellett 289 millió forint EBITDA-t és 207 millió forint adózott nyereséget értünk el. Ezek a számok összhangban vannak a menedzsment eredeti várakozásával, hiszen azért azt tudni kell, hogy a mi üzletágunkban vannak olyan projektjellegű feladatok is, amelyek határozott időre köttetnek, de minket ez nem lep meg, és nyilvánvalóan kihasználtuk ezt az időszakot. A középtávú növekedésünk megalapozása szempontjából olyan fejlesztésekbe és beruházásokba kezdtünk, amelyek jól illeszkednek a meglévő tevékenységünkhöz, ugyanakkor magas szintű szakmai tudást és speciális kompetenciát is igényelnek, részben azért, hogy új típusú szolgáltatásokat is tudjunk nyújtani meglévő és leendő ügyfeleinknek. Azért ez nagyon fontos, hogy az operátorok továbbképzése és az őket segítő és támogató szakmai kollégák, menedzserek továbbképzése azért az egy időigényes és mindenképpen költséges beruházás, de mi bízunk benne, hogy ezek, amik folyamatban vannak, viszonylag rövid távú megtérülést tudnak már számunkra hozni, és ezzel tovább erősítjük azt a képet magunkról, elsősorban pénzügyi szolgáltatás területén, ügyfeleink részéről, hogy átlagon felüli szolgáltatást és különleges lehetőségeket biztosítunk számukra.
0: Összességében milyen kihívás

0: sok vannak az eSense előtt. Alapvetően egy pozitív jövőképpel rendelkeztek. Hogyan látjátok, mire érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben?
1: Én azt gondolom, hogy nekünk már viszonylag régóta, körülbelül 2017 óta célunk az, hogy az employer branding szempontjából láthatóak és jól felismerhetőek legyünk a piacon. Tehát a kommunikációnk az elsősorban ezt a célt szolgálta, hogy azok a kollégák, akik nekünk potenciális munkavállalóink, megtaláljanak minket, és hogy abszolút összekössék a call center, premium call center szavakat az eSense-szel, és minket lássanak ebben első körben lehetőségnek. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően sikerült, és egy új kihívás előttünk, hogy ugyanezt az ismertséget ezt szeretnénk egy picit a tőzsde szempontjából is megvalósítani, mert hogyha őszinték vagyunk, akkor az elmúlt 8-10 évben milyen szempontból kevéssé voltunk láthatóak ezen a piacon. Kevésbé helyeztük ezt a részét a kommunikációnak fókuszba. Ez biztos, hogy változik most, azért is vagyunk itt ebben a stúdióban. Úgyhogy ez egy fontos cél, és a következő egy évnek, a 2027-es évnek ez egy kiemelt kihívása. A másik kihívás, én azt gondolom, hogy minden magyarországi cég számára, amiről kicsit az elején beszéltünk, hogy ebben a jelenlegi piaci környezetben találjuk meg azokat a növekedési lehetőségeket, amik a cég előtt állnak, és amivel tudjuk biztosítani a Gábor által már említett középtávú céljainkat. És itt ismét csak azt tudom mondani, hogy kettős a helyzet, mert hogy egyrészt a meglévő ügyfeleink is nagyon sok lehetőséget tartogatnak számunkra, tehát azt látjuk, hogy ott is komoly növekedési tervek vannak, és ez nyilván nekünk feladatot és kihívást jelent. Másrészt az organikus növekedés szintén fontos szempont. Most két olyan banki projekten is dolgozunk, amik 2026-ban indultak el, az egyik a tavasz folyamán, a másik pedig egyébként nem olyan régen, most nyáron, aminek a középtávú növekedési potenciálja az százas nagyságrendű értékesítési feladat. Ez mind a kettő elindult, és azt gondolom, hogy ennek az eredménye azért elsősorban 2027-ben fog látszódni, mert nyilván egy-egy ilyen nagyon komoly értékesítési projektnek a felépítése azért az általában 6-12 hónap, tehát ezek elég komplex rendszerek, komplex képzési feladatok, komplex értékesítési feladatok, és ennek az értékesítési szakmának a legkomolyabb, meg a legnehezebb része a pénzügyi termékek értékesítése, úgyhogy ez szintén egy fontos szempont.
2: És szerintem ehhez megint hozzátehetjük a szót, hogy prémium, hiszen mi pont ezt definiáljuk a prémium szegmensnek a call centerben, és talán nagyon kevesen tudják rólunk, de hogy nagyon kevés olyan bank vagy biztosító van ma Magyarországon, akikkel vagy most nem dolgozunk már együtt, vagy nem dolgoztunk együtt a múltban, és azt gondoljuk, hogy ahogy a Szabolcs is mondta, azáltal, hogy olyan termékeket kínálunk nekik, melyek az ő értékesítésüket támogatják, és nyilvánvalóan sikeresnek értékelik a munkánkat, hiszen egymás között továbbadják ezt az információt, és úgy kerülünk a legtöbb ilyen partnerrel kapcsolatba. Ez is egy nagyon fontos megkülönböztetése a mi piaci pozíciónknak az egyéb piaci szereplőkhöz képest.
1: Amit még én kiemelnék, hogy egyébként ebben van változás a banki szektorban is. Tehát ezt a telefonos értékesítési vonalat, amiről már sokat beszélgettünk korábban, ezt azért a magyar bankok és a magyar piacon lévő pénzintézeteknek egy része már használja viszonylag régóta, viszont vannak olyan szereplők, akik erre eddig kevésbé tekintettek stratégiai ágazatként vagy irányként, és ez most változott szerencsére, és felismerték azt, hogy ebben tényleg nagy lehetőség rejlik, és amellett, hogy komoly kihelyezéseket lehet elérni, amellett az ügyfélelégedettség is komolyan növelhető, tehát abszolút kihozható ebből egy win-win szituáció, és egy picit ebben veszünk most részt, hogy olyan szereplőkkel, akik ebben eddig nem voltak annyira aktívak, most elindultunk, és az első eredmények azok kifejezetten biztatóak és jók, úgyhogy azt gondolom, hogy ez 2027-re be fog érni.
2: Egyértelműen érezzük, hogy a választások óta tisztul a piac, és olyan típusú munka lehetőségek, és itt nagy munkákról beszélünk, látszanak megnyílni számunkra, amelyek korábban nem voltak elérhetőek, egyszerűen mert nem voltunk meghívva a tenderekre, vagy nem úgy működtek a tenderek, és itt elsősorban az állami hátterű szolgáltatások területét, illetve a nagy közüzemi szolgáltatók területén jelentkező piaci igényt jelenti, és azt gondolom, hogy ezen a területen nagyon komoly hiány van az olyan transzparens, professzionális szolgáltatókból, mint az eSense, amely bizonyítottan képes akár több száz fős ügyfélszolgálatot is átláthatóan és magas színvonalon működtetni.
0: Üzleti működésben tehát egy jelentős perspektíva látszik, és dolgozik is ezen a menedzsment, de mi a helyzet a tőkepiaci résszel, a tőkepiaci stratégiával, mitől lehet esetleg arra számítani, hogy akár a kereskedése a részvényeknek élénkülni fog, akár egyszerűen az e-sense-t, mint sztorit egyre több befektető találja meg, vagy lát benne lehetőséget. Hogyan közelítitek ehhez a kérdéskörhöz?
2: Egyrészt ugye, amit mi tudunk ezért tenni, az az, hogy transzparensen kommunikáljuk rendszeresebben, mint a múltban az, hogy honnan jövünk, hova tartunk, mivel foglalkozunk, és hogy ez milyen lehetőségeket kínál a befektetőink számára. Nyilvánvalóan az lenne a cél, hogy azért a puszta számaink mellett és az eredményeink mellett lássák azt, hogy az e-sense az egy kiszámítható, átlátható pályán mozog, és mi szeretnénk azt elérni, hogy úgy értékeljék, hogy az e-sense részvényt, hogyha vásárolnak, akkor a számukra egy attraktívabb befektetési lehetőség, akár osztalék szempontjából, akár árfolyam szempontjából, úgyhogy nekünk ez az a terület, amiért mi tudunk tenni. A korábbi általános tőzsdei témával kapcsolatosan azért még egyszer mondom, hogy itt lennének lehetőségek arra, hogy akár adminisztratív könnyítések, akár, ha úgy tetszik, adózási könnyítésekkel növeljék a befektetőknek a befektetési hajlandóságát. Én most direkt megnéztem, mielőtt idejöttünk, voltak olyan időszakok Magyarországon is, ahol például a tőzsdei árfolyam nyereség az adómentes volt, de most is van számos olyan ország a világban és Európában is, ahol ezzel próbálják a tőzsde felé terelni a befektetőket, hogy adókedvezményeket nyújtanak számukra. Úgyhogy mi azért ebben nagyon reménykedünk, hogy ezzel ezt a kiegyensúlyozatlan tőzsdei jelenlétet lehetne jelentős mértékben javítani.
0: Általában a növekedés mellett a stabil osztalék, illetve az elemzői lefedettség is egy olyan vonzó dolog a részvénypiacot figyelők számára, ami egyébként a sztorira irányíthatja a figyelmet. Ennek kapcsán vannak-e esetleg tervek, visszatérhet-e az elemzői lefedettség az e-sense kapcsán, illetve ha megnézzük az elmúlt két üzleti évet, utána egy tényleg jelentős osztalékhozam jellemezte az e-sense részvényeket. Lehet-e már valamit tudni a jövő évi osztalékról?
2: Nyilván ezt így előre megígérni nem tudjuk, hiszen számos fórum és döntés szükséges hozzá, de azt szerintem mindenképpen elmondhatjuk, hogy határozott szándékunk, hogy mi egy osztalékfizető papír maradjunk, és azt kérik rajtunk számon a tulajdonosok, hogy megteremtsük azt az eredményt és nyereséget, amely ezt lehetővé teszi. Úgyhogy ez egyértelműen a fókuszban van, és nagyon határozott szándékunk, hogy ez így is maradjon. Ami pedig az elemzői lefedettséggel kapcsolatos kérdést illeti, egyébként abszolút értjük és jó ötletnek tartjuk. Egy ilyen jelenlegi nevezhetjük átmeneti állapot után, amikor már tisztán látjuk, hogy hogyan mennek a projektjeink, és hogy ez a középtávú stratégia, ez elindul és működik. Valószínűleg ennek akkor jön el az ideje, és akkor lesz érdemes erről úgymond konkrétan gondolkodni, és ezt megvalósítani.
0: Köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba, és megosztottátok ezeket a háttérinformációkat. Az e-sense részéről Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen.
3: Ez még mindig a prémium kategória.

0: Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Izgalmasan alakul a tőkepiaci környezet, és hát ez igaz a hazai részvénypiacra is, ahol egy komolyabb korrekció az, ami az elmúlt napokban végig söpört. Ez leginkább az OTP részvényeit érintette, maga a Bux Index is a korábbi 150 ezer pont környékéről érdemben lejjebb jött. Itt van a stúdióban az MBH Befektetési Bank két elemzője, Debreceni Csaba vezető részvényelemző és Dina Dániel junior részvényelemző. Üdvözlünk titeket, szervusztok!
2: Sziasztok, üdvözöljük a kedves hallgatókat!
1: Mit gondoltok a mostani korrekciós időszakról, kiemelve az OTP részvényeknek ezt a látványos esését? Nemrég még 47 ezer forint fölött történelmi csúcson mozgott az árfolyam. Hogyan látjátok ezt a jelenlegi helyzetet, ami talán a hallgatókat, befektetőket leginkább érdekelheti, hogy érdemes-e továbbra is az OTP részvényeket vásárolni, vagy még inkább érdemes így, hogy lejjebb jött az árfolyam?
2: Megolcsósodott a Bux. Egy szóval így mondhatnánk, mert hogy nyilván az OTP benne a legnagyobb súlyú tag, de persze nem csak az OTP-t érintette ez, hanem ugye a MOL-t is bizonyos szinten, és viszonylag ellen tudott ennek állni a Telekom meg a Richter. Talán kezdjük ezzel, és akkor gyorsan túl vagyunk azokon, akik nem csináltak semmit most. Richtertől továbbra is azt gondoljuk egyébként, hogy a régióban, meg itt talán Európában is azért elég alul értékelt, és jó célpont lehet. De az a baj, hogy erre már nagyon régóta várunk. Itt több faktor is szóba jöhet, a kariprazin gyógyszere, mi lesz, amikor annak a kizárólagos forgalmazása letelik, de szerintem ezt meg fogja oldani, ilyen helyzetben már szinte a világ összes gyógyszergyártója volt, hogy egy sztár termék majd kikerül a portfólióból. A Telekom az igazából meg túl van az átstruktúrálási és fundamentális javítás időszakon, ami az adósság leépítését és a növekedést jelentette, és hát ugye visszatérve a másik két nagyra, az OTP-nél volt itt napokban egy bejelentés az orosz operációval kapcsolatban, és talán ez lehet, hogy rossz időbe is jött, hiszen azért most a piacokat, hogyha megnézzük, így széles körbe így kitágítjuk a figyelmünket, akkor ugye ezért az 5% fölötti amerikai 10 meg 30 éves hozam, de nem csak az amerikai, lehetne itt nézni a japánt, a németet, tehát gyakorlatilag minden hosszú hozam emelkedik. Ez azért alapvetően a tankönyvek szerint nem feltétlenül jó a részvénypiacoknak, és hogyha valaki pedig nem csak a felszínt kapargatja ilyen index szinten, amelyeket ugye nagyrészt a mesterséges intelligencia cégek szépen kikozmetikáznak, hanem lejjebb néz más szektorokra, akkor azért az látszik, hogy hátborzongatóan rosszul néz ki a piacnak a belseje. Annak ellenére egyébként, hogy ezt a különböző makró számok nem nagyon támasztják alá. Tehát azon kívül, hogy persze emelkedett a hozamszint, azért a fogyasztó a világ szinte minden részén úgy, ahogy jól el van, GDP növekedés van, most azért az látszik, hogy az infláció az nagyjából kordában van tartva, és mégis azért a papírok többsége az nem fest túl szépet, és ebbe a környezetbe, ezekben a napokban jött az OTP-nek a bejelentése, és itt igazából ugye annyit kell tudni, hogy magának az orosz operációnak, hogy ez most lesz, vagy megszűnik, vagy eladja, ez azért nem egy egyszerű kérdés. Azért is jött most föl, mert megvásárolja a Luminor nevezetű balti részközpontú bankot, és hát ugye az ottani versenyhatóság, és plusz egyébként az LKB is ebben az esetben azt kérdezi meg, hogy miért van orosz kitettség. Ugye ez most azért nagyon kényes kérdés Európában, és az orosz lányról még azt kell tudni, hogy ez azért körülbelül egy ilyen 2000 forintot jelentett az OTP árfolyamába, hogyha eszköz alapján nézzük, de hogy a megtérülése az viszont nagyon jó. Tehát a teljes OTP profitjának a 17%-a jön az orosz operációból, és ugye a másik oldalon pedig van, amit meg szeretne venni Luminor, annak a profitja az körülbelül ennek a harmada lenne. Tehát ugye azt még valahogy föl kell építeni, kicsit rendbe kell szedni, hogy az is jó megtérülésű legyen. Úgyhogy ebből a szempontból, ha csak az orosz operációt nézzük, és ugye azt tegyük hozzá, hogy azért jöttek meg a befektetők, mert Oroszországból most nagyon nehéz kijönni, sőt, lehetetlen. Nem is tudsz fölvenni osztalékot, külön adók vannak erre, nem lehet eladni eszközt, tehát gyakorlatilag akár azt is lehetne mondani, hogy majdnem nullára le kell írni ezt az operációt, de hogyha mellé tesszük az új bankot, amit meg szeretne venni, akkor nyilván az látszik, hogy ennek a nettó hatása, tehát hogyha az valósulna meg, hogy megveszi a Luminort, és Oroszországból egyidejűleg kijön, szerintem ez egyébként nem fog megvalósulni, akkor ez egy ilyen nettó mínusz 3-4 ezer forint lehet. Tehát, hogy azért ezt most nyilván túlreagálták a befektetők, de hát láttunk már piacokat, tehát általában befektetők minden túl reagálnak, lefelé is, meg fölfelé is. Szóval ezekből az ilyen nagyon rövid távú, egy-két másfél napos dolgokból nehéz messze menő következtetés levonni, mármint hogyha árfolyam reakcióról van szó.
3: A nemzetközi olajpiacokon mondhatjuk, hogy fokozódik a helyzet, hiszen a Trump adminisztráció a dízel export korlátozását lengette be. Mindez hogyan hathat az európai olajpapírokra, illetve ezen belül is a MOL-ra, milyen tényezők mozgathatják az árfolyamot, illetve hogy látjátok a cég kilátásait?
2: A dízel vagy a gázolaj export tilalma az azért elég negatívan érinti Európát, mert alapvetően Európa mindig is dízel hiányos. Mindig is az volt. Szóval ez, amikor így újságokban lejön, hogy éppen most kevés a dízel üzemanyag Európában, ez mindig így volt, tehát ez nem új információ. Nyilván ezzel még kevesebb lesz, és ez azt jelenti, hogy a finomítói marzs ennél a terméknél is tágulhat, tehát drága maradhat, és emiatt a finomítóknak pedig jó lehet az eredménye. Abban az esetben nyilván, hogyha nem lesz egy recesszió, vagy nem esik vissza a gazdaság, és nem lesz az, hogy a fogyasztók tömegesen nem kezdenek el gázolajat vásárolni. Összességében az olajpiac szerintem most ilyen kettős arca van neki, mert az iráni háború után, ami ott a Hormuzi szorosból kijött, ez a 20-25 millió hordó per nap olaj, ez igazából visszaépült. Kijön a rendszerből, függetlenül attól, hogy a Hormuzi szoros nyitva van, vagy nincs. Például mi a bankon belül nagyon sokat beszéltünk, hogy a nyersanyag kereskedelem az egy iszonyatosan rugalmas biznisz. Világos szürke, sötét szürke, vagy fekete módján megtalálják, hogy kijöjjön a nyersanyag, és ez nem csak olaj, bármilyen nyersanyag. És most is látszik, hogy 6-7-8 hónap kellett arra, hogy megoldják. Szóval ebből a szempontból lehet egy kis enyhülés a olaj árfolyamába, de túl sokat nem tud, mert ebbe a fél évbe azért föléltük a készleteket. Hogyha megnézitek, Amerikában ilyen 6 vagy 700 ezer hordós készlet volt, és az ugye leesett 300 ezerre, most már szerintem 300 ezer alatt van. Most a 6-700 ezeret azt évekkel ezelőttre értsük. De hogy Amerika már évek óta nagyon alacsony készlettel megy. És ráadásul erre vannak is szabályok. Az Unióban ugye minden országnak finomított, meg nyers olajból 3 hónapnyi, vagy 90 napnyi tartalékot tartani kell. Az olaj árfolyamának az esése, az szerintem alulról nagyon korlátos. Viszont a finomítói marzsok, azok meg még mindig magasak. Nagyon nehéz finomítói marzsot számolni, mert nagyon nehéz hozzájutni nagy keradatokhoz, meg stb. De a mi modellünkben úgy van kalkulálva, hogy a MOL-nál körülbelül valójában literenként ilyen 350 forint lehet most. A finomítói marzs, csak összehasonlításképpen ez a 2022-es csúcs környékén van, és 2020 előtt pedig ilyen 200 forint volt. És emiatt nagyon jó az eredmény, és ugye ebben a negyedében is magas volt a finomítói marzs, tehát valószínűleg ebben a negyed évben is jók lesznek az eredmények. Év per év alapon például az európai nagy olajcégek ilyen 140%-kal növelték a nettó eredményüket, és hát ez most már föltűnt a döntéshozóknak is, mert ugye lehetett olyan híreket olvasni, hogy egyes szakpolitikusok föltették a kérdést, hogy akkor a különböző olajvállalatok Nyugat-Európában mikor fognak a kasszához fordulni. Persze nagyon nehéz egy ilyen tervet tető alá hozni, de azért, hogyha ilyen magasak maradnak a marzsok, akkor valószínűleg szorongatva lesznek. Összességében egyébként mi modellünkben alacsonyabban van az ár, 4400 forint környékén, mert hogy én azt látom, hogy most a nagy fölrántásban a befektetők azt áraszták, hogy ez az elmúlt 4-5 hónap, ez tart 5-6 évig. De hát ugye a piacok azok nem így működnek. A nyersanyag meg aztán végképp nem, tehát hogy az nagyon volatilis és ciklikus tud lenni.
1: Az elemzői célárak alapján az egyik legattraktívabb papír a hazai tőzsdén, a Waberers. Több elemzőnek a célára is 7000 forint környékén van, miközben az aktuális árfolyam az lassan 4000 forint közelébe ér, most ilyen 4200 forint körül kereskednek a papírokkal. Mennyire tartjátok ezt a prémium kategóriás részvényt attraktív befektetésnek?
4: Abszolút egyetértünk ezzel a gondolattal, hogy a Waberers az egyik legalul értékeltebb és a legnagyobb potenciált rejtő papír a magyar tőzsdén. Ennek több oka is van. Először is ugye a Waberers részvény az mindig is egy kicsit a peer group alatt volt árazva, és az elmúlt 5 évben az átlag a 2-es PPRB-t, és még a saját 1,3-as átlagához képest is jelentősen elmarad a jelenlegi árfolyam. Most ilyen megközelítőleg 0,8-0,9-es PPRB-vel árazzák a papírt a magyar tőzsdén, ami alapján azt mondhatjuk, hogy egy átlaghoz való visszatéréssel, egy átlagosabb értékeltséggel is már valahol 6000 forint környékén kéne lennie az árfolyamnak, valamint azt láthatjuk a jelenlegi piaci környezetben, hogy a legtöbb logisztikai vállalat az strukturális gondokkal küzd. Nyugat-Európában soha nem látott mértékben vannak a csődeljárások az iparákban, így kimondottan jó lehetőséget látunk a Waberers számára, hiszen részben a biztosítási szegmensnek köszönhetően egy rendkívül stabil alappal rendelkezik a vállalat. Egy ilyen nehéz piaci körülmények között évben is egy nagyjából stagnáló eredményszinteket vár a menedzsment, és várunk mi is az idei évre, amivel abszolút az egyik legjobban teljesítő vállalat lehet a szektorban, és az ilyesfajta piaci körülmények között, ugye, hogyha esetleg megszűnnek konkurens vállalatok, az piacszerzési lehetőséget is jelent a vállalat számára, ez elképzelhető sima ügyfélszerzés módján is, valamint akvizíciók terén is aktív volt a vállalat ugye az elmúlt években, és a menedzsment elmondása szerint jelenleg is 4 különböző országban vizsgálnak akvizíciós lehetőségeket, és ezt még kiegészíti az a tény is, hogy egy igen impozáns vállalati stratégiát vázolt fel a menedzsment, ami alapján jelentős növekedési potenciált látunk a vállalatba fundamentálisan is. Így tevődik össze ez a nagyjából 7000 forint körüli átlagos elemzői célár, és ezt továbbra is tartjuk, ezzel egyetértünk, hogy nagy potenciált látunk a papírban.
1: Mi lehet az, ami miatt mégis nyomás alatt vannak a papírok, tehát hogyha nem a működési fundamentumokkal, vagy esetleg a rövid vagy középtávú kilátásokkal van összhangban, ami felmerül befektetői fórumokon az országgyűlési választások óta, hogy mi lesz a Waberers nagy tulajdonosi körével, Tiborcz István marad-e a meghatározó tulajdonos? Itt milyen forgatókönyvek lehetnek azok, amik esetleg kockázatot jelenthetnek azoknak, akik most gondolkoznak a beszálláson?
2: Összességében ennek így mi nagyon nagy figyelmet nem fordítunk, mert hogy alapvetően egy részvénytársaságnál mi mindig azt nézzük, hogy nagyjából mindegy, hogy ki a tulajdonos. Tehát fundamentális elemzőként a fundamentumokra figyelünk, hogy milyen pénzügyi számok jönnek, és azért a Waberers az kellőképpen diverzifikált egyébként tulajdonosi szempontból is, főleg most ugye, hogy meghiúsult a MOL-nak a részvénycseréje, amikor ugye a Alteo és a Waberers részvénycsere lett volna. Másrészt meg működésbe is, mert ugye nem csak Magyarországon működik, bár azért innen jön a profitnak nagy része. Összességében az alapvetően szerintem a KKR régióra igaz, hogy a kispapíroknak nagyon-nagyon nehéz helyzete van. Ezt most lehet likviditási diszkonttal magyarázni. Volt egy időszak, ugye, hogy azzal próbáltuk magyarázni, hogy nincsen róluk elemzés, a befektetők nem tudják, hogy kicsoda, micsoda ez a cég. Azért szerintem ezt már túlléptük. Elég sok cégről, elég sokan elemeznek, és meg is jelenünk. Inkább szerintem az a problémája a mai piacoknak, hogy ez ugye a nagy mindent visz, vagy hogy a nyertes mindent visz, ez most már extrém módon eluralkodott. Tehát van néhány papír, és ezt most minden régiót lehet mondani, USA-t, Japán, teljesen mindegy, miről beszélünk, van néhány papír, és az viszi a hátán az egész indexet, és intézményi befektetőként. Nyilván egy Microsoftban sokkal egyszerűbb kereskedni, nem? Mert gyakorlatilag annyit veszel, amennyit akarsz, és annyit adsz el, amennyit akarsz. És mivel az intézményi befektetőknél is egyre nagyobb vagyon koncentrálódik, annak szerintem nem sok értelme van, hogy kis papírt veszel fél, meg 0,2%-ért, mert nem tesz hozzá a profithoz, vagy az eredményhez, viszont meló, meg egy csomó van vele.
3: Mi lehet a megoldás erre a problémára, hogy a small cap-ek egyre inkább illikvidek, és ezért tartós maradhat bennük a diszkont, hiszen hogyha ezt a szegmenst sikerülne likviditásbe tenni, az nagyban segíteni akár az ő tőkebevonásukat, gazdasági növekedés, stb. Tehát mik lehetnek azok a lépések, amelyek segíthetnek ezt a szegmenst likviditásbe tenni?
2: Alapvetően ugye ez kulturális. Tehát, hogyha megnézitek azt, hogy az USA-ban és Európában hogy finanszírozzák a cégeket, ugye akkor Amerikában az látott, hogy 80% tőkepiac, 20% banktermékek. Az Európában pont fordítva van. 20% tőkepiac, 80% banktermék. Amíg ez nem fordul és nem változik, addig szerintem esélytelen, hogy ezek a kis papírok likvidebbek legyenek. Persze tudnak likvidekké válni, hogyha éppen olyan üzletágban vannak, ami akkor szexi. Ugye most osztrák tőzsdén is van ez az Austrian System Technik neve, ami még 4 éve 0%-os súlya szerepelt, most meg már 4 vagy 5-tel van, mert egyébként valamit az AI-hoz gyárt. De ez nem tud előjönni minden évben, egy ilyen sztori. De amíg ebben nincsen egy változás, és ez akár lehet uniós döntés is, hogy akkor ki hogy finanszírozza magát, addig nagyon-nagyon nehéz lesz azt megfordítani a fejekbe, hogy egyébként itt van egy csomó jó cég, amit egyébként föl kéne fedezni. Meg hát ne menjünk el amellett, megint visszatérve a tankönyvekhez, hogy nyilván minél fiatalabb az ember, annál inkább részvénybe kellene befektetve lennie, mert hogy egyébként az hosszú távon jó. Tehát, hogy én elsősorban egy ilyen kulturális dolgot látok, amit talán szabályozással lehetne orvosolni. A másik pedig az, hogy, de ez csak az én véleményem, hogy szerintem fölösleges ennyi tőzsde. Mert hogy akár össze is lehetne vonni egy-két központtal, és lehet, hogy akkor jobban koncentrálódna a forgalom, hiszen ugye az USA-ban sincsen minden államban külön tőzsde, ott is van nagyon sok, de nyilván azok valamelyik nyersanyagra specializálódott, valamelyik technológiai cégekre, de hogy ezt akár lehetne egy kicsit összevonogatni, és akkor talán jobban szem előtt lenne, hogy éppen milyen jó sztorik vannak összességében az EU-ban. Azért azt sem szabad itt szem előtt téveszteni, hogy például a passzív alapkezelés, vagy akik szeretik, lehet, hogy ez nem jó szó, hogy szeretik, de hogy igazából egyszerű. Mert hogy veszel valami passzív alapot, az valamit lekövet, és igazából nincsen semmi dolgot. Tehát, hogy van ez az entrópia, hogy a világ mindig egyre bonyolultabbá válik, és azért az embereknek annyi dolga van nap mint nap, hogy az, hogy most itt leülni. Még ha egy elemző jó le is elemezte bármelyik céget, azt elolvasni, megemészteni, átgondolni, hogy mi van mögötte, és ez alapján döntést hozni, nem vagyok benne biztos, hogy egyébként kompatibilis. Azzal, ahogy élünk a mindennapokban, hogy kapjuk mindenfelől az infót, az impulzust, a vibe-okat, nem hiszem, hogy ez egyébként a mai emberrel kompatibilis, és hogyha meg valamilyen szabályzói döntéssel kényszerítünk bele valakit, hogy már pedig ezt kell venned, azt meg szerintem nagyon óvatosan kell csinálni, mert általában ezeknek az ilyen szabályzói döntéseknek nem szokott jó kimenetele lenni egy idő után.
1: Legyen akkor ez a végszó mára, azért emlékszünk arra, amikor még a magánnyugdíjpénztári rendszerbe minden hónapban áramlott az alapkezelők köz a tőke, és ott azért még ezekben a portfóliókban elég jelentős súllyal jelent meg egy Bux Index, amit azért többségében le is képeztek ezek a portfólió menedzserek. Köszönjük, hogy befáradtatok a stúdióba, és tudtunk beszélgetni egy kicsit a hazai tőkepiacról. Az MBH Befektetési Bank részéről Debreceni Csaba vezető részfényelemző és Dina Dániel junior részfényelemző voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
2: Köszönjük, sziasztok!
4: Köszönjük, sziasztok!
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trendfm podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trendfm. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve az Üllői úton a Nagykörútnál mindkét irányból. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton a Szélkálmán tér környékén és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítása, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervíz úton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Ma este labdarúgó mérkőzést tartanak a Puskás Ferenc stadionban. Váratlan 18 órától korlátozásra kell készülni a Dózsa-György úton, az Ifjúság útján, az István-mezei úton és a Verseny utcában is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos sűrűbben indul. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 6 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. 100 millió hordónyi dízelt és nyersolajat szabadít fel stratégiai készleteiből a G7 a megugró üzemanyagárak mérséklésére. A készleteket a következő 4 hónapban a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálásával juttatják piacra, az első 20 napban jelentős dízelmennyiséggel. A hét vezető ipari hatalom abban is megállapodott, hogy tagjai nem vezetnek be egymással szemben energiaexport korlátozásokat. Emmanuel Macron francia elnök szerint az intézkedésekkel csökkenhet a nyomozás az nyomás az üzemanyagárakon. Franciaországban már az állami középiskolák több mint negyedét érintik a tanár és eszközhiány miatt indult diák tüntetések. Ma mintegy 400 iskola zárva maradt, több városban pedig összecsapások törtek ki a rendőrök és a tiltakozók között. A kormány szerint a megmozdulások egy részét a radikális baloldali engedetlen Franciaország és más szélső baloldali csoportok szervezik, ezt az engedetlen párt visszautasítja. Az oktatási miniszter közben tárgyalásokat kezdett a szakszervezetekkel és diákegyesületekkel, miközben a tiltakozások már egyetemekre és magániskolákra is átterjedtek. Feljelentést tett Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter 108 páncélozott szálló harcjármű korábbi értékesítése miatt. Az előző honvédelmi vezetés mintegy 500 millió forintért adta el a járműveket Szerbiának. A miniszter azt mondta, a nyomozó hatóságokra bízza annak tisztázását, történt-e visszaélés az ügyben. Ruszin Szendi Romulus hallják.
4: Volt egy értékbecslő. Kicsit érdekesik, hogy az értékbecslő az ingatlan értékbecsléssel foglalkozott korábban. Nem bizonyított, hogy volt neki haditechnikai szakembere, de elképzelhető egyébként, hogy volt. De mindenképpen érdekes, hogy egy ingatlanbecsléssel foglalkozó szervezet akarta megmondani, hogy mennyit is érnek ezek a BTL-ek. A lényeg, hogy az értékbecslés feletti áron adta el a Honvédelmi Minisztérium először a saját cégének, és ez a saját cég utána drágában adta el a szerbe. Ez a 108 darab BTL, több mint 500 millió forintért.
3: Visszautasítja az Alapjogokért Központ, hogy jogszabály sértett volna az állami támogatások felhasználása során. A miniszterelnökség azért tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert a szervezetet működtető non-profit cég támogatásainak vizsgálata költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját vetette fel, összesen 188,5 millió forint elszámolása kapcsán. A központ szerint a támogatásokkal pénzügyileg és szakmailag is elszámoltak, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően működtek. A szervezet közölte azt is, hogy kész együttműködni minden hatósági eljárásban, és álláspontja szerint azok végén működésük jogszerűsége fog igazolódni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX-en 10%-os emelkedéssel 140.050 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 60 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 7%-os pluszban 40.250 ponton zárt. A erősödött még a MOL 0,5%-kal 4.852 forintra. A Richter 1,4%-kal gyengült 12.230 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt. Európában jó volt a hangulat, pénteken erősödtek a főbb indexek. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,2, a párizsi Kakaron 8%-kal emelkedett. A milánói börze 0,5%, a spanyol Parket pedig 4%-os pluszban fejezte be a kereskedést. Ami Amerikát illeti, ott a Dow Jones 4/10, az S&P 500 8/10, a Nasdaq kompozit pedig 1,2%-os pluszban tartózkodik jelenleg. 3,5 év stagnálás után ismét növekedési pályára állhatta a magyar gazdaság, ez derült ki az OTP Bank friss elemzéséből. A bank szakértői idén 1,7, jövőre pedig 2,5%-os GDP bővülést várnak, amit elsősorban a lakossági fogyasztás és az export élénkülése támogathat. A beruházások ugyanakkor továbbra is fékezik a növekedést, főként a gyenge állami beruházási aktivitás miatt. Az OTP szerint az idei átlagos infláció 1,7% lehet, és a következő hónapokban sem várható jelentős forintgyengülés. Az elemzők úgy vélik, az év hátra lévő részében további jegybanki kamatcsökkentés sem valószínű.
0: Időjárás jelentés.
3: Estére felhős idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge lesz, sőt többfelé szélcsend valószínű. Hajnalra általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétvégén marad a napsütéses jó idő, a hőmérséklet szombaton és vasárnap is 22 és 26 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban napvendége, azon belül is Klasszis Klub Csabai Károllyal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Klasszis Klub Live a Trend FM-en. A Klasszis Média podcastjának szerkesztett verziója. A műsorvezető Csabai Károly. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Csabai Károly vagyok, a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó m4.hu és privátbankár.hu főszerkesztője, és Önök a Klasszis Klub Live 6. évfolyamának 105. adását látják, illetve hallhatják is. Arra kérem Önöket, hogy ha még nem tették, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klasszis Média YouTube csatornájára, ahol vissza tudják nézni nem csak ezt az adást, hanem az egyéb termékeinket is, úgy, mint az Utcaembere, az Ez viszont privát és az egyéb podcastjainkat. A mai vendégem László Csaba, aki a 2002 és 2004 között volt a Medgyessy kormány pénzügyminisztere. Szerbusz Csaba, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Szép napot, én megköszönöm a meghívást.
1: És ugye a Csaba már volt ugye nálam, volt a Klasszis Klub Live-ban, és ott már tisztáztuk, hogy nem csak közgazdászként vagyunk, ugye, hogy mondjam, ugyanolyan partnerek, de te újságíró is vagy emellett, kvázi.
5: Hát műsorvezető
1: kolléga,
5: szerintem.
1: Kolléga, lehet azt mondani, kolléga, igen. Műsort is vezetsz, úgyhogy nyugodtan te is kérdezhetsz vissza, hogyha a beszélgetésünk bizonyos fázisában úgy érzed, hogy na most akkor te neked kéne kérdezed.
5: Amit egy rendes politikus, aki nem akar válaszolni, hát gyorsan visszakérdez az újságíróra. És ilyenkor mondják azt, hogy szerkesztő úr, miközben az nyilván nem szerkesztő, aki velük szembe ül, de oké.
1: De hát igen, ezt szokták. Egyébként Magyar Péter szokta mindig azt mondani, hogy szerkesztő úr, ez ilyen nagyon bevett fordulat nála, és nem tudom, hogy annak idején Orbán Viktor mit mondott, mert most már ezt elfelejtettem. Na de, ha már Magyar Péter, akkor hát eltelt most már olyan több mint 4 hónap, már majdnem 5 hónap is ugye a Tisza kormány megalakulása óta. Az első benyomásaid, az első ilyen kis gyors értékeléseidre biztos, hogy kíváncsiak a nézőink, meg az olvasóink, a hallgatóink.
5: Hát ez önmagában nagyon sok téma. Gondolom gazdaság alapvetően.
1: A gazdaságról most szerintem a közéleti zajokat, azokat szerintem most hagyjuk.
5: Ugye a közéleti zaj, mondjuk ez a vagyon visszaszerzés, azért ott miután sok ezer milliárd forintról beszélünk alsó hangon, annak azért lehet gazdasági jelentősége, és miután ez okozza talán a legnagyobb zajt, azért is érdemes erről beszélni, mert az, hogy ez a történet hogyan fog végződni, vagy mi lesz a benyomása az országnak erről 2, 3, 4, akár 10 év múlva, annak szerintem nagyon komoly hatása lesz a magyar politikai kultúrára, és nem feltétlenül a pártpolitikára gondolok, hanem az államban való gazdálkodásra is ennek szerintem lesz hatása. Tehát, hogyha tényleg most az lesz, hogy feketén-fehéren több emberről be lesz bizonyítva, nagy vagyonnal, sok jó ügyvéddel, nevekkel, komoly nevekkel, hogy bizony ők hozzájárultak, vagy ők maguk rosszul gazdálkodtak az adófizetők pénzével, vagy aki a második oldalon ült, de szintén jogszabály ellenesen járt el, és ezért komoly börtönbüntetéseket, vagyonelkobzásokat szabnak ki, annak azt gondolom, hogy egy komoly kulturális hatása lesz, és a következő 3, 4, 5, 10 évben annak lesz egy hatása arra, hogy ki mit mer majd megcsinálni. Mert ugye igény mindig lenne rá, tehát azért a rendszerváltás óta sok történetet láttunk már azért, akár az állami pénzzel, bankos pénzekkel, tehát ugye erre sok példa volt, amikor hát minimum furán gazdálkodtak vele. Ezeknek azért ilyen szintű következményei, mint ami most várható, szerintem nem volt. Hozzáteszem, a nagyságrendek valószínűleg teljesen mások voltak. Tehát az elmúlt 16 évben azok az ügyek, azok 1-2-3 nullával nagyobb nagyságrendek voltak. Egyébként valódi gazdaság, politikai jelentősége is volt szerintem bizonyos ügyeknek. De ez szerintem meg fogja határozni azt, hogy a bürokraták például mihez adják majd a nevüket, és mihez nem. Akár például az MNB ügyben, akár más ügyekben, szerintem több ember azért aggódik, hogy ők miket írtak alá, és lehet, hogy ők egy fillérrel nem részesedtek semmiből, nem gazdagodtak. Vannak olyanok, akik azért aggódhatnak, mert ugyan nem írtak alá semmit, de azért a vagyon meg a lóvé az a nap végén náluk kötött ki. És szerintem ilyen szempontból például a bürokraták biztos, hogy sokkal óvatosabbak lesznek a következő 10-20 évben, hogyha azt látják, hogy én ugyan semmivel nem gazdagodtam, én semmivel jobb nem lettem, de gondatlanul, vagy erőszaknak, vagy nyomásgyakorlásnak, vagy butaságból aláírtam papírokat, és most megyek én is a börtönbe, lehet, hogy nem 10 évre, csak 3-ra, de azért az is nagyon fájdalmas. Tehát igen, szerintem ez a gazdálkodási kultúrára, az államnál ennek biztos, hogy komoly hatása lesz, és ennek remélhetőleg én legalábbis abba bízom, hogy ez egy prudensebb, szabályszerűbb gazdálkodás, és ha még hatékonyabb is, hát akkor már végképp nagyon jó lenne, fog talán eredményezni Magyarországon.
1: Igen, hát amikor beszélünk, a beszélgetésünk előtt vált az tényé, hogy Hankó Balást és Sesztrák Miklós le is tartóztatták, tehát előz, vagy hogy mondják ezt, igen. Tehát
5: hát előzetes letartóztatásban helyezték talán ez
1: igen,
5: a...
1: Igen. És amit mondtál, az azért érdekes, mert mi is mindenki azt találgatja, ugye a Hankó Balázsnál annyiban volt egy előzmény, hogy aki alatta dolgozott, szinte már mindenkit bevittek, és meggyanúsítottak, és mindenki, hát nem azt mondom, hogy azt várta, de feltételezte, hogy ugye a Hankó Balást is egyszer igen, be fogják vinni, ez most megtörtént. És az a kérdés, hogy Hankó Balázs fölött is volt-e valaki, ezt nem azért kérdezem, mintha tudnánk pontosan, hogy ki lehetett az, de elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy ő volt a végállomása, tehát ezzel elérkeztünk a jéghegy csúcsára.
5: Hát abban én egészen biztos vagyok, hogy bármi, ami nála meg fog állni, mondjuk bíróság előtt, ezt ő nem teljesen a saját szakállára csinálta.
1: De tehát, akkor vallani fog.
5: Ez egy nehéz dolog, mert itt szerintem a rendszer maga, Tehát az, hogy a rendszer úgy működik, hogy teljesen természetes az adott esetben, hogy például választókerületekben mindenhova adunk támogatást, független attól kell, vagy nem kell, ez lehet, hogy nem megfogható konkrét utasítások, hanem úgy ez egy olyan elvárásként benne volt a levegőben, de nem biztos, hogy a Hankó Balázs még ha akar is tud vallani valakire, akár más kormánytagra, vagy akár a miniszterelnökre, mert lehet, hogy ott már ez így nem fogalmazódott meg, hanem benne volt a levegőben, hogy minden olyan pénz, ami úgymond szabadon osztható, és minden olyan pénz, ami adott esetben ilyen kampánycélokra költhető, azt azért úgy használjuk ki, de az így külön konkrétan nem biztos, hogy mondta valaki Hankó Balázsnak, hogy már pedig ezt a 17 milliárd forintot neked kizárólag. Az is majdnem biztos, hogy jöttek szerintem valamilyen listák, ezt ők nem feltétlenül maguktól találták ki, de lehet, hogy ezek így alulról jöttek a választókerületektől, ők megvilágosan elosztották annak megfelelően, de mondjuk, ha ez a miniszterelnöki hivatalból jött, egy központi helyről egységesen egy lista, és ezt valószínűleg a nyomozó hatóságok már tudják, akkor lehet, hogy tovább tudnak ebben az ügyben menni, és más további felelősöket találnak, de szerintem ez most még nagyon nehezen megítélhető. Szerintem az egész rendszerre 16 év után jellemző volt az, vagy majdnem 16 év után, hogy bizonyos dolgokként teljesen magától értetődően működtek, mert fel nem merült bennük, hogy megbukhattak, azt gondolták, hogy ez az élet normál rendje. Az, hogy most a jogszabályok mit mondanak, hát Istenem, hát most nem kell ezt olyan szó szerint venni, inkább olyan irányelvek ezek, és hogy szerintem fel nem merült bennük, hogy valami törvénytelenséget követnek el, és szerintem van olyan, aki még mindig nem érti. Tehát, hogy most lehet, hogy van, aki csak a hülyét adja, és pontosan tudja, hogy miről beszélnek, de simán el tudom képzelni, van, aki a mai napig azt gondolja, hogy ez így volt normális, így volt rendje. Hát, bárkinek adhattuk volna, hát mi most pont nekik adtuk, hát mi ezzel a probléma?
1: Igen, igen, hát meg gondolom azt hihették, hogy nem csak 16 évig maradnak, hanem még nem tudom
5: hát hány örök időkre, ugye örök minden ilyen rendszer azt gondolja, hogy örök időkre, aztán vannak rendszerek, amelyek több száz évig maradnak, de főleg azért 20. században, 21. században azért az nagyon ritka, hogy nem tény 20-30-40 évig marad mondjuk ugyanaz a politikai erőhatalmon, ott, ahol a választásokon van akár minimális esély leválata. Mert nyilván egy Sztálint, egy Rákosit, tehát hogy ezeket általában valami más szokta el. Tehát a kommunizmus, szocializmust mondjuk a Szovjetunióban, hát az kívülről meg különböző okok miatt bukott meg, de hát nagyon sokáig ez úgy tűnt, hogy örökké fog tartani. Szerintem 80, én ismerek embereket, akik 89-ben még beléptek az MSZMP-be.
1: Igen.
5: Vannak közismert nevek is egy-kettő, akiről lehet tudni. Igen. Egyébként. Tehát, hogy még akkor is volt, aki azt hitte, hogy Magyarországon a szovjetek, mindig itt lesznek a szovjet csapatok, és hogy ez a rendszer, már lehet, hogy nem Kádár Jánossal, majd lehet, hogy már nem Grósz Károllyal, meg nem Németh Miklóssal, de hogy ez még évtizedekig itt lesz velünk.
1: Na most a két nagyobb ügy, mert ugye az első menetben ugye Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet ugye vitték be, és aztán utána most a két nagyobb név, az a két, mivel két volt miniszterről beszél. Élünk. Azért a két ügy nem ugyanaz. Tehát a Sesták Miklós ügye, meg a Hankó Balázs ügye. A Hankó Balázs ügye a vád szerint, és hangsúlyozom a vád szerint, mert mindenkit megillet.
5: Bár azt sem olvastuk még szerintem.
1: Nem olvastuk, de mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, hogy ő ezt a 17 milliárdot ezt szétosztogatta a választási célokra, tehát hogy a kampányfinanszírozás, burkolt kampányfinanszírozás, viszont a Sesták Miklósnak viszont a Volánbusz ügyben egy más esete van, tehát ott ő ugye tiltott módon fogadott el kenőpénzt, vagy tehát visszáramlott hozzá. Tehát a kettőt azért...
5: Hát az nyilván az, amikor valaki még saját maga is gazdagodik egy ilyen történetből, igen, az gyanítom, hogy minden szempontból egy súlyosbított ügy. Büntetési tételben, eljárási cselekményekben, meg mindenben, tehát ilyen szempontból a két ügy teljesen eltérő, de hát azért az elsőnek is, ha jól értem, azért komoly börtönben letöltendő büntetési tétele van, hogyha a vádat emelnek, és a bíróság ezt majd mondjuk jogerősen megítéli, ami simán lehet több év is egyébként.
1: És egyébként te mit szólsz ahhoz, hogy ez a két ügy össze lett varva, a mentelmi jog felfüggesztés, Magyar Péter mobil, hát nem tudom, én nem mondom azt, hogy mobil rablási, de hát ezt lehet olvasni a hírekben, hogy elrabolt egy mobilt és beledobta a Dunába ügyével. Mit szólsz ehhez?
5: Ebben most, ha nagyon cinikus akarnék lenni, akkor azt mondhatnám, az ügyészség nagyon hatékonyan dolgozik, mert lehet, hogy három külön levelet írt volna három különböző héten, ők egy levélbe egy nap alatt az egészet lebonyolították, ami azért az nyilván furcsa, hogy azok egymástól különböző helyen lévő történetek, tehát nyilván nem ugyanaz az ügyész nyomoz a három ügyben, főleg ebből a két, tehát a volános meg a kulturális történet, azok, amennyire én meg tudom ítélni, azok nagyon komplex sztorik, tehát az biztos szerintem, hogy különböző csapatoknál van, amit az is jelez, ugye, hogy Kecskemétre vitték le Hankó Balást, mert hogy az ottaniak nyomoznak, a Sesták Miklós meg Budapesten, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy egy ügyésznél hirtelen összegyűlt három ügy, és mind a háromnál pont most jutott odáig, hogy na akkor kérjük ki a mentelmi jogot. Tehát ez látszik, hogy valami központi döntés jött az ügyészségen belül, mert ezek egymástól teljesen eltérő különböző ügyek. Hát, hogy mondjam, elég fura, mert lehet azt csinálni, vannak olyan cégek, akik például csak szerdán fizetnek. Tehát bármi van a határidőn a számlán, ők csak szerdán fizetnek, mert egy héten egyszer intézik a bankos ügyeiket, mindent így raknak össze, és mindig csak szerdán fizetnek, tehát lehet, hogy az ügyészség is bevezető, hogy minden hónap

0: szerdán, ha kell csütörtökön, elsőn, 20-án, mindenkinek kikérik, vádat emelnek, tehát hogy ezek is zajlanak, nem pedig, hogy ilyen csomagba intéznek ügyeket. Ez a csomagban intézés, ez valamikor hatékony tud lenni, de itt ennek fura politikai üzenetei lehetnek, és voltak is egyébként.
1: Igen, hát ugye Hankó Balázs és Sesszák Miklós, mi már említettük őket.
0: Az egyikben nyomoznak, vagy 10 éve, vagy 10 évvel ezelőtti ügy, a másik tulajdonképpen egy tavalyi ügy, tehát hogy időben is eltérőek, jellegükben is nagyon eltérőek.
1: Ők ketten előzetes letartóztatásban vannak, és hát ugye gondolom most vadul hallgatják ki őket, és Magyar Péter mentelmi jogát felfüggesztették, még nem hallottunk, hogy őt bevitték volna, és tanúként kihallgatták volna.
0: Valószínűleg az egy darab mobiltelefon, most független attól, hogy ő elvette, bedobta, mit csinált vele, ez nyilván nagyságrendileg egy teljesen más történet. Fogalmam nincs, hogy ezért nem tudom én, megrovást, vagy kap valami pénzbüntetést, vagy esetleg, mondom, ha megállnak ezek az ügyek, akkor majd esetleg bocsánatot kell kérnie valakitől, tehát itt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy most akkor 15 év szigorított fegyház, vagy 5 év nem tudom én, sima.
1: Csabi, hallottam már olyat is, aki azt mondta, hogy ő 2 év börtönt is kaphat ezért Magyar Péter.
0: Hát, én nem vagyok büntető jogász, engem meglepne egyébként.
1: De most az az igazi kérdés, hogy ebből politikailag ki hogyan jöhet ki ebből az egész történetből, hogy ők egy csomagban összefércelve függesztették fel a mentelmi jogát ennek a három politikusnak, és 2 azóta előzetes letartóztatásban van, a harmadik a miniszterelnök pedig az előző 2-höz képest egy nagyon-nagyon pinf ügyben várja azt, hogy hát behívják és meghallgassák őt, mert ő kérte egyébként, hogy...
0: Valószínűleg szó fog kerülni, szerintem élőben fogjuk nézni a Facebookon, ez majd zajlik ez az esemény, tehát hogy tudni fogunk róla szerintem, amikor ez bekövetkezik. Abban, hogy a nem gazdaság, tehát én végképp, mint magánember így, meg közhíreket olvasó ember mondom, az nagyon, ugye Baka András konkrétan mondta, hogy az ügyészségen most van némi feszkó a rendszerben. Uh-huh. Ugye lemondott az egyik főügyész, akkor a főfőügyész az magától mondott le, akkor a jelenlegi helyettesnek lejár decemberbe, vagy november, decemberbe talán lejár a megbízatása, mert betölti talán a 65-öt, vagy a 70-et, vagy nem tudom, valamilyen. Tehát ő neki törvény erejénél fogva fog megszűnni a megbízatása, ami azt jelenti, hogy simán lehet, hogy 2 hónap múlva Magyarországon nincs főügyész, vagy 3 hónap múlva, ha addig nem választ újat a parlament, remélhetőleg fog. Nagyon komoly belső konfliktusok vannak, ebbe az aranykonvoj ügybe, nem mintha én bírnám követni, de a jól értem, ott nagyon komoly belső feszkók vannak az ügyészségen belül, tehát erre a szervezetre szerintem most nagyon-nagyon ráférne az, hogy egy abszolút hiteles, de egyébként felkészült, jó menedzser, jó vezető oda kerüljön az élére, és ott nagyon gyorsan rendet tegyen, hogy mindenki azzal foglalkozzon, ami a dolga. Plusz van még egy dolog, ugye ez az NVVH, ez meg ugye elkezdi a stábnak egy részét átszívni magához, tehát van egy ilyen szerintem személyzeti bizonytalanság is a rendszer egészébe. Nyilván emberek kapnak megkeresést, de ha jól értem, van kirendelési lehetőség is, hogy az NVVH rámutat egy ügyészre, és azt mondja, hogy azt kéri, és akkor az átjön. Tehát egy csomó hatás éri most az ügyészsége, ebben szerintem tényleg, és ez szintán ilyen szervezetszociológiai alapon, anélkül, hogy tényleg ismerném ezt a szervezetet egy kicsit is belülről. Ilyen helyzetbe kell egy megkérdőjelezhetetlen jó vezető, aki szakmailag, erkölcsileg, abszolút integritása meg nem kérdőjelezhető, aki ezt a szerzetet elkezdi rendbe tenni, mert most úgy érzem, hogy ott azért lehetnek problémák. Úgyhogy mi azért ilyen nagyon áttételesen halljuk, de hát ha a köztársasági elnök azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy ott vannak problémák, akkor én neki hiszek, mert nyilván elég sok emberrel beszélt meg, ő sokkal közelebb van ehhez a világhoz.
1: Na most az jutott eszembe az NVVH kapcsán, hogy van ennyi szakember Magyarországon, hogy az NVVH is egy jó erős szervezet legyen, egy nagyon felkészült szervezet, és a legfőbb ügyészség is egy új vezetővel visszaszerezze a tekintélyét, tehát van ennyi szakember szerinted Magyarországon, mert egy kicsit úgy tűnik, mintha az NVVH amit nem csinál meg a legfőbb ügyészség, azt majd ő megcsinálja, tehát ilyen kvázi ilyen, nem azt mondom, hogy versenytárs pozíció helyzetben van, de nagyon hasonló tevékenységet fognak folytatni.
0: Ugye néhány ügyben már elhangzott, hogy ők átvettek konkrét folyamatban lévő ügyeket.

0: Tehát függetlenül attól, hogy mennyi erőforrása van az ügyészségnek, arra már volt valamennyi, hogy azokkal az ügyekkel foglalkozzanak, hogy most mennyire jutottak, meg mennyire állnak meg, ezt én végképp nem tudom megítélni. De hát az a kapacitás, ami eddig ezekkel az ügyekkel foglalkozott, az átmehet az NVVH-ba és nyomozhatott. Talán ott, ugye jól tettem az a koncepció, hogy ott mindent egyszerre látnak, mindent egyszerre tudnak intézni, minden jogosítványuk egyben megvan, és ettől hatékonyabbak tudnak lenni. Aztán ugye elhangzott, hogy az addig oké, ez rendben van, de majd a bíróságok mennyivel lesznek hatékonyabbak. Most, ha jól értem, majd a bírósági eljárást is megpróbálják ezekben az ügyekben felgyorsítani. Hát ugye a rendszerváltás óta azért volt néhány legendás, ilyen gazdasági jellegű ügy, amik ilyen 10 évekig tartottak a bíróságon, a Postabank ügy annak idején, a KH-s ügy annak kulcsá, idején, igen. A kulcsát, tehát hogy ezek ilyen simán 10. És szerintem a Questor ügyben sincs fennek még jogerős ítéletek, hogy az ilyen
1: 15 februárjában volt.
0: Na, 15 februárjában indult, tehát több mint 10 éve, és még nincs jogerős ítélet.
1: Azért mondtad ezt a 4 ügyet, azóta ugye a sajtó, hát köztük mi is ezt csináljuk, hogy azt nézzük, hogy melyik ügyek maradtak ki, melyik nem került a 4-be, MNB alapítványi ügy, a másik pedig a letelepedési kötvényügy. Egyik se került bele. A letelepedési kötvény, ez 9 éve húzódik. Az MNB alapítvány ügy meg, hát most nem tudom, hogy honnan mérjem.
0: De a letelepedési kötvényügyben van nyomozás szerinted?
1: Nem tudom. Jó, de
0: MNB ügyben ugye az ASZ...
1: Na másfél éve, igen.
0: Ugye az ASZ-nak kijött a jelentése, ők tettek feljelentéseket, utána a Nemzeti Bank tett még további jelentéseket, de az is valójában max. Másfél éve megy. Műtetőjogi szempontból, mert ugye az ASZ azért vizsgálódott előtte bőven legalább egy éve, de azt tart nagyjából másfél éve. Ott valószínűleg vannak ügyészek, meg nyomozók mindenhol, akik ebbe az ügyben benne vannak, ők átvilág átvihetők. De én nem tudok róla, hogy letelepedési kötvényügyben, de ez lehet, hogy az én gyengeségem, hogy ott lenne gyanú, nyomozás, gyanúsítottak, tanúk, vádemelés, tehát azt szerintem ott még sehol nem tartanak.
1: Sehol, a miniszterelnök úr, Magyar Péter ugye jelezte, hogy ott is kéne vizsgálódni, ott is van mit vizsgálni, és az a mi információink szerint, meg amit hát gondolom te is olvastál a lapokban, meg a lapjainkban mindenhol, hogy ott is megfogalmazhatódhat egy alapos gyanú arra, hogy ott valami történt, de valami szabálytalanság.
0: Az egy probléma, hát a Válasz Online, ha jól értem, egy konkrét könyvet állított össze, igen, arról a legfontosabb ügyekről, és mondjuk ők, nem tudom, 20-at, 30-at, 40-et. Tehát kicsit olyan, hogy melyik ujjunkat harapjuk, hogy melyik ujjunkhoz nyúljunk.
1: Akik a Trend FM-en hallgatnak minket, azoknak most híreket mondunk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. 100 millió hordonyi dízelt és nyersolajat szabadít fel stratégiai készleteiből a G7 a megugró üzemanyagárak mérséklésére. A készleteket a következő 4 hónapban a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálásával juttatják a piacra, az első 20 napban jelentős dízelmennyiséggel. A 7 vezetőipari hatalom abban is megállapodott, hogy tagjai nem vezetnek be egymással szemben energiaexport korlátozásokat. Emmanuel Macron francia elnök szerint az intézkedésekkel csökkenhet a nyomás az üzemanyagárakon. Észak-Macedónia uniós csatlakozását sürgette Ursula von der Leyen, aki szerint az Európai Bizottság jövő héten bemutatja a bővítés előkészítését szolgáló terveit. A bizottsági elnök szkopjai látogatásán azt mondta, az országnak teljesítenie kell a következő tárgyalási szakasz megnyitásához szükséges feltételeket, köztük az alkotmánymódosítást. Észak-Macedónia eddig 140 millió eurót kapott a nyugat-balkáni növekedési tervből, és további kifizetések várhatóak. A bizottság jövő heti felülvizsgálata azt vizsgálja majd, milyen intézményi, szakpolitikai és költségvetési változásokra lenne szükség az EU újabb bővítéséhez. A teljes jogú tagságról végül valamennyi uniós tagállamnak egyhangulag kell döntenie. 32 napos kampány körülbe kezdett Donald Trump az amerikai félidős választások előtt, hogy republikánus jelölteket támogasson. Az amerikai elnök Texasban és Oklahomában indította a körutat, és arra kérte híveit úgy szavazzanak, mintha ő maga indulna a választáson. Trump a következő hetekben több olyan államot is felkeres, ahol szoros szenátusi vagy képviselőházi verseny várható, köztük Ohiót és Nebraskát. Az elnök kampányában a gazdasági eredményeit és vámokra épülő kereskedelem politikáját is hangsúlyozza, miközben a magas üzemanyagárak és megélhetési költségek is fontos kampánytémává váltak. Szijjártó Péter volt külügyminiszter meghallgatását kezdeményezték az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt. Az október 5-i ülésen Szijjártó BYD-hoz történő igazolásáról, valamint a magyar-orosz kapcsolatokról kérdeznék a volt tárcavezetőt. A bizottság egyik tagja Czakó Cirvus Pál, Tiszás országgyűlési képviselő szerint nemzetbiztonsági kérdéseket vethet fel, hogy Szijjártó 12 év külügyminiszterség után annál a kínai vállalatnál helyezkedett el, amelyel korábban kormányzati tárgyalásokat is folytatott. A meghallgatás kezdeményezői az orosz külügyi kapcsolatok és a külügyi informatikai rendszereket ért korábbi kibertámadások ügyét is napirendre vennék.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 140.050 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 60 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 7,1%-os pluszban 40.250 forinton zárt. Erősödött még a MOL 0,5%-kal 4.852 forintra. A Richter 1,4%-kal gyengült 12.230 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt. Európában jó volt a hangulat a mai kereskedésben. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,2, a párizsi kakaron pedig 0,8%-kal erősödött. A milánói börze 0,5%-os, a spanyol parket pedig 4,1%-os pluszban zárt. 3,5 év stagnálás után ismét növekedési pályára állhat a magyar gazdaság, ez derült ki az OTP Bank friss elemzéséből. A bank szakértői idén 1,7, jövőre pedig 2,5%-os GDP bővülést várnak, amit elsősorban a lakossági fogyasztás és az export élénkülése támogathat. A beruházások ugyanakkor továbbra is fékezik a növekedést, főként a gyenge állami beruházási aktivitás miatt. Az OTP szerint az idei átlagos infláció 1,7% lehet, és a következő hónapokban sem várható jelentős forintgyengülés. Az elemzők úgy vélik, az év hátralévő részében további jegybanki kamatcsökkentés sem valószínű. Három éves csúcsra gyorsult az infláció szeptemberben az euróövezetben. Az inflációs ráta 3,8%-ra 2023 óta a legmagasabb szintre emelkedett az augusztusi 3,2%-ról. Havi bázison az euróövezeti fogyasztói árindex szeptemberben 6,1%-kal emelkedett az augusztusi 4,1%-ot követően.
0: Időjárás jelentés.
3: Estére felhős idő várható csapadék nélkül, a légmozgás gyenge lesz, sőt többfelé szélcsend valószínű. Hajnalban általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétvégén is marad a napsütéses jó idő. A hőmérséklet szombaton és vasárnap is 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Klasszis Klub Live a Trend FM-en. A Klasszis Média podcastjának szerkesztett verziója. A műsorvezető Csabai Károly. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: És folytatjuk is a beszélgetésünket László Csabával, a megyesi kormány pénzügyminiszterével. Csaba, harapjunk az MNB alapítvány újjunkba. Szerinted Matolcsy Györgynek ez lesz a veszte? Ez az ügy?
5: Attól függ, mit, ha azt nézzük, hogy esetleg mi az, amikor neki először hatóság elé kell állnia, mint gyanúsított, nekem az az érzésem, hogy ez nem a 300 vagy akárhány 100 milliárdos történet lesz, hanem ez az úgynevezett zsarolási ügy az ESZT-vel kapcsolatban.
4: Bocsánat, az már gyanúsított az ügyben.
5: Jó, de...
4: A kihallgatása megtörtént.
5: Okay, de tehát, igen, hogy mondjam, még egyelőre megvolt a, nem tudom én, a podcastja, hogy ő teljesen ártatlan, és nincs itt semmi látni. Való.
4: Érdekes módon aznap készítette el a podcastot néhány órával azelőtt, hogy bejelentették azt, hogy őt kihallgatták gyanúsítva, valószínűleg a kettőnek
5: nem teljesen véletlen, tehát nyilván. Én azt gondolom, hogy ez az ügy, ez valószínűleg sokkal hamarabb célba tud érni, mert én annak idején elolvasgattam ezeket az ászjelentéseket, ezek önmagában az ászjelentés is egy rendkívül komplex, tehát már ahhoz is szerintem, szóval kellett figyelmesen olvasni, hogy az ember értse, hogy honnan, hova ment a pénz, meg melyik cégbe, hogyan, ki, merre, meddig, úgyhogy akkor ez az még csak úgy a nagyjából a tényeket tárta fel, és nem kezdte el nézni azt, hogy büntetőjogi szempontból kit milyen felelősségek és miért termel, mekkora károkozás történt, tehát hogy nagyon tanulságosak azok az ászjelentések, de az még amennyire meg tudom ítélni, az még nagyon messze van attól, amit mondjuk egy vádirat tartalmaz a későbbiekben. Annak egy nagy része valószínűleg ebből tökéletesen kiszedhető, de hogy a különböző összefüggések, kikit utasított, nyilvánosan színfalak mögött, az azokból még szerintem nem derült ki, és azok nagyon komplex ügyek. Hát ott ilyen, szerintem százas nagyságrendben mozogtak itt-ott cégek, amiket átlátni, szóval az egy rémálom, hát emlékszem, hogy ilyen székház voltak, hát nem bírták egy oldalra feltenni.
4: Igen, igen, igen, hát valószínűleg ez is egy jó
5: ideig. Na ez
4: jó
5: képes, ideig, hogy 3, 4, 5, 6, 7, 8 ember tudott valamiről, hogy az alapján, amit ugye az ESZTE vezérigazgatójától hallottunk, hogy őt egy lezárt szobában, telefon nélkül, hát finoman megkérték, hogy ugyan vegyék már rá valahogy Simon Andrást, vagy az ESZTE központi vezetését, hogy ők vegyék rá Simon Andrást, hogy távozzon, mert ha nem, akkor mindenféle következményei lesznek ennek, és aztán látszott, hogy lettek mindenféle következményei, tehát egy kicsit nagyobb, hogy mondjam, figyelem a felügyelet részéről, és amikor visszakérdeztek, akkor világos volt, hogy tudjátok ti, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy ez a figyelem egy kicsit lanyhuljon. Ebbe az ügybe szerintem sokkal könnyebb összerakni, hogy mi történt, és akár vádat emelni azok ellen, akik ellen egyébként kell, és ennek nyilván tettei Matolcsy György lehet, hogyha ez bizonyítható, meg megáll.
4: Igen, igen, tehát az MNB alapítvány ügy is lehet, hogy arról fogunk majd beszélni, nem tudom, 7-8 év múlva, hogy még mindig nincs abban ítélet.
5: Hát a ítélet azt nem tudom, hogy lesz-e, de azért én remélem, hogy fél, egy-két éven belül azért vádemelések csak tudnak lenni, mert azért a nyomozó hatóságok azt üzenték, hogy voltak olyan üzenetek, hogy ők nagyon dolgoznak. Plusz néhány olyan cikk, amit én ezügyben olvastam, abból nagyon világosan látszik, hogy az újságíró az beszélt olyan nyomozókkal, akik közel vannak ehhez az ügyhöz, és tulajdonképpen szájbarágva elmondták nekik, hogy mondjuk miért nem gyanúsítanak meg még valakit, miért nem hallgatnak meg még tanúként valakit, milyen nyomozati taktikák vannak arra, hogy hogyan lehet valakit a legjobban beúzni a csőbe, és nem gondolnám, hogy ezek az újságírók teljesen a kisújukból szopták volna ezeket az információkat. Szerintem finoman kitanították őket, hogy miért tartott az ügy ahol, és miért nincsen még 20 ember, nem tudom én, nincsben elvive.
4: Na, de hogy egy kicsit átmenjünk valahogy a gazdaságra is, azért az nagyon fontos, hogy szerinted, nem azt mondom, hogy a varázsgömbbe nézzél bele, és mondd meg, hogy...
5: Pedig jó lenne.
4: Jó lenne, igen. Az jó lenne mondjuk most a...
5: lenne az élet.
4: A szombati lottósorsolás miatt is, de hogy szerinted azok a várakozások, hogy itt a NER-től hatalmas vagyonokat lehet visszaszerezni, azok mennyire lehetnek reálisak?
5: Nyilván, amikor ilyen 30-60 ezer milliárd forintokról beszélnek, az biztos, hogy nem reális. De valószínűleg több ezer milliárd, csak ugye itt ez egy nagyon fura kérdés, hogy szóval rengeteg apró dolog van, mert például hogyan lehet megfogni azt, amikor mondjuk így 10-12 év után már egyes szereplőknek olyan monopól helyzete volt a piacon, mint hogyha jól értem, a kormányváltás óta is vannak, hogy echte neresnek minősített cégek nyernek közbeszerzést, már úgy konkrétan nincs más. Hát, vagy olyan ajánlatot adnak.
4: Pontosan az m4.hu írta meg ugye tegnap éppen, tehát ugye kedden azt, hogy ugye a Mészáros Lőrincnek az M1 nevezetű cége egy autós tenderen nyert, mert egyszerűen ő adta a legjobb ajánlatot.
5: Jó, nyilván itt például mondjuk egy nagyon nagy tétel az autópálya koncesszió.
4: Igen.
5: Ugye ott elvileg volt egy tender. Valami rejtély soknál fogva nem jelentkezett rá 30 különböző cég. Hozzáteszem, az ilyen tenderekre sehol a világon nem jelentkezik 30 konzorcium, mert nincs annyi alkalmas szereplő, tehát ez szerintem ilyen 3-4-5-nél, tehát egy spanyol, vagy egy olasz, vagy egy német autópálya tenderre, vagy koncesszióra se jelentkezne szerintem 3-4-5-nél.
4: Hát nincs szakembergárd, eszközpar, géppark,
5: hát meg főleg ahhoz, hogy tudás. Egy teljes autópálya rendszerte építsél, felújítsál, karbantartsál, ahhoz egy nagyon komoly kapacitás igen. kell emberbe, mert most ha én, nem tudom én, egy kőművessel a somogyi viskómat fel akarom újítatni, akkor elég ott találom egy kőművest. De egy ilyen feladatra az ország minden részén kell valamilyen kapacitás, ami majd mondjuk takarítja a havat, megcsinálja a kátyúzást, és nyilván pár 10 kilométeren vagy 100 kilométeren belül lehet mozgatni a kapacitásokat, de azért itt egy elég komoly rendelkezésre állást kell produkálni, tehát erre nincs olyan nagyon sok jó cég. Itt például az egy kérdés, hogy hogyan lehet az bizonyítani, hogy mondjuk le volt zsírozva a tender, tehát hogy eleve bárki más jött volna, csak ők nyerhetnek, ami még nehezebb, hogy a francba lehet azt bebizonyítani, függetlenül attól, hogy bármely építőipari szakembert megkérdezed, és közlöd, hogy mi tudjuk, hogy ennek 1 kilométer a kilométerenkéti ára, ezek megkapták 1 milliárd, ezek megkapták 2,5 milliárdért, ergo túl van árazva, de ezt hogyan tudod bebizonyítani? Szóval, hogy ebbe én óvatos vagyok, az is biztos, hogy miután ez több ezer oldalas szerződésekről beszélünk, szerintem nézegeti elég sok ügyvéd ezeket a szerződéseket, és szerintem keresik benne a hibákat, meg beszélgetnek azokkal az emberekkel, akik a lebonyolításban részt vettek, hogy vajon volt-e rajtuk valamilyen nyomásgyakorlás, vagy például amikor valami olyan volt, elsőre nem is bírom átlátni, hogy nem kaptak hitelt ahhoz, hogy az egészet tudják finanszírozni, a bankoktól, és akkor utána kiadtak még egy valami papírt a miniszterelnök hivatalból, hogy ez soha nem lesz felmondva meg, tehát hogy úgymond ilyen komfortlevelet kaptak, ami után a bank már tudott finanszírozni. Szóval ezek iszonyú komplex ügyek, és nyilván minél nagyobb tételről beszélünk. Itt most egy jó kérdés, ugye a Bosnyák tér ingatlan történet, ugye ott az önkormányzat miatt ott eleve van egy fogás a projekten, bár a projekt azt mondja mármint az érintett vállalkozók, hogy ott nincsen, mert az is rendben van, uh-huh. de ott nagyon úgy tűnik, hogy azzal az önkormányzati elővásárlási jogot azt nem sikerült rendesen kezelni. Azt csak zárójelben mondom, hogy ez a projekt is, ha jól értem, jelentős részben állami hitelből meg magántőke alapos finanszírozásból épült, bedől a projekt, tönkre megy a cég, ezeket a fedezeteket lehívja a magyar állam, tehát a valószínűleg az lesz a vége, hogy ezek az ingatlanok így is úgy is a magyar államnál fognak pár év múlva kikötni.
4: Hát ezt akartam kérdezni.
5: És akkor hogy mostani magántul, tehát ugye eleve ez az történet onnan indult, hogy elindultak üzleti ingatlanfejlesztések, amennyire ezt meg tudom ítélni, és szerintem ebben viszonylag merek bátran nyilatkozni, még ha nem is vagyok egy ingatlan szakértő. Ez a három sztori, ugye a Dürer, a Bosnyák és a harmadik, ami ott Újbudán van, a Moltorony környékén, ezek szerintem teljesen full magán ingatlan projektekként indultak. Aztán Covid egyebek miatt szerintem ezek a projektek besültek, és akkor találhatta ki valaki azt a nagy ötletet, hogy mi lenne, hogyha ezeket rásóznánk az államra, mert hogy egyébként az államnak van egy csomó értékes ingatlan a belvárosban, amiket esetleg tök jól el lehetne adni, lehetne hasznosítani, egyébként ez lehetne egy üzleti történet, de szerintem itt alapvetően abból indult, hogy ezeket ki kellett menteni, és innentől kezdve jött, hát ugye ez minden egyes költözés, én azért hallottam ilyeneket, az tök nyilvánvaló, hogy ezeket nem minisztériumnak építették. Tehát ugye ez az első perctől ezek magán, üzleti, irodahasznosítási projektek voltak, és jóval később jött, hogy ezekbe minisztériumok meg állami intézmények, MÁV-tól kezdve mindenféle más szervezetek költözzenek bele, és önmagában egyébként az lehet egy, tehát mondjuk van egy állami intézmény, MÁV bérelt ingatlanban van, ennek van egy bérleti díja, és az állam elgondolkodhat azon, hogy így vagy úgy vagy amúgy hozzájut, vagy épít, vagy vesz egy olyan ingatlant, ami alkalmas a MÁV-nak, és egy 20 éves rendes közgazdasági számítás alapján azt mondja, hogy a 20 éves bérleti díjat szembeállítja azzal, hogy mondjuk saját ingatlanba rakja a MÁV-ot, és azt mondja, hogy ez racionális, ez a rok miatt, leginkább azért, mert olcsóbb. De itt láthatóan nem ez volt először, hanem a gombhoz varták hozzá a kabátot, hogy na akkor költöztessük a NAV-ot, a kincstárt, a pénzügyminisztériumot, meg a mindenféle minisztériumokat, meg a MÁV-ot. Az a gyanúm, hogy ezek az ingatlanok, ezek így is úgy is vagy már ott maradnak, vagy visszaszállnak az államra. Hát itt most akkor az állam bukja majd az ebbe berakott pénzt, megkapta az ingatlant, mit tud vele csinálni? Hát ez nem gondolnám, hogy nagy részét fogja kitenni annak a több ezer milliárd forintnak.
4: Akkor te több ezer milliárdot
5: satszolsz. Én azt gondolom, hogy több ezer milliárdot vissza lehet szedni, de akkor ott olyanokat kell találni, hogy valahol nagyon világosan túlárasztak valamit, erre valamilyen bizonyítékoknak kell lenni, és azt kell mondjam, hogy az nem biztos, hogy elég, hogy az ember azt mondja, hogy a Horvátországban 2 milliárdért építették az autópályát benne a hegyekbe, és csináltak hozzá mindenféle alagutakat 100 kilométereken át, mi meg a sík egyenes Alföldön, nem tudom én, 3-szor annyira építettük az autópályát, ezek már 20-30 éve halljuk ezeket, és ezek egyébként igazak. Hanem itt be kell tudni bizonyítani azt, hogy itt tényleg túlárazás volt, és akkor azt a túlárazásnak megfelelő összeget lehet visszakövetelni, és akkor jön a kérdés, hogy az érintetteknek mennyi olyan eszközük van, amivel ezt ki lehet ezt a követelést elégíteni. Külföldön, itthon, bárhol, máshol. Igen. Ez nem egy egyszerű történet.
4: Hogy mennyi a több ezer milliárdból mennyi lehet az, ami likvid, tehát pénzért tehető? Vagy azok a vagyonelemekkel mit fognak kezdeni?
5: Ugye ezeknek a vagyonoknak egy jelentős része egyébként valamilyen vállalkozói vagyonban testesül meg, tehát mondjuk egy mezőgazdasági üzemben, egy építőipari üzemben, egy kőbányában, egy nem tudom én, egy vasúti felújító cégben, egy ásványvizes, tehát ő rengeteg egy építőipari cégben, ha ezek lesznek úgymond a fedezet, akkor ezek a cégek bekerülnek az államhoz, ezeket minimum hasznos, értelmesen tudni kell működtetni az államnak, úgyhogy ez nem igazán egy klasszikus állami feladat, és mondjuk ezeket nyilvánvalóan viszonylag gyorsan privatizálni kell, úgy, hogy ezeknek tényleg legyen valami értéke. Tehát mondjuk úgy átvenni egy céget 100 milliárd követelés fejében, hogy az a cég utána csődbe megy, és még azzal is csak a baj van, hát ezzel nem lesznek az adófizetők kisegítve. Tehát, hogy itt nem is elég az, hogy majd bizonyos vagy, egy ingatlan még csak-csak, mert az úgy nagyjából megfogható az értéke, valamit lehet hasznosítani, bár azért az irodapiac az nem feltétlenül áll jó Budapesten, ugye a három példa az mutatta, de az ilyen termelő típusú cégeknél, hát ott ugye lehet, hogy megvan az ember meg a kapacitás, de azért mire az államhoz átkerül, közben már lehet, hogy az üzlete tönkrement, meg lehet, hogy az a termelékenység, ami ott volt, egy 2,5-szeres túlárazásnál működött a cég, egy lehet, hogy egy sima piaci versenyben meg elvérzik, mert annyira meg nem hatékony.
4: Tehát, meg ugye ezek évekig tartó folyamatok lehetnek szintén.
5: Ja, és minden ilyen cégnél a bizonytalanság az biztos, hogy nem értéknövelő.
4: És akkor azok ha voltak ilyen feltételezések vagy remények, hogy ezekből a visszaszerzett vagyonokból lehet például gazdaság ösztönzésre, államadósság csökkentésre, költségvetési hiány, az mondjuk egy más kérdés, mert az egy teljesen más.
5: Hát még államadósság csökkentésre, amennyit ebből ki lehet venni.
4: Igen, hogy mennyit lehet ebből ki, mert ez teljesen nem tudjuk, hogy
5: ez nagyon bizonyta, ez nagyon függ, hogy milyen eszet jön vissza. A másik, hogy az egész NER-re szerintem egy nagyon komoly erőltetett növekedés volt jellemző. Én valahogy ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy a G-nap után akkor jött egy nagyon erős hitelből való terjeszkedés. Tehát azt lehet látni,
4: ez 15 február.
5: 15 február, tehát több mint 10 éve egy nagyon erős hitelből finanszírozott terjeszkedés zajlik, meg állami hátszéllel, meg magántőke alapokba tett tőkejuttatásokkal, és én azt gondolom, hogy ezek az eszközöknek egy nagyon jelentős része nagyon komoly hitelekkel van terhelve, ami egyébként részben szintén az állam adta garancián, állami bankon, baráti bankon, így úgy.
4: Hát mondjuk abból nem sokat lehet visszahozni.
5: Tehát ott azért...
4: Miközben a bankoknak is szükségük van a tőkére. Hát épp ugye a különböző banki megszorítási intézkedések miatt a bankok több ezer milliárd ment ki a bankokból az elmúlt 10 évben. Itt a tranzakciós illetékre gondolok, az extra profit adóra gondolok, a különféle megszorításokra, tehát nekik is szükségük lenne arra a pénzre valószínűleg.
5: Ugye most aztán volt egy olyan ügy, hogy talán a Titásznál vagy Tigáznál valamelyiknél ugye visszavontak egy már korábban megítélt állami támogatást, mert hogy nem volt transzparens a tulajdonosi struktúra. Igen. Egyébként ez vicces, mert ugye ez eddig is benne volt a törvényekben, meg az alkotmányban, csak ezt nem igazán alkalmazták, ezt a fajta jogszabályt. Na most egy idő után jön, hogyha a Tigáznak egyébként, nem tudom, szóval mindegy, ennek az energiás cégnek, hogyha az üzleti modellje nem fog működni, akkor lehet, hogyha ez egyszer vissza is tér a magyar államhoz, mert nagyon valamikor még a 90-es években ez biztos, hogy állami cég volt. Hát kérdés az, hogy ennek már mi lesz az értéke?
4: Igen, ezért nem könnyű. De most menjünk át arra, hogy ugye Magyar Péter eléggé konzekvensen mondja, hogy ő hagyja végre a Tisza párt választási programjába tett ígéreteket, és mindig pipálja, hogy ezt is, amazt is. Ugye itt van a vagyonadó. Ugye a vagyonadóról azt tudtuk, hogy mindjárt a kormányváltás után bejelentette a Kármán András pénzügyminiszter, június elejére összeáll.
5: Június 5 volt
4: egy pénteki nap. Igen, hogy összejön valami azzal kapcsolatban, most az nem jött össze semmi, hanem hát, most...
5: Belül nekik lehet, hogy összejött.
4: De mindenki nagyon... Mi még egyébként egy konferenciát is leszerveztünk 9-ére, hogy hát ott valami van. Oszkó Péter el is jött, és aztán utána ő is azt tudott mondani, hogy hát nincs semmi. Úgyhogy azért volt miről beszélni, de most viszont ugye Magyar Péter hosszú hónapok után elővette a témát, és azt mondta, hogy lesz vagyonadó. Egyrészt érdekelne a véleményet, jó, az első kérdés. Ő azt mondja, hogy 300 plusz 300, 600 milliárd forintot remélnek költségvetési bevételt. Te, mint volt pénzügyminiszter, közgazdász, hogyan ítéled meg, ez mennyire reális mondjuk ez a feltételezés?
5: Ez azért nagyon érdekes, mert én feltételezem, hát a pénzügyminisztérium meg ezt lehet tudni, hogy például volt már olyan anyag, amit egyeztettek a szakmával. Tehát volt konkrét egyeztetés, beívtak egy csomó tanácsadó céget, ügyvédirodát, és beszélgettek velük a vagyonadóról. Tehát mindazok a problémák, amik így a nyilvánosság előtt elhangzanak, ami egy bármilyen vagyonadóval egyébként felmerülhetnek.
4: Az értékelési
5: ezt a pénzügyminisztériumban pontosan tudják, ráadásul felkészült szakemberek vannak, piacról mentek régiek, tehát ők ezt elég pontosan tudják. Most utoljára valami olyasmi jött, hogy 150-200 milliárdot várnak ők, ehhez képest a miniszterelnök, akit meg nyilván tájékoztatnak, hogy mi van, ő meg mond 600-at, tehát most ebből az a probléma, hogy vagy egymással, vagy valahogy a kommunikáció elcsúszik a kormányzati szereplők között, vagy a Magyar Péternek már esetleg más van a fejében, mint ami eddig, de azért ő sem mondta azt, hogy nem egy milliárd, nem egy százalék, tehát az alapparaméterek azok viszonylag régóta rögzítettek.
4: Hát az viszont nem, hogy Magyar Péter most bedobott egy 500 milliárdos plafont.
5: Most ha jól értem, ez érint 4 vagy 5 embert, oké, ha azoktól 10%-ot elvesznek,
4: de ennek
5: akkor...
4: most mi volt az értelme ezt bedobni?
5: Hát nézd, nekem ez feltétlenül segít az oktatásban, mert amikor a progresszív adót próbálom elmagyarázni az egyetemen, akkor mindig így vissza kell utalnom így a történelem előtti időkre, és hát most őszintén szóval ilyen 20 éves fiataloknak, amikor arról beszélek, hogy hát 2011-12-ig volt egy progresszív jövedelem adó Magyarországon, hát ők már nem nagyon látom a szemükön, hogy csillogna és értenék, hogy miről beszélek, na most lesz egy progresszív vagyonadó, akkor megint könnyű lesz nekem az egyetemen ezt szemléltetni. Na itt van az, ahol azt gondolom, hogy hát itt már végképp nagyon nagy lesz a kísértés arra, hogy mondjuk ne legyen 500 milliárdnál több vagyon a senkinek.
4: Na de akkor most
5: mert fogjak, ha az mondjuk lesz egy 2-3-4 százalékos kulcs az 500 milliárd forint fölötti részre, hát ott szerintem, bár azok meg nagyon szem előtt vannak azok az emberek, de hát, hogy mondjam, tehát ha valaki a jogszabályoknak megfelelően él bizonyos lehetőségekkel, szerintem azzal nincs mit kezdeni.
4: Igen, hát ismerve a 100 leggazdagabb magyarnak a top 10-es listáját.
5: És a többségük ilyen 550-600 körül van, tehát nem arról van szó, hogy vannak öten, akinek van 10 000 milliárdja, és akkor...
4: Tehát lehet azt mondani, hogy ez Lex Mészárosan az 1600 milliárd forintos vagyonnal
5: rendelkező. Én azt gondolom, hogy már évvégére se lesz meg az az 1600-1700 milliárd, de hogy mondjuk jövő év közepére, év végére, hát én nagyon csodálkoznék. Hát akkor a vagyon visszaszerzést nyugodtan elfelejthetjük. Tehát ha jövőre is még nem az idei számok, hanem mondjuk a 2027-es számok alapján 28-ban is még mindig ilyen 1000-valahány száz milliárddal lesz a lista élén, akkor azt hiszem, hogy lehet, hogy jobb, ha bezárjuk az MVV-t, mert akkor valószínűleg ablakon kidobott pénz.
4: Az elmúlt egy órában Önök László Csabát, volt pénzügyminisztert hallották, és láthatták is. Arra kérem Önöket, hogy ha még nem tették, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klasszis Média YouTube csatornájára, ahol ezt a beszélgetést is visszanézhetik, illetve a többi adásainkat is. Várom Önöket legközelebb, október 13-án kedden, ahol egy másik volt pénzügyminiszter, Oszkó Péter lesz a vendégem, úgyhogy ott folytatjuk majd ezt a témát, amit most Csabával és az elmúlt egy órában kiveséztünk, hogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen.
4: Mindenkinek viszont látásra, viszont hallásra.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 7 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Richard. Nem különösebben enyhült a tejpiaci helyzet az évelejéhez képest, amikor rendkívül alacsony áron vásároltak fel a nyers tejet a piaci túlkínálat miatt. Ezt mondta a megkérdezett agrárszakértő. Most valamivel többet, 120-140 forintot adnak érte literenként, de ez messze van a tavalyi évvégi 200 forintos ártól. Simon Attila arról számolt be, hogy a gazdák az állomány ritkításába válaszoltak a kihívásra, de azt sem lehet a végletekig alkalmazni.
5: Egyik lehetőség az volt, hogy amelyik nem teljesen nem adott elegendő tejet, azt elvitték vágóra, tehát leadták vágásra. A másik része csökkentett a napi takarmányt, így aztán a válaszul a tejnek kevesebb tejet adtak, így csökkent kb. 10-20%-kal, és van, aki pedig a tejlő állományt húsmárjákra fedeztette be, és jó húsformájú genetikát kiválasztva tudtak jó formás viszőket tejnek ellenni, illetve borjakat, és ez valamest pótolta a húsmarhák iránti keresleti áremelkedést.
4: Egy új hidrogénmotoros hibriden dolgozik a világ legnagyobb járműgyártója. A Toyota új szabadalma révén egy rendkívül tiszta energiát használó környezetbarát járműcsalád jöhet létre a jövőben. A projekt egyelőre még a kísérleti szakaszban van. A Concord Privát Banki vezetőjét Nagy Bertalant hallják.
6: Egy belségésű motor és egy villanymotornak a párosítása lenne. Talán leginkább a hatótáv növelős villanyautókhoz lehet ezt hasonlítani. Közben az a nagy szerencsénk, hogy maga a hidrogén hajtás az nem bocsát ki káros anyagot. Gyakorlatilag, hogyha a városban úgymond pöfögve történik, akkor sem rontjuk a levegőt. Viszonylag kicsi az energiaveszteség, és ezt egyből be tudja táplálni az akkumulátorokba, amely amúgy a meghajtást adja az elektromos motornak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy holnaptól ezeket már nagy mennyiségben fogja gyártani a Toyota. Ez azért szerintem egy nagyon előre mutató, és a jövőben egy nagyon jó minőségű, hatékony elektromos autózást hozhat össze majd.
4: Feljelentést tett Rosszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter 108 páncélozott szállító harcjármű korábbi értékesítése miatt. Az előző honvédelmi vezetés mintegy 500 millió forintért adta elő járműveket Szerbiának. A miniszter azt mondta, a nyomozó hatóságokra bízza annak tisztázását, történt-e visszaélés az ügyben.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 140.050 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 60 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 7%-os pluszban 40.250 forinton zárt. Erősödött még a MOL 0,5%-kal 4.852 forintra. A Richter 1,4%-kal gyengült 12.230 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt. Európában jó volt a hangulat a mai kereskedésben. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,2, a párizsi kakaron pedig 8%-kal erősödött. A milánói börze 0,5%-os, a spanyol parket pedig 4%-os pluszban zárt. Három és fél év stagnálás után ismét növekedési pályára állhat a magyar gazdaság, ez derült ki az OTP Bank friss elemzéséből. A bank szakértői idén 1,7, jövőre pedig 2,5%-os GDP bővülést várnak, amit elsősorban a lakossági fogyasztás és az export élénkülése támogathat. A beruházások ugyanakkor továbbra is fékezik a növekedést, főként a gyenge állami beruházási aktivitás miatt. Az OTP szerint az idei átlagos infláció 1,7% lehet, és a következő hónapokban sem várható jelentős forintgyengülés. Az elemzők úgy vélik, az év hátralévő részében további jegybanki kamatcsökkentés sem valószínű. Három éves csúcsra gyorsult az infláció szeptemberben az euróövezetben. Az inflációs ráta 3,8%-ra 2023 óta a legmagasabb szintre emelkedett az augusztusi 3,2%-ról. Havi bázison az euróövezeti fogyasztói árindex szeptemberben 6%-kal emelkedett az augusztusi 4%-ot követően.
0: Időjárás jelentés.
4: Estére felhős idő várható csapadék nélkül, a légmozgás gyenge lesz, sőt többfelé szélcsend valószínű. Hajnalban általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétvégén is marad a napsütéses jó idő. A hőmérséklet szombaton és vasárnap is 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

voltam a porta leány, s mi voltam elgazosult kert, de most az ivás mulatást megutáltam, rontja az ember.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál, a Kári medencében. Ősszel is aktívan. Kerékpáron különösen nagy élmény felfedezni a mesebeli falvakat, ráadásul kisebb emelkedők és lejtők kivételével nem kell számottevő szintkülönbségre számítani. Az egyetlen kivétel ez alól a hegyes testű meredek emelkedője. Útközben érdemes megállni Kékúton a Teodóra forrásnál, ahol azzal a kékúti ásványvízzel frissülhetünk fel, amely egykor állítólag Teodóra bizánci császárné kedvenc itala volt. Aki viszont a kerékpár helyett inkább a lovak nyergében érzi jól magát, annak Salföld és az itt található természetvédelmi major lesz a kedvenc úti célja. Az őshonos magyar állatfajták, például a rackajú, a szürke marha vagy a mangalica bemutatása mellett a majorban találunk fűszer- és gyógynövénykertet, állatsimogatót és lovaglási, sétakocsikázási lehetőséget is. Emberi komédia szoborcsoport a Kornyitó mellett. Érdemes megállni a kővágó őrs melletti Kornyitónál, ahol az őszi természet csodálatos színei mellett egy ember alkotta műemlék is vár. A domb tetejéről 2-3 méteres, emberszerű figurák figyelik a Káli medencét. Veszprémi Imre acélból és mészkőből készült emberi komédia elnevezésű szoborcsoportjának tagjai ezek a különleges őrszemek.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munkastúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsillakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. 100 millió hordonyi dízelt és nyersolajat szabadít fel stratégiai készleteiből a G7 a megugró üzemanyagárak mérséklésére. A készleteket a következő 4 hónapban a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálásával juttatják a piacra, az első 20 napban jelentős dízelmennyiséggel. A 7 vezetőipari hatalom abban is megállapodott, hogy tagjai nem vezetnek be egymással szemben energiaexport korlátozásokat. Emmanuel Macron francia elnök szerint az intézkedésekkel csökkenhet a nyomás az üzemanyagárakon. Észak-Macedónia uniós csatlakozását sürgette Ursula von der Leyen, aki szerint az Európai Bizottság jövő héten bemutatja a bővítés előkészítését szolgáló terveit. A bizottsági elnök szkopjai látogatásán azt mondta, az országnak teljesítenie kell a következő tárgyalási szakasz megnyitásához szükséges feltételeket, köztük az alkotmánymódosítást. Észak-Macedónia eddig 140 millió eurót kapott a nyugat-balkáni növekedési tervből, és további kifizetések várhatóak. A bizottság jövő heti felülvizsgálata azt vizsgálja majd, milyen intézményi, szakpolitikai és költségvetési változásokra lenne szükség az EU újabb bővítéséhez. A teljes jogú tagságról végül valamennyi uniós tagállamnak egyhangulag kell döntenie. 32 napos kampány körülbe kezdett Donald Trump az amerikai félidős választások előtt, hogy republikánus jelölteket támogasson. Az amerikai elnök Texasban és Oklahomában indította a körutat, és arra kérte híveit úgy szavazzanak, mintha ő maga indulna a választáson. Trump a következő hetekben több olyan államot is felkeres, ahol szoros szenátusi vagy képviselőházi verseny várható, köztük Ohiót és Nebraskát. Az elnök kampányában a gazdasági eredményeit és vámokra épülő kereskedelem politikáját is hangsúlyozza, miközben a magas üzemanyagárak és megélhetési költségek is fontos kampánytémává váltak. Szijjártó Péter volt külügyminiszter meghallgatását kezdeményezték az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt. Az október 5-i ülésen Szijjártó BYD-hoz történő igazolásáról, valamint a magyar-orosz kapcsolatokról kérdeznék a volt tárcavezetőt. A bizottság egyik tagja Czakó Cirvus Pál, Tiszás országgyűlési képviselő szerint nemzetbiztonsági kérdéseket vethet fel, hogy Szijjártó 12 év külügyminiszterség után annál a kínai vállalatnál helyezkedett el, amelyek korábban kormányzati tárgyalásokat is folytatott. A meghallgatás kezdeményezői az orosz külügyi kapcsolatok és a külügyi informatikai rendszereket ért korábbi kibertámadások ügyét is napirendre vennék.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 140.050 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 60 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 7,1%-os pluszban 40.250 forinton zárt. Erősödött még a MOL 0,5%-kal 4.852 forintra. A Richter 1,4%-kal gyengült 12.230 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt. Európában jó volt a hangulat a mai kereskedésben. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,2, a párizsi kakaron pedig 0,8%-kal erősödött. A milánói börze 0,5%-os, a spanyol parket pedig 4,1%-os pluszban zárt. 3,5 év stagnálás után ismét növekedési pályára állhat a magyar gazdaság, ez derült ki az OTP Bank friss elemzéséből. A bank szakértői idén 1,7, jövőre pedig 2,5%-os GDP bővülést várnak, amit elsősorban a lakossági fogyasztás és az export élénkülése támogathat. A beruházások ugyanakkor továbbra is fékezik a növekedést, főként a gyenge állami beruházási aktivitás miatt. Az OTP szerint az idei átlagos infláció 1,7% lehet, és a következő hónapokban sem várható jelentős forintgyengülés. Az elemzők úgy vélik, az év hátralévő részében további jegybanki kamatcsökkentés sem valószínű. 3 éves csúcsra gyorsult az infláció szeptemberben az euróövezetben. Az inflációs ráta 3,8%-ra 2023 óta a legmagasabb szintre emelkedett az augusztusi 3,2%-ról. Havi bázison az euróövezeti fogyasztói árindex szeptemberben 6%-kal emelkedett, az augusztusi 4%-ot követően.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére felhős idő várható csapadék nélkül, a légmozgás gyenge lesz, sőt többfelé szélcsend valószínű. Hajnalban általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétvégén is marad a napsütéses jó idő. A hőmérséklet szombaton és vasárnap is 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram év felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

legkülönleges zenei válogatás a 94.2-n. Egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiből egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait. Az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -8 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. 100 millió hordónyi dízelt és nyersolajat szabadít fel stratégiai készleteiből a G7 a megugró üzemanyagárak mérséklésére. A készleteket a következő 4 hónapban a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálásával juttatják a piacra, az első 20 napban jelentős dízelmennyiséggel. A 7 vezetőipari hatalom abban is megállapodott, hogy tagjai nem vezetnek be egymással szemben energiaexport korlátozásokat. Emmanuel Macron francia elnök szerint az intézkedésekkel csökkenhet a nyomás az üzemanyagárakon. Észak-Macedónia uniós csatlakozását sürgette Ursula von der Leyen, aki szerint az Európai Bizottság jövő héten bemutatja a bővítés előkészítését szolgáló terveit. A bizottsági elnök szkopjai látogatásán azt mondta, az országnak teljesítenie kell a következő tárgyalási szakasz megnyitásához szükséges feltételeket, köztük az alkotmánymódosítást. Észak-Macedónia eddig 140 millió eurót kapott a nyugat-balkáni növekedési tervből, és további kifizetések várhatóak. A bizottság jövő heti felülvizsgálata azt vizsgálja majd, milyen intézményi, szakpolitikai és költségvetési változásokra lenne szükség az EU újabb bővítéséhez. A teljes jogú tagságról végül valamennyi uniós tagállamnak egyhangulag kell döntenie. 32 napos kampány körülbe kezdett Donald Trump az amerikai félidős választások előtt, hogy republikánus jelölteket támogasson. Az amerikai elnök Texasban és Oklahomában indította a körutat, és arra kérte híveit úgy szavazzanak, mintha ő maga indulna a választáson. Trump a következő hetekben több olyan államot is felkeres, ahol szoros szenátusi vagy képviselőházi verseny várható, köztük Ohiót és Nebraskát. Az elnök kampányában a gazdasági eredményeit és vámokra épülő kereskedelem politikáját is hangsúlyozza, miközben a magas üzemanyagárak és megélhetési költségek is fontos kampánytémává váltak. Szijjártó Péter volt külügyminiszter meghallgatását kezdeményezték az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt. Az október 5-i ülésen Szijjártó BYD-hoz történő igazolásáról, valamint a magyar-orosz kapcsolatokról kérdeznék a volt tárcavezetőt. A bizottság egyik tagja Czakó Cirbus Pál, Tiszás országgyűlési képviselő szerint nemzetbiztonsági kérdéseket vethet fel, hogy Szijjártó 12 év külügyminiszterség után annál a kínai vállalatnál helyezkedett el, amelyel korábban kormányzati tárgyalásokat is folytatott. A meghallgatás kezdeményezői az orosz külügyi kapcsolatok és a külügyi informatikai rendszereket ért korábbi kibertámadások ügyét is napirendre vennék.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 140.050 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 60 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 7,1%-os pluszban 40.250 forinton zárt. Erősödött még a MOL 0,5%-kal 4.852 forintra. A Richter 1,4%-kal gyengült 12.230 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt. Európában jó volt a hangulat a mai kereskedésben. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,2, a párizsi kakaron pedig 8%-kal erősödött. A milánói börze 0,5%-os, a spanyol parket pedig 4%-os pluszban zárt. 3,5 év stagnálás után ismét növekedési pályára állhat a magyar gazdaság, ez derült ki az OTP Bank friss elemzéséből. A bank szakértői idén 1,7, jövőre pedig 2,5%-os GDP bővülést várnak, amit elsősorban a lakossági fogyasztás és az export élénkülése támogathat. A beruházások ugyanakkor továbbra is fékezik a növekedést, főként a gyenge állami beruházási aktivitás miatt. Az OTP szerint az idei átlagos infláció 1,7% lehet, és a következő hónapokban sem várható jelentős forintgyengülés. Az elemzők úgy vélik, az év hátralévő részében további jegybanki kamatcsökkentés sem valószínű. Három éves csúcsra gyorsult az infláció szeptemberben az euróövezetben. Az inflációs ráta 3,8%-ra 2023 óta a legmagasabb szintre emelkedett az augusztusi 3,2%-ról. Havi bázison az euróövezeti fogyasztói árindex szeptemberben 6,1%-kal emelkedett az augusztusi 4,1%-ot követően.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére felhős idő várható csapadék nélkül, a légmozgás gyenge lesz, sőt többfelé szélcsend valószínű. Hajnalban általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétvégén is marad a napsütéses jó idő. A hőmérséklet szombaton és vasárnap is 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.
2: Hey!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
0: Trend Night.
1: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Moby, vagyis Richard Melville Hall, egy amerikai zenész, DJ, fotós, akinek az Allmusic szerint köszönettel tartozunk több olyan szerzeményéért, amelyek részben meghatározták a tánczenét a 90-es években, és több műve is hatással van a mai elektronikus zenére. Segítették egy új stílus elterjedését, először Amerikában és Angliában, majd a világon mindenhol.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk most meghallgatni a különleges zenei válogatásban Mobitól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Richárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. 100 millió hordonyi dízelt és nyersolajat szabadít fel stratégiai készleteiből a G7 a megugró üzemanyagárak mérséklésére. A készleteket a következő 4 hónapban a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálásával juttatják a piacra, az első 20 napban jelentős dízelmennyiséggel. A 7 vezetőipari hatalom abban is megállapodott, hogy tagjai nem vezetnek be egymással szemben energiaexport korlátozásokat. Emmanuel Macron francia elnök szerint az intézkedésekkel csökkenhet a nyomás az üzemanyagárakon. Észak-Macedónia uniós csatlakozását sürgette Ursula von der Leyen, aki szerint az Európai Bizottság jövő héten bemutatja a bővítés előkészítését szolgáló terveit. A bizottsági elnök szkopjai látogatásán azt mondta, az országnak teljesítenie kell a következő tárgyalási szakasz megnyitásához szükséges feltételeket, köztük az alkotmánymódosítást. Észak-Macedónia eddig 140 millió eurót kapott a nyugat-balkáni növekedési tervből, és további kifizetések várhatóak. A bizottság jövő heti felülvizsgálata azt vizsgálja majd, milyen intézményi, szakpolitikai és költségvetési változásokra lenne szükség az EU újabb bővítéséhez. A teljes jogú tagságról végül valamennyi uniós tagállamnak egyhangulag kell döntenie. 32 napos kampány körülbe kezdett Donald Trump az amerikai félidős választások előtt, hogy republikánus jelölteket támogasson. Az amerikai elnök Texasban és Oklahomában indította a körutat, és arra kérte híveit úgy szavazzanak, mintha ő maga indulna a választáson. Trump a következő hetekben több olyan államot is felkeres, ahol szoros szenátusi vagy képviselőházi verseny várható, köztük Ohiót és Nebraskát. Az elnök kampányában a gazdasági eredményeit és vámokra épülő kereskedelem politikáját is hangsúlyozza, miközben a magas üzemanyagárak és megélhetési költségek is fontos kampánytémává váltak. Szijjártó Péter volt külügyminiszter meghallgatását kezdeményezték az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt. Az október 5-i ülésen Szijjártó BYD-hoz történő igazolásáról, valamint a magyar-orosz kapcsolatokról kérdeznék a volt tárcavezetőt. A bizottság egyik tagja Czakó Cirbus Pál, Tiszás országgyűlési képviselő szerint nemzetbiztonsági kérdéseket vethet fel, hogy Szijjártó 12 év külügyminiszterség után annál a kínai vállalatnál helyezkedett el, amelyek korábban kormányzati tárgyalásokat is folytatott. A meghallgatás kezdeményezői az orosz külügyi kapcsolatok és a külügyi informatikai rendszereket ért korábbi kibertámadások ügyét is napirendre vennék.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 140.050 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 60 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 7%-os pluszban 40.250 forinton zárt. Erősödött még a MOL 0,5%-kal 4.852 forintra. A Richter 1,4%-kal gyengült 12.230 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt. Európában jó volt a hangulat a mai kereskedésben. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,2, a párizsi kakaron pedig 8%-kal erősödött. A milánói börze 0,5%-os, a spanyol parket pedig 4%-os pluszban zárt. 3,5 év stagnálás után ismét növekedési pályára állhat a magyar gazdaság, ez derült ki az OTP Bank friss elemzéséből. A bank szakértői idén 1,7, jövőre pedig 2,5%-os GDP bővülést várnak, amit elsősorban a lakossági fogyasztás és az export élénkülése támogathat. A beruházások ugyanakkor továbbra is fékezik a növekedést, főként a gyenge állami beruházási aktivitás miatt. Az OTP szerint az idei átlagos infláció 1,7% lehet, és a következő hónapokban sem várható jelentős forintgyengülés. Az elemzők úgy vélik, az év hátralévő részében további jegybanki kamatcsökkentés sem valószínű. 3 éves csúcsra gyorsult az infláció szeptemberben az euróövezetben. Az inflációs ráta 3,8%-ra, 2023 óta a legmagasabb szintre emelkedett az augusztusi 3,2%-ról. Havi bázison az euróövezeti fogyasztói árindex szeptemberben 6%-kal emelkedett, az augusztusi 4%-ot követően.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére felhős idő várható csapadék nélkül, a légmozgás gyenge lesz, sőt többfelé szélcsend valószínű. Hajnalban általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétvégén is marad a napsütéses jó idő. A hőmérséklet szombaton és vasárnap is 22 és 26 fok között alakul.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Quartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: 44, 22 rifle.
1: Oh, great.
2: Job.
3: Oh, really?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet Nice című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: 94.2 Trend FM.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem. Kérlek szépen, húzz egy kicsit arrébb, nekem is hagyj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofort, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
0: Trend Night.
1: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel.
1: Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérdet, hogy ki csinálja meg az

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
0: Trend Night.
1: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a High Tech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Bad Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

a világ legdrágább futballistája, a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Panka Stickmar fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is.

0: 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatást hallgatják a folytatásban, a Cornélió Tutu Band érkezik,

0: Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán most.
1: Na már most ő is te vagy, első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Színt vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a közepén.
1: Ott vagyunk vele.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad, neked nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az
1: élet. Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
2: csak
1: vagy?
2: Emlékszel vagy?
1: Rád is emlékezne?
2: Rád is emlékezne?
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott
1: mindig,
2: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet.
1: Helyből a szabadban.
2: De
1: saját magad hite legyél magadban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.